Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok!

0: Ma te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: boldog, szaladjon hát, szaladjon hát, amerre lát.
1: Ez a Rádió Café 98, van barátod. Füzi Gábor vagyok.

0: Havasának van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Közterületekre vezénylik a rendőröket, kiterjesztenék a katát. Napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a baba vizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
4: A Cirque du Soleil OVO című előadásának megújult változatával tér vissza Budapestre jövő tavasszal. A világhírű új cirkuszi társulat műsora betekintést nyújt a rovarok életének egy napjába. 2027. március 11-e és 14-e között 5 alkalommal lesz majd látható az MVM Dome-ban. Az ovó, ami portugálul tojást jelent, 17 évvel ezelőtt született, 2024. februárjában a budapesti közönség is láthatta. Az előadást a korábbitól eltérő díszletvilággal, új akrobatikus számokkal, az eredeti karakterekkel, de megújult jelmezekkel és újraalkotott zenével mutatják be. Az ovó rovar világa 53 akrobatát és zenészt vonultat fel, a műsorban a trambulinokon pattogó hatalmas tücsköktől, a hálójában hipnotikusan tekergő póknőig számos rendkívül látványos elem szerepel. Az óvót megteremtő 100 fős csapat tagjai 25 különböző országból érkeztek, a műsor az emberi test határait újra értelmező, magas színvonalú akrobatikus produkcióval nyűgözi le világszerte a közönséget.
1: Fotó.
4: A tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. Magyar Sajtófotó kiállítás, amely Budapesten a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban látható. A november 8-áig nyitva tartó kiállításon a Muosz nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a külön díjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Kapa Központ ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a fotoriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. Nem csupán képet készítenek, hanem jelen vannak, tanúskodnak, választanak és értelmeznek, miközben saját nevükkel vállalják, hogy amit megmutatnak, az közel áll a valósághoz. A pályázatra 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen majdnem 6200 fotóval pályázott. Mint kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles, névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. A 44. Magyar Sajtófotó pályázat anyagából idén is elkészült az év fotói évkönyv, amelyben két nyelven a fotósok rövid életrajzával bővítve a díjazott munkák mellett válogatás látható a fotográfiákból.
1: Koncert.
5: A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-e és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. A tájékoztatás szerint az október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A verseny a Magyar Televízió egykori nemzetközi karmesterversenyének hagyományát eleveníti fel. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt. Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A verseny névadója Solti György számára a zenei kiválóság mellett mindig fontos volt a fiatal muzsikusok támogatása, a közösségteremtés és a kulturális párbeszéd. A verseny ezt az örökséget viszi tovább, olyan művészeket keres, akik nem csak kiváló muzsikusok, hanem együtteseik inspiráló vezetői és a zenei kultúra hiteles képviselői lehetnek. A pécsi elődöntők során várhatóan testközelből figyelheti meg a publikum, hogyan formálódik egy-egy karmesteri pálya, miként talál egymásra egy fiatal dirigens, a zenekar és a mű. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. A versenydarabok kiosztásáról ezúttal is sorshúzás dönt. Az eredmény hirdetésre és a díjátadóra az október 10-ig gála koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Az esten az eredmény hirdetés mellett a 4 finalista 1-1 a döntőben már elhangzott művet ad elő a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Nyitott portanapok. Egy hétvége, ami a vidéki életről és a családi farmokról szól. A nyitott portanapokon évről évre országszerte több száz helyszínen megnyílnak a családi gazdaságok, termelői műhelyek és pincék kapui, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet mindennapjaiba egy-egy hétvége erejéig. Ilyenkor felfedezhetjük a helyi ízeket, megismerkedhetünk a gazdálkodókkal, és magunk is bekapcsolódhatunk a munkafolyamatokba, hogy közelebb kerüljünk az ételünkhöz, a vidékhez és a természethez. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nincsenek mesterséges kordonok vagy fesztiválszínpadok. Mi magunk alakíthatjuk az útvonalunkat, miközben bejárjuk az ország különböző térségeit. Érdemes gyalog, kerékpárral vagy akár lóháton útnak indulni, hiszen a lassú utazás varázsa ezáltal mutatkozik meg igazán. A programok lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is találkozzunk azokkal az emberekkel, akik a mindennapi élelmiszereinket előállítják. A termelők örömmel mesélnek a munkájukról, a hagyományőrzésről és a családi történetekről, így a hazavitt finomságok mögött már egy-egy ismerős arcot és rengeteg szaktudást is fogunk látni. Az élmény minden korosztály számára izgalmas lehet. Bátran vigyük magunkkal az egész családot. Míg az óvodások és kisiskolások számára az állatsimogatók, a pónilovaglás és a farmbejárások nyújtanak emlékezetes pillanatokat, felnőttként a kóstolók és az interaktív műhelyek. Megnézhetjük például, hogyan sül a kovászos kenyér, mennyi tej szükséges egy kiló sajthoz, és mitől lesz omlós a füstölt hús. Mi magunk is beállhatunk alkotni. Kipróbálhatjuk a mélyviasz gyertyaöntést, a fazekas korongozást, a kosárfonást, vagy elsajátíthatjuk a zöldségek fermentálásának és a házi tészta készítésének fortéjait. Ez nem csak kikapcsolódás, hanem egy lehetőség is arra, hogy tudatosabb fogyasztókká váljunk. A helyszínek zöme autóval jól megközelíthető, de sok térségben kis vonattal, kerékpárral vagy e-bike-kal is könnyedén eljuthatunk egyik állomásról a másikra. Mivel a programok egy része ingyenes, de limitált létszámú workshopokat is kínálnak, érdemes előre tájékozódni és megtervezni az útvonalat az esemény honlapját böngészve. Egy-egy udvar felfedezése néhány órát vesz igénybe, de könnyedén összeállíthatunk egy egész hétvégés túrát is. Az aktuális híreket a Nyitott Portanapok Facebook oldalán is folyamatosan követhetjük, a térségek és sporták bemutatásaival együtt.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
7: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
8: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Filmszerész Gellérttel és Szabival, és bár ilyen nagyon vidám és lendületes szavakkal kezdtem ezt a mai műsort, de hát rögtön két... Hát színészről, egy színészről és egy énekesről meg kell, hogy emlékezzünk, akik a közelmúltban néhány nappal ezelőtt, néhány napon belül hagytak itt bennünket.
9: Igen, szevasz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát igen, ismételten megjegyezhetjük, hogy szinte szokás szerint ezzel kell indítani a műsort. Ugye múlt héten elhunyt Szolnoki Péter, július 12-én, mindössze 56 évesen, aki énekesként volt ismert, vagy hát tulajdonképpen igen, ez volt az első számú profilja, még hogyha egyébként a szinkronokban néha volt prózai szerepe is, de ott is inkább énekelt, mint a Szilajban ugye a Brian Adams-t helyettesítette igazából, meg a Mackó testvérbe Phil Collins-t, meg a Toy Story-ba ugye ő énekelte a Kell egy barát című dalt is.
8: Hát, ha már egy filmes tévés mozis műsorról van szó, akkor ugye kezdjük az ő filmes tévés mozis vonatkozás. Én pont a Szilaja vadvölgy legendája,
9: azt mondom, az, az volt az alcíme.
8: Gyerekkel annak idején sokat néztük, kívülről fújtam a Sose törik be a vadló sort tartalmazó dalocskát, és hát ott jöttem rá arra, hogy hát ha valahova tökéletesen illik Szolnoki Péter hangja, az a Disney rajzfilmek. És most igen. Ez nem egy ilyen becsmérlés, vagy egy ilyen degradálás, és ha jól tudom, akkor a Disneynek ugye a munka, egyik munkafázisa az, hogy amikor valakivel felénekeltetik külföldön az adott dalt, akkor azt ők meg akarják hallgatni, és jóvá is hagyatják saját magukkal, szóval jóvá is hagyják ezeket a dalokat. Ez az Ákossal is így volt annak idején, meg Szulák Andreával, aki rendszeresen.
9: Igen, hát meg nem csak a Disney csinálja egyébként, most azt hiszem, hogy a Szilaj kapcsán is ilyen mondom, ami ugye nem Disney, hanem talán Universal, ha jól emlékszem, de szerették az ő hangját, a szinkronrendezők is szerintem, meg a megrendelők is szerették a hangját, ilyen nagyon embermeleg, férfias, igen különleges hangja volt, ének hangja volt, és hát ugye azt még nem mondtuk, de hát a Bombon együttesnek volt volt ő, Bombon Duónak volt ő az énekese, és megszámlálhatatlan előadónak, akár stúdióban, akár élő koncerteken vokálozott, Charlie-nak, nem, Pressernek régebben, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek. Tehát ebből a szempontból is rendkívül fontos figurája volt a magyar zenei életnek.
8: Igen, mindenképp elmondom a véleményemet a Bombonról, ugye nem elvitatva a Bombon sikerét és a elképesztő lemezeladásait, meg tényleg öreganyám is ismeri a dalait, de hogy a Szolnoki Péter hangját alapul véve többre volt érdemes szerintem szóló karrier, vagy bármilyen maszek karrier tekintetében. Nekem ha van lakossági dolog, akkor az a Bombon.
9: Annál lehet, hogy senki nem csinálni. Vitatkozik veled, hogy hát ez így volt. De... legfeljebb csak, hogy mondjam, van, akinek nem volt ezzel baja, vagy, ja, vagy szerette.
8: Igazából bajom nekem sincs, de nekem azért lehetett volna egy kicsit dögösebb. Tökösebb.
9: Bocsánat. Igen, hát amilyen a hangja. Nagyon-nagyon dögös hangja.
8: Elmeséltek egy sztorit erről?
9: Hogy?
8: Nyilván nem tudom, hogy itt van-e a helye, de most itt lesz. Annak idején még a Klubrádióban dolgoztam, akkor, amikor még a Klubrádió az Autóklubé volt, nagyon régen, ezer év.
9: Budán volt.
8: Igen, ott a Romer, nem Romer, mindegy, ott valahol, az Autóklub székházában.
9: Igen.
8: És ott volt egy kolléganőm, emlékszem a nevére, azt mondom, hogy Töröknének hívták, de akkor én ezt még nem raktam össze. Egy ilyen embernagyságú Bombon plakát volt az íróasztalánál, és nyilván mondtam, hogy te ne arra, hogy te ezt a fost szereted, már elnézést. Itt így nem rejtettem még alá, és néz rám, torzul el az arcam, mondom, figyelj, rettenetes ez a Bombon, és teljesen nem értettem, hogy mit akar ezzel az óriási plakáttal. Ekkora rajongó vagy? Ezt mondja, és mutatta ilyen névegykártyát, azt nézd már rá, hogy hívnak, Törökné. Hát és a Török Tamásnak a felesége volt a
9: kolléganőm. Igen, a Bombonos.
8: A Bombon másik tagja. Aha. Hát és nem győztem elnézést kérni, hogy ilyen nyíltan elmondtam a véleményemet az ő férjének az zenekaráról.
9: De mekkora esélyed volt, hogy
8: hát nagyon kevés. Nagyon kevés volt, hogy pont a Török nével fogok össze.
9: Igen, óvatosan kell szídni a mindenféle zenekarokat, meg igen, bármit, mert történhet hát, ilyen igen, az emberrel. Igen,
8: vagy erősen körül kell nézni, hogy ott van-e az illető, hogy egy filmből idézek.
9: Igen, hát ez egy igazi tragédia, viszont igen. Ami Szolnoki Péterrel történt, ugye 56 esztendős volt csupán, ahogy talán most is az előbb említettük, nyugodjék békében, tényleg nagyon fog hiányozni nagyon sok nagyon. Rétegének a magyar kultúrából, és akkor következik a másik ember, akitől búcsúzunk, aki Sam Neill, aki jóval idősebben hagyott itt minket, de tulajdonképpen ez az új-zélandi színész is váratlanul távozott, mert hogy volt neki egy komoly betegsége, hogy a rákos volt, amit be is jelentett a nyilvánosságnak.
8: Abból úgy néz ki, hogy fölépült.
9: Úgy néz ki, hogy fölépült. Hogy
8: jobban lett.
9: Igen, és most a legfrissebben az van, hogy a családja valamennyit elárult abból, hogy minek következtében halt meg, és hát van köze a betegségéhez, tehát valószínűleg a kezeléseknek a mellékhatásai voltak olyan hatással a szervezetére, amelyet hát nem tudott rendesen elrendezni, vagy nem tudta kibírni. Fantasztikus színész volt, tényleg egészen döbbenetes az, hogy az Oscar közelébe se került. Most ezt egy kicsit helyre raknám, mert sok helyütt még mindig szoktam kapni kommenteket, amikor bárki kapcsán, most éppen a Harry Dean Stanton született 100 éve, és róla is leírtam, hogy eszébe nem jutott senkinek, hogy nem tudom, hogy hány évtizeden keresztül volt ez az ember is meghatározó amerikai karakterszínész, hogy jelöljék Oscarra, és mindig jönnek a kommentek, hogy ez kinek fontos. Azért azt szerintem nekünk is fontos. Tehát,
8: hát ez egy jelzőbója azért.
9: Igen, egy jelzőbója, meg szerintem fontosak ezek a külső kritikák, még hogyha ez egy magyar kritikustól is jön, az Amerikai Akadémia felé. Tehát, hogy nekem pont azért fontos az Oscar, mert egy kicsit azért fönntartom magamnak a jogot, hogy meghatározzam időn hogy szerintem kinek kéne Oscart kapni, hogyha olyan megbecsültséget akar magának az Oscar, mint amilyennek egyébként örvendezhet.
8: Időnként. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont Roy-jal beszélgettünk, egyik közös ismerősünk, Ördögi Roy, és beszélgettünk arról, hogy a mai fiatalok, és mi hiányzik a mából, ami régen volt, és érdekes dolgot mondott, nem fogom tudni visszaadni pontosan, de hogy a szelektorok hiányoznak.
9: Igen.
8: Götze és Guzsák.
9: Hát én erről szoktam beszélni mindig, igen.
8: Igen, és akik sorvezetőt mutatnak az ő szakértelmük alapján, nem mondják meg, hogy te mit szeres, nem mondják meg, hogy te hogy viszony a világhoz, de mutatnak ilyen lehetőségeket. És amit te is mondasz, Oscar-díj is lehet egy Oscar jelölés is lehet egy ilyen, hogy igen, van egy bizottság, aki benne van ebben a filmes szakmában, belülről és egy kicsit kívülről is látja ezt az egészet, és azt mondja, hogy igen, Harry Dean Stanton erre az életműre, erre a ponton megérdemel egy jelölést, hogy figyeljen oda rá a világ, hogy őt 1000 millió dologért lehet jelölni.
9: És hát ugye itt az az érdekes, most mondhatnánk még neveket, Donald Sutherland például, meg jó néhány ilyen igazán nagy név van. Tehát, hogy
8: itt vagyok, te meg én például.
9: Például. Igen. Tehát a Harry Dean Stanton, meg a Sam Neill is szerintem olyan színész volt, akiről nemhogy tudott a legtöbb olyan ember, aki valamelyest szereti a filmeket, meg követi a mozi és a mozgók képek világát, hanem tényleg tulajdonképpen mind a kettő közönségkedvenc volt. Szerintem a Sam Neill egy kicsit talán jobban szem előtt volt, a Jurassic Park miatt, meg a nem tudom én a...
8: Figyelj,
9: a
8: Zongoraleckiben nem ő játszott.
9: Dehogy nem,
8: ja, a Zongoraleckiben is ő játszott, igen.
9: Persze. Hát ő is rettenetesen sok filmben játszott. Nagyon sokan emlegették most a halál kapcsán nálam is a Facebook oldalon azt, amikor Merlint alakította, de volt ő egyébként Damien egy Omen folytatásban is.
8: Tényleg, harmadikban.
9: Szóval, hogy nagyon-nagyon széles volt a színészi skálája, tehát ilyen független filmekben és nagy blockbusterekben is szerepelt, és hát őt se nagyon vették észre, vagy hát nem jutott el az Oscar jelölésig, pedig hát mondjuk éppen a Zongoralecke is egy olyan film volt, ami nyert is az Oscart, talán nem is egyet, meg hogy ott nagyon sok mindenkit jelölt. Onnan.
8: Holly Hunter talán meg is kapta érte. Vagy
9: igen. Nem mondasz hülyeséget, ő biztos, hogy megkapta, de is talán az a film meg többet is kapott, de mindjárt megnézem.
8: Nati Aranyos volt, azt mondta, hallottad, hogy meghalt a Jurassic Parkos bácsi? Mondtam, hogy tök jó összefoglaltad szemmi
9: igen, az ő esetében egyébként engem sem zavart, hogy a legtöbben így hivatkoztak rá, meg a cikkekben is.
8: Ez nem a szomszédok.
9: Nem a szomszédok, egyrészt, másrészt meg a legszélesebb közönség előtt valóban azzal a szereppel lett ő látható. Mm-hmm. És hogy ezzel azonosították nagyon-nagyon sokan, meg az egy szuper szerep szerintem.
8: Abszolút.
9: Meg maga a film is. Kérlek szépen megnéztem, elég sok Oscarra jelölték, eközül hármat nyert, jól mondtad, a Holly Hunter nyerte az egyiket, a Zongoraleckéről beszélünk, az Anne Paquin volt a másik, ugye az akkori kislány.
8: A legjobb film kapta, nem? A legjobb rendező?
9: Nem, a legjobb forgatókönyv kapta még meg, de jelölték még ezen kívül a legjobb rendezésre, és a legjobb filmre is többek között. Tehát, hogy ez egy nagyon szem előtt lévő film volt annó, és hát a három főszereplők közül ugye mondjuk Sam Neill volt a legkevésbé hangsúlyos, de azért ő is eléggé, vagy 3-4 főszereplők közül ő is eléggé fontos volt.
8: Szóval Szolnoki Péter és Sam Neill is igen jelentős életművet hagytak itt nekünk, úgyhogy elég sokáig elkísérnek még bennünket.
9: Reméljük,
8: nyugodjanak békében. Most röviden elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsor. Az Odüsszeával fogunk kezdeni, egy picit hosszabban, mint azt szoktuk.
9: Igen, most 4 tartalom helyett 3-at szerkesztettem be, éppen azért, hogy az Odüsszeára legyen bőven idő, mert hogy valóban az év talán legnagyobb volumenű mozifilmjéről beszélünk, ami nagyon sok szempontból érdekes és fontos, meg hát szerintem igen zseniális a sikeredet, már csak ezért is fogunk róla többet beszélni. Aztán dumálunk arról a horrorról, amit már a múlt héten így belengedtem, hogy igyekszem majd megnézni, ami X-et kapott, ugye, ami a legszigorúbb korhatár itthon, ez a Gonosz halott ég című film, és tegnap este jutott eszembe, hogy én láttam a legutóbbi Guy Ritchie-t moziba, a Szürke zónát, csak elfelejtettem beszerkeszteni, pedig egyébként nem is utáltam, tehát ezt már így előre elárulom, hogy bár nem tartom olyan nagyon jó filmnek, de ahhoz képest, amiket írtak róla, szerintem egészen szórakoztató, és hát nagyon jó benne a színészgárda, úgyhogy érdemes még elcsípni mozikba, erről is beszélünk majd, és hát ez lesz igazából a
8: kínál. Így van, ez lesz ma a filmszerészben, mindjárt jövünk vissza.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Akkor az üdvösszájával kezdjük. Christopher Nolan nagyszabású, hiszen ő nem tud kisszabásút rendezni. Nagyszabású filmje. Pont most Tomival, a kollégámmal beszélgettünk itt a rádióban, hogy 96%-on van a Rotten Tomaton, a újságírós szekcióban.
2: Igen.
1: Az viszont... Az előzetes alapján nekem így igazából nem jött meg a kedvem ehhez a filmhez, majd elmondott, hogy de, jöjjön meg, mert jó, vagy nem. És ugye ez a 96% ez mégiscsak jelent valamit, hogy lehet, hogy érdemes lenne neki
2: leselkedni. Már csak azért is, mert ugye a Rottennél ez a dolog úgy működik, hogy bár nagyon fontos maga a százalék, de a magas százalék, a magas százalék akkor értékes igazán, hogyha ez minél nagyobb kritika számból jön le ez a százalék. Igen, és az Odyssey esetében azt hiszem, hogy olyan 200 kritika van.
1: Hát itt még 160 tehát, valamennyi volt.
2: Igen, tehát ott azért nem fog már nagyon visszaesni, sőt még lehet, hogy növekedni fog a százalék. Így van, Christopher Nolan jó ideje szinte csak ilyen hatalmas filmeket készít, és az Odüsszeiával kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni azt, hogy még a nagy filmjeihez is képest ez a legnagyobb filmje. Nem csak azért, mert ez a legdrágább, tehát olyan 250-300 millióból készült, ami őrületes nagy összeg, meg hát a legtöbb helyen is ezt a filmet forgatta egyébként, 4-5 különböző országban forgattak, sivatagokban, Máltán, persze Los Angelesben is, tehát ilyen nagyon-nagyon sok helyszínen. A legtöbb trükköt ilyen handmade módon oldották meg, amit csak tudtak, de persze van benne CGI, és hát szerintem már önmagában az is rendkívül meglepő volt, hogy a Nolan hozzányúl egy ilyen műhöz, mert valahogy nem tudom, én nem feltétlenül gondoltam arra, hogy neki ez egy ilyen vágyálma, ahogy leforgassa az Odüsszeiát. Valóban az előzetes az szerintem egyébként olyan, mint a film, tehát hogy valószínűleg azért nem is tud a szó klasszikus értelmében nagyon erős kedvet csinálni a teljes alkotáshoz, mert megmutat valamit abból a szomorúságból és szigorúságból, ami erre a filmre alapvetően jellemző végig. Tehát, hogy ez nem egy emelkedett kalandfilm, tehát ez benne talán a legérdekesebb, hogy tulajdonképpen valahol Nolan azt csinálta ezzel is, ezzel a történettel is, mint az összes történettel, mint a Batman sztoriával, vagy Dunkerkkel, vagy bármivel, vagy az Oppenheimerhez.
1: Hogy lekapcsolta a villanyt.
2: Nem az, hogy lekapcsolta, le is kapcsolta a villanyt, plusz lehúzza az egész történetet a földre. És ez egy olyan történet esetében, ami tele van varázslattal, mágiával, szörnyekkel, boszorkányokkal, szirénekkel, mindenfélével, elég meghökkentő. És ezt úgy csinálta meg a filmben, hogy bár hozott olyan döntéseket a szereposztásban, amiket a magukat woke ellenesnek nevező rasszisták szeretik támadni, mert ugye szép helyén a Mérta, Lupita, és így tovább, és így tovább, de alapvetően nem a színészek szintjén tud ez a film szerintem meghökkentő lenni, hanem pont az, ahogy ez az egész mitoszhoz hozzááll, hogy minden megjelenik benne, tehát ugyanúgy a boszorkány disznóvá változtatja őket, ugyanúgy megjelennek a szirének, ugyanúgy megjelenik a szörny, ugyanúgy ott van a küklopsz, minden ott van, csak mindenből, mint hogyha így kilúgozta volna azt a csillámport, vagy kiszedte volna belőle, ami jellemzi ezeket a történeteket, és maguk a varázslatok is inkább ilyen nagyon sötét horror jelenetekhez hasonlítanak. Például a

0: annak a módját, hogy ilyen klasszikus filmkészítési eszközökkel egy ilyen egyébként elképzelhetetlen helyzetet mégis elképzelhetővé tesz azzal, hogy nem arra teszi hangsúlyt, hogy milyen mesebeli kinézete van ennek a Kükloppsznak, hanem hogy milyen érzés lehet egy tök sötét barlangban attól félni, hogy bármikor fölkelhet az a szörnyeteg, aki lenyel minket keresztbe. És egyébként magában a filmben is van egy csomó olyan húzás, ami egyrészt a kicsit a mitoszt húzza le a földre, ahogy mondtam, de közben meg valahogy a korszakot is bemutatja. Például van egy karakter benne, aki a film egy bizonyos pontján kiskutyákat válogat egy ilyen kosárban, akik éppen születtek, és láthatóan nézi, hogy melyik az erősebb és melyik a gyengébb. Ez jelentéként arról szól, hogy Odysseushoz hogyan került hozzá a kutyája. És ott ül a színész, és úgy dobja le, érted, a kiskutyát, miközben beszélget a mélybe, mintha tényleg krumplit hámozna. Mintha ez lenne a legnormálisabb hétköznapi cselekedet. És van benne néhány ilyen jelenet, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a gyerekek akkor így mentek a dolgok. Tehát nem feltétlenül azok a dolgok voltak fontosabb prioritás szinten, mint ma. De azért nem, ez a film persze nem arról szól elsősorban, hogy akkor milyen volt a társadalom, hanem egy katonáról szól igazából, akinek, nem is tudom, hogy mondják ezt, amikor valaki nagyon erős háborús traumát szenved, és utána van egy ilyen, van ennek egy neve.
1: Valamilyen szindróma.
0: Igen. Szóval, hogy Matt Damon alakításában Odysseus egy ilyen katona, aki ezzel küzd, plusz hirtelen az egész történet elkezd szólni valahogy, és szerintem ez az igazi szemtelenség benne, a kultúra haláláról. Tehát valahogy arról szól az egész film, hogy az emberiség egy bizonyos ponton úgy döntött, hogy az erkölcs és a morál az nem lesz olyan fontos, mint az, hogy előrébb lépjünk az életben. Tehát ott valahogy ez a film, ez sokkal inkább szól arról, hogy Odysseust mi várja otthon, amikor ugye visszamegy a házába, és tele van kérőkkel, a Robert Pattinsonnal, meg ki tudja kicsodával, hogy mi várja otthon, hogy miért van belekényszerítve abba, hogy különböző döntések közben úgy döntsön, vagy hogy különböző döntéseit úgy hozza meg, hogy végül valamiféle erőszakos megoldást kell találnia, tehát meg kell ölnie valakit, vagy harcolnia kell valakivel. És szerintem az igazán szemtelenség, hogy az emberiség kultúrájának az egyik égkövét használja arra a Christopher Nolan, hogy arról beszélne egy kicsit, hogy mi állatok vagyunk. És hogy bármennyire is gondoljuk azt, hogy nem tudom én, nagyon-nagyon sok teremtménynek a földön hát felette állunk, ez a természetünkre nem igazán igaz. És szerintem ezért is nagyon klassz film, mint gondolatokat ébresztő alkotás az Odüsszeia, mert elsősorban erről szól, és hát persze iszonyatosan lenyűgöző. Tehát, hogy egészen fantasztikus az, ahogy ezeket a nagyon-nagyon bonyolult speciális effekteket megoldották, akárcsak a Kükloppszot, aki nyilván CGI-jal is rásegítettek, de ott tudtam már például építettek egy meglehetősen nagy, ilyen animatronikonak nevezhető bábút, hogy amikor a színészek rohangálnak a jelenetben, akkor valóban legyen ott valami, és szinte az összes ilyen trükköt nagyon-nagyon realistának érzi az ember, még akkor is, hogyha nyilván vannak olyan részei a dolognak, ahol hát egyértelmű, hogy csak CGI-t tudtak használni, mert azt máshogy nem lehet megoldani.
1: Akkor ezt leszögezhetjük, hogy összefoglalhatjuk úgy, hogy az egyszerű oregoni lakos nem fog csalódni, és nem lesz frusztrált attól, hogy igazából fogalma nincs, hogy az eredeti mű miről szól, mert hogy kap egy olyan valamit, egy olyan feldolgozást, ami tud az eredeti mű ismerete nélkül is élmény nyújtani.
0: Igen, leginkább azért egyébként, mert hogyha a cselekményszálakat, sőt, hogyha a szerkezetet nézzük, akkor tulajdonképpen ez egy rendkívül hű adaptációja az Odysseának, mert ugyanúgy az a flashback szerkezet van benne, ami a műben van benne, tehát így is lehet nézni igazából.
1: Oké, csak de hogy benne van minden cselekmény ahhoz, hogy megértsd, nem úgy, mint a Szent Szarvas meggyilkolásában.
0: Ja, nem,
1: hogy
0: nem.
1: A könyvtárba kéne járni előtt, hogy megértsd.
0: Ez egy könyvhű adaptáció, tehát sőt, szerintem még büszke is arra, hogy hosszú idő óta ez az

0: első mozi verziója, tehát hogy azért meg van mutatva benne az, hogy 2026-ban hogy kell kinéznie egy ilyen fantasynek. Nyilvánvalóan azért is törődnie kellett Nolannek a közönséggel, mert hogy nagyon sok pénzbe került ez a film, tehát egyáltalán nem mindegy a Universalnak, hogy mennyien nézik meg, és még két dolgot el szeretnék mondani, ami érdekesség, az egyik az, hogy ez az első olyan film, amit kizárólag csak és kizárólag IMAX kamerákkal forgattak, mert még a Nolan is, csak én nem tudom én, ilyen arányosan szokott általában ezzel a technikával dolgozni. A másik pedig, hogy arra és ez nagyon érdekes szerintem, érdekes különbség lehet a szinkronos és a feliratos változat között, bár én csak a feliratos láttam, hogy eredetileg a Nolan nem használ ilyen archaikus nyelvet, tehát mondanak benne ilyet, hogy Hello Odysseus, tehát hogy van ilyen benne, de azért nyilván figyelt arra, hogy nem mai szlengen beszélnek, viszont a Speyer Dávid tudtommal hexaméterekben írta meg a film szinkronját, úgyhogy szerintem érdekes lesz.
1: Az egy kunst.
0: Érdekes lesz ezt a kettőt össze. Én még csak a feliratosat láttam.
1: Nem sokára jövünk vissza, tartunk egy rövid szünetet, iszunk egy kávét, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal a Rádió Cafén.
1: Egy horrorfilmmel jövünk vissza, a filmszerész hallgatjátok. Mindig van egy olyan érzésem, hogyha valamiből elkezdenek sokat csinálni, tehát például a Conjuringból, hogy ez előbb-utóbb elkezd elkopni a sztori. Így vagyok egy kicsit ezzel a gyerekkorunkban az erdőszellemének hívtuk, az Evil Dead című.
0: Igen. Című. Sam Raiminek a forradalmi filmjei.
1: Most már sorozatát, vagy nem is tudom, ezt minek mondják.
0: Hát ez igazából univerzumát, egy reboot, remake, sorozat, nem is tudom pontosan, mikor készült az első ilyen remake, ami az első 1979-es vagy 80-as
1: Evil 16 körül.
0: Valahogy így, akkor készült, és akkor azóta készült még két rész, és ez a legutóbbi, ugye ez a gonosz halott ég, ez látható most a mozikba, és ez az a film, ami X-es besorolást kapott, ami ugye nálunk a legdurvább besorolás, igazából viszonylag kevés nyugati országban létezik ilyen korhatár besorolás, aminek az a lényege, igazából én a moziba is röhögtem rajta, mert ugye elmentem megnézni, este 10-kor vetíthetik csak, ugye ez az egyik legkomolyabb megszorítása ennek a korhatár besorolásnak, és amikor az elején megjelenik az X felirat, akkor már nem tudom, hogy ki a hangja ezeknek a korhatár karikáknak, de hogy bemondja a hang, hogy csak felnőtteknek a megtekintése.
1: És tele volt gyerekkel a mozi.
0: Nem az, hanem hogy a 18-as akkor mi? Tehát a 18 éven felülieknek az tulajdonképpen ennek szinonimája, nem? Hiszen 18 évesen lesz az ember nagykorú, meg felnőtt.
1: Itt nálunk, igen.
0: Igen, tehát hogy semmi értelme nincs ennek. És hát azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy egyszerűen ezekkel a besorolásokkal kirekesztenek igenis létező horror szubzsánereket. Tehát hogy az, hogy létezik az extrém horror alfaja, vagy alműfaja, az nem egy új találmány. Tehát extrém horror filmek már nagyon-nagyon-nagyon régen készülnek, amiben ugye az egyik legfontosabb hatáselem az az úgynevezett gore, ami tulajdonképpen az explicit hát ilyen kibelezések, felnyásolások és egyéb undormányok kitartó hosszan való mutatását jelenti, és hát vannak olyan horrorfilmek, amik kifejezetten erre építenek, vagy ezekre a hatásokra, tehát nem a nyikorgásra, meg a jumpscare-re, amire mondjuk a James Wan, vagy az által is említett Conjuring filmek építenek, hanem ezekre a brutalitásokra.
1: Hostel például.
0: Igen, és a gonosz halott franchise, az eredeti franchise, az ugye azért volt forradalmi, tehát Sam Raimi azért tudott rögtön egy ilyen igazi horror herceggé válni, mert nála két dolog megfért egymás mellett, ami a legtöbb horrorban kioltja egymást. Az egyik a humor, a másik pedig ez a nagyon dúlva gore. És tehát ahhoz, hogy komolyan vedd a gore részét az erőszaknak, ahhoz a humornak nagyon speciálisnak kell lennie, hogy ne legyen nevetséges ez a sok durva effekt. És ezt a Raimi nagyon-nagyon jól csinálta az eredeti Evil Dead filmekben, és ezekben az újabb Evil Dead filmekben is figyelnek arra, hogy legyen humor, de elsősorban itt inkább az a fontos, hogy maga az a gonoszság, ami árad magából a címből is, meg az egész franchise alaphelyzetéből, hogy van ugye egy ilyen sátáni könyv, ami kiszabadítja a legdurvább gonosz szellemeket, meg démonokat, szóval ez a mély gonoszság, ez valóban úgy jelenjen meg ezekben a filmekben, hogy ez igazán hatásos legyen. És ebből a szempontból ez a harmadik film is működik, tehát ezek a gore részek, az, hogy a gyertyát iszik a démon, meg nem tudom én, ezek tényleg nagyon-nagyon működnek, és ugye ezeknek ilyen kettős hatása is van ezekben a filmekben, mert hogy ugye az van, hogy megszállja a démon a gazda testet, és úgy csinál mindenfélét annak az embernek a testével, hogy az őt ugye nem érinti, tehát a démonnak ettől nem lesz baja, de a testet attól még azért roncsolja, és ezért van az, hogy a történet végére már ezek a megszállt emberek ilyen lógó fejjel, meg nem tudom én mivel.
1: Sántikálnak,
0: tehát ilyen zombiszerűen néznek ki, de nem zombiszerűen mozognak a legtöbbször. Ennek az alaphelyzeten a legutóbbi filmnek egyébként egy családi sztori, és igazából az látszik rajta, hogy nagyon következetesek azok, akik ezt a franchise-t építik, mert az előző két film is két különböző nemzetiségű, különböző stílusú horrorfilmestől került ki, és ez az új film is egy harmadik stílust mutat be, vagy inkább egy harmadik stílussal találkoztatja ezt az Evil Dead franchise-t. Sebastian Vaniceknek hívják ezt az embert, aki egyébként nem szláv eredetű, mármint hogy a neve az lehet, hogy az, de hogy egy francia filmrendező, és hát ez a film is a francia új hullámos extrém horrornak tulajdonképpen a megjelenése.
1: A magas feszültség.
0: Olyasmi,
1: ide illik.
0: Igen, nagyjából az a stílus, meg a mártírok, ugye az is egy elég híres ilyen francia extrém horror, és ezekben a filmekben, tehát a francia extrém horrorokban jellegzetesen vissza-vissza szokott térni a családi téma, tehát a családon belüli erőszak, és így tovább, és így tovább. És hát ebben a filmben is nyilván megjelenik ez, de tekintettel arra, hogy most már tényleg minden második horrorfilm egy kicsit erről a traumáról szól, vagy a gyászfeldolgozásról, vagy a családon belüli erőszakról, ez is kicsit már olyan klisének tűnik, de mondom, amikor tényleg ilyen pokoli effektek vannak a filmben, akkor az azért nagyon erősen működik szerintem.
1: Guy Ritchie-vel megyünk tovább, ugye egy olyan film, amit majdnem elfelejtettünk bemutatni,
0: Igen, majd nem
1: tudom beszélni. A három film kínálatból ez érdekelt a legjobban.
0: Annyira sejtettem, hogy ez a leggyengébb egyébként.
1: Mindjárt gondoltam.
0: De azért ezt elmesélném, hogy bár már tényleg elég régen megy a mozikban, már úgy értem, hogy több hete megy a mozikban, és akkor mentem el megnézni, amikor volt ez a nagy kánikula, tehát egy kicsit ilyen kényszerből, de azzal együtt, hogy a Gáricsi filmet én mindig szívesen nézem, még a gyengébbeket is, de hát olvastam róla, hogy ez nem annyira jól sikerült, és hát igazából, ahogy mentünk előre a filmben, úgy nyugodtam meg, mert alacsonyak voltak az elvárásaim, és hát annak nem az, hogy megfelelt, hanem túl is teljesítette, és az az érdekes a Guy Ritchie-ben, hogy egyrészt én nem tudom, hogy mikor alszik, mikor eszik, tehát ott az, hogy érted, az Apple Plus-on is legalább nem tudom, pár havonta, vagy Netflixen, vagy akárhol jelentkezik egy új sorozatta, plusz csinál egy plusz filmet csak streamingre, plusz csinál egy filmet, tehát ebben az évben talán ez a második vagy harmadik projektje, és be van neki tárazva egy csomó, szóval szerintem ő reggel fölkel, és még gyorsan reggeli előtt leforgat egy filmet, hogy aztán a déli forgatásra következő filmre odaérjen, és az érdekes, hogy ezeknek a filmeknek a javarészét ő írja.
1: És ez a kunszt.
0: Ez a kunszt, és hát a szürke zónában, ha valami el van találva, szerintem az alaphelyzet az nagyon érdekes, mert hogy a Guy Ritchie-nek az újabb filmjei közül viszonylag nagyon sok egyfajta heist film. Tehát, hogy egy csapatot láthatunk, akiknek vagy meg kell szerezni valamit, vagy ki kell rabolni valakit, vagy meg kell ölni valakit, vagy meg kell menteni valamit, de hogy ezek ilyen menő csapattagok, akiknek megvan általában a speciális skilljük. És szinte mindegyik film így épül föl, és a szürke zóna is igazából erről szól, egy olyan csapatról szól, aki hát egy nagyon speciális feladatból él, abból él, hogy ilyen korrupt politikusokat, meg korrupt üzletemberektől próbálnak meg visszaszerezni olyan pénzeket, amiket ők vagy elloptak, vagy kölcsönkértek, és nem adják vissza, és megpróbálják elrejteni ilyen különböző helyeken. De nem csak a politikusok, hanem mondjuk drogbárók, meg ilyesmi. Ez egyébként nagyon érdekes, hát hogy mondjam, analógiát mutat a mostani magyar helyzettel. Tehát ebben a filmben is van néhány olyan szitu, amikor úgy nyúlnak utána egy csávó után, hogy ő régen egy eléggé megbecsült hát közéleti személyiség volt. No, és hát ennek a csapatnak a tagja, Jake Gyllenhaal és Henry Cavill, ugye ők az abszolút főszereplője ennek a filmnek, hát mind a ketten játszottak már Guy Ritchie-nél, mind a kettőt nagyon szereti Guy Ritchie, Henry Cavillt egy kicsit jobban, talán ez a negyedik vagy az ötödik filmje Guy Ritchie-vel, ugye ő volt a nem a legutóbbi, hanem az előtti Superman, tehát a DC filmekben, és hát ez a szuper csapat próbálja meg, a Leiza González az egyetlen, nem van még benne azért fontos női főszereplő, de a legfontosabb női főszereplő ő, tehát ő bízza meg tulajdonképpen ezt a társaságot, és hát igazából azt láthatjuk, amit mindegyik ilyen Guy Ritchie filmben szoktunk, hogy van egy narrátorunk, aki végig ilyen szellemes módon löki előre a cselekményt verbálisan, meg persze csomó ironikus beszólása van, játszanak a térképekkel, minden ilyen nagyon klipszerű, egy Guy Ritchie filmben legalább 5 percenként egyszer kell egy osztott képmező, amit így használ, meg úgy használ, a narrátorok egyszer csak gondolnak egyet, és eltűnnek, és egy tök másik szereplő kezdi el narrálni az egész történetet, és közben meg vannak ezek a nagyon jellemzően Guy Ritchie-s párbeszédek, tudod, ezek a kicsit ilyen macsó, csipkelődős, beszólogatós, kompakt dumák, amik akkor is szórakoztatóak szerintem, hogyha nem feltétlenül a legeltaláltabb szövegei a Guy Ritchie-nek. Szóval, hogy nem a legjobb filmje, sőt, nem tudom, szerintem az első 10 legjobb filmjében sincs benne a szürke zóna, de semmiféleképpen nem egy olyan film, amivel ne lehetne lenni, nem tudom, 98 percig, amíg tart.
1: Hát szerintem Guy Ritchie-nek a művészete az olyan, mint egy ilyen gyors étterem, amit éppen kedvelsz, és mondjuk tólig az ott lévő kínálatból igazából így vagy úgy kicsit fanyologva, ugyan, de nagyon szívesen fogyasztasz.
0: Igen.
1: Szóval Guy Ritchie is egy ilyen rendező szerintem.
0: Igen, és mindig benne van egyébként, hogy majd a következő filmje megint jelentős lesz, mert azért el tudja ő még találni, meg mondjuk én a sorozatait is szeretem, tehát a Gentleman-t is nagyon
1: nagy. Az jó
0: jön, nem sokára egyébként, talán még ebben az évben a második évad.
1: Szuper. Köszönjük a mai figyelmet, ez volt a Filmszerész, és jövő héten is találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on, meg egyéb olyan helyeken, ahol ezeket a podcasteket felelhetitek, tehát akkor jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
0: Így van, köszönjük mindenkinek, és mindenki vigyázzon magára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek. De maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Hamarosan érkezik a dízelesek kompenzációja, csökkentenék a várólistákat, kevés a dió idén. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. 5000 forintot utalnak vagy kézbesítenek első körben, decemberig pedig összesen 20000 forint érkezik. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben fizet. A pénz jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlákra utalják vagy postán kézbesítik. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednek, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Hangsúlyozta, a programnak legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Újabb területekre terjeszteni ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Jóval kevesebb dió termett idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
6: Az idei hazai dió termés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi május 1-i fagyok okoztak nagyon nagy károkat a jó termésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
5: Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mikor kell először fogorvoshoz vinni a gyerekünket? Meddig elegendő, ha a szülő csak ellenőrzi a fogmosást, és hány éves korig kell még aktívan segíteni benne? Miért fontosak a tejfogak, ha egyszer úgy is kihullanak? Hogyan kell megfelelően tisztítani a fogakat fogszabályzó készülék mellett? És vajon tudnánk-e, hogy mit kellett tennünk, hogyha egy esés vagy egy sportbaleset következtében letörik, meglazul vagy teljesen kiesik a gyerek foga? Mai beszélgetésünk második felében pedig kutatásról, egy nagyon érdekes területről beszélünk, hogy mennyire egyedi a szájpadlásunk mintázata. A részletek kiderülnek hamarosan. Vendégem a stúdióban dr. Simon Botond szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa, aki a betegellátás és az oktatás mellett a szájpadlás digitális morfológiájának kutatásával is foglalkozik. Botond, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy újra itt lehetek.
1: Hát igen, ez egy olyan terület, ahol rengeteg mindent próbáltunk már legutóbb is érinteni, de mindenre nem jutott idő. Szó esett akkor általánosságban a felnőttek szájápolásáról, a mikrobiomról, a megelőzésről, viszont a gyerekekre nem jutott elég időnk, és arra gondoltam, hogy most beszéljünk róluk is, hogy mikor kezdődik valójában a gyerekek fogainak védelme, akkor, amikor kibújik az első fog, vagy már ezt megelőzően is van a szülőnek valamilyen feladata.
2: Hát ez nagyon jó kérdés, és ezt köszönöm, hogy szóba hoztad. Ugye a legutóbbi adásban nem tudtunk erre részletesen kitérni, de azért érintőlegesen beszéltük, hogy hány éves kortól kell fogorvoshoz vinni a gyermeket, vagy hány éves kortól ajánlott, tehát mikortól kell rá felkészülni a szülőknek. Én azt gondolom, hogy már prevenciós szempontokat figyelembe véve azt kell szem előtt tartanunk, hogy mielőtt már kibújnak az első fogak, a szájüreg az elég edzett legyen ahhoz, hogy bármilyen problémát azt el tudjon hárítani. Tehát már a tejfog megjelenése előtt érdemes erre odafigyelni.
1: Tehát az első évben, amikor még ott a pici baba, akkor mit tehet a szülő?
2: Általában 6 hónapos kortól bújnak elő az első tejfogak, és ekkor már érdemes őket letisztítani. Van újra húzható cumi, vagy akár csak egy kis gézlappal áttörölgetni az álcsontokat, meg a kis fogkezdeményeket. Azt tudja tenni a szülő, hogy letisztítja ezeket a felületeket. És még nagyon fontos, hogy minél jobban próbálja minimalizálni a cukorbevitelt. Ugyanis ha ő úgy próbálja megnyugtatni a szülő a gyermeket, hogy mondjuk cukros teát ad neki cumis üvegben, vagy nagyon hosszú ideig folyamatosan az anyatejjel próbálja még éjszaka is megnyugtatni a gyermeket, az hosszú távon nem feltétlenül jó.
1: Mikor érdemes először fogorvoshoz vinni a gyermeket? Gondolom nem akkor, amikor már ott a baj.
2: Hát egyáltalán nem akkor, amikor már ott a baj, mert az egy teljesen másik állapot lesz, hogy a fogorvosnak arra kell felkészülnie, hogy egy fájdalmas, síró gyereket kell kezelnie.
1: Aki retteg, aki fél.
2: Így van, és még mellett ott van a szülő, aki szintén retteg, és szintén aggódik, hogy mi lesz a gyermekével. Tehát eltérőek a vélemények, hogy most hány éves kortól ajánlott fogorvoshoz vinni a gyermeket. Átlagban ilyen 3 éves kort szoktunk mondani, de hogyha valaki már 1 éves korban meg szeretné mutatni, szíve joga. De összességében 3 éves korban érik oda a gyermek, hogy már még jobban tudja érzékelni, hogy milyen környezetben van, mi fog történni, és ilyen beszoktatást kell elvégezni, hogy azt lássa, hogy egy fogorvosi székben biztonságban van, kedvesek az emberek, ott van mellette a szülő, aki szintén biztonságot ad. Tehát nagyjából ez a 3 éves kor.
1: Ismerkedés és a bizalomépítés, amiről itt még szó van.
2: Ez nagyon jól mondod. Ami az egész fogászati szakmát egyébként behálózza, hogy egy bizalmat kell építeni hosszú távon tartósan a pácienseknek.
1: Hiszen egy egyébként sokszor még a felnőttek is félnek a fogorvostól.
2: Igen, az, hogy ők miért félnek a fogorvostól, az már egy érdekes kérdés, azért, mert vagy a családban vannak urbán legendák, korábbi traumák, amiket generációra átadnak, vagy azért, mert saját maguk tapasztaltak valami rossz élményt, pont azért mellett, hogy nem előzték meg a bajt, hanem fájdalmas akut tünetekkel keresték fel a fogorvost, aki bár a legjobb tudását beleadja, de mégsem tudja teljesen érzéketlenül ellátni azt a fogat.
1: Hát meg amikor a szülő azt mondja, nem mosod meg rendesen a fogadat, akkor majd a fogorvoshoz kell menni, tehát akkor kvázi a fogorvossal fenyegetjük a gyereket.
2: Hát az egy nagyon rossz ötlet, igen, hogy fogorvossal fenyegetjük, inkább azt mondjuk szülőként, hogy itt van ez a fogtündér, hogyha elhagyunk pár fogat, akkor a fogtündéred miatt megjutalmaz, de csak úgy fog megjutalmazni a fogtündér, hogyha megfelelő időben veszítjük el azt a tejfogat, és nem idő előtt.
1: És hát ha vigyázunk rá, az egyik leggyakoribb szülői mondat egyébként, és ezért mondtam ezt, hogy ez még csak tejfog, ami úgyis majd kiesik. Miért félrevezető ez a gondolkodás?
2: A legutóbbi adásban említettem azt a mondatot, hogy a Jóisten kétszer adott fogat ingyen az életben, a harmadikért pedig már valamilyen módon fizetnünk kell. Tehát az, hogy a tejfogakat leváltjuk egy bizonyos korban, az nem jelenti azt, hogy azokra nem kell vigyázni, hiszen a tejfogak azért vannak, hogy kezdetben beállítsák a megfelelő rágó funkciókat, kialakuljon egy harapási magasság a gyermeknél, érzékelje az idegrendszer is, hogy milyen erősséggel kell dolgokat megrágni, felőrölni, leharapni, és ezt követően pedig a tejfogak segítik a megfelelő fogváltás, hogy a maradó fogak azok már egy olyan állapotba érkezzenek, ahol mindennek megvan a helye. De ez is nagyon fontos, hogy a tejfogainkkal ugyanúgy kell gyermekkorban rágni eleget, használni őket. Tehát nem a pépes dolgokat folyasztani 0-24, hanem igenis keményebb dolgokat rágni, és segíteni az izom és idegrendszernek, hogy a megfelelő fejlődési irányba terelje majd később az álcsontokat, mert ha megfelelően fejlődnek az álcsontok, akkor a fogak jó eséllyel el tudnak férni. Nyilván vannak genetikai variációk, meg családi halmozódás, vagy családi öröklés, hogy éppen milyen álcsontformát és fejformát és milyen fogazatot öröklünk, de összességében, hogyha megteszünk mindent annak érdekében, hogy a gyermek megfelelő mennyiségben és minőségben rág, akkor a fogváltást azt lehet megfelelő mértékben irányítani.
1: Milyen következménye lehet annak, hogyha a szúvas tejfogat nem kezelik időben?
2: Hát hasonló következménye van, mint egy maradó fog esetén, hogy előbb-utóbb az a szúvasodás az eléri a fogbélkamrát, ez egy tejfog esetén egy sokkal szélesebb a fog arányaihoz képest nagyobb fogbélkamra, mint egy maradó fog esetén, és a kialakult szúvasodás az emiatt hamarabb ad jelet, hogy elkezd fájni a gyermeknek a foga, és hogyha már egy olyan szintre ér, hogy ez már menthetetlen, akkor sajnos el kell kezdeni egy gyökérkezelést, de ha már a gyökérkezelés is menthetetlen, akkor pedig nyilván ott mérlegel a kezelőorvos, hogy hogyan próbálja ezt a már nem élő tejfogat minél hosszabb ideig a szájban tartani, hogy a fogváltás, meg a helyfenntartást azt segítse. Megvannak erre különböző terápiás lehetőségek, de én még mindig a prevencióban hiszek, hogy előzzük meg azt, hogy egy tejfog kiukadjon.
1: Egyébként előfordulhat, hogy nagyon gyorsan romlik egy tejfog?
2: Előfordulhat, attól függ, hogy mennyire agresszív az a fogszúvasodást okozó baktérium, ami belekerül a gyermek szájába, és attól is függ, tehát a fogszúvasodás egy multifaktoriális betegség, tehát több faktornak kell együtt állni ahhoz, hogy ez nagyon gyorsan végbe menjen. Számít az időfaktor, számít az étkezés, számít a fogazatnak a minősége, és számít az is, hogy mennyi ideig találkozik a táplálékkal, úgyhogy alapvetően nincsenek megmosva rendesen a fogak. Tehát az, hogy a tejfog az tegnap még nem volt lyukas, de ma vagy holnap meg már igen, olyan nincsen, tehát a biológiát ilyen mértékben nem lehet felgyorsítani, de összességében azért, ha rendszeresen elvisszük a gyermekünket fogorvosi vizsgálatra, illetve már a közintézményekben ugye van kötelező gyermekfogászati szűrés, akkor ezeket az elváltozásokat idő előtt ki lehet szűrni.
1: És ha már itt tartunk, akkor a szülő milyen jelekre figyeljen, mi az, amit otthon is észrevehet, sárgás, barnás folt, mi az, amire érdemes figyelni?
2: Szülő először is egy jó példát mutasson a gyermekének, hogy ő is megmossa a fogát. Ha ez már megvan, akkor félig meddig sikerült megoldani ezt a problémát. De hogyha mégis a gyermeknek úgy alakul, hogy elkezdődik egy ásványanyagvesztés a fogait illetően, akkor kezdődik igen egy halványabb barnás elváltozással, főleg a fogak között vagy a rágófelszínen, és ezt követően attól függően, hogy mennyi idő telt el az elváltozás kialakulását követően, egy üregképződéssel fog járni. Tehát hogy a szúvasodásnak az első fázis az még nem jár üregképződéssel. És általában, amikor már a szülő észreveszi, hogy probléma van, akkor már üregképződéssel jár, tehát kialakult a lyuk. Ezért mondjuk azt, hogy lyukas a fog. És amikor ez a lyuk már kialakult, akkor már bizony muszáj minél hamarabb fogorvosi segítséget kérni, mert abban a lyukban lévő felgyülemlett baktérium telepet, illetve ha esetleg beszorult lepedék, akkor azt a ételmaradékhoz ki kell onnan pucolni, ki kell tisztani az üregnek a falait, és ezt követően azt az üreget, azt a lyukat, azt be kell tömni erre megfelelő tömőanyaggal.
1: Meddig kellene a szülőnek mosnia, vagy utólag megtisztítani a gyermek fogát? Hány éves korig ajánlott?
2: Hát én azt gondolom, hogy legalább egy 8-10 éves korig nem árt, hogyha a szülő is utána jár a gyermekének. Ugye az első maradó fogak megjelenése az 6 éves korban kezdődik. 6 éves kortól, amikor már iskola élet lesz a gyermek, akkor a kézügyessége az iskolában tanult különböző írási technikáktól is még jobban fejlődik.
1: Hát ezek a finom motorikák.
2: Így van.
1: Gondolunk.
2: De mire eljut a gyerek arra az idegrendszere is, hogy ezeket a finom motoros mozgásokat, ahogyan te is említetted, megfelelő mértékben végre tudja hajtani, ahhoz szerintem egy 8-10 éves kornak meg kell történnie, nyilván gyermeke válogatja, de például az elektromos fogkeféknél ott 7 éves kornál van egy váltás, tehát 3 és 7 éves kor között egy kisebb fejű fogkefével működik az elektromos fogkefe, és 7 éves kortól nagyjából 12 éves korig pedig már a nagyobb méretű fejjel, tehát hogy ott 7 éves korban meg már van egy olyan méretbeli növekedés elkezdődik a gyermeknél, ahol már még alaposabb fogmosási technikát igényel, mert még több maradó fog jelenik meg, és egyre vegyesebb lesz a fogazat, és ha a szülő 8 éves korig utána nyúl, akkor jó eséllyel fenntartható egy jó állapot a gyermek szájában.
1: Most a fogszabásodás kapcsán még eszembe jutott, hogy itt mindenki az édességre gondol, hogy az édesség aludas. De valójában mi jelent nagyobb kockázatot, az elfogyasztott cukor mennyisége, vagy az, hogy mennyi ideig találkozik ezzel a fog?
2: Hát a frekventáltság az mindenképpen fontos, hogy milyen gyakran találkozik a fogazat a cukorral, az, hogy utána mennyi ideig van rajta a fog felszíneken, az is nagyon fontos, az, hogy milyen a nyál összetétele, mennyi folyadékot fogyasztunk, és a folyadék alatt most én a vízfogyasztást értem, hány szor mosunk naponta fogat, a legrosszabb, amit tehetünk, hogy este vacsorázunk, akkor mondjuk a gyermekünk most nem tudom, eszik egy kis sütikét, és ezt követően fogmosás nélkül lefekszik. Ez a legrosszabb, amit tehetünk. A napi kétszeri fogmosást azt nem véletlenül javasoljuk. Tehát hogy hivatalosan azt javasoljuk, hogy minden étkezés után. De nyilván ezt felnőttként már nehezebb megtenni, gyermekként egy bizonyos életkorban még azért könnyebb.
1: De ott az egész napos nassolás, vagy az időről időre a nassolás, a kortyolgatás, mondjuk egy üdítőital esetében.
2: Így van, tehát hogy üdítőitalok, szénsavas italok, frekventált ételfogyasztás, frekventált cukorbevitel, ezek nem segítik azt, hogy meggátoljuk a fogszúvasodás kialakulását, tehát kevesebb ilyen jellegű ételt, italt fogyasszunk, de ha már fogyasztottunk, és mondjuk vártunk a fogyasztást követően legalább egy fél órát, hogy a száj regenerálódjon, és a nyáltermelés és a nyálnak a pH-ja visszaálljon egy normálishoz közeli állapotba, akkor igenis mechanikailag tisztítsuk meg a fogfelszíneket, a mechanikai tisztítás pedig egy minimum egy fogkefét jelent, ha pedig szükséges, akkor fogköztisztító kefe, de most, hogyha gyermekeknél maradunk, általában a gyermekeknél egy fogkefés tisztítás az elegendő szokott lenni.
1: Eszembe jutott ugye, hogy említettük a fogszabályzást, és itt azért fokozottan oda kell figyelni, gondolom, a szájhigiénére. Kisgyermekek vagy kiskamaszok és nagykamaszok esetében mit javasolsz?
2: Már úgy érted, hogyha már van fogszabályzója a páciensnek, akkor mit javaslok?
1: Igen.
2: Hát ez attól függ, hogy milyen típusú készüléke van. Ha kivehető készüléke van a páciensnek, az is attól függ, hogy mennyi ideig van bent a szájban. Nyilván, ha kivehető készüléke van, akkor étkezéskor ki tudja venni. Étkezést követően megmossa a fogát, nem közvetlenül, de picit vár, ahogy korábban mondtam, és ezt követően visszahelyezi a kivehető készüléket.
1: Amit meg kell mosni?
2: A kivehető készülékre óhatatlanul is rakódik egy pici réteg a nyálból, meg kell tisztítani a kivehető készüléket, érdemes a szájba helyezés előtt, illetve a szájból a kivétel után megtisztítani. Ez lehet, hogy elegendő a kezdetben csak az, hogy vízzel lemossuk, megszárítjuk, de amikor már látjuk azt, hogy van rajta egy pici réteg, egy plusz réteg, akkor érdemes fókefével megtisztítani.
1: A másik helyzet ugye a rögzített készülék.
2: Így van. Ha rögzített készülékünk van, akkor viszont megtanulunk helyesen fogat mosni, már rá vagyunk kényszerítve, mert egész egyszerűen olyan eszközök kerülnek be ilyenkor a szájba, amikbe könnyebben beletapad az étel, vagy beleragad. És az a komfortunkat befolyásolja. Na most, hogyha úgy érezzük, hogy ez számunkra kellemetlen, akkor bemegyünk a fürdőszobába, és akkor megpróbáljuk kipucolni a különböző drótok, sinek, különböző kis tappancsok között beékelődött ételmaradékokat. Tehát én azt látom, így a praxisomban én magam nem végzek fogszabályozó kezelést, apukám például igen, ő fogszabályozó szakorvos, hogy a paciensek alaposan megtanulnak fogat. Most már azok, akiknek van igénye rá, de hál' Istennek azért a többségnek innentől kezdve lesz igénye rá, és akkor szépen, ha már lekerül a fogszabályozó, akkor még alaposabban fogja tudni ápolni a fogait.
1: Egyébként előfordulhat, hogy mondjuk a fogszabályozás eredménye esztétikailag szép, de mondjuk a készülék levétele után hiányos fogtisztítás miatt elváltozások maradnak a fogon.
2: Hát ez már közben is látszódik, tehát hogyha tehát nem megfelelően tisztítjuk,
1: nem az embert,
2: akkor az íny az begyullad. És az ínygyulladás az látványos tud lenni, kezdetben apró vérzéssel járhat, és ezt követően pedig az íny az meg tud úgy duzzadni, hogy ez már szemmel látható a páciensnek is. Tehát, hogy a kis vérzéssel lehet, hogy valaki nem foglalkozik, de igenis kell foglalkoznia, de amikor pedig már ilyen karfiolosan felduzzad az íny, akkor már súlyos higiénés problémák vannak.
1: Egyébként milyen ételeket érdemes kerülni? Kifejezetten, hogyha a fogszabályzásról, fogszabályzóról beszélünk.
2: Hát, ha most rögzített készülékről beszélünk, akkor a rágó az nem lesz a barátunk ebben az időszakban. Szerintem erre a kezelőorvosok fel is hívják a figyelmet, hogy most ameddig a készülék fent van, addig nem szabad rágózni. Igazából szinte mindent lehet fogyasztani, harapni már nehezebb egy rögzített készülék esetén, mert van egy extra eszköz a fognak a külső felszínén, de hát meg kell tanulni vele étkezni. Tehát az, hogy most miket kell kerülni, azt gondolom, hogy étkezzünk változatosan, csak annak a módját azt a fogszabályozó készülékekre kell szabni.
1: Eddig arról beszéltünk, hogy mennyire fontos a szájhigiéné, meg a rendszeres és a megfelelő fogtisztítás, viszont előfordulhat olyan, hogy nem a fogmosás vagy a rossz fogmosás a hibás. Miben különbözik mondjuk egy fejlődési zománc hiba a kezdődő fogszúvasodástól?
2: Hát a szerkezetében van változás, tehát hogyha egy zománc fejlődési rendellenesség van, most ez, hogy éppen mi okozta ezt a zománc fejlődési rendellenességet, az is egy másik kérdés, vagy hogyha a fogszúvasodás miatt gyengült meg a szerkezet, ott van makro és mikroszerkezetbeli különbség. Egy zománc hiba, ha ez a fejlődési rendellenességből adódó zománc hiba volt, akkor a kérdés az, hogy ez genetikai eredetű-e, vagy akár mondjuk egy trauma okozhatta, mondjuk egy maradó fognál a fog fejlődése során valami olyan ütés érhette, hogy ott a zománc kialakulásakor problémába ütközött, vagy zavart szenvedett. Úgy lehet megelőzni, hogyha nyilván elkerüljük ezeket a baleseteket, a genetikai jellegűt azt nyilván nem nagyon lehet.
1: Mert ott gyengébb a zománc eredetileg, és hát, töredezhet mondjuk jobban?
2: Ott genetikailag úgy van irányítva a zománc fejlődés, hogy ott különböző faktorok hiányoznak, és ezáltal nem megfelelő, de ez azért nem egy gyakori változat. Tehát ilyen fejlődési rendellenességek előfordulhatnak. Azt is meg kell nézni, hogy a családban volt-e korábban hasonló. Sok évvel ezelőtt voltak még akár ilyen gyógyszerszedés okozta fejlődési rendellenességek is, de szerencsére a fogászat rengeteget fejlődött, rengeteg információnk van, így ezeknek a kialakulása most már minimalizálható.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászat és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa. Ígértük, hogy beszélünk arról, hogy mi a helyzet akkor, hogyha megsérül a gyerekfoga, netán kiesik, mit tegyünk ilyenkor, mit ne tegyünk, illetve azt is ígértük, hogy egy egészen különleges kutatási területre is lépünk, megnézzük, hogy mitől lehet egyedi a szájpadlásunk mintázata, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Szegál Viktor vagyok, séf. Hallgassátok ti is a Rádiókafét a 98.0-n.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Simon Botond szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa. És hát eddig beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos a rendszeres fogápolás, a gyerekeink fogának a védelme, a megelőzés, a prevenció. Viszont nem beszéltünk arról, hogy mi a helyzet akkor, hogyha baj van. Mert hogy baj van akkor, hogyha elesik a gyermek, beüti a száját, megsérül a foga. Minden esetben fogorvoshoz kell fordulni?
2: Hát ez attól függ, hogy mekkora a baj.
1: Tehát, hogy nem biztos, hogy letört a fog, de elmozdulhatott például.
2: A gyakori esetek azok szoktak lenni, hogy úgy érkezik meg a gyerek fejjel a földnek, vagy akár a fürdőszobában lévő kádnak, hogy az első fogaira, tehát főleg a nagymetszőire esik. Ilyenkor azt kell megvizsgálni szülőként, hogy elmozdultak-e a fogak, tehát hogy mondjuk egyik fog bejebb nyomódott-e, vagy több fog bejebb nyomódott-e, megsérült-e a fognak az éli része, tehát lettörött, vagy lepattant belőle egy rész, ha pedig csak éppen egy akkora ütés érte, hogy nyilván fájdalmat okoz a gyereknek, de nem mozgathatóak a fogak, nem teljesen véres a száj, és nem hiányzik semmilyen kemény szövet, vagy lágy szövet a gyermek azon részéből, ahova ráesett, akkor az elején érdemes csak megfigyelni, de én azt gondolom, hogy egy ilyen ütésnél, ahol már komolyabb ütés ért a gyermeket, akkor mindenképpen meg kell mutatni szakembernek. Tehát ez olyan, hogy a térden lévő horzsolást azt házilag tudjuk kezelni, de ha már egy nyílt sebb keletkezne a lábon, akkor megyünk a traumatológiára, de ez a fogakkal is így van, hogy amikor már látható sérülés van, vagy érzékelhető, akkor menjünk a fogorvoshoz, ha pedig éppen csak ijegység okozta a probléma, akkor figyelgessük meg otthon, nyugtassuk meg a gyermeket, meg saját magunkat is, és akkor utána várjunk egy kis időt, hogy megnézzük, biztosan nincs-e baj.
1: Ugyanúgy kell egyébként kezelni a tejfog és a maradandó vagy maradó fog sérülését?
2: Azért javasolt hasonlóan kezelni, mert fogakról beszélünk. De még egy tejfog esetén az a biztonsági faktorunk megvan, hogy még van egy maradó fog a tejfog után, addig egy maradó fognál, hogyha ott például egy szövetintegritás, megbomlás zajlik, tehát letörött a fogunknak egy része, akkor ott már sajnos már csak művi eszközökkel tudjuk visszaállítani. Úgyhogy hát hasonlóképpen kell kezelni, de van egy biztonsági zóna azért a tejfog esetén, hogy még jön egy maradó utána.
1: De mondjuk befolyásolhatja később a maradó fog előretölését egy sérülés.
2: Az ütés erejétől és irányától függ, hogy a maradó az hogyan érintett ebben a sérülésben. Igen, hogyha egy mondjuk felső tej metszőfog olyan irányú ütést kap, hogy az benyomódik, és ott például a maradónak a fejlődési szakaszát azt érinti, akkor igen, a maradó az meg fog sérülni.
1: Mit tegyünk, hogyha kiesik a fog? Hozzányúljunk, ne nyúljunk, mivel nyúljunk hozzá? Mit lehet ilyenkor tenni, hát, és mit nem szabad tenni?
2: Ha a tejfog időszerűen esik ki, annak alapvetően örülni kell, beszéljünk a fogtündérrel, és utána éljük tovább az életünket.
1: De ha mondjuk a kerítéskapu tett hozzá ehhez, akkor mi a teendő?
2: Igen, tehát hogyha van egy olyan trauma, ahol úgy törött le a fog, hogy teljesen kiesett a fog, vagy megvan még egy része, azokat érdemes magunknál tartani, és úgy menni a fogorvoshoz, hogy vigyük magunkkal. A letört fogdarabot azt jó eséllyel, ha olyan a letörésnek az iránya és mértéke, akkor vissza lehet ragasztani. Ez most teljesen mindegy, hogy maradó vagy tejfogról beszélünk. Ha pedig teljesen kiesett a helyéről a tejfog, akkor csak azért is vigyük el a szakemberhez, hogy megnézze, hogy annak a gyökér része az milyen állapotban volt, hogy már elkezdődött egy gyökérfelszívódás, pont azért, mert jön mögötte a maradó, vagy még a gyökérnek egy jelentős része megvolt, mert még nincsen ott abban az érési fázisban a maradó, hogy a tejfognak a gyökerét azt felszívja, és érdemes a szakembernek minden ilyenfajta információt szemmeláthatólag is átadni.
1: Miben vigyük oda azt a kipottyant fogat?
2: Attól függ, hogy ez hol tört.

0: történt. Ha egy erdőben történt, akkor én most nagyon nehezen mondanám, hogy tegyük be jégre, és akkor úgy próbáljuk elszállítani. Tehát, hogy ha erdőben történt, akkor tegyük be valami zacskóba, és akkor úgy vigyük el magunkkal. Sok mindent nem fogunk tudni vele csinálni, de legalább látjuk. Ha pedig olyan helyen történt, ahol mondjuk le tudjuk picit hűteni, akkor próbáljuk meg ne beszennyezni semmilyen más dologgal a fogat. Nem valószínű, hogy vissza lehet helyezni, de nyilván ez a sérüléstől is függ. Ez most így nehéz a mikrofon mögött megfelelően orientálom a hallgatókat, mert látnom kell ahhoz a sérülés, amit tudjam mondani, hogy igen, ez még így ilyen szempontból menthető vagy sem. Igen,
1: de mondjuk régen mondtak olyat, hogy egy pohár tejbe tegye bele az ember, meg nagyon sok ilyen hit vagy tévhit is kering ezzel kapcsolatban.
0: Nem szükséges tejbe beletenni.
1: Folytassuk egy másik izgalmas kérdéssel, mert hogy nem csak fogszakorvosként vagy szakfogorvosként, hanem kutatóként is dolgozol, és hát erről a területről sem sikerült eddig részletesebben beszélnünk. Viszont azt mondtad az interjú előtt, hogy egy nemzetközileg validált dentális IQ mérés fejlesztésén is dolgozol. Mesélj kérlek erről, hogy mit akar ez pontosan.
0: Igen, ez egy nagyon új kutatási irány. Én miután tavalyi évben elkezdtem egy prevenciós, edukációs tevékenységet folytatni, ahol egy olyan podcast sorozatot hoztam létre, ahol a lakosságnak a dentális IQ szintjét minden adás végére egy szinttel feljebb próbáljuk emelni.
1: Mert hogy erre szükség van, úgy érzed, hogy úgy érzitek szakemberek?
0: Azt látom, és azt gondolom, hogy az egészség tudatosságnak a szintjét azt érdemes emelni. Bárhol is állunk, ez álljunk mondjuk a skálának az egyik végén, vagy a skála közepén, vagy a skála másik végének a felső szintjén, mindig van mit tanulni, és mindig lehet újabb dolgokat tudni és tanulni, ahhoz, hogy az egészségünkért minden nap tudjunk tenni. Na most, hogyha mérhetővé tudjuk tenni azt, hogy általában a lakosságnak a szájüregi egészségtudatosság, és most csak tényleg így a fogászatra szűken mérve mondom ezt, milyen szinten áll, akkor megfelelő kezeléseket, megfelelő eszközöket, szájápolási eszközöket tudunk számukra biztosítani, illetve a szék mellett már olyan dolgokról már nem kell akkor beszélnünk, ami evidens az adott illetőnek, hogy például miért fontos a fogmosás, hányszor kell naponta fogat mosni, milyen szájápolási eszközök vannak. Tehát, hogyha ez már evidenciában van, és a lakosságnak van egy minimum megértési szintje, akkor utána mehetünk egy lépéssel följebb, és akkor el tudunk jutni egy norvég modellhez, ahol az egészségtudatosság egy magas szinten áll, és nem elérhetetlen. És hogyha ezt nemzetközileg kérdőívek segítségével mérhetővé tudjuk tenni, akkor tudjuk azt, hogy az adott illető hol áll, és akár a jövőben elindulhat egy célzott, személyre szabott fogászati biztosítási rendszer is, hogy például én a társadalom biztosításomnak egy részét, ha mondjuk egy fogászati ellátást szeretnék TB alapon igénybe venni, és most csak Magyarországról beszélek, akkor tudjam azt, hogy mondjuk milyen ellátási lehetőségeim vannak, de ahhoz pedig nyilván mérhetővé kell tenni úgy, hogy több aspektusban vizsgáljuk a lakosságnak a tudás szintjét, az attitűdjét, a prevenciós képességét, a fogászati alapinformációkhoz való hozzáférését és megértését. Ráadásul még azt is bele kell vennünk, hogy ne hagyjuk, hogy ő mondjuk csalni próbáljon egy ilyen kérdőív kitöltésekor, vagy ne legyenek előre betanult válaszok. Tehát úgy kell felépítenünk ezt a kérdőívet, hogy minimalizálható legyen annak a lehetősége, hogy valaki már előre tudja a választ, és még fel sem tettük a kérdést. És ehhez én most jelenleg egy 21 országot összefogó nemzetközi szakértői csapatot állítottam össze, akik jelenleg angol nyelven megnézik, hogy a kérdőívnek milyen a relevanciája a lakosság oldaláról, szakmai szempontból, illetve összességében, hogy van-e létjogosultsága azt a kérdést feltenni, és ezt követően majd menni fogunk tovább. Tehát ez egy körülbelül olyan 5-10 éves projekt, mire a biztosítási rendszerünk el tudunk jutni, de ez az első fázis, hogy próbáljuk meg elkezdeni a mérhetővé tételét a dentális IQ-nak.
1: Egy másik nagyon izgalmas terület a szájpadlás kutatása. Hogyan jut el egy fogorvos odáig, hogy ne csak a fogakat vizsgálja, hanem azt kezdje el kutatni, hogy alkalmas lehet-e mondjuk a szájpadlás mintázata az emberek megkülönböztetésére, mert hogy ez már lehetséges.
0: A fogorvosi tanulmányaink során találkozunk az igazságügyi fogorvos szakértéssel is. sok minden más szakterület mellett. Tehát léteznek olyanok a világban, olyan szakképesítéssel rendelkező fogorvosok, akik igazságügyi fogorvos szakértők. Na most ez nem egy ilyen trendi dolog, mint például a fogszabályozó szakorvosnak lenni, ezért kevesen vannak, és amikor én 2018-ban arra adtam a fejemet, hogy jó lenne tudományos munkával is foglalkozni, akkor olyan cikkeket, meg tanulmányokat találtam, akkor 50 évvel ezelőttről, ahol gipszminták segítségével próbálták a szájpad mintázatát egy grafit ceruzával megnézni és besatírozni, és összehasonlítani, hogy valóban egyedi-e. És 2018-ban, amikor még a digitális fogászat nem azon a technológiai fejlettségen állt, mint ma, hanem még egy kategóriával előrébb, akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a gipszmintás méréseket, azokat digitális mérésekre cserélnénk, és akkor digitálisan próbáljuk mérhetővé tenni azt, hogy a szájpad mintázata az egyedi-e. És abban az időszakban nekem voltak egypeti iker hallgatóim, akik mára már kollégáim is. És hát adja magát, hogyha azt a hipotézis feltesszük, hogy vajon egypeti ikreket a szájpad mintázat alapján meg tudunk-e különböztetni egymástól, és mondjuk azt a választ kapjuk, hogy igen, és hogyha meg tudjuk őket különböztetni, akkor gyakorlatilag akik genetikailag ennyire azonosak, mint az egypeti ikrek, őket sikerül, akkor bárkit meg tudunk különböztetni egymástól.
1: Tehát olyan ez, mint az új lenyomat, úgy képzeljük el?
0: Hasonló, mint az új nyomat, mert az is egyedi mintázatú, de nem olyan mértékben egyedi, mint ahogyan ezt az emberek gondolják, meg ahogy a filmekben látják. Hát tudományosan mérve nagyjából egy olyan 60%-os valószínűsége van annak, hogy két embernek egyedi a mintázata, míg mi a szájpad alapján egy 99,99%-es valószínűséget állapítottunk meg, ami nagyon-nagyon jó és magas.
1: Mekkora kutatási mintával dolgoztak?
0: 200 fős iker mintát vizsgáltunk legelőször, és utána ezt vittük tovább különböző vizsgálatokra, és ebben a mintacsoportban voltak egypeti ikrek, kétpeti ikrek, a kétpeti ikrek ugye egyszerű született testvérek gyakorlatilag, voltak hárompeti ikrek is, csak így az érdekesség kedvéért, és nagyon szépen megmutatta az eredmények, hogy ha...
1: Hogyha másban nem ebben különböznek?
0: Hát látszólag, hogyha az egypeti ikrek nagyon hasonlítanak egymásra, a szájpad mintázatukban szignifikáns különbség mutatható ki.
1: Ezt egyébként nemzetközi szinten vizsgálják? Vagy ezt ti kezdtétek?
0: Az, hogy az ikreket elkezdtük vizsgálni, arra nagyon-nagyon kevés nemzetközi vizsgálat volt. Volt egy-kettő előttünk, utánunk már egyre több, hál' Istennek. Az ikerkutatások amúgy a világban nagyon népszerűek, és nagyon látványosak tudnak lenni, tehát nagyon híres ikerkutatók vannak az országunkban. Voltak is, és azt gondolom, hogy lesznek is. De például, amikor életem első olyan ikerkutatással foglalkozó megbeszélésén részt vettem, ahol csak ikerkutatók voltak, akkor megkérdeztem, hogy egyébként vizsgálják-e, hogy ikreknél a bölcsességfognak az előfordulása az milyen, és akkor az egyik kutatótárs az ugye a homlokához csapott, hogy hát most küldték ki több ezer embernek a legújabb kérdőjüket, de hogy ez az információ, tehát a fogászatra vonatkozó információk nem voltak benne, úgyhogy ezért is próbáltam szorgalmazni, hogy ilyen információkat is legyenek kedvesek gyűjteni, mert fogászati ikerkutatás az kevés van az ikerkutatási ernyő alatt. Hát mi ezen a területen próbáltunk előrébb lépni.
1: Mindenképpen egy izgalmas kérdés ez. Egyébként ezeket a különbségeket a szakember szabad szemmel látja, vagy itt ez számítógépes összehasonlítással történik?
0: Az, hogy mi szabad szemmel érzékelünk esetleg különbséget, az egy szubjektív dolog. A számítógéppel próbálunk objektív mérést végezni. Az, hogy egy digitális mintából egy számítógépes szoftver, egy algoritmus meg tudja találni a különbséget, az még már egy még nehezebb kérdés, ez már ugye szoftverfejlesztési kérdés. A kutatásaink abba az irányba mentek, hogy először is ki tudjuk mutatni a különbséget az ikerpár A és B tagja között, és hogyha már tudjuk azt, hogy nagyjából milyen különbségeket kell kimutatni, akkor utána tudunk-e rá szoftvert fejleszteni, hogy automatizáljuk ezt az egészet. Forráshiány miatt így az elmúlt években folyamatosan fejlesztési forráshiányjal küzdöttünk, mert orvosi területen próbálunk igazából informatikai dolgot kialakítani, úgyhogy ez sajnos megrekedt egy szinten, de a kutatásokat nem hagytuk abba összességében, de itt az a fontos, hogy objektív módon ki tudjuk mutatni különbséget, különbséget, itt geometriai különbségek is vannak, mintázatbeli különbségek is vannak, és az új nyomathoz képest, ugye kérdezted az új nyomatot, az új nyomatot kettő dimenzióban vizsgálják, mi a szájpad mintázatát három dimenzióban.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat, és mit rögzít a készülék?
0: Először is egy digitális mintavétel történik, egy szájszkenner vagy intraoláris szkenner segítségével, és itt megkapjuk azt a digitális információt, amivel utána az elemző szoftver tud dolgozni. Na most nyilván ahhoz, hogy azonosításra tudjunk használni egy ilyen adatot, ahhoz kell egy kiindulási információ, egy referencia adat. Csak úgy tudunk valamit valamivel azonosítani, hogyha van referencia adatunk, illetve összehasonlítani is, csak két dolgot tudunk egymáshoz képest, tehát egyet nem. És az esetünkben van az IKER-nek az egyik tagja, meg a másik tagja, az IKER-párnak az egyik tagja, meg másik tagja, illetve van az IKER-pár tagjainak különböző replikátuma, mert hogy van legalább három mintavétel készül egy adott személyről, és most személyeket nézek, és akkor azt nézzük, hogy annak a személynek a replikátumai, hogyha összehasonlítom, illetve annak a személy IKER testvéreinek a mintáit összehasonlítom, tehát IKER mintákat hasonlítok össze testvérpáron belül, akkor ott milyen különbségek vannak, van-e átfedés az adatok között, és azt találtuk, most így vizuálisan érzékeltetve a hallgatóknak az egész eredmény grafikont, hogy a grafikonnak mondjuk az alsó sájában elhelyezkedik a replikátumok, tehát ugyanannak a személynek az összehasonlító adata egy elég tömör pontfelhőben, és hogyha ezt az IKER testvér adatával hasonlítottuk össze, akkor pedig egy tíz nagyságrenddel magasabb tartományon belül mozgott az az eredmény, és ahogyan bizonyítani tudtuk, hogy az IKER-ek emberi azonosításra alkalmasak a szájpad alapján, azt láttuk, hogy a két pontfelhő az nem ér össze, és van egy elég széles spektrum, nagyon széles tartomány, ahol van mozgástér gyakorlatilag, és így tudtuk bizonyítani azt, hogy meg tudunk különböztetni egypéti IKER-párokat is a szájpadlás alapján.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mire lehet jó hosszú távon a jövőben ez a vizsgálati módszer?
0: Emberi azonosításra, személy azonosításra mindenképpen. Azért komoly ráutaló magatartás kell ahhoz, hogy valaki a szájpad információját kiadja. Ez nem olyan, mint az íriszünk, vagy az újnyomatunk, vagy a járásunk, amit le tudnak venni kamerákkal, hanem...
1: Ebbe önként kell beleegyezni mindenképpen.
0: Így van, igen. Így van. Ehhez azért minimum kell egy fogorvos, meg egy szájszkenner, hogy ezt az információt meg tudjuk adni, vagy meg tudják tőlünk szerezni. Úgyhogy ez egy magas biztonsági lehetőséget ad a személyazonosításra.
1: Igen, viszont milyen adatvédelmi kérdéseket vethet fel a digitális fogászati felvételek hosszú távú tárolása vagy kutatási célú felhasználása?
0: Hát amikor ugye az adatokat gyűjtöttük, akkor rendelkeztünk etikai engedéllyel, tehát ez nem volt kérdés. Az, hogy jogszabály szempontjából ezt hogyan lehet személyazonosításra, emberi azonosításra használni, az egy másik terület, de most még itt sem jogi környezetben, sem gyakorlati szinten nem tartunk ott, hogy az a szájpad mintázat az hasonló azonosító erővel rendelkezzen, mint például túlnyomatunk.
1: De mondjuk elképzelhetőnek tartott, hogy 10 év múlva a digitális fogászati adatok egészen más területeken is hasznosíthatóak lesznek, mint amelyekre most készülnek?
0: Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan országok, ahol ez elképzelhető. Magyarországról még nem tudok nyilatkozni, mert most jelenleg egy transformáció van minden tekintetben. Az, hogy 10 éves időtávban ez megvalósítható lesz, az is egy nehéz kérdés, én csak reménykedni tudok. Mi 2018 óta foglalkozunk ezzel a témával, tehát hogy az a felvétel készítésének időpontjához képest körülbelül 8 éve. 8 évet elértünk szép eredményeket, elértünk látványos eredményeket. Ha a mesterséges intelligencia rendszerek és különböző digitális rendszerek ilyen ütemben fejlődnek, mint amit mondjuk az elmúlt 3 évben láttunk, akkor nem biztos, hogy kell ehhez 10 év, de sok adat mindenképpen. Csak egy érdekes sztorit hadd mondjak, van egy kínai kutatócsoport, akivel elkezdtünk együtt dolgozni, és ott például, és itt a gyerekfogászat témára visszakanyarodva, ott például azt próbáljuk kiszűrni szájszkennek és CBCT, tehát háromdimenziós röntgen adatok segítségével, mesterséges intelligencia algoritmusokat felhasználva, hogy a gyermekeknek a harapás rendellenessége az ideje korán kiszűrhető-e vagy sem. És amikor a kínai fél mondta, hogy a minimum tanításhoz egyébként 500 darab adatra van szüksége, akkor mi Magyarországon mondtuk, hogy jó, hát ez igazából ez egy reális kérés, nem egyszerű beszerezni, de reális kérés. Mire a kínai fél mondta, hogy igen, hát ez a minimum, de nekik 5000 van, úgyhogy nem probléma. Tehát, hogy a lépték más, és igen, ezért is nagyon fontos olyan országokkal együtt dolgozni, ahol ekkora mennyiség áll rendelkezésre, mert abból mi is nyerünk és tanulunk, hogy még jobb eredmények szülessenek a nap végén.
1: Zárásként egy kérdés. Gyógyítani, oktatni vagy mutatni szeretsz jobban, illetve hogyan motivál az, hogyha az egyes területek egymásra hatnak?
0: Én próbálok tudatosan küzdeni a kiégés ellen, és emiatt mind a három, illetve van egy negyedik tevékenységem is, de mind a, most ha az említett három tevékenységre gondolsz, akkor próbálom ezeket így megfelelő arányban tartani. Megfelelő időt töltök a szék mellett, hogy minden egyes pacienst azt szeretettel, odafigyeléssel és a lehető legjobb tudásomat átadva és a képességeimet beletéve az adott kezelésbe oda tudjam adni a paciensnek. Oktatni nagyon szeretem, mert abban hiszek, hogy a tudást megosztani egymással az egy fontos érték, és csak úgy tudunk közösen sokkal jobban fejlődni, hogy ha a megszerzett tudásunkat nem titkoljuk, persze egy hosszú folyamat, meg időigényes és energiaigényes folyamat rengeteg tudást megszerezni, de hogyha átadjuk másoknak a tudást, akkor a nap végén egy meg egy, az több lesz, mint kettő. Én ebben hiszek, és látom a volt hallgatóimat is, hogy mennyire tehetségesek szakmailag, kutatási szintjén, és én, ez engem örömmel tölt el alapvetően, mert látom azt, hogy akkor valamilyen jól végeztem a munkámat, hogyha ők jobbak tudnak lenni, mint én, és szeretném is, hogy jobbak legyenek. A kutatás pedig egy olyan érdeklődéssel tölt el, hogy én szeretek igazából felfedezni dolgokat, meg értéket adni, értéket teremteni, a kutatás meg ezt meg tudja adni. És hogyha vannak, és ez kihívásokkal is teli, tehát hogy nem biztos, hogy egy kutatásnak pozitív eredménye lesz. De hát ezért hívják kutatásnak. Hogy ha tudnánk, mi lesz a végeredmény, akkor nem kutatásnak hívnánk, hanem projektnek.
1: De mindenképpen motivál felfedezni valamit,
0: és nyomot hagyni. Én lehet, hogy egy kicsit furán fog így hangzani, de én azt mondtam, hogy nekem a célom a halhatatlanság, ami azt jelenti, hogy ha már én nem leszek a Földön, akkor is legalább legyen egy ember, aki emlékezzen rám. Na most, hogyha az embernek már van egy cikke, egy tudományos cikke, akkor jó eséllyel ezt a célt már elérte. Én így próbálom a szakmát erősíteni, tehát hogy én mind a három részt azt egyformán fontosnak tekintem, de próbálom az arányokat megfelelő mértékben megtartani, hogy egyikbe se fáradjak nagyon el.
1: Hát köszönöm, hogy ma itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes ajtókat nyitottunk ki ezúttal is. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és örültem, hogy ismét beszélgethettünk.
1: Dr. Simon Boton szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa volt ma a vendégem, én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Közterületekre vezénylik a rendőröket, kiterjesztenék a katát, napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál, ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a baba vizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a NEBIH. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A baba vizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És Argentináról fogunk beszélgetni, illetve egészen pontosan Javier Milei gazdaságpolitikájáról, és hogy mi is a baj ezzel. Ugye azt lehet tudni, hogy két ütemben jönnek a választások Argentinában, 2026-ban és 2027-ben, és ahogy én néztem, az ellenzék nincs túlságosan erős formában Javier Mileihez képest, mert körülbelül 30-35%-os támogatottságuk van jelenleg. Viszont az a politika, amit Javier Milei folytat, az nem egészen úgy alakul, ahogy ő szeretné. De mi baj Argentinával?
2: Én azt gondolom, hogy érdemes itt tovább menni a mostani helyzetnél, és egy kicsit visszamenni időben, hogy miért szokott Argentina bajba kerülni, mert hogy van egy ilyen mondás közgazdász körökben, hogy négyféle gazdaság van a világban, vannak a fejlett országok, a fejletlen országok, van Argentina és Japán. Ugye a japánok azok, akik mindent jól csinálnak, bár pont a múltkori adásban beszéltük meg, hogy most éppen nem annyira, de hogy általában ők szoktak lenni a példakép ország, és Argentína szokott lenni az az ország, ahol meg mindent rosszul csinálnak, és hogy időről időre csődbe megy ez az ország, miközben egyébként Argentína egy relatíve fejlett gazdaság volt, tehát mostanában gyakran lehet látni ilyen idősoros adatokat, hogy még a második világháború után is Argentína egyébként Nyugat-Európánál is fejlett volt. Jó, ebben az is benne volt, hogy második világháború Nyugat-Európát visszavetette, meg az is benne volt, hogy azért Argentína úgy volt gazdag, hogy ott a alapvetően brit-olasz elitréteg, brit-olasz származású elitréteg volt gazdag, és az összes többi meg akkor is nyomorúságosan szegény, de ugye átlag mutatóban Argentína nem állt rosszul. És aztán ugye a 60-as, 70-es évektől meg gyakorlatilag lemarad, stagnál időnként államcsőd, stb. Hogy ez miért van? Én azt gondolom, hogy azért nagyon tanulságos Argentína, mert egy kicsit ilyen szélsőséges Magyarország nekem ez az Argentína. Ugyanis szerintem az argentin elit kétféle részből áll. Az egyik része ez a folyamatosan osztogató, tehát ugye ők azért demagógok, mert ők gyakorlatilag ilyen mindenfajta gátlás nélkül ilyen populizmusból osztogatnak. A másik fele az argentin elitnek pedig ez a demagóg megszorító, ezeket még én úgy szoktam írni, hogy ollókezű Eduárdok, hogy jönnek, és ész nélkül megszorítanak, mert és akkor ez egy ilyen ciklussá válik, hogy az egyik szétosztogatja a pénzt, akkor mindenfajta nagy hiányok alakulnak ki, meg adósságállomány fölmegy, és akkor jön a másik fajta demagóg, aki meg nem azt csinálja, hogy racionalizálná a gazdaságot, és befektetne, amibe kell, elvenni a pénzt onnan, ahonnan nem kell, hanem ilyen teljesen fűnyíró, vagy hát ugye Milei esetében ugye fűrész elven, tehát ugye itt most éppen egy láncfűrészes őrültről beszélünk, hogy ő esetében pedig egy láncfűrésszel mindent megvágunk, amit meg lehet, na akkor meg az szokott bajt okozni, ugye megvágja azt is, amit nem kéne, nem csak azt, amit kéne, akkor ugye megint baj lesz, elszegényedés, nyomor, nem nő a gazdaság, akkor megjön egy ilyen osztogató populista, akkor azok az mutatók mennek el, és időtlen idők óta ez a két fajta, Milei nem az első ilyen ollókezű Eduard, hanem már nem tudom, sokadik gyakorlatilag. És azt hiszem, hogy Magyarországon is ez megy egyébként, és egy kicsit félek is attól, hogy most nehogy megint 27-től ez legyen Magyarországon, hogy megint megvágunk mindent eszetlenül, de nem ekkora amplitúdóval, tehát hogy azért Argentinában ennek sokkal nagyobb, hát mégis egy ilyen latin-amerikai amplitúdója van a dolognak, de én attól tartok, hogy ebből a szempontból Argentína egy szélsőséges Magyarország.
1: Oké, de ha megnézzük Argentinát, akkor úgy tűnik, hogy azért elég jó sok mindent fel tud mutatni. Tehát itt van például az export termékek közül a szója, marhahús, kukorica, és egy ideje most már a lítium is megjelenik, mint fontos exportcikk. Tehát igazából van mit tejbe aprítania. Ráadásul, hogy te is mondtad, egyre inkább az új technológiára is kezdenek alapozni. Tehát nem értem, hogy miért nem működik az a gazdaságpolitika, politika, amit Milei kitalált, annak ellenére, hogy értem, a láncfűrész az egy kicsit ilyen riasztó lehet, pedig ő kampányolt ezzel, de hogy azért a megszorításokkal el tudott érni olyan sikereket, amiket lehet mutogatni nemzetközi szinten is, hogy a piacnak jobb megítélése legyen.
2: Hát akkor nézzük meg, hogy mi az, amit csinált, és mi az, amit elért vele. Ugye az egyik, amit mondtál, ezek a megszorítások. Tehát biztos, hogy nem a megszorításoktól indult be az export, ilyen összefüggés nem tud lenni. Ugye a megszorítások az azt jelenti, hogy ahogy mondtam, a populista demagógiából, ahol ilyen hatalmas költségvetési hiányokat csináltak osztogatásra, ugye ez ugyanaz, mint Magyarországon a Fidesz, ugye szintén Nagy Márton alatt évről évre gigantikus hiányok, ugye ezt örökölte meg a Tisza is nálunk, ezt a típusú megszorítás, és akkor mit csinált Milei? Hát az egyik évről a másikra gyakorlatilag pluszba vitte a költségvetést. Na most pluszba vinni a költségvetést, annak tényleg semmi értelme nincsen, tehát ugyan miért kéne pluszba, és ugye ez az, ami azzal jár, hogy akkor kiveszed a pénzt az oktatásból, az egészségügyből és minden, ami beruházás a jövőbe. Tehát ennek biztos, hogy nincsen jó hatása a gazdaságra, egy dolgot tudsz vele csinálni, ugye egy inflációs nyomást kiveszel belőle, tehát hogy nagyon drámaian és gyorsan, hát ugye, hogyha nincsen, az állam nem költ, akkor ugye sokkal kisebb a kereslet a gazdaságban, és akkor nyilvánvalóan a hiperinflációt meg tudod fékezni, mert azért Magyarországon is magas infláció volt, de itt most Argentinában arról beszélünk, hogy elszabadult az infláció, és tényleg hiperinfláció volt. A másik, amit csinált, az ugye a leértékelés. Na most ugye, tehát leértékelte a pezót, ami ugye önmagában egy, de nagyon dráma ilyen, és nagyon gyorsan együttemben. Most ez megint egy baromi érdekes kérdés, mert ugye Javier Milei, ő, akit egyébként tényleg úgy hívnak Argentinában ez a beceneve, hogy El Loco, az őrült, ő azért egy ilyen piaci fundamentalista figura, tehát hogy ő saját magáról is azt mondja, hogy egy libertariánus piaci fundamentalista, és hát hogyha valamit nem szoktak szeretni a piaci fundamentalisták, az a leértékelés. Magyarországon is ez van, hogy a piaci fundamentalista közgazdász mainstream, az teljesen leértékelés ellenes, mert mindig azt mondják, hogy rendes gazdaságszerkezeti változásokra van szükség, technológiára, jó minőségű szolgáltatásokat kell exportálni, nem pedig leértékelni. Az egy ilyen placebo, sőt, állandóan azt hallom ilyen magyar közgazdász körökben, mindig röhögök is rajta, hogy ilyeneket mondogatnak, hogy ha ez ilyen egyszerű lenne, hogy leértékeljük a valutát, akkor biztos már valaki megpróbálta volna, és akárhányszor ezt mondom, vagy ezt hallom, egyébként ez így nem akarok senkit megsérteni, de így a Corvinus meg a Rajk kollégium környékéről ez állandóan jön ez a mondás. Én mindig bemondom, hogy de bocsánat, nem hogy megpróbálták volna, hanem megpróbálták és állandóan is mindenki csinálta. Tehát, hogy nem tudok olyan országot mondani, aki ezt ne csinálta volna, és nem csak Argentína, itt van a szemünk előtt egy ékes példa, de ezt csinálta az Egyesült Államok Japánnal szemben a Pláza Egyezménnyel 86-ban, ezt csinálta Kína, amikor gyengén tartotta a renminbit, ezt csinálták az olaszok, a skandinávok, tehát tulajdonképpen olyan példa nincsen, hogy egy ország igazából gazdaságilag felzárkózott volna, élre került volna leértékelés nélkül. Ezt állandóan csinálják. Magyarországon a Bokros-Surányi csomagnak az igazán hatásos része az ez volt, egy masszív leértékelés. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy ezt ne csinálnák az országok, bizony csinálják, Milei is csinálja, csak egy dolog, hogy ez teljesen szembe megy a piaci fundamentalista ortodoxiával. De a piaci fundamentalista ortodoxia szerint ezt nem szabadna csinálni. Most ez nyilvánvalóan jót tesz az exportnak, tehát ha leértékelsz egy országot, az egy valutát, az jót tesz az exportnak. De pont azok, amiket te most mondtál, ezek az ilyen nyersanyagok és mezőgazdasági termékek és energia, hát ez az, amivel tulajdonképpen egy gazdaság egy periférikus helyzetbe került. Tehát pont az egyik legnagyobb kritika Milei-jel szemben, hogy ugye itt van egy ilyen alacsony hozzáadott érték, magas hozzáadott érték probléma. Az összes latin-amerikai ország ettől szenved a 100 éve.
1: De nem értem, hogy miért alacsony hozzáadott érték. Tehát ugye, hogyha mezőgazdasági termékeket nézünk, vagy terményeket, a szója, hát igazából értem, hogy a nyersanyagot exportálják ebben. Ezt értem, de a marhahúsban például kimondottan jó helyen van Argentína, ráadásul területileg is egy elég nagy ország, a bor exportban szintén. A lítium az pedig ugye most egy abszolút sláger termék, tehát hogy Hogy
2: azért alacsony hozzáadott érték, mert elment közben a világgazdaság. Tehát mondjuk 100 évvel ezelőtt lehet, hogy ezek nem tudom, nem voltak annyira alacsony hozzáadott értékű termények, de neked mivel állsz szemben az exportod, ugye importálsz mondjuk ICT technológiákat. Tehát, hogy te szofisztikált elektronikai termékeket importálsz, te egyre inkább mondjuk felhőszolgáltatásokat, mesterséges intelligencia szolgáltatást, tehát, hogy a high-end chipekben, stb. A high-end az olyan magasan van már, hogy ehhez képest, hogyha te nyersanyagot, energiahordozót, extenzív mezőgazdasági terméket exportálsz, akkor a különbség a te exportod és az importod között, hogy ettől beragadsz egy, ezt úgy hívják, hogy egyenlőtlen csere, és ennek hatalmas irodalma van a fejlődés gazdaságtanban, hogy az összes latin-amerikai ország ettől szenvedett folyamatosan, és próbálták kiváltani, import helyettesítésnek nevezték azt, amikor megpróbálkoztak ezekkel a szofisztikáltabb iparágokat meghonosítani, van, ahol több, van, ahol kevesebb sikerrel. De ugye ebbe szokott beragadni Latin-Amerika, Afrika, korábban Ázsia egy része, hogy te exportálod ezeket az alacsony hozzáadott értékű termékeket, és hozod be a magasat, és ebből az egyenlőtlen cseréből sose jössz ki, jól? Tehát pont az egyik kritika, ez, és még egy, hogy ez tulajdonképpen elindult Milei előtt is. Tehát ugye ezt most nem Milei, azzal, hogy leértékelte a pezót, ezzel egy kicsit felgyorsította, de valójában már évekkel Milei előtt ez elindult, ezt tudja exportálni a Argentína, de hogy pont ez az, amiből ki kéne neki kicsit lépnie.
1: Na jó, de hát milyen szituációból? Tehát, hogy én vagyok most akkor Argentína védőügyvédje ebből a szempontból, és tehát volt ugye egy rendkívül zűrzavaros 70-es évek, 60-as, 70-es évek, egészen talán ugye 40-es évek után, tehát aztán a CIA segítségével mindenféle ilyen puha diktátor került ugye hatalomra, utána valamikor a 80-as években, 82-83 helyreállították a demokráciát, de 90-ben rögtön jött egy hiperinfláció, egy totális összeomlás, és ha azt nézzük, hogy mondjuk a 90, ja, és ráadásul Falkland-szigetek háború ugye 1982, talán 83, ahol indult, tehát itt is egy összetűzésbe került egy világhatalommal Argentína, ami egyébként szerintem az exportját biztos, hogy befolyásolta negatív szinten. Totális összeomlás a pénzügyi rendszerben, sorok a bankok előtt, stb. Na most innen elindulni és építkezni egy ilyen szituációból, miközben, ahogy te mondtad, hogy a világ elmegy a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások irányába, az egyrészt nagyon nehéz, másrészt pedig a dél-amerikai országokban azt látjuk, hogy pontosan azt próbálják meg most áthidalni, nagyon hasonló szituáció játszódott le nagyon sok latin-amerikai országban, azt áthidalni ezekkel az új technológiákkal, helyet adnak mondjuk szerverparkoknak és hasonló jellegű bitcoin bányászatnak, ilyesmi, hogy ennek helyet adjanak, és azt áthidalják ezt a hiátust.
2: És nagyon sok mindent mondtál, de
1: igen,
2: akkor ugye vegyük
1: van.
2: El. De nem baj, mert akkor ezeket vehetjük egyiket a másik után. Ugye persze, tehát hogy az alapprobléma az valóban az, hogy nagyon súlyos helyzet van Argentinában évtizedek óta. Ugye ez az nagyon súlyos helyzet, ez azért áll elő, amiről az elején próbáltam beszélni, hogy egymást váltják a kétfajta demagóg elitnek a tagjai. Tehát az egyik az túlkölt, populista demagóg, szórja a pénzt és destabilizálja az államháztartást és az adósságpályát. Na, akkor jön a másik fajta demagóg, az meg agyatlanul megszorít, és nem azt csinálja, hogy elveszem a pénzt onnan, ami felesleges, káros, pazarló, hanem elveszem a pénzt mindenhonnan, többek között az oktatásból, az egészségügyből, a közlekedésből, a kutatásfejlesztésből, tehát az aranytojás tojó tyúkot vágja le tulajdonképpen a láncfűrésszel, akkor abból ugye nincsen növekedés, akkor ugye elszegényedés van, a tudásbázis szűkül, az emberek egészsége szűkül, Sőt, ugye Latin-Amerikában ebből konkrétan az is lesz, hogy a közbiztonság is megromlik, mert eleve nem túl jó Latin-Amerikában a közbiztonság, de ráadásul ugye ez is alulfinanszírozott, a rendőrség, az emberek szegények, stb. És akkor ugye jön a követ, és elveszti a választást a megszorító demagóg, akkor megint jön az osztogató demagóg. Az osztogató demagóg akkor még tovább adogatja a pénzt, akkor ugye megint destabilizálódik, megborul megint az egyensúly, akkor megint jön a megszorító demagóg, és ez megy időtlen idők óta, és ebből a szempontból mi lesz, semmi más, mint egy újabb, egy kicsit színesebb, egy kicsit bócabb megszorító demagóg, aki után majd megint fog jönni egy osztogató demagóg. A másik, ugye, amit felvetettél, ez a bitcoin bányászat, meg a szerverparkok, meg ilyenek. Ugye ez most felvetődött, és beszélnek róla, de ez egyelőre nincsen, tehát hogy ugye a Patagóniát ajánlották fel, hogy Patagóniában lehetnének szerverparkok. Na most ugye ez is egy csúnya történet, ez ugyanaz a történet, mint a nyersanyag export. Mert miért akar oda menni egy szerverpark? Azért, mert a fejlett országokban nem akarják engedni a szerverparkokat. Tehát Amerikában már óriási tiltakozások vannak ott, ahol szerverparkokat létesítenek, víz miatt, csúnya is, elveszi a teret, stb. Nem akarják az emberek. Na akkor hova viszed? Ugye oda viszed, ami egy relatíve üres terület, és még egy dolog nagyon fontos, ahol hideg van, tehát Patagóniában hideg van, ez ugye a egyenlítőtől legtávolabb lévő része az országnak, és ott már az egy természetvédelmi terület. Tehát ugye azért híres Patagónia, ha valakinek mondjuk ezt a nevet, ez a nagy láb földje egyébként szó szerint, mert hogy az egy szép terület, ahova kirándulni járnak az emberek. Most ugye oda azért viszed a szerverparkot, mert ott ugye hűvös van, és a szerverek azok meleget bocsátanak ki, és akkor kevesebbe kerül ezeket ott hűteni. Na most tényleg akkor természetvédelmi övezeteket rakjuk tele, és akkor a első világbeli emberek, amikor a kis cicás videóikat készítik, akkor egyébként a patagóniai természetvédelmi övezetben rakott szerverparkkal. Tehát ez ugyanaz a bitcoin bányászat is. Tehát ugye ez, ha jól emlékszem, Kazaksztán volt az az ország, ahol hát ilyen filérekért lehetett szén erőművekkel áramot termelni, és akkor oda ment át, akkor Kínából kidobták a bitcoin bányászokat, akkor oda mentek át. Konkrétan polgárháború lett belőle, mert hogy elkezdték olyan arányba használni az áramot, hogy áramszünetek voltak. Tehát, hogy ez megint micsoda, ez a harmadik világnak a kiszolgáltatottsága az első világgal szemben. Tehát ez nem megoldás. A megoldás az az lenne, mint mindenhol máshol, hogy a okos, értelmes, tanult, magas hozzáadott értékű argentin gazdaság megteremtése. De ezt be kell fektetni.
1: Oké, lesz egy pár kérdésem ezzel kapcsolatban. Argentináról beszélgetünk, maradjatok velünk, mindjárt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4
4: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. What's

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Továbbra is Argentina a témánk, és ott tartottunk, hogy szerkezeti problémák vannak ugye az argentin gazdasággal. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az egy probléma, hogy az export 85%-át kitevő mezőgazdaság az nem jelent túl nagy hozzáadott értéket, hiszen a terményeket exportálják. Egy kicsit vitatkoznék ezzel, illetve azt mondanám, hogyha jövőbe tekintünk, hogy mondjuk ebből él az országnak ugye a 26%-a, 30%-a mezőgazdaságból. Nagyon nagy területek vannak Argentinában egyébként, amiket lehet hasznosítani dohány, búza, kukorica, ilyen terményekre. Ezekre is baromi nagy szükség lesz szerintem a jövőben, és lehet, hogy a magasabb hozzáadott érték jelen pillanatban egy rövid távon, vagy rövid és középtávon gyorsabb kilábalást jelentett egy válságból, de én azt látom, hogy amerre a világ megy, jó mezőgazdasági exporttal rendelkező ország, az szerintem ugyanúgy egy természeti kincs, mint ahogy te említetted, mondjuk Patagóniát, vagy a Tűzföldet.
2: Természeti kincs természetesen, csak ezzel ugye egyrészt az a baj, hogy nem neked kellene ebbe a helyzetbe beszorulni, tehát nyilván a mezőgazdaságon belül is van magas meg alacsonyabb hozzáadott érték, tehát hogyha azt mondod, hogy csúcs borokat exportál egy Argentina, akkor az tök jó, tehát hogy az tud magas hozzáadott érték lenni, de azért mondjuk a commerce bor nem, a szója nem, a búza nem, és egy csomó minden nem, és ugye amiről még nagyon híres Argentina, az az argentin steak, de ezzel meg ugye az a baj, itt meg a klíma probléma jön be, hogy bár nagyon finom nyilván a steak, de hogy a steak létrehozásához ugye az állattenyésztés az elképesztő vízigényes és elképesztő üvegházhatású gázkibocsátással jár. Tehát azért a klímaválság időszakában, amikor ugye Magyarországon hőkupolák váltják egymást nyaranta, lehet, hogy ezt a kapcsolatot nem olyan egyértelmű megtenni, de hát, hogy ugye, ha egy ország több és több húst termel, akkor az hozzájárul az üvegházhatású gáz kibocsátás növekedéséhez. Tehát erre sem lehet bazírozni, ráadásul ennek is megvan a felső korlátja, tehát hogy Argentina így indult, hogy eleve már az argentin marhahús export volt egy, tehát ennek is megvan a felső korlátja, ez még ráadásul ki kell vágni az Amazonaszt, mert ugye nagyon sokszor ez történik, hogy hát őserdőket vágnak ki, hogy ott lehessen legeltetni, az külön nem jó a környezetnek, és hát ugye meddig tudsz ezzel elmenni, szóval erre nem lehet építeni egy gazdaságot, és hát ugye át kéne állni valami fajta magas hozzáadott értékű tudásintenzív iparágra. De ugye azt is mondjuk el, hogy hát az, hogy lehozta az inflációt Milei a hiperinflációból, de ugye továbbra is ott tartunk, hogy azért éves szinten még mindig egy ilyen 20-30% körüli inflációnk van, ami semmivel nem jobb, mint előtte. Tehát, hogy a hiperinfláció előtt is körülbelül ez a szintű infláció volt, és hát ilyen környezetben nem nagyon fognak beruházni. Tehát, hogyha neked továbbra is 20-30%-os inflációid vannak, Törökország a másik, ami ugyanebben a helyzetben van. Hát ki a franc az, aki, tehát egyrészt nagyon magasan kell tartanod a kamatszintet, tehát egy magas inflációs környezetben a kamatszintet tartod magasan, másrészt pedig ugye ki az, aki beruház egy ilyen magas inflációs szint mellett, másrészt hogyan fogod lehozni értelmezhető szintre? Tehát, hogyha már megvágtad, de drasztikusan az államháztartási hiányt, már pozitívba vagy, már leértékelted a pezót, akkor milyen eszközöd van még a

0: arra, hogy ezt az egyébként baromi magas inflációt, ezt lehoz, hát hova kéne ebbe az ilyen 1-2-3%-os tartományba, hogy valami értelmezhető beruházások elinduljanak. Na ez az, amire nincsen a Milleynek receptje.
1: Oké. Erre nincsen receptjed, és értem, hogy hova megyünk ezzel a beszélgetéssel, mert nyilván az az egyetlen értelmezhető válasz, hogy az oktatásba, edukációba kellene, kutatásfejlesztésbe kellene pénzeket ölni, méghozzá nagyon sürgősen. De ugye ezt már többször megbeszéltük, hogy ez a 22-es csapdája ebben az ügyben, hogy ez nagyon lassan térül meg. Tehát, hogy itt valamit gyorsan kell csinálni ahhoz, hogy működjön, valamiből pénzt kell csinálni. Tehát most mondtad ugye ezt a kamatszintet, ezt is eléggé megnyírbálta, tehát lenyomta a kamatszintet, mondjuk a munkanélküliség az felszökött, de azért vannak eredmények, amiket elért, tehát mondhatja azt, és lehet, hogy ugye a megszorítások ellen tüntetnek, masszív tüntetések vannak, és megerősödik az ellenzék, de nem túlságosan, mert a Milleynek még mindig nagyobb a támogatottsága, úgyhogy tovább fogja ezt csinálni.
0: Igen, csak itt ugye az a probléma, hogy egy ilyen nagyon szélsőségesen elment mutatót, azt érdekes módon könnyebb egy, hogy mondjam, még mindig rossz, de mondjuk nem szélsőséges állapotba hozni, tehát mondjuk egy hiperinflációt, egy háromszámjegyű inflációt mondjuk lehozni ebbe a 20-30%-os tartományba, ez sokkal könnyebb, mint a 20-30%-os tartományból lejönni 1-2-re. Ez egy elég egyértelmű kutatási eredmény a közgazdasági elemzéseknek, hogy sok, az se könnyű, tehát hogy nyilván azt az eredményt el kell ismerjük, hogy egy háromszámjegyű inflációt lehozol 2-re, és annak is a, mondjuk az alsó részére, ez egy elismerendő eredmény. De hogy az szokott sokkal nehezebb lenni, hogy innen lemenni egy értelmezhető helyzetbe, mert hogy milyen eszközöd van még? Mert mindent bevethet már gyakorlatilag. Nem nagyon tudsz, nincs igazából már a szerszámos dobozban semmi, amivel ezzel lejjebb tudsz menni. Ez az egyik. A másik meg hát ugye közben ennek ára van. Tehát itt az argentin embereknek a tudása, az egészsége, a közbiztonság mennek tönkre. Tehát pontosan azok a humán mutatók, amelyek ugye a szoftabb mutatók, tehát hogy nem lehet olyan egyértelműen visszacsatolás, hogy figyelj, közben tönkre tetted ezt, de hogy ezen múlik az ország sorsa. Tehát hogy Argentinában ugyanúgy tanult, egészséges, együttműködő társadalomra lenne szükség, ahogy mondjuk Koreában. Most, hogyha a koreaiak közben Szingapúrban, ja most jöttek ki a PISA eredmények, látjuk, hogy milyen elképesztő jó mutatóik vannak, de nem csak ott, hanem mondjuk Shanghaiban, Pekingben, tehát ezek az országok és városok vannak az élén. Ha itt közben befektetnek, nő a humántőke, Argentinában meg zuhan a humántőke, akkor azért így nem olyan nehéz ebből kiszámolni, hogy hosszabb távon Argentinában ebből nem lesz felvirágzás. Tehát jönnie kéne végre valakinek, és meg kéne érteni, és ez szerintem óriási tanulság Magyarország számára is, hogy ezt az ingát, amikor egyszer pénzszorúan demagógok jönnek, utána meg a megszorító demagógok jönnek, aztán megint a pénzszorú demagógok, itt most van egy erős fogadásom, hogy ha Milley ebbe belebukik, akkor a következő az megint egy ilyen pénzszóró demagóg lesz, mert hogy soha nem jut el az argentin társadalom arra a felismerésre, hogy persze, bizonyos dolgokat meg kell vágni. Nyilvánvalóan a pénzszóró pocsékolást, a korrupciót, ezt a presztízs beruházásokat, az értelmetlen beruházásokat, olyan beruházásokat, amit megteremtesz egy létesítményt, és fenntartási költsége van, de felesleges. Tehát így tökre értem, hogy egy csomó mindent meg kell vágni, az összes populista valamit, ugye Magyarországon is rengeteg ilyet tudunk mondani, a kétgyermekes anyák támogatásától a rezsicsökkentésig, rengeteg dolog, amit meg kell vágni. De ugyanakkor ugye maga a láncfűrész, mint szimbólum mutatja, ugye a láncfűrész az olyas valami, azzal nem tudsz apró munkát végezni, azzal nem tudsz precíz munkát végezni, azzal favágók dolgoznak az erdőben, és nem precíz, tehát valaked valami precíz, a szimbóluma lenne ennek a dolognak, akkor valamilyen ilyen órásmesternek a precíz eszközei lennének a jó szimbólumok, mert itt tényleg az van, hogy nagyon precízen meg kell nézni a költségvetésből, hogy ezt megvágom, ebből elveszek, de ide akadott esetben többet is adok, ezt meg a helyben hagyom. Tehát ez sokkal precízebb munka, mint ahogy ezt mi lehet elképzelni.
1: Hát vagy bizonyos esetekben jöhet egy fűnyíró, vagy egy fűrész, vagy egy motoros fűrész, vagy egy flex, vagy valami ilyesmi. Például a gazdaságnak és az egész rendszernek a kritikusai szerint korrupciót meg kéne nagyon durván nyírbálni, adó rendszert kéne átalakítani, hogy egy normálisabb adó beszedés legyen, a független intézményeket kéne létrehozni, sokkal nagyobb, tehát ugye ez a sokat emlegetett fékek és ellensúlyok, ugye, tehát olyan intézményeket, amik a szabályozásban tudnak segíteni, társadalmi biztonságot, társadalmi hálót előteremteni, az oktatást azt meg már mondtuk.
0: Hát ez mindig az, csak ugye nem ezt csinálja Milei. Tehát, hogy mondjuk, ha vegyük a korrupciót, ugye oda vette a kormányba a lány testvérét, aki valami fajta ilyen chief of staffként ott működik mellette, és hát teljesen egybehangzó vélekedések szerint masszívan korrupt. Tehát, hogy a saját lány testvérén keresztül lehet bejutni Milleihez, és nem is szólva arról, hogy kibocsátottak egy ilyen kriptó coint, amiből óriási botrány lett, tehát hogy nem mondhatjuk azt se, hogy ne lenne korrupció Milleinek a környezetébe, és hát ugye még mondtál ilyeneket, hogy szociális háló, hát az számára, tehát volt egy ilyen videó, hogy így ment ilyen minisztériumoknak a nevei voltak ilyen kis ragasztós papírkákkal fölrakva a falra, és akkor oda ment, és mondta, hogy ezt is letépem, ezt is megszüntettem, ezt is, de gyakorlatilag így megszünteti a szociális minisztériumot, mert ugye ő annyira piaci fundamentalista, hogy az ő fejében ezek nem kellenek. Tehát, hogy így extrém libertariánus piaci fundamentalista, az állam ne csináljon semmi ilyet. Tehát ebből nem lesz szociális háló, meg ebből nem lesz oktatás. Ebből az lesz, hogy neki van egy ilyen elképesztő naív elképzelése, hogy majd a piac mindent rendbe rak, majd a piaci viszonyok, de tényleg, hát ez egy ilyen, mondjam, a 80-as évek neoliberális wet dreamje, ez egy ilyen Milton Friedmani Hayek-i, ezen azért nagyon-nagyon túllépett már a világ, azt gondolom, ahova ő el akar jutni, ezek sose szoktak működni, ugyanúgy, ahogy ugye a másik típusú demagógia sem, tehát hogy az sem szokott működni, amikor osztogatják a pénzt számolatlanul, de ez sem, ez kétfajta demagógia, mind a kettő demagóg, csak másféleképpen.
1: Hát viszont Donald Trumpnak tetszik.
0: Hát mert ő ugye ugyanezt csinálja, tehát amikor ugye Donald Trump kinevezi a Doge élére a Doge-t, az Elon Muskot, és ugye az az állításuk, hogy ők gigantikus összegeket tudnak megsporolni a felesleges kiadásokon, aztán kiderül, hogy Musk sem tud egyébként, hogy a töredékét nem tudta, aztán szépen csöndben elsonfordált onnan. Na ez mutatja, hogy amit így feltételeznek, hogy olyan nagyon sok, mondjuk fölösleges kiadás van az USA-ban, hát kiderül, hogy marhára nem volt olyan sok fölösleges kiadás, de hogy ugye ez megint csak egyfajta demagógia, hogy akkor erre se és arra sincs szükség. Ugye Magyarországon az volt egy gyönyörű, hogy Orbán Viktorban ötvöződött ez a kettő, mert egyrészt ugye, hát ő nem tartott fenn oktatási minisztériumot, nem tartott fenn egészségügyi minisztériumot, ezeket fölöslegesnek ítéltetett. Volt egy ilyen neoliberális Orbán Viktor, aki elmondta, hogy Margaret Thatcher a példaképe, és nincs szükség ezekre, aztán megláttuk ugye a PISA eredmények zuhanásában, hogy mire jó az, hogyha nincsen oktatási minisztériumod, jelzem Trump is megszüntette a szövetségi oktatási minisztériumot. Nekik persze szimpatikus Milei, és barátkoztak vele, de más oldalról ugye Orbán Viktornak is, meg Trumpnak is egyébként van egy ilyen osztogató demagóg dimenziója is, mert amikor mondjuk, ugye azt már említettem, hogy Orbán Viktor miket demagógkodott, de amikor populistáskodott, de hát Donald Trump, amikor 5000 dollárt ígér, és gyakorlatilag megveszi a választásokat, akkor az micsoda, ha nem egy osztogató demagógia. Tehát, hogy ebben az a szép, hogy ugye elviekben piaci viszonyok vannak a gyakorlatban, meg hogyha a politikai érdeked úgy kívánja, akkor hirtelen át tudsz váltani osztogatóvá is. A kétfajta demagógia átjárható.
1: Igen, és ugye a mintát azt fel lehet ismerni nagyon szépen, ami viszont nekünk abban a szempontból jó, hogy te is utaltál rá többször, hogy legalább egy ilyen worst practice-ként tanulhatunk abból, hogy mi nem sikerült. Ugye két fordulóban jönnek a választások, 2026. októberében van ilyen kongresszusi vagy képviselői választás, és utána elnökválasztás van jövő októberében, úgyhogy elvileg a Javier Milleynek van még ideje megmutatni, hogy mit tud. Mi pedig árgus szemekkel figyelhetjük Argentinát, hogy mit tudunk ebből az egészből következtetést levonni. Viszont említetted a PISA eredményeket, és ez nagyon érdekes téma több szempontból is, akár a globálisan is, hogy mi történt, akár Magyarországra vetítve, úgyhogy majd foglalkozzunk ezzel is.
0: Igen, abszolút. A PISA eredmények nagyon fontosak, úgyhogy csináljunk arról is egy adást.
1: Oké, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszi, sziasztok, hello.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nagyobb biztonságban lehetünk a köztereken, változtatnának a katán, gorcső alatt a babavizek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
4: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékotlására alkalmas.
3: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutára 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazint, halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig kiváló kollégám, Bagi László, akivel hát a Forbes magazinnál mióta ismerjük egymást, és dolgozunk együtt.
2: Ez a rossz hírem,
1: te Gábor. 10 éve, és én még egy kicsivel több, és azon gondolkodtam, hogy mikor irigyeltelek a legjobban, amikor az általam évek óta tervezett Dunai hajózást egyszer csak megcsináltad előttem, és csak úgy elmentél, és egy jó kis hajókirándulásra. De egyébként most is, látva a beszámolóidat, Spanyolország északi, eldugottnak tűnő, de fantasztikus vidékeiről, hát azért az is, nem tudom, hány napot tölthettél ott el összesen, de azért irigykedtem őszintén szólva itt is rendesen. Ez az apropója egyébként a beszélgetésünknek, emiatt hívtalak, hogy egy kis kedvet csináljunk. Na, merre is jártál, melyik régiókban?
2: Én is köszöntök mindenkit. Hát egy hetet töltöttem, körülbelül egy hetet töltöttem Észak-Spanyolországban, Bilbao környékével, Baszkfölddel kezdve, onnan lementünk La Rioja tartományba, ugye, ami a borairól ismert, és egy nagyon picit, de nagyon szép tartomány, és onnan ismét vissza a tengerparthoz, Cantabria tartományba.
1: És onnan kicsit kell nyugatra?
2: Onnan még kicsit nyugatra, Asztúriáig már nem jutottunk, de a legnyugatabbi pont, ugye ez egy nemzeti park, az ország egyik első nemzeti parkja volt, egy magas hegység, 2600 méterre magasodik föl ez a Cantabria legmagasabb pontja. Egyébként Cantabria a második legkisebb tartomány, most a kontinentális Spanyolországról beszélünk, ugye itt a Kanári-szigeteket nem számolva, de La Rioja a legkisebb, és Cantabria a második legkisebb. Úgyhogy egy gyorsan, viszonylag gyorsan, könnyen bejárható tartományról beszélünk.
1: Tehát Baszkföldre és Cantabriába utazunk, de azt még akkor elmondom neked, hogy amikor beszélgettünk El Hierro-ról, akkor úgy voltam vele, hogy nagyon előre kerül a bakkancs listán, de még mindig nem sikerült abszolválni, de továbbra is ott figyel az elején, bármit húzok föl, akkor mögé kerül be, de igyekszem, szóval azért azzal még kicsit dolgozni kell. A legkisebb, legeldugottabb sziget, a Kanári-szigetek közül, oda talán legnehezebb eljutni is, de sokak szerint egyébként a legizgalmasabb és a legszebb is, te is ezt mondtad, ha jól emlékszem.
2: Hát az eldugottsága miatt, igen.
1: Én
2: találkoztam olyan Kanári-szigeteken született, mondhatni, hogy ilyen benszülöttel, aki már 50 év körül járt, és azt mondta, hogy életében először járt El Hierro-n, pedig ott lakik két szigetre, Tenerifén. Tehát hát ugye nem olyan egyszerű.
1: Nem ez a témánk, csak ugye pont egy kollégámmal is beszélgetünk, hogy ő szeretne La Gomera-ra menni, és El Hierro-ra. Most a kettő között nincs kapcsolat, meg La Palma felől sincsen átjárás. Minden központosított, úgymond, hát vissza kell repülni valamelyik nagy szigetre, Gran Canaria vagy Tenerife, és onnan lehet kimenni. Ezt gondolom a helyeknek is ez nehézséget, hogy nem tudom, de úgy turista szemmel is. De ma nem ezért gyűltünk össze, bár nyilván megint el tudnánk domálni az egész adást arról a régióról is, hanem a kantabriai élmény, meg a baszkföldi élményeid. Összehasonlítható a kettő? Miben más? Nagyon ott vannak egymás szomszédai.
2: Kezdjük azzal, hogy mivel mindkettő, tehát a földrajzi adottságait tekintve mindkettő elég hasonló, egy ilyen tagolt, elég vad tengerpart, ugye ez a hajósok körében a világ egyik legveszélyesebbnek tartott öble ez a Biszkája-öböl.
1: De hát a mostani kocahajósok már, mint akik nyaralóhajóval mennek át, csak éppen érinték ott, és az Európán belül leghánykolódóbb kalandokra ott lehet szertenni, mert tengeri betegség tesztet, ha akarsz magadon végezni, akkor ez a, igen, ha globálisan nyilván a Drake átjáró az Antarktisz felé, de oda kevesen jutnak el, úgyhogy Európában ez, és ez nyilván, ez valamennyire azért a szárazföldnek az időjárásában is
2: ez
1: látszik, nem?
2: Így van. Tehát az, hogy ne lenne eső, legalább egy fél órát az nagyon ritka, tehát Bilbaóban, ha jól emlékszem, ilyen 300-320 nap az esős napok száma.
1: Igen, de azon lepődtem
2: reggeltől estig.
1: Bergen a legesősebb város Európának, de utána a top néhányban ott volt Bilbao, amikor ezt láttam ezt a listát, én teljesen meglepődtem, nem gondoltam volna, de tényleg így van.
2: Hát most muszáj elmondanom, bár alapvetően Cantabriáról kezdtünk el sztorizni, de egy picit nyitok egy ilyen kis buborékot, hogy Bilbao központjában ott van egy híd, nagyon látványos, és Calatrava tervezte, hogy aki múzeumokat, a 911 emlékhelyet New Yorkba, Valenciában ezt az új múzeumi negyedet, és még sok minden más, mondhatni egy sztárépítész. Azért a helyiek elmondták, hogy hát lehet, hogy akármekkora sztár, de ez a híd nem sikerült annyira jól, mert hogy egy dolgot nem vett figyelembe, hogy 320 napot esik az eső egy évben. És ez a híd, ez úgy épült meg, hogy a felszínet, ez most így mondom, hogy mint hogyha meg lenne csavarva, tehát fölmész a hídra, és egy kicsit lejt az egyik irányba, majd a híd közepénél, ha jól emlékszem, elkezd a másik irányba rejteni. Ez úgy nézett ki, hogy amikor megnyílt ez a híd, akkor estek keltek az emberek. Hogy folyamatosan elestek rajta csúszós felületen, úgyhogy föl kellett ragaszgatni ilyen csúszásmentes fóliával, ami több persze jó ronda lett, úgyhogy Calatravát annyira nem szeretik, mindenhez képest jó drága volt, ha. És pereskednek vele, stb.
1: Ugye, ha már ilyen lassan jutunk el az eredeti témánkhoz, akkor most már csináljuk, már ha jól eldobáltuk ezt az időszakot is, hogy akkor ha odaérünk, akkor maradjunk ott már végig, mármint Cantabriában, úgyhogy akkor a
2: minden,
1: akkor viszont nem kivágni akarom, csak hogy baszkolod és beszéljünk mindenképpen egy kicsit, hogy földobnám neked akkor azt, hogy én nem sokára pont arra fogok járni, azért is örülök neki, hogy jöttél, közben az én utitársaim, akik a programot szervezik, szerencsére nem mindig nekem kell, összeraktak egy ilyen, kevés időnk van, mert versenyezni megyünk, hogy mit kéne, hogy gyorsan megnézni egy-két nap alatt. Úgyhogy ezekről mondasz nekem egy gyorsan egy véleményt?
2: Bilbao?
1: Bilbao és környéke, igen. Itt van például a Guernica. A baszk történelem és függetlenség szimbolikus városa. Picasso híres festményének ihletője. Itt történelmi tölgyfa, baszk parlament épülete.
2: Igen. Mit ad Isten, ott is jártam.
1: Hát abban biztos voltam.
2: De hát azért nem jártam be az egész tartományt, de ott is jártam. Nálam nem ez szerepelne mondjuk így a top 3-ban. Egy nagyon kedves kisváros, egy nyugodt kisváros, de ugye ahonnan amiről a legtöbben ismerjük, az valóban ez a festmény. Ugye ezt a kisvárost, ezt a Kondor légió pusztította el. Nagyon sok bombát dobtak le rá, ami óriási tüzeket okozott, és nagyon sokan meghaltak. Teljesen érthetetlen volt, hogy egyébként miért, mert hogy nem volt stratégiai célpontja. Ami meg lett volna, azt nem bombázták furcsa módon. Az a lényeg, hogy ez ugye Picasso-t annyira megérintette, hogy ugye megfestette a Guernicát, ami most egyébként Madridban, a Reina Sofia Múzeumban található. Maga a város egyébként nem top attrakció.
1: Aha.
2: De egy nagyon kedves hely egyébként, tehát lebeszélni, de nem beszélnélek, de...
1: Jó, akkor már csak kettőt kérdezek, jó?
2: Okay.
1: Bilbao környékéről, ez a San Juan de... És az X-et tartalmazó baszk szavaknak a kiejtése az drádbiznám, de akkor sejted miről beszél. Drámai sziklás sziget az Atlanti óceánban, amely egy kanyargós kőhíd és mint egy 240 lépcsőfok vezet fel tetején egy kis kápolna, és miután a trónok harcában benne volt, innentől kezdve gondolom, hát én sejthetjük, hogy a népszerűsége miért ugrott meg.
2: Igen. Előtte is egyébként egy ismert, meg kedvelt kirándulóhely volt, főleg a helyiek körében lehetett menni semmi különös, vagy mindenféle korlát látozás nélkül. Most is ingyenesen látogatható, de most sem be kell regisztrálni. Pontosan azért, mert a szűken kanyargó úton egyszerűen nincs elég parkolóhely, nincs, tehát nem erre lett kitalálva, hogy amerikai meg mindenféle turisták jelenjenek meg nagy tömegben. És hogy így rendezett
1: legyen. Eszembe jutott az Imbrius című film, és a benne szereplő amerikai turista.
2: Igen. Na hát tényleg egy helyi egyébként elmesélte, hogy volt olyan, tehát saját fülével hallott, hogy valaki sárkányokat keresett, és csalódott volt, hogy itt nem meg. Voltak olyan, akik ilyen állati jelmezekbe jöttek, ilyen sárkányjelmezekbe.
1: Mindig meg tudunk lepődni azért.
2: Igen. Tehát az emberi hülyesség az tényleg végtelen. Na, tehát tényleg így van, ahogy mondtad, ez egy tulajdonképpen egy szikla szírt, benyúlik a tengerbe, gyakorlatilag technikailag egy ilyen kis félszigetecske, a tetején egy pici kápolnával, és nagyon festői, ahogy úgy bekanyarog oda, lelépcsőzöl oda, majd fellépcsőzöl oda.
1: Tetszik képek alapján meg így le. És a híd, a Vizcaya híd?
2: Hát az szerintem neked...
1: UNESCO világörökség.
2: Igen, az neked nagyon tetszeni fog. Ez hát egy ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen Eiffel János épület, szólnak abban az értelemben, hogy egy vashídról beszélünk, ami egyébként csörög, zörög, érdekes, tehát hogy úgy recseg, ropog alattad egy kicsit, teljesen stabil, nincs semmi baj, de hogy úgy megélett tényleg egy ilyen őszinte szerkezet, és az a különlegessége, hogy maga a híd, tehát ahol gyalog át tudsz menni, az marha magasan van. Oda viszont lifttel mész föl, belépőt kell fizetni, és le tudsz jönni, de a hétköznapi közlekedésben ezt úgy használják, nem tudtak valamiért ilyen csapóhidat építeni, hogy len egy ilyen gondola közlekedik, tehát erre a magas szerkezetre föl van függesztve tulajdonképpen egy ilyen kompszerűség, de nem a vízen úszik, hanem tulajdonképpen lebeg. És akkor néhány autót meg a gyalogosokat ott viszik el, mert a két kerület között egyébként nagyon messze lenne amúgy kapcsolat, úgyhogy ott azt napi közlekedésre használják, nagyon érdekes.
1: Oké, na most akkor átkötésképpen, akkor nyilván most nem megyünk bele Bilbaónak a látnivalóiba, nyilván Guggenheim és stb. Sok park érdekes épületek, de átkötésképpen miután te nagyon érdeklődsz az építészet iránt, abban van különbség egyébként, hogyha milyen izgalmakat tartogatod, akkor mindkét tartomány, és akkor utána szépen lassan eljutunk mindjárt oda, hova elindultunk.
2: Nyilván van rokonság is, de úgy van különbség is, tehát ugye mindkettő, tehát ugye a hegyekbe elindulsz, akkor nagyon sok ilyen kőházzal találkozol, a városokban megjelenik a modernizmó, amit ők, egy ilyen picit fura a keverék, de hogy így igazából a szecesszió, meg a mi modernista építészetünk között. Egyébként akkor, hogy most átkössem, Kantábriába ott van Gaudinak az egyik olyan, talán három épülete van, ami nem Katalóniában van, az egyik olyan épülete, ami igen, tehát hogy egy ilyen szecessziós épület, vagy egy ilyen Gaudi, na, hát nagyon jellegzetes stílusban épült épülete. Egyébként ez egy villa épület, ami egy olyan embernek épült, aki Kubában lett tehetős, tért vissza az anyaföldre, és megbízta Gaudit, és miután megérkezett, tehát nem élte meg az épület befejezését, úgyhogy ezt az épületet például ajánlom, hogy érdemes megnézni, El Capriccio de Gaudi ez a neve.
1: Akkor csak, hogy kizökkentselek, ha már Gaudi.
2: Igen.
1: Mikor lesz kész a Sagrada Familia? Most éppen hol tartanak? Nyilván követed.
2: A közeljövőben ezt most nem tudnám megmondani, hogy most egy év, két év, de most hát tényleg nagyon közel.
1: Tehát ennyire közel van most már.
2: Igen, emlékszem, még művészettörténet órákon még régen mondták, hogy hát nagyon sok idő. Aha. Hát ezt átugrottuk, ezt a
1: tehát most már, pár évet. Most már
2: igen,
1: közel.
2: Most már tényleg nagyon közel, hogy most egy év, vagy két év, vagy három, ezt nem tudnám megmondani, de tényleg.
1: Aha, jó. Tényleg. Na, akkor most már véglegesen kiköthetünk Cantabriában, és szerintem majd csak a műsor vége felül, amikor a nagyon gyakorlatias tanácsokra, eljutási lehetőségekre, közlekedésre térünk vissza, addig elmerülhetünk a látnivalókban. Ha csak egyet mondhatnál, mi lenne az? Mármint ami akár a legnagyobb kedvenced volt ott, akár amit talán legjobban meglepett, és ezért bizonyult nagy élménynek, hogyha ezzel kezdjük.
2: Hát nehéz egy dolgot kiemelni. Santanderről még szeretnék sokat mesélni.
1: Fogunk még bebe.
2: De
1: fogunk
2: az még... ős az, az a barlangokról.
1: A barlangok?
2: Barlangok, az nagyon... Én nem voltam egy ilyen nagy...
1: Na mit tudnak az őskori barlangok?
2: Igen, tehát azt a nagyon érdekes élményt képzeld el, és ezt nagyon nehéz így tényleg így szavakkal leírni, de hogy sétálsz be a hegy belsejébe már percek óta, nagyjából egy ilyen fejlámpa vagy ilyesmi fényénél, tehát ugye nincs nagy fényár, ezt mondanom se kell, épp, hogy látod a saját lépteidet, hogy megérkezel egy pontra, a vezetővel, ahol jól emlékszem, talán le is kapcsolta ezt a fejlámpát, majd bekapcsolt egy másik lámpát, és fölvetített a falra. és ilyen döbbenetes csend, tehát ugye az ember érzékszervei felerősödnek ugye a föld alatt, a sötétségtől, döbbenetes a csend, és a barlang falán ugye egy picit így imbolyog a fény, így picit így mozgatta a lámpát, és meglátod ezeket a bikákat, meg mindenféle állatot. Nagyon, nagyon döbbenetes élmény, több perc már a föld alatt sétálva. Ez fölmerül az emberbe a kérdés, hogy de hát ezt hogy csinálták? Most nem a festményre, meg annak a minőségére gondolok, mert az is elképesztő, de hogy ugye hogy jutottak egyáltalán be oda, és állítólag voltak ilyen lámpásaik, amiket velős csontból készítettek, és akkor rájöttek, hogy azt hogy lehet meggyújtani, és akkor egyébként így nézték. Nyilván volt a barlang szájánál, ott tábortüzet gyújtottak, tehát ott gyűltek ott, össze ott melegedtek, ott főztek, de ugye az kormolt volna, tehát ezt nem tudták teljesen bevinni a barlangba, hiszen az soha nem szellőzött volna ki.
1: Uh-huh. Igen, mi a gyakorlati tudnivaló, hogy itt is előre érdemes foglalni, vagy hogy nagy sorbálás van, vagy hogy látogatható?
2: Most több barlangról beszélünk, ez a nagyon érdekes egyébként Észak-Spanyolországban, hogy ugye a világon mindenhol vannak ilyen ősember barlangok, meg még festményeket is találunk, de hogy a legnagyobb koncentrációban a világon itt. És ez nagyon érdekes. A leghíresebb Altamira, erről két dolgot mindenképp el kell mondanom, 1871-ben fedezték föl emlékeim szerint. Korábban is tudták, hogy van ott egy barlang, de nem nagyon foglalkoztak vele, azt hitték, hogy nem olyan mély, vagy hogy nem volt különösebben érdekes. És akkor egy ilyen ügyvéd, meg ilyen amatőr természet buvár ment el oda a kislányával, aki ilyen 9-10 éves forma lehetett, aki egy picit viszont beljebb merészkedett a barlangba, és észrevett, hogy itt valami furcsa van, észrevett néhány festményt, és akkor így kezdték el felfedezni. Nagyot ugrunk az időben, ez a 20. század végére, 80-as, 90-es évek fordulóján járunk, amikor annyira népszerű lett, mert annyira egyre többen látogatták, hogy a pára, meg egyéb dolgok miatt már tényleg veszélybe sodródott a barlangnak a léte, vagy illetve a festményeké, úgyhogy ezt lezárták. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy egy várólista van, és még most is mennek olyan emberekbe, akik mondjuk 20 évvel ezelőtt jelentkeztek erre a várólistára. Tehát ez az eredeti barlang. Altamirában néhány méterre az eredetitől fölépítettek egy mást, vagy
1: ez rám is értendő? Tehát aki most jelentkezik, akkor 25 év múlvára kapsz időpontot?
2: Most le is van zárva ez a lista, tehát erre nem tudsz jelentkezni. A barlang pontos másába tudsz bemenni, a legfontosabb teremnek. Egyébként ez úgy keletkezett, hogy minden egyes négyzetméterre, jól emlékszem, 40 ezer topográfiai pontot vettek, és egy tényleg teljesen pontos más, tehát maguk a festmények ott ugyanolyanok. Na ez az egyik barlang, azt hiszem 8-10 közül, ami úgy látogatható. A másik, ahol én jártam, ezt Monte Castillo-nak hívják, ott volt ez az élmény, amit mondtam, hogy ott sétálva, az tényleg az az eredeti barlang. Tehát Altamirába is érdemes elmenni, az egy felkészült látogatóközpont. Monte Castillo-ba is érdemes ellátogatni, az egy ilyen, hát ilyen szempontból talán nagyobb élmény, hogy tényleg mész be. Nincs semmi várakozási idő, vagy ilyesmi, belépők is abszolút elfogadhatók, úgyhogy ezt jó szívvel ajánlom.
1: Uh-huh. Azért tettem így fel a kérdést, mert már láttam, hogy meg kell majd szakítsuk ugye fél időben a műsort, úgyhogy ez volt az első, ami Vagi László kollégám eszébe jutott, aki a mai beszélgetőtársam. Most néhány perc szünetet tartunk, de utána visszatérünk természetesen, és maradunk azon a helyen, ahol amit ő elképesztően szeretett, és egyébként majd idézünk még a cikkből is, amit írt róla, tehát Cantabriában kalandozunk a műsor második felében, és a végén azt is elmondjuk, hogy lehet oda eljutni, meg mire érdemes még figyelni. Tehát pár perc múlva folytatjuk.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Bohemian Betyárs, és hallgassátok továbbra is a rádiókat.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okostelefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, amelynek vendége Bagi László, újságíró kollégám, akinek, mondom a címét, mert abban sok minden benne van, ahova a spanyolok hűsölni járnak, a zöld felfedezetlen Cantabria címmel jelent meg a force.hu-n az írása, ami 16 perc olvasási idő, de Isten bizony érdemes, tehát ez tök jó, hogy kiírja egyébként. Én is rávetettem magamat, és mindennek kapcsán beszélgetünk. Egy nagy látnivalót, a legnagyobbat említette Laci, a barlangokat, az őskori barlangokat, viszont mielőtt belemegyünk, vagy rá kanyarodunk a többi látnivalóra,

0: kifejezetten hűvös, ilyen 19-20 fok az átlag hőmérséklet egész évben, szinte minden nap esik az eső.
1: Tehát, de, jó, az bocsánat, óceán... az esőnél azt nem tettük tisztában, oda tettem Bergen mellé, tehát a csapadék, a napok, amikor csapadék hullik listán, ott van közel, de mennyiségben azért jóval kevesebb van, mint Bergen. Azt tegyük hozzá, hogy esik, de nem sokat, ugye? Tehát ugye, hát bőven lehet programot tervezni.
0: Bőven, csak... bőven. Jó, okay, igen, okay. Igen, igen. Tehát ez van, hogy csak 10 percet esik, de szinte minden nap esik, de pont emiatt is nagyon kellemes a klíma. Tehát hogyha összehasonlítjuk azért Sevillával, Malagával, vagy akár Valenciával, nem vagyunk annyival sokkal északabbra, mert Nagyország, nyilván Spanyolország, nem vagyunk annyival sokkal északabbra, de az óceán miatt sokkal kellemesebb. És ezt a helyet, Santandert, már a 19. század végén, 20. század elején elkezdték kiépíteni, mint egy ilyen nyaralóhely. Egy picit, hogyha
1: ilyen... Most már a Tartomány fővárosában járunk.
0: Igen, igen, Santanderből, amiről mindenképpen szeretnék mesélni. Hogyha ilyen monarchiás párhuzamot keresünk, akkor kicsit így Abbáziához tudnám hasonlítani, a tengerparti sétányokkal, nyilván kiépültek villák, kaszinók, stb. Tehát amit az arisztokrácia 100-120 évvel ezelőtt keresett, meg igényelt.
1: Akkor maradjunk Santandernél.
0: Jó, maradjunk Santandernél, tehát egy nagyon kellemes hely, egy félszigeten a királyi párnak épült nyaraló, stb. És van egy ilyen, tényleg egy ilyen kicsit ilyen arisztokratikus hangulata, de nekem egy nagyon kellemes csalódás volt, nem tudtam róla túl sokat, és egy olyan hely, ami abszolút, tehát egy nagyon jó turisztikai célpont, de mégsem egy ilyen túlturizmus által sújtott, tudod, ahol a papucsárusok rád akarnak tukmálni léptenyomon valami pólót, vagy be akarnak rángatni valami borzalmas étterembe. Tehát ez így nincs, van cserébe egy piac, ahol ugye helyiek is járnak, ott esznek, ilyen bárok, meg ilyen sokszor csak így állva esznek, vagy isznak valamit. Tehát tudod, ahogy így azt látod, hogy a helyiek élnek. Vagy ilyen élményem volt például a Racing Santander foci csapatának a stadionja, aminek nem is meccsnapon voltunk ott, a bárba bementünk, 90%-ban helyiek, hát ittak egy-két sört, pár pohár sört, a rendőrök bejöttek oda szendvicsezni, tehát egy találkozó helyként működött egy stadion. A környékből látszott, hogy a helyiek oda járnak. Szóval ez is egy ilyen jó élmény volt, és persze nem őket nevezik feltétlenül Santandereket hegyi embereknek, de mégis a Cantabriának valóban a lakóit így hívják. Ezt szavakkal úgy nehezen lehetne pontosan leírni, de hogyha most így van egy ilyen ideáltipikus spanyol képet, hogy kik a spanyolok, akkor általában ugye a madridiak vagy sevillaiak jutnak eszedbe a maguk temperamentumával. Ez a nép egy picit más, így nekem egy ilyen nagyon, nagyon közvetlen, nyugodt, nagyon szimpatikus emberek. Jártunk ugye Santanderen kívül, ugye említettem a barlangokat, de jártunk a hegyekben is, ilyen kisebb falvakban, illetve kisvárosokban. Nagyon rokonszenves, nyugis emberek.
1: Oké, miket emelnék ki? Amellett, hogy pihenésre, tehát tengerpartizásra, beachezésre is kiválóan alkalmas.
0: Hát összesen ilyen 250 kilométer hosszú a part, de mint említettem, azért nagyon sok rész azért vad, hullámos, stb., de ennek ellenére
1: megsziklás magas.
0: Megsziklás, igen. De van 90 strandja, tehát most itt az egész tartományról beszélünk. Ezen belül is Santander, ez különösen kellemes, mert egy nagy öböl, a Santanderi öböl partján fekszik, tehát hosszú kilométereken keresztül homokos, nagyon kellemes, széles strand, tehát hogyha valaki ugye a nyárról és a Palatinus strandról indul ki, ahol nagyjából 2 méterre tőled van egy másik törölköző, akkor itt ezt el kell felejteni. Tényleg hatalmas a terület. Európában az egyik legfontosabb szörf központ egyébként. Aha. Santander. Nagyon-nagyon jó helyszínre, és ugyanez
1: igaz. Ami a szörfösöknek jó, az a fürdőzőknek általában nem annyira szokott
0: ez jó igaz, lenni. De mégis ilyen öbölbe megtalálod a magad számítását, hogy így mondjam, tehát te tudsz úszni, de ő is megtalálja a hullámokat, szóval, hogy tényleg annyira nagy ez az öböl, hogy vannak, tehát a helyiek jobban ismerik nyilván, hogy hol, mire alkalmasabb, de tényleg mindkettőre szuper, és ami igaz a szörfösöknek,

0: ez igaz a vitorlára is, tehát ez Spanyolországon belül talán a legfontosabb vitorlás központ, nyilván egész Spanyolországban találunk vitorlásokat, meg szuper kikötőket, de ez pont a hullámok, meg a folyamatos szél miatt egyébként a spanyol olimpiai csapatnak is a vagy válogatottnak az edzőhelye, vagy a központja, és ami ez egy hétköznapi turistára, vagy egy vitorlázási rendelkező turistának, ami miatt ez érdekes, az az, hogy nagyon sok ilyen vitorlásiskola, meg egyéb van, ahol tudunk hajót bérelni, ráadásul elég baráti áron. Tehát, ha jól emlékszem, a Királyi Vitorlásklub az, ahol lehet hajót is bérelni, meg is szállni, úgyhogy például arra is szuper. A másik ilyen egyébként a golf. Egész Kantábriában több nagyon szuper golfpálya van, és Santanderben is van egy ilyen, ami azt meséltek, hogy ez az ország egyik első, vagy első közösségi golfpályája, ami nem tudom, hogy egész pontosan mit jelent, de hogy van ilyen golfpálya is, meg olyan is, úgyhogy...
1: Itt is egy művészeti szóval. Központ, csak jóval kevésbé ismert, mint a Bilbaói.
0: Igen, ez a Centro Botín, pedig nem kisebb név tervezte egyébként, Renzo Pianót kérték fel rá, ugye, aki a Pompidou központot, meg a Whitney Museumot tervezte New Yorkban. Egy szuper épület és egy szuper művészeti központ, nagyon komoly nemzetközi, de inkább azért spanyol fókuszú anyaggal, tényleg ezt is érdemes megnézni. Ugye ez, bocs, csak egy mondat, tehát nem a Forbes újságírói lennénk, hogyha ezt nem említenénk meg, hogy ezt egy bankár család alapította egyébként, a Santander Banknak a tulajdonos, ami máig egy családi kézben lévő bank, képzeld el. Vagy lehet, hogy te ezt tudtad. Mérlegfő összeg alapján egyébként Európában a negyedik.
1: Nem tudtam, abszolút.
0: Bank Európában.
1: Hogyha van egy hetünk, mondjuk csak Cantabrianre van egy hetünk, akkor mondjuk mennyi napot adnál Santandernek, és mennyit a többi résznek, mondjuk a kalandozásnak mindenfelé?
0: Hát az egyéni preferenciától függ, de én úgy osztanám fel, hogy 3 nap Santanderbe, abban lenne egyébként egy kis vitorlázás is másnak meg.
1: Ja igen, hát ezek már a személyes
0: preferenciák. Igen, vagy biztos, hogy elmennék egy meccsre, meg van Michelin csillagos étterme is, talán 2 vagy 3 is, úgyhogy biztos, hogy valahogy így.
1: A kajákról majd beszéljünk külön a végén.
0: Jó, arról külön beszéljünk, és van egy nagyon szuper hotel, én ritkán beszélek hotelekről, de ez tényleg annyira jó volt, hogy bele is írtam a cikkbe egy ilyen tippként. Szóval én 3 napot biztos, hogy Santanderben lennék, biztos, hogy meglátogatnám a Cabarseno, hát egy ilyen naturpark, erről egy picit muszáj beszélnünk. Találkoztam ott.
1: Ott találkoztál a tigrissel?
0: Ott találkoztam bengáli tigrisekkel, igen. Volt egy olyan látogató, aki mondta, hogy ez most szinte szó szerinti az idézet, de hogy azt mondta, hogy hát én nem szeretem az állatkerteket, nem is akartam ide eljönni, de hogy ez annyira meglepett. Tehát úgy képzeljük az egészet kicsit, mint egy ilyen fordított szafari. Tehát igazából mi vagyunk bezárva egy autóba, vagy 2 felvonója is van ennek a parknak, és akkor felülről nézhetjük az állatokat. Nagyon vicces, hogy a sziklák között ott is egy medve, meg ott is egy medve. Be is raktam egy ilyen fotót a cikkbe, ahol így lehet medvéket keresgélni, alig veszed amúgy észre. Úgyhogy nagyon érdekes, ez egy olyan park, amit a 80-as évek végén egy kormányzó helikopterezett a környéken. Ugye ezek a sztorik általában nem jól indulnak, vagy nem ilyen bűnügyi hírekből kerülnek elő, de ez a kormányzó, képzeld el, felfedezte, ez egy vasbánya volt már a római időkben, aztán egészen a 20. század közepéig működött, aztán bezárták. Úgyhogy azóta ilyen szemétlerakóként használták, de mégis nagyon különleges volt az adottsága. És akkor ez a kormányzó felvetette, hogy mi lenne, ha ebből csinálnának egy ilyen naturparkot védett állatoknak. És ezt meg is csinálták nagyon hamar, 1990-ben nyitott. Tehát azt hiszem, hogy 1 év telt el az ötlettől, és 1990-ben már meg is nyitott. 750 hektár, tényleg hatalmas terület, és tényleg nagyon háborítatlanul élnek az állatok. És hát valószínű, hogy néhány faj egész egyszerűen így fog túlélni.
1: Na de hogy tudsz ilyen közel menni a tigrishez?
0: nyilván hatalmas rácsok választottak el minket, de az, szintén a cikkben van egy kép, ott talán 3 méterre vagyok a tigristől, de aztán még egy kicsit közelebb is jött.
1: Ja, hát azt hiszem, hogy rács nem volt.
0: Nem, azért volt rács, de tényleg nagyon közel tudsz menni zsiráfhoz, vízilóhoz.
1: És amikor a felvonulról nézed, akkor gyakorlatilag mindenki szabadon mászkál, és te itt.
0: Igen. Tehát, hogy nagyon, tehát így nyilván el vannak kerítve, tehát azért mindenkinek megvan nagyjából a saját teritoriuma, de ugye ezt nem érzékeled, nem azt érzékeled, hogy egy ilyen rácsos, szűk helyre beszorított városi állatkertbe, vagy tényleg nagyon különös élmény.
1: A világítótornyot kérlek, hogy még hozzuk ide. Én nagyon szeretem a világítótornyokat, és egy másik álom, meg nem valósult álom egyszer néhány éjszakát valami egészen kies távoli helyen egy világítótoronyban tölteni. Néhányban van rá lehetőség, hogy átalakították szállásokká is. Ez még nem jött össze. Ez milyen a Santanderi?
0: Ez Santandernek van hát a leghíresebb tengerpartja, ez a Sardinero, ahol egyébként a Sardinia árust jelent a név, és ott előtte korábban szardiniákat haláztak, megárultak. Ettől nem messze van ez a világítótorony, az egyik legrégebbi az országban, és most hát szerintem aludni nem lehet benne, de egy ilyen kiállítás van benne. Úgyhogy ezt is érdemes felfedezni, meg érdekes épület amúgy.
1: Na, akkor most nem konkrétumokat kérdezek, úgyhogy akkor még milyen tippjeid vannak a környékre, mondjuk?
0: Uh-huh. Hát próbáljuk ki a helyi konyhát, ami egy ilyen...
1: Ja jó, azt mondja, hogy a végére
0: hagyjuk. Jó, aztán jó, nem, akkor milyen tippek?
1: Látnivalók, vagy a hegyekben mit láttatok?
0: Hegyek, igen. Van egy...
1: A csúcsra föl lehet túrázni?
0: Föl lehet túrázni, van egy 2600 valahány méteres hegye, az a legmagasabb, illetve van egy felvonója, az a Fuente D, ez nem jár mindig, tehát amikor nagy a szél vagy ilyesmi, akkor nem is
1: igen,
0: üzemel.
1: Igen. Ez sokszor előfordul, igen.
0: De azt érdemes kipróbálni, 750 méterről visz föl, körülbelül 1800-1900 méter magasba 4 perc alatt. Hú. És ott a környéken is lehet túrázni, meg ott például van egy máig családi üzemeltetésben lévő ilyen, hát hotel, én menedékháznak mondanám inkább, de ott is el lehet tölteni egy Aliva Hotel, igen, ez azt hiszem a neve, el lehet tölteni egy egész napot. Illetve hát az egész tartomány alapvetően elég hegyes, úgyhogy nagyon szép túraútvonalai vannak, itt említettem, hogy az ország egyik első nemzeti parkja, meg hát ne feledkezzünk meg a zarándokutakról, aminek két fő, tehát a Komposztelába vezető zarándokútnak ugye több fő ága van, de ez abból kettő. Igen, az El Camino-nak két fontos ága is. Tehát az egyik a partvonalon vezet végig, tehát gyakorlatilag csak a partvonalat követjük, a másik már egy picit jobban az ország belseje felé a hegyekben. Úgyhogy nagyon sok túraútvonala van, nem csak az arándokutak, de hát ugye az a legjobban kijelölt, meg a legnépszerűbb.
1: Oké, akkor együnk valamit?
0: Ehetünk is valamit.
1: Mit tud a helyi gasztronómia?
0: Nyilván nem tekinthetünk el tőle, hogy Spanyolországban vagyunk, úgyhogy ugyanúgy fogunk találni ilyen, tehát a tapaszok szintjén nagyon hasonló, ugye ilyen kicsi rántott mindenféle ilyen golyók, meg egyebek, nyilván a baszkonyhával is van rokonság, de ami talán a legérdekesebb és a legfinomabb benne, ugye, és itt jön be az, hogy a baszkonyha lett híres, nem véletlenül, tehát tényleg csodálatos. Ez, amit ők csinálnak, vagy a tipikus ételék, ezek nem annyira látványos ételek, nem a fine dining irányába visznek el, hanem sokkal inkább ilyen a népi konyha, ez a vidéki, egyszerű, ilyen egytál ételek. Tehát ezek a jó babos, kelkáposztás, vagy csicseri borsós, és akkor benne a szalonna, chorizo, mindenféle így húsok így egybe.
1: Ez de jól hangzik. De
0: marha jól hangzik, de nem olyan látványos, meg így nehéz eladni, mint egy pályát, ami gyönyörű, tudod, kihozzák eléd, és ott gőzölög még az egész Valenciában, hanem egy ilyen egytálétel. És amilyen, nem tudom, nem annyira
1: hogy hívják
0: jól
1: ezt?
0: Néz ki. Hú, hát több verziója is van, van ez a Kokido Montañés, ez a talán a leghíresebb, ez egy ilyen babos egytál étel. És nem néz ki annyira jól, de marha finom. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát ezekben a hegyi falvakban ezeket
1: mindenütt érdemes abszolút keresni. Ezeket az egytál.
0: Ezeket az egytál ételeket.
1: Tök érdekes, hogy
0: sajtokat.
1: Sose gondoltam volna, hogy annál egyszerűbb helyi étel nincs, mint a Kanári-szigeteken, az a kanári krumpli három szósszal, nem tudom pontosan mi a neve, és hát elképzelhető. Napokon keresztül képesek csak azt tenni annyira jó, pedig aztán tényleg nincsen benne a krumplin kívül semmi. És igen, mégis ahogy elkészítik.
0: Igen, ezeket a legegyszerűbb ételeket érdemes keresni egyébként. Hát ugyanígy ilyen a tényleg egy friss hal, amit ott valami zöldségekkel kihoznak. Ennek millió válfaja van, de tényleg ezek az egyszerű ételek, szerintem ezekbe nagyon jó.
1: Jó. Ár-arány? Spanyolországi viszonylatban érzel a különbséget, vagy Magyarországhoz képest még milyen összegekből tudunk kijönni, akár szállásokat nézzük, akár.
0: Hát most ezt a hotelt direkt megnéztem, ahol voltam, az inkább volt szezonban, de most tényleg nem is akartam elhinni, hogy ilyen február-március környékére ugyanez a hotelszoba, ez ilyen 30-35 ezer forint környékén, tehát egészen hihetetlen. Nyilván az nem szezon, meg nem annyira kell, tehát ott azért
1: tehát egy nagyon minőségű cuccokat is lehet 100 eurós határnál.
0: Simán. Aha. Aztán a szezonban azért fölmegy, szóval azért ne áltassuk magunkat azzal, hogy a szezon közepén fillérekért fogunk nyaralni. De én így azt láttam, hogy ahol tényleg a stadionbárjában a sör, vagy az éttermek, hogy így normális árak.
1: Tehát hasonló, mint itthon.
0: Egy kicsit olcsóbb szerintem, kicsit mint Baszkföld, vagy
1: Bilbao.
0: Igen, Baszkföldhöz képest szerintem egy picit olcsóbb. Én egyre inkább azt látom Európában, hogy így összefele tartanak,
1: igen,
0: az árak.
1: Igen, tehát mióta nálunk volt a kiemelkedő infláció, mi szépen fölzárkóztunk, és gyakorlatilag szinte a legdrágább, legfejlettebb országokat lesz, amit ha sehol nem kell nagyon azt figyelnünk, hogy annyira elszállt árak lennének a magyar pénztárcának, de akkor ezek szerint itt sem.
0: Csak az érdekes, hogy valahol nem állt meg, tehát például Ausztria tényleg annyira küzd az inflációval, hogy tényleg így látszik, hogy a helyiek, és most már a boltban is érzékeled ezt, az éttermekben meg különösen. Például az osztrák árakhoz képest én úgy érzékeltem, hogy itt jóval olcsóbb. Jóval
1: na már csak az eljutásra van időnk, hogy megfussuk, viszont biztos valami kimaradt, és rengeteg élményed biztos van, úgyhogy még azért...
0: Forbes.hu.
1: Igen, de azért még egy utolsót, még majd kérek, hogy találj ki még egyet is akkor a végére. Okay. De addig elmondom, amit én az eljutásról tudok. Santanderben sajnos most nincs közvetlen járat. Volt, de megszűnt. Kísérletezett vele Ryanair, volt Budapestről, most nem lehet Santanderbe repülni. Viszont Santander sokkal nagyobb Ryanair központ, meg Fapados központ, mint Bilbao. Ennek kellene nekünk Bilbaóban van járatunk, mert a Wizz Air most repül talán másfél éve.
0: Igen.
1: Bilbaót. Bilbaónak az árazása, mint érintett vagyok, nagyon-nagyon rapszódikus és hektikus. Tehát most is a következő hetekre is az egyik nap az 200 euró, a másik 20. Ami nekem kellett idei egyik nagy bukásom volt majdnem, hogy a 35 eurós jegyet utána néztem 90-100-ig, majd egy iszonyatos sok szenvedés árán majdnem utolsó pillanatos leesésbe 50-ért tudtam elhozni, és akkor még örülhettem is. Amúgy tényleg egyik pillanatban 20, másik pillanatban 200, valószínűleg csoportokat is foglalnak, és hirtelen ez állhat a hátterében a hirtelen felugrásoknak, amit aztán a rendszer visszacsökkent szép lassan, de Bilbaóba így lehet elmenni, heti három járat, télen-nyáron közlekedik, úgyhogy oda nem probléma közvetlen járattal eljutni Budapestről, úgyhogy nem is olyan ajánljuk az árcálásos verziókat, de hogyha akarunk, akkor Santanderből az egyik irányt azt meg tudjuk csinálni, hogyha még valahol hazafelé meg akarunk állni, és Santanderből rengeteg érdekes, nem bírom ki, nem mondjam el a santanderi reptérrel kapcsolatos élményemet, bár nyilván egyszer fordult elő, nem hittem el, reggel 6-os járat, mentünk volna be, és csak állt a sor, nem tudtuk, hogy mi történik, és kiderült, eltűnt a kulcs, ami kinyitotta azt a üvegajtót, amin keresztül lehetett menni a biztonság ellenőrzésre. Mindenki ott volt, de valaki bezárta az ajtót, és nem került elő a kulcs. Ezért késett minden gép fél órát, és azért álltak ott az emberek baromi sokat. Valószínűleg egyszer történt elő a reptér történetében, és nekem akkor sikerült éppen ott lennem, és valószínűleg a helyiek is nagy viogások közepette mesélik, hogy mi volt 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy nyilván nincs ilyen, de ilyenbe is beleszaladhatunk, nekem ez volt a Santander, és azóta bánom, hogy keveset voltunk ott, csak átszaladtunk, végében csak utaztunk onnan, Baszkföldről érkeztünk. De hát Laci, így a te elmondásod alapján biztos, hogy érdemes oda elmenni, és javasoljuk mindenkinek. Na, van egy utolsó tipped még?
0: Tényleg az, és így van az eljutás, hogy én is alapvetően szerintem Bilbaóba mennék, valószínűleg Vizerrel, és onnan autóznék, vagy buszoznék.
1: Szóval autóbérlés is nem vészes, ugye? Ott is a szokásos spanyol árak vannak.
0: Igen, igen, igen, de buszok is mennek, szóval ez egy óránál egy picit több, de hogy abszolút elérhető.
1: Mármint Bilbao Santander.
0: Igen, Bilbao Santander, szóval nem átszállással mennék semmiképp, az mindig picit kockázatosabb is, meg jobb így, értelmesebb.
1: Oké, okay. Jó, akkor mind összes többit inkább akkor olvassák el, kedves hallgatók,
0: nem tudsz. Nem sokáig tudnánk
1: mesélni. Vagy nem akarsz kiemelni még egyet, nincs olyan nagy kiemelendő.
0: De hát nagyon, nyilván több
1: akkor egyet mondani. Még ebben az utolsó fél percünkben.
0: Mit mondjak? Volt egy Potesz nevű kisváros, nem tudok így egy dolgot mondani, onnan egyszerűen csak jó hangulata volt, tehát egy ilyen kőházakkal van tele, a Zarándokút is érinti, nagyon finom sajtok vannak, ilyen kis patak, kőházak, szóval
1: ahol például az ember szívesen elő, és ott van sokáig, és élvezi, hogy ott lehet.
0: Egy pár napig. Hogyha túrázol egyébként a környéken, akkor sokáig, tehát simán jó arra, hogy mondjuk az a bázis, és akkor ilyen csillagtúrákat teszel a környéken, arra például szuper.
1: Oké, Laci, nagyon szépen köszönöm. Kedvet csináltál. Biztos, köszönöm, hogy majd arra is elnézünk. Ahová a spanyolok hűsölni járnak, a zöld felfedezetlen Cantabria, csak hogy ismét a cikkedet még ajánljuk, erre kell rákeresni, és akkor a Force.hu ki fogja dobni. Bagi László kollégám volt a vendégem, köszi még egyszer.
0: Köszönöm én is.
1: Hallgatóknak meg a figyelmet köszönjük, jövő héten természetesen ismét lesz Okos Utas magazin. Addig, főleg miután a múlt héten elfelejtettem, szerintem a műsor történetében először elmondani a jelszavunkat, de bízd magadban, utaz okosan továbbra is. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.
3: Sziasztok, Talmácsi Gábor vagyok, és a Rádió Cafét hallgatjátok.
2: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet. Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
10: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Újulnak a laktanyák, energiahatékonyságot vizsgál a fogyasztóvédelem, katonák, rendőrök, mentők vonulnak a Nemzeti Múzeumhoz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Elektronikai cikkeket ellenőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az energiahatékonysági címkéket és a termékismertető adatlapokat nézik át. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fogyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
11: Rendőrök, katonák, mentők vonulnak holnap a Nemzeti Múzeumhoz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak egészen reggel 6-tól délig. Az egyenruhások egy földrengés következményeit szimulálják, például a műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Ne lepődjünk meg tehát, ha holnap délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhással és katonai járművel találkozunk a múzeum környékén. Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessétek a borravaló.hu oldalt, a közösségi médiában a Facebook oldalunkat, vagy az Instát, és iratkozzatok fel a különböző csatornákon, a YouTube-on, vagy a Spotify-on, ott is hallgathatók az adásaink, illetve podcast formájában a borravaló.hu-n. Folytatjuk a borágazattal, borászattal kapcsolatos beszélgetéseket, és nagy örömömre itt van velem a stúdióban Tompa Imre, mondhatom, hogy barátom, egykori kollégám, de hát egy olyan ember, aki talán a bor újságírásnak az egyik nagy alakja, hiszen hogyha valaki mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es években elkezdett ilyesmit olvasni, akkor szerintem nem tudta kikerülni Imrének a cikkeit. Nem azt mondom, hogy műfajteremtő, de igazából szerintem igen, egy kicsit műfajteremtő volt a figyelőben, amit csináltál, de hát nem csak innen, hanem a Gusztóból, Bor és Piacból, a Vendéglátásból, a Klubrádióból lehet ismerni, és annak idején a Borravalóra is írtunk elég sok mindent, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valahogy ebben a magazinban is elkezdtem visszatérni a borágazat és a borszakma ügyes bajos dolgaira, mert megint elérkeztünk egy olyan pontra, ahol több a kihívás és a probléma, pedig én úgy láttam, hogy egy ideig, mintha sinen lett volna minden, úgy rendben ment. És akkor most meg egyre több kérdés van, meg kérdőjel.
2: Ez sajnos teljesen egyetértek. Hát emlékszem, hogy Eszterházy Péter, aki nagy borbarát volt, még a Mészáros Gabi Rohály doktorféle borkalauz zsűriében is részt vett, és emlékszem egy mondására, most hirtelen eszembe jutott, hogy hát egy üveg borra meg lehet inni, kettővel már nem, mert megverjük magunkat.
1: Hát igen.
2: Nos, 2009-ben azt hiszem megírta, hogy a magyar bor újra szép lett, hogy úgy mondja, és tehát már akkor, na most ez akkor még nem volt annyira igaz, mint ma, olyan értelemben, hogy azóta magyar borvilágnak a fejlődése kitermelt tényleg világszínvonalú borokat. Nem azt mondom, hogy az egész magyar lényeredék világszínvonalú, hanem nagyon sok tényleg tökéletes palack készül. Minden borvidéken 2-3-6-8 nemzetközi színvonalú műhely is van, és tehát már vannak világszínvonalú boraink. Ezt tartom a legjobbnak. Na most ennek a volumene persze nagyon kicsi, de hát ez nem van nagy baj, mert hogyha megnézzük az osztrák borászatot, hát ott is van 3000 palackos kis pincészetek, akik isteni jól megélnek, mert annak idején volt szerencsém elmenni Opitzhez és Kracherhez, és akkor ő, talán Kracher vagy Opitz mesélte, hogy hát azt csinálta, hogy egy diplomata táskába berakta az aszóit, kivitte New Yorkba, és házalt vele. És ugye ma már az osztrák borok, erre külön szó van a magyar borújságírók között, osztrákozás. Szóval ma már az osztrák borok egyrészt tényleg piszok jók, és az egész osztrák borágazat, erre muszáj lesz majd egy-két mondatot rászánnunk, hogy összehasonlítsuk a magunk állapotával, helyzetével, azok nem csak eszméletlen jók és világszínvonalúak, hanem a marketingjük és egyáltalán az ismertségük. Tehát New Yorkban bemész egy borbárba, és azt mondod, hogy Gimme egy GV. És akkor minden, akkor rögtön elé teszik a Grünervel Trinert. Mert az osztrákok, és itt talán rátérnék arra, amit leginkább hiányosságnak vélek érezni így a magyar bor piacon, ágazatban, kultúrában, amiről külön szeretnék majd szót ejteni, mert nekem ez a legfontosabb szó, hogy borkultúra. Tehát ők fölépítettek egy saját bort. Ez a egyébként nem valami zseniális fajta zöld veltellini, amiből elképesztő minőségeket készítenek, és legendás a bormarketingük, ami hallatlanul hatékony. Az egész, most pillanatnyilag nem tudom pontosan, hogy mekkora az ő termőterületük jelenti. Olyan, kb. Olyan kicsi, mint a miénk.
1: Hát igen, egy kicsivel, nem sokkal kisebb is egyébként.
2: Igen, és hát abból is leginkább az a jó, ami azelőtt hozzánk tartozott, tehát a Pannonsíkság. Na mindegy, tehát ugye van ez a, akkor most egy kicsit osztrákozok. Tehát ne felejtsük el, hogy 1985-ben ott volt a világ talán eddig legnagyobb borbotránya, a Glickl skandál.
1: Igen, így van.
2: Hogy néhány kereskedőnek az a szellemes ötlete támadt, hogy fagyálóval növeli meg a bornak.
1: Hát kicsit vastagabbak legyenek, ugye? Szebbek legyenek azok a boltívek, amiket láttunk a poháron.
2: Igen,
1: ugye?
2: Igen, én azt könnyeknek szeretem nevezni. Igen. Na most ez azért nem olyan nagyon jó ötlet, mert az mérgező, ugyebár fagyálló, és összeomlott. Összeomlott az egész szusz, az egész osztrák borászat, és innen fölálltak, és ma már nem az, hogy messze előttünk járnak, egészen kiváló, ilyen kis termőterületeken, kis volumenekkel, hallatlan minőséget, ott vannak minden komoly gasztró helyen globálisan. Miért? Mert az egy felnőtt társadalom. Felnőttnek nézi az állampolgárait, ezért például, mit tudom én, azt hiszem, hogy hát nem tudom, hogy ez van-e nulla tolerancia, de az egész, ahogy elbántak ezzel a problémával, ez is kőkemény. Ott aztán nem kellett ennyit várni a számonkérésre, meg a büntetésekre. Emlékszem jól, hogy volt olyan borász, aki a börtönben halt meg, mert kapott egy 10 éves büntetést. Hát nem
1: igen.
2: Szőröztek, ugye nem szóval csúnyán beszél. És fölépítették azt a marketinget, ami több forrásból érdekel, amiben esetleg a pincészetek is tartomány, stb. Részt veszik, hallatlanul hatékony. És megtalálták a fajtájukat, és kidolgozták, és emlékszem, amikor mentem Bécs felé a vonaton, hogy kértem az ottani utas ellátóba egy zöldveltelinit, és akkor egyszer megálltam a növésben. Szóval egy ilyen vonati bor, hogy úgy mondja, akkora tökéletes bor volt, hát hiszen minden bornak tökéletesnek kell lenni, a legolcsóbbnak is, meg a nagy bornak, meg a világ legjobb bornak, olyan nincs egyébként, hogy világ legjobb bora, az olyan, mint az Isten látás. Mi a Borigó magazinban, ahol vagy más, nem tudom, 11-12 évig voltam munkatárs, ott a bő évtized alatt 2-szer adtunk 100 pontot. Pedig állandóan kóstoltunk, de két természetesen tokai a szó volt egyébként. Na szóval ők, az ő felnőtt társadalmuk, jogalkotásuk és az egész fölépített egy ilyen hallatlanul működő, szépséges borászatot, és akkor...
1: Aminek egy nagyon nagy része volt szerintem az őszintesség, a szembenézés.
2: Az mindig az.
1: És az a transzparencia, amivel mind a marketinget, amit említettél, mind ezt az egész ügyet kezelték.
2: Ez, amit mondasz, ez nem csak szimpi nekem, hanem mérhetetlenül fontos, és nem akarok politizálni, de ha kellő távolságból rátekintünk a mai magyar belpolitikai folyamatokra, ott is kulcsszónak kellene lenni ennek, amit mondtál.
1: Igen.
2: Hogy nem szabad hazudni, ahogy Deák Ferenc mondta, hogy igazat kell mondani, egyébként majdnem mindig, csak akkor nem, mikor azzal ártok. Ez persze nehéz, na mindegy, de, és igen, és transzparensnek, és egyébként sokkal jobban kéne kommunikálni a dolgokat, de mindegy, zárója bezárva. Szóval...
1: Hát felépítettek valamit, ugye, és mondtad a GV, vagy a Grüner Veltliner egy ilyen zászlós hajó volt, mert a trendet jól meglovagolták, hogy a könnyedebb felé menni el, ugye a fehérek felé menni el, valami értelmezhető, nem túl bonyi dolog felé menni el, azért mellé tettek egy pár olyat, ami ugye a kék frankosból elkezdtek nagy bort csinálni, ugye, a Zweigeltet, és azt mondták, hogy akkor itt vannak ezek, nézzük meg.
2: Igen, mert ugyanis, amennyire tudom, a fogyasztó és a világ borpiacának a keresleti részén, a bor rajongók, a lokális, az autokton fajtákat keresik. Nem, ez már közhely. Nem egy 1001. Cabernet Sauvignon, hanem teszem azt, mondjuk a Kadarkát, vagy szerencsére is itt erre azért gyönyörű példák vannak, és már nagy fejlődés van, hogy nálunk is azokat az ősi fajtákat, amit a peronospora overkillje után néhány modernizáció, ami egy hallatlan progresszív dolog volt a századforduló után, stb. Tízese, uniformizált, és tulajdonképpen a ködbe az olasz rizling, meg akkor alakult ki aztán a domináns mai fajta szerkezet, de akkor ezeket a régi, nehézkes, rossz termesztési tulajdonságú cuccokat, mint mondjuk például a kadarka, vagy a bakator, amit én egyébként olyan nagyon nem tartok sokra. Szóval, hogy ezek úgy eltűntek, el lettek felejtve, háttérbe szorultak, és szerencsére most, és itt például Szentesi József nevét is meg lehet említeni, hogy fölhozták ezeket a régi magyar fajtákat, és ez azért is lényeges. Egyrészt gyönyörű munka. És ezek tényleg abban az ökológiai fülkében fejlődtek ki ezer év alatt, ami a magyar terroár, és alkalmasak arra, hogy nagyon magas színvonal borokat készítsünk belőlük. Jó lehet, most nem akarok így nagyon belemenni a szakmázásba, de szóval ezek között sok a pontuszi fajta, amiknek előnytelenek a termesztési tulajdonság, és lehet, hogy egyébként jobban passzol, és majd erre is ki kell, hogy térjünk, a kis gazdaságokhoz. Mert hiszen kadarkát vagy jufarkot nagyobb, nagy borászatban, kombináltban nem lehet termelni, borzalmas lesz. Szóval mindenhol azt kell, azért jönnek ide, hogy igen, olyan találjanak, ami csak itt található meg. Nem egy akármilyen jó 1001. Cabernet Franc egyébként. Bár annak vannak mondjuk magyar sikerei, meg jobb a magyar Franc, mint mondjuk a Loire ment.
1: Ez egy nagyon összetett probléma, és hajlamosak vagyunk ilyen egysíkúan gondolkodni róla. Nyilván a hazai fogyasztók számára fontosak azok a franok, meg a bordói fajták is, de szerintem jól rámutat, hogy itt az osztrákokat mondtad, de most a területben egyébként lehet, hogy tévedtem a terület mennyiségében, de mennyiséget nézve pont néztem az Eurostat adatait, és ott azt lehet látni, hogy az elmúlt 5 év átlagában százalékos arányban Magyarország 1,8%-ot vitt az EU piacból, az osztrákok meg 1,5%-ot. És ugye itt az a kérdés, hogy milyennek a szerkezete. Mert hogy volumenben ugye vittek 1,5%-ot, de értékben teljesen másról van szó. Mi sajnos ezt ilyen lédikből, kannás borból értük el, vagy ilyen tartályos, nagy tartályos kiszerelésben. Igen. Az osztrákok meg nem.
2: Hát igen, pontosan, hogy ez igen, hogy a szerkezete és a minőség. Na igen.
1: Vannak kihívások, és az egy nagyon fura dolog, hogy tehát azzal kezdtük, hogy volt egy nagyon komoly felívelő szakasz. Onnan indultunk valahol, hogy baromi nehéz volt fogyasztóként egy tiszta, hibamentes bort kérni valahol. Tényleg egy-két fajta volt, amire nagyjából biztosan lehetett mondani, hogy ez jó lesz. De azért elég sok hibás borral találkozott az ember, akár polcról levéve, akár szórakozó helyen vendéglátásban. Szerintem volt egy szép felívelés, ahol te is azt mondtad, hogy kinőttek ezek a műhelyek, megtanulták azt, hogy kell tisztán jót bort készíteni, és mégis most ott tartunk, hogy hát valahogy eltűnt ez a valami, a lendület, vagy a svung, vagy az előny, vagy bármi. És most most arról beszélgettünk, hogy túlélje a magyar borágazat. De hogy jutottunk ide?
2: Na, hát itt már muszáj a válságokról beszélünk, mert hiszen föltetőleg jó részt abból nőtt ki a magyar borágazatnak ez a pillanatnyi bizonytansága, és hát utána Ugvári Krisztiántól olvastam aminap, hogy hát katasztrofális a helyzet, és lehet, hogy eltűnik a magyar borászat, amire egyébként volt már olyan értelemben például, hogy egyrészt a filoxéra, másrészt a háború után, ugye, amikor a bőrfejű rákosiék hadat üzentek a magyar kisparasztságnak, mert akinek tulajdona van, az bűnös, és akkor megfosztották a magyar gazdákat a földjüktől, fizikai erőszakot is, és akkor körülbelül annyi terület tűnt el, termőterület, mint amennyi ma az egész. Tehát 50 ezer plusz-minusz. Mert most azt hiszem 56 ezernél tartunk. Amikor én elkezdtem borral foglalkozni. Én azt hiszem, hogy a világgazdaságban dolgoztam, aminek a köpenyéből sok borújságíró bújt elő, még a nagyszerű Gazza Albi, aki sajnos fölhagyott a borújságírással, de hát Alkonyi Lassz is onnan jött. Meg Kohn, Kovács András is. Emlékszem, hogy ültem valamelyik tanfolyamon, akkor minden létező ilyen tanfolyamot elvégeztem, a vészet középfokot is tán, de főleg a Mészáros, aztán kétszer. Mészáros Gabiékét, akkor 93 ezer hektár volt, amikor én ezt elkezdtem ezredfordulón, úgy komolyabban, és emlékszem, hogy azért kezdtem el foglalkozni ezzel, mert kóstoltam egy kékfrankos. Na, arra a korszakra, a kombinátos korszakra, tehát a rendszerváltás előtt, ami borrendszerváltás is volt, tényleg igaz volt, hogy nagyon gyenge, nagy borzasztó volt a kombinátos, egy-kettő jó volt. Volt egy ilyen, aminek az volt a neve, hogy Nagy Burgundi. Az föltehetőleg kékfrankos volt, egy ilyen sárga-piros címké, na, az jó íze volt, és aromája, árnyalatai. És akkor emlékszem, hogy ezt észrevettem, és akkor elkezdtem foglalkozni komolyabban ezzel az egésszel, de hát mondom, akkor 93 ezer hektár, és ma meg 56. Hát ami ugye, hogy hova fog vezetni, azt nem tudom, mert és akkor itt tényleg muszáj röviden szót ejteni erről, hogyha ez nem is túl eredet, amit mondani fogok, de természetesen az infláció, a költségnövekedés, az, hogy mit tudom, négyszeresére nőttek a műtrágya, meg mit tudom én, árak, miközben a szőlő ára az csökken, tovább csökken, és nem lehet emelni a borárát, mert a magyar keresleti piacnak nincsen felhőzet, egyszerűen nincs pénze az embereknek. Tehát ez egy olyan csapda, ami teljesen egyértelműen vezet a megszűnéshez, és egyébként elég sok pincészet be is dobja a törő között, illetve eladja a nagyobbaknak, tehát koncentrálódnak a birtokok, ami nem biztos, hogy olyan marha jó, mert valószínű, hogy történetileg így a magyar bor nem ágazat, hanem mondjuk így, hogy kultúra, az inkább, mint ahogy az osztrák is, hogy a kisebb gazdaságokra épült. Hát ez az a problematika, és itt muszáj megint megpendíteni egy politikus húrt, hogy amit annak idején az Ángyán bácsi képviselt az Orbán kormány, hogy a kis gazdaságokat kell preferálni, és persze erre kinyírta a Viktor. És szóval ez a mostani folyamat, amire rárakódik továbbá. Egyrészt a munkaerőhiány, ez mindig. Másrészt az, hogy és ez is sajnálatosan gyakran találkozni, nincs következő generáció, márpedig a borászat, hogyha nem tud átadni a lopót a fiadnak, vagy a következő generációnak, akkor értelmét veszti, és megsemmisül. De még nagyobb probléma tán, hogy ebből a csapdából nem lehet, nem tudom, hogy lehet szabadulni, és akkor még rárakódik ez a bizonyos
1: aranyszínű sárgaság,
2: aranyszínű sárgaság fertőzés,
1: az asszály,
2: hol a fagy, hol az asszály.
1: Igen, hol a fagy, hol az asszály.
2: Fagyból asszályba, igen.
1: A globálisan csökkenő borfogyasztást tegyük hozzá.
2: Abszolút, igen, pontosan ezt akartam mondani. És még egy sajátos probléma, hogy a fiatalok, az Z-generáció nem igen iszik bort. Tehát ez sok tényezős. Tehát nem egy oka van annak, hogy ilyen bizonytalan lett. És ezt nem lehet elválasztani a globális helyzetől, mert ahogy mondod, valóban így van, elképesztően, főleg a vörösbor piac bedőlt. A francia kormány több millió. Én akkor azt mondtam, hogy a világ megérett a pusztulásra. Több millió eurót fölajánlott a bordói gazdáknak, hogy vágják ki.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes hír volt. Itt egy pillanatra beléd folytom a szót, egy rövid szünetet kell tartani, de jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Tompa Imrével, borújságíróval. Beszélgettek a borágazati problémákról, illetve a lehetőségekről.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Gurubi Ágnes vagyok, író, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Arról beszélgettünk, hogy milyen dilemmák, milyen válság van kialakulóban a bor piacon. Ugye volt az a fogyasztás, ez nagyon érdekes, hogy és olyannyira sokrétű a dolog, hogy tényleg nem tudunk mindenre kitérni, amit mondtál, nekem nagyon tetszett, hogy bor kultúra, tehát a kultúra. És a kultúrát alkoholfogyasztás is nagyon fontos, mert ugye itt van egy olyan nagyon hangos oldal, aki azt mondja, hogy miért kell az alkoholfogyasztást népszerűsíteni. És nagyon fontos helyre tenni, hogy nem erről van szó, nem arról van szó, hogy egy alkohol problémákkal küszködő országban mi népszerűsíteni akarunk egy alkohol nevű legális drogot, hanem arról van szó, hogyha teremtünk egy olyan kulturált fogyasztási helyzetet, ami egyébként Portugáliától, Olaszországon keresztül sok mindenhol megfigyelhető, nem küzdenek alkohol problémákkal, pedig a borfogyasztás per capita sokkal magasabb, mint Magyarországon.
1: Igen.
0: Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ez és amit a fiatalokról mondtál, az azért különösen érdekes, mert a színe, úgynevezett színes szeszek, akkor a sör és a párlatok globálisan emelkednek. Méghozzá nem akárhogyan, hogyha megnézed az AAVE-nek az adatait, ugye az Amerikai Bor Közgazdászok Szövetsége, ott az látszik, hogy egy elég jelentős emelkedés volt itt a párlat és a sörpiacon, miközben a bor az nagyon durván csökkent.
1: Igen, és én őszintén az buta vagyok, szóval hogy ezt meg tudjam mondani, hogy miért van. Annyi bizonyos, hogy mondom, sok szálból fonódik ez össze, de valamit szeretnék hangsúlyozni, hogy mi nem az alkoholt reklámozunk, hanem a bort. Itt most egy csúnya szó volt, amit kisípoltam. Ugyanis, és ez mondjuk nekem a legkedvesebb az egészben, hogy a borban a kultúra. Hát annak idején, mikor még ilyen klassz, mindenféle hosszú riportokat írtam különféle magazinokba a borokról, hát 7 évig bíráltam a Concours Mondial de Brüsszelen, és így bejártam fél Európát vele. Egy ilyen riport van, amit én szeretek és tudok írni, nem a borról szól. Tehát természetesen ott van egy bor, de egy bor leírás az egy pár sor. Hanem a kontextusról, arról a kultúráról és arról a történetről, ami körülvesz és ami végtelen színes és érdekes. Hát és ez a fő fájdalmam, hogy ahogy így vitorlázgattam a borok tengeré, akkor azért én is kóstoltam eleget, úgy szoktam mondani, hogy a habcihajó az simán megfordulhatna rajta, de az ember járja a bortájakat, és mindig a borvidékek a legszebbek, és a borászok érdekesek, mert rendszerint nagyon jó mondani tudásuk van, nagyon kevés szemét G borászat találkoztam életemben, pedig egy párra találkoztam, és nagyon kevés alkoholista borászsal. Tényleg 2-3-mal is abból is meghalt az egyik, nem mondom, hogy kicsoda egy nagyszerű magyar ember, de az egész, mi a természeti, ami az emberi és a kulturális része, ez az igazán érdekes, és egyébként szerintem ez az egyik ilyen kitörési pont féle, hogy, mert tulajdonképpen most már azt mondtam, hogy egy borturizmus csomagról beszélünk, amiben van kulturális attrakció, van természeti inspiráció és élmény, és persze bor és gasztró, és beszélgetés, és ilyeneket szerintem erre nagyon nagy hangsúlyt kellene, vagy kell fektetni. Egyébként nagyon sok jó példa van erre Magyarországon.
0: Megteremtették, tehát ugye, amiről csak beszéltek, amiről álmodoztak annak idején, ugye, amit mondtad az ezredforduló környékén, hogy hát ezt úgy kellene csinálni, hogy legyen mondjuk saját hústermékünk, legyennek olyan dolgok, amiket tudunk kínálni, ezek megtörténtek. Tehát elmész valahova, akkor szállás van.
1: Ez a lényeg.
0: Saját kenyerek vannak, szalámik vannak, helyi alapanyagok vannak, tudnak mindenfélét adni, és ki tudsz egy kicsit ebből a rohanó világból zökkenni, és részt tudsz venni valami olyanban, amire úgy érzed, hogy úristen, hát nekem ezzel kéne foglalkozni csak. Tudod, erre mondtad annak idején, hogy az élet harc. Ugye egy ilyen dűlőben ülve. Szóval, hogy...
1: Ez tehát, a vagesz igen, mondta egyébként.
0: Bocsánat, igen, igazad van.
1: A vagesz Imrém mondta, az élet harc. Mikor mondtam neki, hogy valakinek ezt is meg kell csinálni, ültünk valahol, igen. Szivaroztunk a Pisonlongi kastélyba, és akkor Imrém az élet. életharc, valakinek ezt is meg kell csinálni.
0: Na szóval, hogy de ez nyilván egy nagyon vonzó dolog, és még benne van az a, nem csak a kultúra, amit mondtál, hanem a szociális része is ennek, amikor az emberek találkoznak egymással, személyesen beszélgetnek, és ott vannak egy

0: fizikai térben, egy helyen, nem online. Szóval rengeteg ilyen van. Megvan ez, és az kitörési lehetőségnek jó, csak én úgy érzem, hogy nem ezt fogják meg. Tehát,
1: hogy értem?
0: Hát, hogy nézzünk elhibázott marketinget, vagy elhibázott kommunikációt, amikor semmit mondó szlogenek vannak. Megnézed a magyar bor szlogenét, akkor mi van ott? Hát most mit tudok én azzal csinálni? Tehát ez nem, működik ez a dolog. Létrehoznak olyan titkosított dokumentumokat, ami közröhely, miközben az összes bor nemzetnek a dolgait át lehet nézni, át lehet olvasni, és hát elvesztegettünk egy csomó évet.
1: Csak 35-öt.
0: Elvesztegettünk egy jó pár évet, anélkül, ahelyett, hogy mennénk előre. És ugye te beszéltél, bocs, hogy így ilyen össze-vissza beszélek, de reagálni akartam erre a 100 pontos borra. Hát ugye nekem az egy nagyon jó példa volt a Caroline Gilby, amikor 100 pontot adott az egyik Chardonnay-ra Nespé-ben, mert kinn ült egy teraszon, rálátott a gyönyörű vidékre, kapott egy bort, amit, hogyha lehet, hogy te megkóstolsz, meg a lezsűrizzük egy páran, akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem rossz, de nem 100 pont nyilvánvaló, de neki akkor ott a 100 pont volt.
1: Nem beszélve, hogyha az egy kamocsai bor volt, akkor az tényleg.
0: Neki 100 pont volt. Tehát, hogy, tehát, hogy ez a dolog, erre kéne valahogy koncentrálni, és ez nagyon nehéz lesz szerintem.
1: De mondom, nagyon sok példa van, hogy szerte mászkálsz az országban, kis helyek is. Nagyon jellemző, hogy például Tokajon egy nagyon menő borász, aki jó pénzért árusítgatja az asszúit Pesten is, azt mondta, hogy ha nem lenne az a két vendégszobája, akkor bezárná az egészet. Mert abból jön a bevétel, hogy meg lehet szállni nála. És akkor kialakítod ezt a csomagot, amiben tehát benne van a táj, a természet, egy jó nagy séta, benne van a helyi alapanyagokból az állati klassz gasztró, benne vannak a fantasztikus kóstolók, és a beszélgetés, mert azt szoktam mondani, hogy a borban a legjobb a beszélgetés. És amit említettél, hogy ez a fajta kulturális, ez a kultúra. Ez jelen van a nagy borországokban, akik olyan szerencsések, hogy borországok lehettek, hát ez mindenek előtt egyébként persze Franciaország, hiszen azért nagyjából minden onnan jött, ami a borban érdekes volt, és érdekes, és egyébként természetesen Itáliában, sőt ma talán még Ausztriában, illetve persze Portugáliában, ahol nem is tudom hány saját szőlőfajta van, nem úgy, mint nálunk, azt hiszem van 70-80-90 autokton, érted? Ami csak ott van. Na de azt akarom mondani, hogy áthatotta a borkultúra a hétköznapokat, évszázadok, évezredek óta, és tényleg úgy van, amit mondtál, hogy ott nem úgy van, hogy vodka mérgezésben feltreng a félország. A nagy borországokban nem, az alkoholizmus nem probléma, hiszen kiskorodtal úgy nősz föl, mondjuk egy francia vidéki család, volt szerencsém. Egyébként Champagne-ben, egy ilyen kis pesgős pincészetben, egy pár hektár volt, és olyan gyönyörűen megélt, mert eszméletlen jó pesgőket készítettek. Pince, hatalmas asztal, stb. Reggelire croissant, kutya. És a gyerek ott ül az asztal végébe, és akkor ő is kap. Persze csak úgy szagod meg, nyaljál bele. És emlékszem, mikor a Klubrádióban volt a műsorom, egy jó pár évig a borklub, ott volt egy francia büféslány. Magyarul már remekül beszélt, és úgy beszélt a borokról, hogy arra gondoltam, hogy én valami más kenyér után nézek. Olyan árnyalt és szakszerű kifejezésekkel, hiszen ebben ősz föl. Tudod, hogyha bor áthatja a hétköznapokat, azok vidámabor, hogy mondjam, vidámaborzak, és Magyarország ilyen volt. Szóval az, hogy régen ott volt, ez nagyon elbűvül, nekem az egyik kedvencem, ha van ilyen a szekszárdi borvidék, és ott ugye azok a kékötényes svábok, és azért a svábok azért tudnak dolgozni, és bemész egy faluba, akkor rögtön látod, hogy ez sváb falu volt, na de mindegy. És akkor ott volt a pinceszer, és hétvégén apu fogta a demizsont, és vasárnap fölment a hegybe, lehet, hogy kedden került ugyan elő, de...
0: Szüksége volt egy kis, de divatos úgy mondják, hogy me time, de...
1: Ja, én idő. Én idő. Hol volt apuka? Hát az én időmben. Na, és szóval egyébként te is, és ez egy hallatlanul működő, hihetetlen közösségteremtelő, ez elbűvölő. Megjegyzem egyébként, volt egy olyan Balatonfelvidéken, hogy kvázi nőnap, a pince szerben, tehát amikor a nők mehettek föl a hegyre, és a férfiak a lábukat se tehették be. Most képzeld el azokat a pincéket. Na mindegy, ez a fajta kultúra, ez a, hiszen a bor azért van, hogy rögtön boldogságot adjon, hogy ne kelljen szenvedned, és ez nagyon fontos, hogy bor az nem azért van, hogy dolgozzunk rajta.
0: Hát igen, egyébként eszembe jutott még egy dolog, ami egy nagyon érdekes kezdeményezés, horvát éttermek csatlakoznak most egy ilyen kezdeményezéshez, ami arról szól, hogy ilyen ársávokat határoztak meg különböző boroknak, mert egész egyszerűen azt látták, hogy hát ezeket a horvát komoly, nagyobb borokat sem nagyon fogyasztja a közönség, hiszen ott is azért egy éttermi árnál, egy főétel áránál, hogyha azonos vagy drágább egy palack bor, akkor lehet, hogy azért megfordul a fejébe még annak is, aki tehetősebb, hogy hát ezt nem azt fogja venni. És egyik pacák kitalálta, hogy csináljunk ilyen limiteket, bukni fogunk rajta, de nem azon van a lényeg, hanem azon, hogy kóstoltassuk ezeket a borokat, és egyébként pedig rendeljék a horvát borokat az éttermekben. És hát persze, biztos visszahozzák a többi árban, ételben, desszertekben, ásványvízben, stb. A borokon bukni fognak, ez lehet. És nagyon sokan csatlakoztak, és lehet tudni, hogy van egy limit, ahol amivel nem adják drágábban. Ez nem egy ilyen ad hoc jellegű sztori, hanem itt látszik, hogy itt elindult valami, hogy népszerűsítsék azt, hogy igen, vegyük meg ezeket a borokat.
1: Igen, hát én végignéztem így a magyar bormarketingnek a mindig bukásba torkoló próbálkozásait, szerintem most se érzékelem, hogy valami átütött volna. Állati fontosnak gondolnám, mert itten szinte gyógyíthatatlan sebeket szenvedett ez a magyar borkultúra, amiről az előbb beszéltünk, és ami lényegében megszűnt a mindennapok kultúrája lenni. Mérhetetlen fontos lenne az edukáció kérdése. Tehát, hogy utcán gyerekkortól, de középiskolában már. Sok jó példa van erre ma már Magyarországon, szóval legalább 4 egyetemen folynak már előadások. Az edukációnak mindig egyébként állati fontos szerepe van mindenben, mint ahogy amit említetted, őszinteségnek és a transzparenciának. Úgy a nevelésnek is, hogy valamit visszahozzunk abból, ami egyébként, amiből egy csomó dolog már visszahozhatatlan, meg egy kicsit van ez a hajó elment érzésem a magyar borkultúrával kapcsolatban, mert olyan sebeket szenvedett, elsősorban tehát pont az előbb imént említettem 50-es években, aztán utána volt egy korszak, amikor jött egyfajta ilyen modernizációja, meg így a reduktív borok bejövetele, stb. És akkor is megnőtt megint a termőterületek aránya, de mi, akik azelőtt rajta voltunk a bor világtérképén olyan szinten, hogy 2001-ben Vagesszel készítettünk Tokajon Hugh Johnsonnal egy interjút, és akkor azt mondta, hogy a háború előtt 3 borhatalom volt, Franciaország, Németország, Magyarország. És a háború után egyszerűen leestünk, eltűntünk a bortérképről, és ma csak, bocs, de a hülyék mondják, hogy a magyar bor a legjobb a világon, meg hogy világhírű. Világhírű a hűt. Csak itthon világhírű, hát már ez is egy közhely. Avval együtt mondom, hogy vannak csodálatos fejlődések, de csak sporádikusan, tehát atomizáltan. Egyedi műhelyekben. Elképesztő jó. Most nem tudom, hogy mondhatok-e, mert az előbb említettem a Kamocsai nevét, de mit tudom, egy Steigler, meg ilyen kis, sőt, Alföldön is, Szentpéter, stb. Kitűnő kisebb-nagyobb műhelyek vannak, ahol állati, modern, szép munka folyik, minden szempontból majdnem tényleg világszínvonalú kortyokat lehet ott találni. De nem áll össze az egész, és ezt tartom tulajdonképpen a legnagyobb problémának, hogy valahol írtam, hogy Magyarország egy gulyás szigetcsoport. Nem tudom, emlékszel-e, hogy volt a gulág szigetcsoport, a Szolzsenyi
0: cím. Igen.
1: Hogy mindig vannak az individuális, és ez egyébként most nem csak a borvilágra, borkultúráról beszélek, amikor azt mondom, hogy individuális, abszolút világszám teljesítmények, de nem csak a kooperációra való képtelenség, meg a kommunikáció és a szolidaritás és az együttműködés hiánya, de valahogy ezek a vízió hiánya. Tehát az, hogy valaki így fogalmazott, hogy nincsen identitása a magyarban, Magyarországon nincsen vezetőfajta, ugye erre kinevezték a Formintot, hát igen. Nagy vita volt erről, hogy mi legyen a rozé, meg az olasz leasing, és akkor az igazán nagyszerű mély magyarok mondták, hogy ne olasz leasing, hát olasz nevezük át. Egyszerűen. Ez is fölmerült, na mindegy.
0: Igen, nincsen vezetőfajta, és nagyon szigetszerű, de közben ugye az a csodálatos a másik oldalról, hogy egy viszonylag nem nagy ország, nem nagy területű országon egy borturista szemmel, hogyha könnyedén végigutazol, akkor rendkívül változatosságot találsz. Amikor tök ritka, mert hogyha mondjuk elmész Burgundiába, akkor Burgundiában vagy. Igen. És persze van változatosság ott is, de azért messze nem ez.
1: Nem, egy-két fajta, ugyanaz a talaj, igen, hatalmas felület. Igen. Hát ez egyébként nagyon fontos, amit mondtál, mert a magyar bolynak ez az egyik szignifikáns vonása, a szexepilje, a hallatlan sokszínűség. Ha csak most hirtelenjében, ami eszembe jut, hogy elmész mondjuk Egerbe, ami egyébként nagyon szépen és okosan fejlődik, mert ott fokra-fokra bevezették a Gál Lajos bácsi által nagyjából kieszelt új szabályozás, superior grants, stb. Ez elkezdett működni. És eladják a boraikat, marha jól, mert ráadásul passzolnak a világtrendbe, ugyanis lehet, hogy fölösleges ezt mondom, bizonyára van, aki azt gondolja, az Egri Bikavér az egy ilyen bordói nehéz bor. Hát nem. Az Egri Bikavér egy könnyű italú, finom csilingelő, klassz küvé, állati klassz, és azt hiszem, ha jól tudom, nagyon jól megy a piacon, ugyanis bevezették a szigorú szabály, állati szigorú uh-huh. szabályozást, tehát megemelkedett a színvonal, és mivel könnyű ivású, ezért megy el a piacon, mert olyan sava van már ott a vörösboroknak, mint a fehérnek, mert át a vörösbornak régebben mondjuk 4 gram per liter. És ma 6-7 a vörösboroké is, tehát sokkal frissítőbbek, és alapvetően gyümölcsösek, az is egy kulcs szó. De hát ott van Egerben, olyan fehér borok vannak, hogy megállsz a növésben, érted? És nagyon sokféle, kicsit túl sokféle fajta sokszor, mert azért egy ilyen fajta szerkezetet, meg egy szortimentet azért kezelhetővé kell tenni a piac számára is, pláne, hogy ha exportálni akarunk, ami szintén egyébként egy kitörési pont lehetne, hogy növelni az exportot, ami egy kicsit ugyan nőtt, de hát ahogy mondod, hogy ez azért nem...
0: Hát igen, ez a tartályos, az nem, tehát igen. Nekem az a kulcs szó ebből a beszélgetésből, hogy vagy az az anzája, hogy nagyon-nagyon jó potenciál van, nagyon nagy lehetőség van, de ez nem áll össze. Egységessé. Ez szerintem nagyon jó, amit mondtál, nagyon érdekes, és ez kell, szerintem ez a következő szaktárcának, bárkinek, aki ezzel foglalkozik, ez a feladata.
1: Én csinálnék egy helyettes államtitkári bor helyettes államtitkár. Hát legyen valaki, aki ezért felelős, és az egész fölött hatósági jogkörrel diszponál, hogy úgy mondjam. Legyen egy kézbe. Ez az, hogy olyan értelemben, hogy és ez mondom, nem csak a borról szól, hogy nem csak a kooperáció és a szolidaritás hiánya, de ez, hogy nincs vízió, nincs identitás, nincs egység. És ez mondom, nem csak a borról szól. Pont.
0: Hát ezt folytassuk, mert nagyon jó beszélgetés volt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: És remélem, hogy jó vitát szül ez a Facebook oldalunkon is, mert hogy ezt kell ütni, ezt a tamot tovább. Úgyhogy tényleg csak ezt tudom mondani, pont. Te mondtál egy pontot, én meg most mondok hármat, kirakok hármat, hogy folyt köv. Imre, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.
0: Egy élmény volt. Tompa Imre borújságíróval beszélgettünk arról, hogy milyen dilemmák vannak, milyen lehetőségek vannak a borágazatban. Köszönöm szépen a beszélgetést és a figyelmet. Én Kántor Endre vagyok.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Pesterzsébeten, az FM 98-as frekvencián. Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 200 rendőr vonul az utcákra, kiterjesztenék a katát, babavizeket ellenőriztek. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
4: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalmahoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
3: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutára 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
1: Nagyon szép délután, sziasztok! Winkler Nórát látom magammal szemben a mikrofon mögött, ezen a csodálatos napon itt szeptember végén, és nem fogom elszavalni, megígérem.
5: Amit?
1: Ha nyomást helyeznél rám, akkor sem tenném azt, hogy elszavalom, ellenben. Lassan 4 éve ülünk itt egymással szemben, hetente, lassan mondom, még nem az, tehát hogy még ne álljulj el, hogy még már 4 éve.
5: Ilyen értelemben lassan, hogy még csak 2?
1: Hanem még egyszer nem ütöttem fel azzal az adást. Nem kezdtem el még sohasem úgy, ahogyan emberek között illenék, hogyha egymással szemben leülnek, hogy megkérdezik egymást, hogy hogyan vannak.
5: Jó, de kedves.
1: Mivel a hallgatókat nem tudjuk egyenként, ezért most általánosságban fogok kapni egy ilyen képet, hogy hogy vantok.
5: Szerbusz. És kedves hallgatók, én pedig Mahán Csetvei Frigyessel és csodálatos bordó színű designer szemüveg keretével ülök szemben. Kedves kérdésedre válaszolva, egész jól, ősziesen, de?
1: Ezzel elvágtad gyorsan a fonalát annak, hogy elkezdtettük volna sokkal izgalmasabban is a műsort, mert hogy így egy hosszú tirádába csapsz bele, hogy hogyan és miképpen is lesz szofisztikálva, elmondod.
5: Elegendőek-e a napok arra, hogy végezzek a teendőim listájával? Erről például...
1: Mi foglalkoztat? Mi lesz a mai témánk? Hiszen erről lett volna szó, de a dramaturgia az lett volna, hogy akkor te így rácsapódsz, és akkor egyből el is mondod, mert hogy profi módon műsort vezetsz, életvezetési tanácsokat is adsz, még mielőtt belecsapsz. Átveszem, és elmondod.
5: Akkor, átveszem akkor a szót, hogy emlékeztessen ez a dolog, amit csinálunk egy szórakoztató rádióműsorra. Tehát, amikre ma számíthattok tőlünk. Színházba voltam tegnap este, és ezt szeretném elmondani. Ezzel összefüggésben nem érzem magam nagyon kipihentnek, de szuper volt, amit láttam, majd elmondom. Egyébként is nagyon erős hét van mögöttem. Hétvégén táján voltunk a Kerekdom Fesztiválon, ahol körülbelül 2 millió emberrel beszélgettem és találkoztam. Azt megelőzően pedig az Örkény Színházban a Eszterházi Irodalmi Díj díjazottját jelentettük be, és az is egy nagyon jó kis este volt. A lemez, a fizikai lemez, az egy visszatérő...
1: Hanglemez, nem 64-es varos, hanem hanglemez. Hát annyi féle lemez van, lehet ez...
5: Jó, de mondjuk ebbe a kontextusban, vidéken... hogy beled vagyok egy rádióba, az emberek, a hallgatóink szerintem sejtik, hogy itt ilyen típusú lemez. Értem, hogy nálatok vidéken, ahol minden
1: mindenféle lemezek vannak.
5: Sufni tuningolás megy, ott mást jelent ez a szó, hogy lemez, de ami emelkedett kulturális kontextusunkban, feltétlenül a bakelit. Na, szóval, hogy a bakelit az egy visszatérő motivum lesz a mai beszélgetéseink sorozatában. A Matchmakerbe egy olyan szép borítót választottam, mármint, hogy maga a borító nem különösen érdekes, de az a nő, aki a közepén ül, az nekem nagyon. Frici írt egy csodálatosat a heti Substackjében Kuba kapcsán, és ilyesmik, te?
1: Doppler effektusban szervedek, de majd ebbe is. De nem az a Doppler effektus, amire te gondolsz egyből, hanem ennek megágyazok majd, hiszen ő egy regényhős. Egy 3 rész, most már egy trilógiát olvasok el Erlend Löe könyvéből, és akkor majd, ha odaérünk kronológiában, akkor biztos fogok erről beszélni, ha hagysz. Mert azért sok
5: Erről szeretnék valamit mondani. A
1: igen?
5: Hagyás.
1: Aha. Már most?
5: Nem, később.
1: Jó, akkor felütésként rögtön kockás pólós gitárosok jönnek, mert hogy a hétvégén lesz nálunk lent Móron a pincében a Soros Lemezklubunk, amely arról szól, hogy megadjuk a módját, ez is lehetne az a motto, amit a hátamba tetováltatok, hogy adjuk meg az életnek a módját, és ahhoz hozzá tartozik, hogy leülünk és zenét hallgatunk, amely lemezekről érkezik a látogatókhoz, hozzá méltó tételeket kóstolunk, és egyáltalán néhány emberrel egy térben 2-3 órán keresztül együtt vagyunk, és szót váltunk. És ennek a szeptember végének most az lesz a tematikája, hogy valamiből azért elinduljunk, mert azért kell egy ilyen a lejtő meglökése a dolgoknak, és azt találtam ki, hogy olyan gitárzenéket fogok majd mutogatni, amelyek egyrészt kevésbé ismertek itt Magyarországon, másrészt pedig azért van ennek egy ilyen lassúsága, van nekik egy ilyen lassúságuk, amely jellemző lehet akár így a szeptember végére, tehát az őszre, és a Mojave 3 zenekar, amely úgy van írva, mint a sivatag, tehát a Mojave sivatag, és egy hármas, mert egy trióról beszélünk. A 2000-es években dolgoztak ők sokat együtt, és a Slow Dive zenekarból váltak ki, amikor a Slow Dive-ról kiderült Angliába, hogy nem lesz még egyszer akkora kassza siker, mint amit gondoltak elejében. A 90-es évek legelején, hogy lesz majd, akkor a zenészek azt gondolták, jó, akkor lelépnek a városból, és Amerikába, az Egyesült Államokba olyan helyre költöznek, ahol igazából csak a préri farkasok és a kaktuszok szurkálják őket össze. Ehhez kellett ugye ez a bizonyos sapka, amely itt Magyarországon is nagyon hódis. Viszonylag kevés kamionoson látom ezeket a sapkákat, annál több hipster naturborászon, de ez nem változtat semmit. Annak értékén, hogy ezek a muzsikák nagyon jók, én szeretem őket, és a Mojave 3 zenekar Big Star Baby, tehát a rólad is írtak egy dalt, képzeld el, ez 2006-ban. Na ez lesz majd hallható, ha valakinek van kedve Móra lejönni és zenét hallgatni, meg inni, akkor még írhat nekünk a pincének az oldalára, és akkor talán még be tudjuk szuszakolni.

0: azt mondtad, hogy adjuk meg a módját, és csatlakozni tudok, hiszen gyakorlatilag ugyanezt mondtuk el hétvégén táján a Kerekdomb Fesztiválon, ahol tartottunk a Petivel közösen, kétszer is megcsináltuk szombaton.
1: Életednek párjáról beszélünk, aki nem Topor Tünde. Hogy egyszerűen fogalmaz, és érthetően, mert nincs idő itt arra kibontani, hogy minden pici részletét megértse a hallgató, de akkor legalább jó, így közelítettünk.
0: Így tulajdonképpen.
1: Egy dobász neveket.
0: Jó, igazad van. Igazad van. Na, szóval két alkalommal tartottuk meg szombaton, délelőtt és délután azt az előadást, aminek az volt az alapötlete, hogy mutassuk meg a borokat, amiket a pincészet csinál, a Somszög.
1: De ez csak így úrfelmutatásként oda tették?
0: Nem.
1: Ja,
0: nem.
1: Meg is lehetett kóstolni.
0: Igen.
1: Na, akkor ne úgy mondom, úgy mutassuk
0: meg. Két tételt választott ki a Peti. Egy szamorodnit és egy furmintot. És nekem az volt a lehetőségem, hogy mellé válogassak képeket, meg történeteket, úgyhogy egy csomó albumunkat levittem a lakásból tájára. Ilyenkor a mi kertünk az egy fesztivál helyszín, ami egy ilyen szinteltolásos kert, és az alsó szintjén van, amin a múltkor annyira röhögtél, hogy a gyerekprogramok ott vannak, oda kitelepülnek ilyen nagyon helyes mindenféle játék lehetőség, és akkor ott lent topzódnak a kisgyerekek a közepesen fáradt szüleikkel. Fent pedig, a kert fenti részében ott van egy csomó asztal, az összes amink van, az összes szék amink van, és akkor ott lehet ülni, egyébként is napközben jönnek az emberek, esznek, isznak, dungcsiznak, de erre az előadásra meg akkor nagyon sokan eljönnek. A legprofibb fesztivállátogatók hordozható székekkel jönnek, tudod, ezek a kinyitható horgász székek, azt is imádom. Van, aki plédeket hoz, mert azért ugye elég hamar beteltek a székek. Na, és pont arról beszéltünk, hogy mennyire, tehát hogy sok mindent lehet mondani, de a legnagyobb alapvetés az az, hogy igyekezni az a sima életet és az általunk fogyasztott dolgokat egy minőségben tartani. Tehát, hogy azt az időt, amit itt töltesz a Földön, azt az összes létező formájában megpróbálni valami egységes minőségben tartani, és hogy nyilván ilyenek a borok, és a borok kapcsán az időről volt szó, az ilyen lassan telő időről, meg az időzítésről is. És akkor a szamorodni, amit a Peti mondta, hogy az elején egy ilyen harsány és buta keverék volt, és akkor idővel várakozással hogyan lett egyre harmonikusabb, és akkor én abból nagyon jól tudtam kötni, hogy például a cukor az milyen fontos, a cukornak az aránya egy borban, és hogy a képekben is keresed azt, szereted azt, aminek van egy édes tónusa, hogy érzelmileg édes, amit látsz. De amint édeskés kezd lenni, vagy amint így elcsúszik a gicsbe, azt már nem kéred. És hogy az arányok nagyon fontosak, meg erről, hogy van olyan, hogy egy bor, amit végül imádsz és szeretsz, annak van egy olyan szakasz, ami nem annyira jó, hogy egy nagyon jó életműben is tök felszabadító azt látni, hogy vannak nem jó korszakok. Azért felszabadító, mert szerintem az fontos, hogy értsd, hogy azért, mert van egy művész, és az egy másik tartományába mozog a dolgoknak, meg valami tehetség által képes úgy a vele megtörtént életet lepárolni, hogy ez neked is élmény lesz rögtön is, meg 100 év múlva is, de attól ő még egy ugyanolyan hétköznapi ember is, mint te magad, tehát ahogy neked is vannak kevésbé sikerültebb napjaid vagy időszakaid, úgy neki is, és ez egyébként a képzőművészetén is tetten érhető. Szóval, hogy két tételt kóstoltunk végig, nagyon sokat beszéltünk róla, mutogattam az albumokat, és akkor ahogy nálatok is, tehát hogy lemegy a programnak a hivatalos része, és akkor mindenki még úgy marad, meg mesél, meg kérdez, meg kér még bort, meg megkóstolja, meg egy millió története van, de ami miatt szintén gondoltam rátok, az az, hogy van egy ilyen 2,5 napnyi intenzív, mert ez egy fesztivál, és mi nem ezt csináljuk full time-ba, mint ti, de hogy ott van a imádott kisgyerekünk, nálatok is, és nálunk is, akinek ez kevésbé vonzó program, hogy egy csomó vadidegen ember ücsörög a kertbe, a szülei végtelen időnek tűnő időt beszélnek a borokról, és azt szeretné, hogy valaki foglalkozzon vele. Na, hogy ez nagyon kemény volt, ez 2,5 napig ebbe egyensúlyozni, hogy ne úgy legyél a gyereked, hogy állandóan rászólsz, hogy léci most nem, meg tényleg nem látod, hogy nem, mert nem látja, meg nem is érdekli. Kit érdekel egy 6 éves gyereket? Hol érdekel, hogy vadidegen emberek bort akarnak kóstolni, amit az apukája csinál? Szóval ő szeretne tollaslabdázni a kertben, ahova le se tudja tenni a lábát, mert tele van emberekkel. Na, szóval hogy ez nagyon kemény ebben így egyensúlyt tartani.
1: Egy igen tudok erre ráküldeni.
0: A technikáidra lennék kíváncsi, hiszen pár év forba vagytok, hogy szoktátok lekötni a pannát olyankor, amikor mind a ketten beszéltek, vagy mind a ketten teljesen el vagytok itt temetkezve a feladatokban.
1: Ja, van egy ilyen időstruktúránk, amit behoztunk, egy beosztás, hogy ki mettől meddig tartott, vagy ez most már azért 1 éve megváltozott. Tehát ő most már, a kislányunk el van akár 2,5 órát anélkül, hogy hozzá fel kéne rohannunk a pincébe, vagy megnézni, hogy mi történik, de előtte ez semmi másképpen nem ment, hogy ettől eddig te figyelsz rá, te szórakoztatod, te játszol vele, innentől pedig más. Itt az a szépsége ennek most már visszafelé, hogy az egódat vissza kell szorítani talán nullára is, és amit elhatározta, hogy te majd ezt közlöd a közönséggel, és majd ciporkázó gondolataidat átadod, abból lehetséges, hogy nem lesz semmi. Volt ilyen
0: mármint,
1: alkalom
0: mit,
1: is.
0: Mit mond ezzel a közönségnek?
1: Ami így benned van azzal kapcsolatban, hogy zene, vagy borok, vagy az egészről, vagy a kérdésekre próbálsz válaszolni. Volt olyan eseményünk, amikor a Kriszti teljes egészében kimaradt az élményből, mert hogy az volt a feladat, hogy átadjon tárgyakat, mondjuk ezeket a lemezeket, amelyeket készítünk, a vendégeknek. És ezt egy olyan pozícióba tette, hogy semmit nem látott a koncertből, semmit nem érzékelt abból, hogy mi zajlik különben ezen a helyszínen, és aztán mikor vége lett, beszéltük meg, hogy akkor jövőre cserélünk, mert az mégsem lehet az, hogy mindenestől elmenjen mellette ez az élmény. Úgyhogy egészen addig a pontig, amíg a kislányunk már nem olyan önálló, hogy ő maga is jön-megy. Hát ez volt csak, hogy beosztottuk az időnket.
0: Jó, és még egy, amire eszembe jutottál. Végigment a zene nálunk, és amit már nagyon sokszor mondtam neked, meg már nagyon sokszor éltem meg, és nyilván aki most ezt hallgatja is, ismeri ezt az érzést, hogy amikor úgy már tényleg nagyon úgy érzed, hogy elfogytak így az energiáid, de még nagyon sok kell, meg még van előtted egy teljes nap, és van egy csomó ember, aki azért jön, hogy itt legyen és beszéljen veled, tehát te nem ülhetsz ott, mint egy ilyen lekókat zombi, hanem egy normális, helyes nőként kell funkcionálni, hogy micsoda erőt lehet kivenni abból, hogy keresel egy zenét, ami elkezd így vinni a véredet, és így bepörgetni a vérkeringésedet, és újra vissza csatolni az életbe, az egyszerűen imádnivaló.
1: Bibi Rose, egy amerikai soul funk előadó, 32 éves, olyan hangja van, hogy megpusztulsz tőle. Tehát tényleg, mikor először hallottam, ez hogy ilyen fiatalon. És 2 évvel ezelőtt kiadott egy albumot a kedvenc kanadai jazzistáinkkal, a Bad Bad Not Good.
0: Jaj!
1: Ők voltak a producerei annak a lemeznek, amelynek Slow Burn a címe. Pont mint egy jó bor, azt hiszem, hogy szépen lassan megéri, kialakul, vagy egy személyiség, ami az évtizedek során eljut valahova, és aztán pedig hát majd lesz valamilyen. Szóval Baby Rose-ként, Jasmine Rose úgy leírva a neve, hogyha valaki az állampolgárságának utána szeretne menni, tehát a Baby Rose csak a művész nev, és ez a Slow Burn című dal.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszé.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafeteria.mozgásklinika.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Nem szoktál ilyenkor nagyon kíváncsi lenni, hogy ugyanez a hang, ami neki van, és ami nagyon... passzol ehhez a minden máshoz, ami a zene körülötte, az egyébként hogy működne egy totális másfajta zenei környezetben?
6: Csomó ilyesmire van példa különben, hogy egy fiatal előadó, akinek hangi adottságai szuperek, mondjuk összeállnak DJ-kkel, vagy elektronikus zenei producerekkel, fogok erre majd példát mutatni nem sokára, és ott feltűnik, és megkapja a lehetőséget utána, hogy saját dalokat vegyen föl egyet-kettőt, majd később, hogyha kerül mellé olyan producer, vagy ne adj Isten, mint a Baby Rose esetében, saját dalokat tud írni, hogy annak a publikálási lehetősége merüljön föl, ugyanis ellentétben azzal, amit Magyarországon történik, hogy gyakorlatilag bárki bármilyen pénzt tud szerezni az államtól ahhoz, hogy publikáljon, a fejletlen...
5: De most már ezeket multitőben rakosgasd.
6: Nem rakod.
5: Szerintem de.
6: Abszolút nem rakosgatom, és nem is akarok erről ebben a műsorban vitatkozni veled, mert
5: egyébként
6: ez hosszú lenne. Egyébként sem szeretek senkivel sem vitatkozni. Szóval külföldön ez úgy megy, hogy ez egy iszonyú nagy meló, meg szenvedés, meg verseny. Egyáltalán odáig eljutni, hogy akár csak hogy ezt a hangot hallottuk, egyetlen dalt felvehessen, és valaki abba pénzt tegyen, hogy abból egy videót készítsen, vagy abból aztán egy kislemez születhessen. Ne adj Isten!
5: Úgy igen? Írod le a magyar zenecsinálós viszonyokat, mint hogyha Zürichben lennénk az éves bónusz kiosztás heteiben, amikor nem tudom, hogy térdig jársz az euróban, szóval szerintem nem az van, hogy itthon állati könnyű valakinek elindulni, meg nem is a piacra való betörés kérdezte, hanem az, hogy van valakinek egy hang, nem tudom, karaktere, ami ebben, amit most meghallgattunk, nagyon passzent, nagyon otthonos neki ez a zenei környezet, és hogy kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk fel kellene énekelni egy David Bowie-t, vagy nem tudom mit, akkor megváltozna-e ez a kicsit ilyen füstös tónus, hogy mint egy színésznő, hogy tud-e nagyon nagy tartományokat bejátszani a hangjával.
6: Szerintem nem, neki ez van, és ehhez passzol. De visszatérve még egy mondatot, azért szeretnénk, Zürichben jóval nehezebb kiadni bármit, mint Budapesten.
5: Jó. Azt akartam neked mesélni, hogy megnéztem a Monsparthház című előadást, ami egy lakásszínházi előadás. Monspart Sarolta és Feledi Péter házassága, illetve inkább a Monspart történet, de ami nagyon különlegessé tette, hogy ez az ő egykori lakásukban nézhető előadás, az ő tárgyaik, az ő bútoraik, az ő érmeik, a könyvtáruk a mindenük között.
6: Hogy biztosan tudja mindenki, hogy ki volt Monspart Sarolta és Feledi Péter, szerinted?
5: Feledi Péter a televíziózás hőskorának volt egy nagyon fontos alakja, újságíró műsorvezető, az Ablak című műsor. Többek közt az Ablak című műsorból lehetett ismerni. Az ő felesége volt Monspart Sarolta, aki tájékozódási futásban volt Magyarországon, nem hogy a legjobb, hanem hogy a világban.
6: Az első magyar tájékozódási futó. Igen. Világbajnok, aki egy súlyos betegség után lett az, aki azt hiszem kulancs csípés volt.
5: Igen. Ebben a történetben egyébként ez is részletesen kiderül, hogy milyen kanyarok voltak ebben a azt mondta, hogy ő neki rengeteg, tehát őt imádták a kullancsok, és amikor így terepen futott, akkor utána így söpörte le magáról az zuhanyzóba, és volt egy darab, ami
6: fertőzött volt.
5: Ami fertőzött volt, és ott is voltak ilyen orvosi rossz ötletek, amik mentén aztán ez ennyire súlyos lett az ő esetében. De amitől őrületesen erős, a Péter Fibori játsza a Saroltát, és a Gyabronka József a Feledi Pétert, és lakásszínház, nagyon közel vagy hozzájuk, nagyon közel ülsz, és egészen elképesztő, hogy milyen kicsike, szinte láthatatlan mozdulatokon múlik az, ahogy például megtalálnak egy karaktert, és szerintem a Gyabronkai nem hasonlít a Feledi Péterre, de ott, ahogy mozog, én nem is tudom elmondani azt az átlényegülést, és ugyanezt tudom mondani a Boriról, aki úgy hozza ennek a nőnek a kicsit ilyen szikár, mindig ilyen célra tartó, de jó humorú, küzdeni tudó, de nagyon realista karakterét, olyan apróságokból bontakozik ki az ő házasságuknak a dinamikája. Ketten írták ezt a darabot, a Tasnádi István és a Durica Katarina, aki a menye a Monspart Saroltának. Ebből a házasságból született Feledi Botond, akit külpolitikai szakértőként imád a fél ország, és az ő felesége a Durica Katarina

0: nagyon-nagyon ajánlom, mert egyrészt benne van a korszak, a Feledi révén is, tehát az egész rendszerváltás, kicsit így a világpolitika per magyarországi viszonyok, benne van az ő házasságuknak a dinamikája, benne van ennek a két ambiciózus embernek a saját karrierje, meg az a szeretet, ami őket vitte. Kézzed, de volt benne egy olyan mozdulat, ott majdnem elsírtam magad. Több ponton azt érzed, vagy hogy majdnem elsírod magad, vagy hogy effektíve el is sírod magad. De van egy pont, amikor azt jelenítik meg, hogy mennyire szeretett élni ez a két ember, és hogy micsoda bulik voltak náluk, hogy micsoda ilyen minden hétvégén ott volt náluk a félváros, imádott táncolni a Saci, ahogy a darabban hívják, és a Feledi is, és oda megy a Gyabronka a lemezjátszóhoz, és elővesz egy Boney M lemezt, amire én emlékszem, hogy a szüleimnek is megvolt ez a Boney M lemez, és ahogy kiveszi, így az alkarjával, a kabátjával így áttörli. Na, és képzeld el, olyan ott már nem sírtam, én ezt a mozdulatot nem láttam, csak gyerekkoromban. Tehát megvan, hogy az apu előveszi a lemezt, és egy kicsit így áttörli, megnézi, és ráteszi, és akkor ráadásul pont egy Boney M, amire emlékszem, hogy ott nálunk is micsoda táncolások, meg bulizások voltak, szóval nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Nagyon erős, és sok ponton irtózatosan vicces, és nagyon inspiráló, amilyen ez a nő, és hogyha az ember ki tud jönni abból, hogy amit így a varázsa a színháznak, hogy tulajdonképpen abba a történetben vagy, és néha, amikor ki tudsz ebből lépni, és tudod látni, hogy hogyan dolgozik ez a két színész, hogyan hozza létre ilyen erőteljesen ezt a két karaktert, az fantasztikus, és közben azt mesélték, hogy mindig, mikor megkérdetik az előadásokat, akkor elég hamar elkelnek rá a jegyek, de párat megtartanak a családtagoknak, tehát a Feledi család jön, hogy megnézze. És azt mesélte utána a Bori, hiszen ez úgy van előadva, mintha vendégségbe érkeznél az ő lakásukba, ki vannak téve üdítők, ilyen régi módi szendvicsek piros arannyal, boros poharak, bor, mintha Feledi Péter kérdezgeti, hogy kinek töltsön, hányan fognak inni, kik jöttek kocsival, tehát hogy nagyon sok ponton így tényleg úgy érzed, hogy vendégségbe vagy náluk, hiszen vendégségbe vagy egy olyan lakásba, ami tele van az ő egykori tárgyaikkal, és ők egymást Péternek és Sacinak hívják, és azt mesélte a Bori a végén, hogy amikor a Feledi családból mennek haza, akkor igaziból úgy köszönnek el tőlük, hogy na jó, Sacikám, szia, megyünk, mondják Péterfi Borinak, a színésznőnek. Tehát van valami teljesen mágikus behúzás ebbe a történetbe. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt látni.
1: Hát most pasparolta, szerintem, ha most ilyen, akkor ő ilyen longevity Instagram influencer lenne, mert én emlékszem gyerekkoromban, hogy ő azért vitte hátán a mozgás kultúra terjesztését, nagyon. Felvilágosítást, a futás örömét. Ugye nagyon sok fiatalnak szerintem ő példakép is volt, és még annyi, hogy a második tájfutó világbajnok nő Magyarország színeiben Olá Katalin volt, aki pedig abban a gimnáziumban járt egy évvel fölöttem, ahova én is, és ha jól tévedek, akkor most már Sarolta volt akkor a szövetségi kapitány a futóknál, a hosszú távfutóknak, vagy tájfutóknak, úgyhogy több ponton érintkezik ez a történet, és aki a 70-es, 80-as években volt fiatal, vagy még a 90-es években is, mert akkor is még nagyon sokat lehetett most már Saroltával találkozni a televízióban, rádióban, akkor az igazán emlékezhet rá erre az egészre, másrészt, hogy a hátterét meg azért kevesen tudják, mert hogy azért mégis ez egy családi történet, ha jól veszem ki a szavaidból.
0: De nagyon szépen kiderül a család története belőle.
1: Most akkor egy példa arra, amit a zenei példa, amiről az előbb beszéltünk, hogy egy énekes nő, Jake Hawks, aki számos díjat kapott fiatalkora ellenére, és ilyen nagyon nagy sztárnak számít a Szigetországban, tényleg remek lemezeket adott ki, már legalább kettőt, csatlakozott Bonobóhoz. Bonobó itt Magyarországon is szerintem jól ismert, hiszen a 90-es évektől sokat DJ-zett abban a világban, amelyet mi is nagyon szerettük Budapesten. Ő egy brit producer, aki a trip

Kobból indul, de aztán egy nagyon híres lemezkiadónál, a Ninja Tune-nál kötött ki, és ott publikálja már évente, két évente, ahogy jönnek a lemezeket. Elektronikus tánczene, egy kicsit lassabb, én igazából neo-soulnak hívnám, ha mindenképpen kellene valamit mondanom róla, de Bonobónak az a lényeges, és az üzenet az, új lemeze van, mindenkinek ajánlom, Always on Your Side, ez a dal címe.

0: a lemezről beszéltünk, a Bakelitről beszéltünk, és nekem már évek óta azért volt egy ilyen hiányérzetem, hogy hogyan tudnék még nagyobb bizniszt előcsalni abból, hogy van egyfajta új hullám itt ezeknél a hanglemezeknél, egy vásárlói igény, amit alig-alig lehet kielégíteni. Ugyanis a legnagyobb probléma a Bakelit lemezeknél, a vinyileknél az, hogy nagyon kevés ilyen prés üzem létezik, hiszen ez egy 50-es évekbeli technológia, azóta persze újítottak, meg mókoltak rajta, meg modernizálták, de azért a 10 évvel ezelőtt még az a 10-15 présgép működött, ami 50 évvel ezelőtt is. És hol máshol, mint Angliában jutott egy élelmes vállalkozónak eszébe az, hogy ő bizony segít a nehézségeken, és hogy nem biztos, hogy csak nagyon drágáért lehet hanglemezeket előállítani. Ő bizony Soufni tuninggal valahonnan szertett egy 70 évvel ezelőtt készült présgépre, és körül építette az ő kis iparágát, hiszen szinte 360 fokban képes volt előállítani minden a Bakelit lemezek eladásához szükséges részt. Azaz.
1: De várj, nem értem. Tehát vannak a prések, amik megcsinálják a lemezt, és ő azzal az eredeti gondolattal lépett színre, hogy neki van egy prése, ami megcsinálja a lemezt?
0: Nem, azzal az eredeti gondolattal lépett színre, ami a hiányból következik, hogy a hiány pótolva...
1: Kevés van?
0: Így van.
1: Na de akkor az az ő novum, ő úgy járul hozzá ehhez a terephez, hogy neki is van? Ő vele ez a sztori?
0: Nem. Hogy mondjam végig.
1: Jó, de nem tehát lehet érteni.
0: Majd akkor, tehát ez nem olyan, hogy egy perc alatt minden részletét a ködből előrángatom.
1: Én azt szeretném. És,
0: na ez a rohanás. Ez ellen küzdök. Mert ebbe
1: látom,
0: vagyunk, hogy rögtön azonnal.
1: Már tart egy ideje ez a történet, és még nem értem, hogy ez az ember a Soufniába mit tuningol ezen a történeten.
0: Akkor végül elmondom visszafelé. Megszületett az ítélet egy 2 éves per nyomán, 2,5 év letöltendőt kapott az angol fiatalember, aki hamis lemezeket, Bakelit lemezeket állított elő, több 100 000 példányban, mindenkinek, akinél úgy sejtette, hogy piacképes árucikke van, de egyrészt nagyon drágáért adják el, mert limitált kiadású szériák azért most már 40-50 fontba is tudnak kerülni. Nem megyek ennél beljebb, de tényleg
1: maiak
0: van.
1: Vagy...
0: Mindenféle.
1: Aha.
0: Régiek, újak. Van olyan híres mai előadó, például Kendrick Lamar, aki elkövette azt a hibát, hogy 2015-ben adta ki a nagyon sikeres lemezét, de Bakeliten nem. Eltelt 7 év, amíg megszületett a hivatalos Bakelit, 7 évig pedig a piacot etetni kellett Kendrick Lamar nem hivatalos lemezekkel, és ez az ember az ő kis segédeivel, kettő is volt, kibérelt egy londoni helységet, 3 emeletes teszem hozzá, és ami a legnehezebb feladatot, és az, arra még nem találtam forrást, hogy hogyan tudta előállítani, tudom itt a technológiában most már, hogy van egy nyomó, egy mesterlemez, amit elő kell állítani a masterből, amit megkap a kiadóktól a gyár, azt a mesterlemezt, amely alapjául szolgál az összes lemez elkészítésének. Tehát, hogy te kiadsz egy lemezt, akkor azt úgy tudod megcsinálni, hogy előtte a Hollandiába vagy Lengyelországra ezt a bizonyos ezüstből készült nyomó korongó mesterlemezt előállítják, és onnan a présgép már tudja ezeket, ahogy beállítod, annyi kópiába előállítani. Tehát ő a mesterlemezeket is elő tudta maga.
1: Ó! Oh.
0: Bizonyán. Aztán...
1: És 2,5 évet kapon?
0: Csak. Mert hogy illegális hanglemez, de, ja, és aztán honlapot készített hozzá, meglettek a csatornák, ahogy ő árulta, ahol hozzá lehetett jutni ezekhez. Ahogy mondják, a források rettenetes minőségben, tehát azért az nem volt, hogy ezek nagyon rossz minőségű, ez a hangzásuk nem is közelített ahhoz. Hát hiszen nem volt meg a mesterlemezhez szükséges master, hanem úgy,
1: csinálni.
0: Hogy egy CD-ről vagy valahonnan lemásolta a hangfájlokat, abból készített egy mesterlemezt, és azt nyomta rá Bakelitre.
1: Mit, hogy tudott ő ilyen időn keresztül ebben a bizniszben működni, amikor ma az érdeklődik a Bakelit lemez iránt, aki olyan, mint te, tehát aki tényleg a zenét szereti, és nem a Spotify-on akarja hallgatni, hanem azt a delikát élményt, hogy otthon fizikai formába felteszi.
0: Ez egy idealizált kép, ez nincs így. Vajon miért lehet eladni 10 forintos parizert a 10.000 forintos helyett?
1: Igen, de nem tudod kivinni a gurmé fesztiválra a 10 forintos parizert, már pedig szerintem ez egy niss piac, aki a bakelitet veszi.
0: Simán ki tudom vinni, egész addig még meg nem kóstolja valaki, nem fog kiderülni. Viszont 10 forintért lehet kapni. Érted? Tehát amíg van...
1: Vannak aki... fenntartásaim, de értem.
0: Ne, ez csak a szőrözés. Ha valaki ajándékba szeretne neked egy Jay-Z lemezt vásárolni, és a neten szembe jön vele 5000 forintért, meg 250.000 forintért, akkor melyiket fogja megvásárolni? Te nálad fog kiderülni.
1: Nagyon hirtelen a kérdés. Több időre van szükségem, hogy átgondoljam.
0: Ráadásul van egy kimutatás, hogy azok közül, akik bakelitet vásárolnak, körülbelül csak a 10% hallgatja meg, a többinek ott van kibontatlanul a polcon.
1: Jaj, de vicces. Akkor viszont ez tényleg
0: tehát
1: egy
0: ez
1: nagy
0: le
1: piac.
0: Van, ez okay. Így van. Ez egy olyan piac, amit érdemes meglovagolni, és nincs egyedül ez az ember. Úgyhogy nagyon észnél lenni, csak azt mondom, bizonyos, biztos forrásokból vásárolni ilyesmit, például a mi lemezboltunkból, mert ott én magam válogatom, és a kiadóktól magam hozom ezeket a lemezeket, mert csak úgy az interneten bármi, tehát a Temuról ne vegyetek, légy szíves, ha egy mód van rá, mert simán Jangce falu mellett állítják folyamatosan elő az összes Jay-Z lemezt, ha már az ő példájával dobálóztam itt. És akkor most jól jön ez a Hansen fiú, aki mindenki csak Beckként ismer, és az új lemeze, ami egyetlen középtempós dalt sem tartalmaz, ebből biztos, hogy tudjátok, hogy csak lassúak vannak rajta, viszont nagyon szépek. Úgyhogy a Ride Lonesome című új Beck lemezről, amit mindenkinek nagyon ajánl, hogy gyönyörű szép album, csodálatos dalokkal, ismerkedjünk meg közösen egyel, amit én tegnap fedeztem föl.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Gyenge a termés, drágább lehet majd a dió. Védelmi gyakorlatra készülnek a Magyar Nemzeti Múzeumban. A felhők mellett napsütés is jut mára. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, drágulásra készülhetünk.
7: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés. Az április végi, május 1-i fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
6: Katonák és rendőrök szállják meg holnap a Magyar Nemzeti Múzeumot. Egy védelmi gyakorlatot tartanak itt délelőtt. Egy elképzelt földrengés utáni veszélyhelyzetben igyekeznek együttműködni civil szervezetekkel. Sérültek és műtárgyak kimenekítését is gyakorolják majd. A műveletben részt vesz egyebek mellett a BRFK, a Honvédség, a Nemzeti Múzeum, a Magyar Vöröskereszt és a Fővárosi Katasztrófa Védelem is. A múzeum hangsúlyozta, a környéken sok lesz az egyenruhás és a katonai jármű, de nem kell aggódni, csak gyakorlatról van szó. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Ismét látogatható tegnaptól a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Gomoly és fátyolfelhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
8: Két dolgot is mondtál a lemez bakelites, hamisítós, börtönben végzős történetben volt két kifejezés, amiről eszembe jutott, hogy pénteken mi meg a Scaparelli estet tartjuk tündémmel, aki nem a Peti, tehát a tünde, topor tünde, és az egyik ez a hamisítás volt, mert nekem nagyon érdekes volt ebben a történetben, hogy valahogy mint szerintem nagyon sok mindenről, jelenségekről az a tévképzetünk van, hogy ezek olyan modern dolgok, és ezek a mi időnkben alakultak ki. Az a pulóver, ami a Scaparellit tulajdonképpen felrakta ebbe az egész divat térképre, és ahonnan ez a hihetetlen sikertörténete végre el tudott indulni, az egy olyan fekete-fehér kézzel kötött pulóver volt, ami főhelyen volt a Victoria and Albert kiállításon, miközben egy ilyen puritánabb darab ahhoz képest, hogy ott milyen estéik, meg cipők, meg táskák, meg ilyen hihetetlenül díszített mellények voltak. Tehát, hogy ez egy anyagában, ez egy gyapjú pulóver, mondom, kézzel kötve, fekete-fehér színű, és maradt egy ilyen fehér masni. És az volt benne a truváj és a totálisan eredeti őrület, hogy a masni az nem egy rákötött anyagból készült masni volt, mit ránézésre azt hiszed, hogy ez egy háromdimenziós masni rajta, de nem, ez meg volt kötve mintaként, de hogy úgy oda kellett nézned 5-ször, hogy megértsd ma is, és akkor is. És csodás történet, ahogy ő ezt marketingelte, mert amit nagyon külön lehet benne bírni, az, ez a képessége, meg érzéke arra, hogy így felépítette önmagát, és a saját sztoriát erősítette, vitte, tehát ez a self-branding, ami ma egy nagyon létező valami, azt ő készségszinten ösztönösen tudta. Szóval, hogy elment egy olyan vacsorára, ahova meghívtak nagy divatüzletek vásárlóit. Úgy értem a vásárlókat, tudod, aki dönt arról, hogy mik jönnek be abba a 3 emeletes szupersztorba, és mik lesznek a polcokon. Ezek az emberek voltak ott, hogy megnézzenek több márkának a nem tudom, kis mini divat bemutatóját, és mielőtt elkezdődött volna az esemény, ez a Scaparelli, aki kínosan ügyelt mindig arra, hogy pontosan érkezzen mindenhova. Erre az egy alkalomra egy 10 perces késést iktatott be saját magának, hogy amikor már mindenki ül a terembe, neki végig kelljen jönnie ebbe a pulóverbe. És akkor mindenki felkapta a tekintetét, na, elkésett ez a Scaparelli, oké, de mi van rajta? És akkor így néztek, ja, egy ilyen masnis pulcsi. És akkor mindenki visszanézett 5-ször, hogy de ez rajta van ez a masni, vagy ez hogy kerül oda, vagy mi van ezzel a masnival? Na, és ez ott ettől totál megőrültek, és elkezdtek nagy számba vásárolni tőle. De ami érdekes volt nekem a sok-sok érdekesben, az, hogy mennyire jelen volt már akkor is ez az azonnali koppintás, és hogy hogy kellett ezeknek a divattervezőknek már akkor arra figyelni, hogy ne menjen ki idő előtt az ő ötletük a magazinokba, a piacra, a nem tudom hova, hanem hogy legyen egy kis laufjuk, hogy amikor már a nagyvevőik látják, hogy létezik ez a termék, le tudják gyártani kellő mennyiségbe, és eljutatni a polcokra, mielőtt a nagyon fürgén működő koppintók siserehada, nyilván leegyszerűsítve, lebutítva, de gyorsban megcsinálja. Akkor a Schiaparelli nagyon sok képzőművésszel dolgozott együtt, és köztük volt egy Meret Oppenheim nevű nő, akinek a leghíresebb tárgya a szürrealizmushoz tartozik, egy ilyen nagyon kecses kis kávés csésze, amiben ha belenézel, állatszőrrel van kompletten kidekorálva. És ő csinált a Schiaparelli háznak egy olyan karkötőt, ami egy ilyen nagyon szép, azt hiszem, hogy ilyen ezüst vagy aranyra, nem emlékszem, de hogy szőrrel van borítva. És ma olvastam reggel a visszaemlékezéseit, hogy ő mennyire oda volt képzőművészként, hogy a Schiaparellivel dolgozhatott, mert ez egy azonnali és gyors bevétel volt számára, és megcsinálta, csinált belőle pár darabot, de mint írja, utána nem rendeltek, véletlen azért, mert nagyon hamar megcsinálták a nagyon olcsó kopiait az ő artist darabjainak. Tehát, hogy tudod, szeretnéd azt gondolni, hogy ezek ilyen mostanában kialakult genyóságok, hogy mindent azonnal lekoppintanak, és negyedáron, mint a haverod, aki végül börtönbe jutotta. Tehát a te sztoridban volt a koppintott lemezeivel, de hogy ez mindig volt, és hogy tényleg 4 perc múlva már megszülettek a tizedáron kínált alternatívák.
9: Igen, és hogy ez már a matchmaker rovatunknak a bevezetése volt, mert hogy Joyce Moreno-t, hát 3 borítót küldök mindig a Nórának, és az első, amit rögtön gyorsan kiválasztott, amikor ez a folyamat sokkal lassabb, de én ezt betudom a Nóra életvezetési problémáinak, hogy mennyi dolga van.
8: Nem szóval problémáim vannak, hanem a megoldásaim.
9: Oké, a megoldásainak. Szóval a most már 70-es évei végén járó Joyce Moreno Rio de Janeiro-ban, amikor a bossanova az első baby steppeket tette meg, és elindult a világhír felé, és Carlos Antonio Jobim megalkotta a nagyon híres Girl from Ipanema-t, akkor mindenki azon nyomban, és akkor itt vissza is tudok csatolni neked ahhoz, hogy gyors koppintásokba az összes zenész a földön elkezdett bossanovát játszani, a legnagyobb amerikai jazz ikonoktól az éppen Tito érában szenvedő jugoszláv popzenészekig mindenki bossanovát nyomott, mert hogy az volt a kor szellem, és voltak olyanok is, akik nem tágítottak, és egy teljes karriert, egy életművet szenteltek ennek a stílusnak, és egy londoni kiadó gondozza a Joyce Moreno legújabb albumát, és erről fogunk egy gyönyörű szép, hát igazából ez már bossanova jazz lesz, de hát azért bőven van benne szamba, meg nagyon sok minden, meg egy teljes élet, és anélkül lesz ez egy párját ritkítóan szép darab, majd meghalljátok, hogy nincs benne igazából szöveg, hanem egyfajta éneklési stílusa, ami Joyce Moreno-ra jellemző, és ez a férjével együtt rakták össze, akivel már 50 éve folyamatosan tudnak úgy együtt dolgozni, hogy azért két zenész egó nem mindig jut arra, hogy jobb együtt, mint nem külön.
8: Először nem is jutott eszembe, van, hogy ránézek, és rögtön tudom, hogy mi a kép, de most igaziból ez a nő fogott meg, aki a fotón, a borítón, nem is tudom, 70 körül lehet?
9: 70-es évei végén, már majdnem 80.
8: Egy ilyen valami nagyon jó dolog árad ebből a nőből, úgyhogy még nem hallod a nőt, nem látod mozogni, csak ül a borítón a gitárjával, de a ruhák, amiben van, semmi extra, a haja, az egész tartása ennek a nőnek az valami azonnal inspiráló. Azt érzed, hogy ő biztos, hogy jól van. Ő biztos, hogy azt az életet éli, amit eltervezett, és ő csinálja, de nem ilyen keménykezűen, hanem olyan finoman és lágyan, de hogy a saját életét éli. Nagyon, nagyon rendezett az egész nő, de semmiképpen sem ilyen elvágólagos értelemben, hanem van egy ilyen szabadsága és önazonossága. És ami motívum van a képen, amit így vizualitásnak vagy nekem, hogy képet találjak hozzá, az egy ilyen kék, egy kék színű, nem is tudom, micsoda, egy ilyen kis semmike, kis motívum. De ettől, hogy van ez a nagyon jó erős kék, és picit ilyen narancsos háttér előtt ül ez a nő, akinek rögtön elkezdtem utána menni, és elolvastam én is, hogy a férj, ez már a második férje, akivel most együtt dolgozik.
9: Csodálkozó.
8: nem csodálkozom semmin, azon csodálkozom, hogy a 12., ha őszinte lehetek, ezen csodálkozom, és hogy három gyereke van, és ez is annyira tetszett, mert szerintem az nagyon-nagyon-nagyon nagy truváj rendesen ott lenni anyukaként, és rendesen csinálni a karrieredet. Kis
9: hagyott sokat. Jó 30 évet.
8: Sokat, igen. És hogy mennyire szereti azt, hogy ő anyuka, és hogy milyen zenéket írt a lányaihoz. Szóval, hogy egy ilyen minden, ahogy csak így tágult, amit itt tudtam, megtudtam róla, minden csak tetszett. És akkor eszembe jutott, hogy nagyon jó párja lehetne a Horváth Lóczi Judit, aki egy 40-es éveinél tartható képzőművész, szintén három gyerekkel, és egy olyan geometrikus világ az övé, ami nagyon érezhetően női szerintem. Tehát, hogy úgy van ez a sok vonal, sok izgi színkombináció nála, hogy nem ilyen precíziós, matematikás lesz a dolog, hanem van benne struktúra, de nagyon sok lágyság, vagy a szín használatában, vagy egy-egy elemmel, ami kicsit úgy megpuhítja. Én nagyon szeretem, amiket csinál, tehát vannak falra akasztató képei, meg vannak objektjei, és minden ebben a csíkosság, geometrikusság, olyan viszonylag precíz élek, de közben mégis tele van így élettel, és azt imádom, hogy van egy sorozata, ami kifejezetten az anyaságról szól, de semmit nem látsz rajta, ami anya, vagy gyerek, vagy háztartás, vagy szóval bármi, ami úgy, hanem ha tudod, hogy erről szól, akkor megérted, hogy bizonyos színblokkok miért olyan nagyok benne, tehát hogy így nagyon lehet vele menni, és nekem nagyon rokonítható ez a két női világ.
9: Nézzétek meg, hellojarat.hu matchmaking. Nagyon szépen mondta, csodálatosan, ez olyan kerek volt, mint egy krasznahorkai mondat, de egyszerűen elvesztettem a fonalat. Joyce Moreno következik.

0: Hello járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
1: Ma azért nem fogunk sporttal foglalkozni ebben az adásban. Sportról elmarad, mert hogy anyagtorlódás van, gondolattódulás, és hát mindenkit elnézést kérek az előző zene előtt megfogalmazott gondolataim, hogy nem értettem, hiszen azóta is folyamatosan kapjuk az SMS-eket, e-maileket, és írhatok nekünk a hellojarat.hu-ra is, hogy mekkora egy vidéki vagyok, hogy én nem értem ezt a gyönyörű szép absztrahációt, amit elkövettél.
2: Köszönöm szépen, hogy
1: ez bosszú vágyat éreztem akkor, amikor mivel Nóra az írástudó kettőnk közül kihúzta egyszerűen az adás menetből a sportot, mert hogy arra nincs szükségünk, mert hogy...
2: Nem, nagyon nagy szükségünk van, de hogyha de el akarod így mondani a Super Substack sztoridát, meg az olvasmányélményeidet, akkor sajnos annyi lesz a sport, amennyit Monspart Sarolta kapcsán már elmondtunk ebben az adásban. Na, igen. Mit akarsz
1: meg
2: most
1: azt,
2: elmondani?
1: Hogy teljes messzélességgel kiállunk a fizikai aktivitás mellett.
2: Ez így van.
1: Hiszen longevity.
2: Longevity meg normálisnak maradás. Ez
1: az
2: a kettő, amiért érdemes sportolni.
1: Az már nem megy. Egy nagyon jó podcastot szeretnék ajánlani. Itt vagyok, az
2: Hello
1: a címe.
2: Hello járat az a neve.
1: Igen, a miénk mellett. Itt vagyok, az a címe, és nem a legutolsó, szeptember elejé darabot hallgattam meg idefelé a fővárosban, amely arról szól, hogy mit okoz az olvasás, milyen pozitív és negatív hatásai vannak annak, hogy betűt veszünk magunkhoz.
2: Mi a negatív? Van negatív hatás? Van,
1: ha nem veszünk betűt.
2: Ja.
1: Értem. Tehát olvasni, és miért jó olvasni, és hogy kognitív, meg megint van benne egy csomó olyan kifejezés, amiről sose hallottam, egy neurobiológus, és egy nagyon-nagyon híres Magyarországon is felkent papja, ő az olvasásnak hozzáértő beszélget a női műsorvezetővel. Itt vagyok, ez a podcastnak a címe. És ha az olvasásról jutott eszembe, hogy most tartok a 3. részénél, Erlend Löe 3 kötetes ópusza, magnum ópusznak is mondanám, hogyha ez az lenne, de szerintem ő nem megtagadná ezt.
2: Úristen!
1: Mondd! Már megint hiába veszed a nevét a szádra.
2: Akinek?
1: Hát akinek.
2: Az Opus Magnumot, ha szeretném.
1: Igen.
2: Tehát Opus Magnumnak nevezném,
1: a fagylaltot.
2: Ha az lenne.
1: Igen.
2: Ez, tulajdonképpen ezzel nem is sok én sem vitatkozni, hogy valamit annak neveznél, ha az lenne. Igen, mehetünk tovább.
1: Értelmezési válságba kerültünk, de ez engem nem akaszt meg, hiszen egy norvég íróról beszélek, pont körülbelül annyi idős, mint a pont körülbelül annyi idős is, milyen szép. Ez írásban még jobban
2: igen
1: tetten érhető lesz. Nos, velem egykorú az író. És a főhőse ennek a 3 könyvnek egy Doppler nevű ember, aki odahagyja a családját, maga mellé vesz egy rénszarvas bébit, és elindul a rengetegbe, vagy mindenféle kalandokon keresztül. Egyszer csak megvalósítsa és megtalálja saját magát. Magamra ismertem, ha norvég bőrbe születtem volna, vagy rénszarvasnak születek, akkor biztos hasonló életmódokon keresztül jutok el az önmegismerésig. Így azonban lent a végeken, móron kell magam kitapasztalnom.
2: Igen.
1: Nem mondom el még egyszer, hogy megismernem, mert az már szó ismét, és kitapasztalnom saját magamat. Hagyjad, hogy tovább meséljek. És miközben olvastam ezt a történetet, bukkant föl a 2. kötet vége felé, amikor tudatmódosító szerek hatására egy 80 közeli főhőse a könyvnek, és maga Doppler táncba kezd, és milyen tánc zenét szolgáltatnak a háttérben, természetesen Bob Marley. És egy adott ponton előjött a Svenska Akadémia zenekar. Nem a Svéd Tudományos Akadémia kis zenekaráról beszélünk, hanem mint utóbb utána néztem, ez bizony a 2005-6-os feloszlásáig egy nagyon híres svéd reggae zenekar volt, És erről meg az jutott eszembe, hogy az előző olvasmány élményem a nagy elszaródásról, Kori Doktorov kötelező művéről szólt, hogy így egyre másra ugranak be az olyan ötletek, hogy ilyen olyan módon nekem zene jut eszembe egy csomó mindenről. És akkor a Kori Doktorovról még egy pár napig kint lesz, mert ahogy elér egy bizonyos letöltési számot, az a az összeállítás, az a kollázs, mert mixnek nem mondanám, amit letölthettek ti is, ha akartok a hellojarat.hu-ról, akkor le fogom venni, mert elég lesz abból, nem kell több ember megismerje, tehát a fejemben van egy szám, ha azt eléri, akkor leveszem. Hogy ezt a Doppler trilógiát is szerintem akkor meg fogom zenésíteni, mert a Vernon Subutexnél már elmulasztottuk ezt a kört, és ez egy olyan, itt legalább megtalálom, látod, Doppler, a bennem élő Doppler végül is megérkezik, hazaér, hiszen ez az utolsó könyvnek is a címe, hogy Doppler hazatér. Végül is olyan egyszerű ez. Most, hogy itt a Hello járatban beszélgetünk, és végül az eszenciáját az életemnek le tudom vonni, mindezt svédül fogja elénekelni a Svenska Akadémia, vagy Svenska, vagy ki tud svédül, azonnal mondják meg. Svenska Akadémia, így megtaláljátok ti is.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Könyves témához kapcsolódom 2 dologgal. Az egyik az, hogy múlt héten az Örkény Színházban volt az Eszterházi Irodalmi díját adó gálája, amit vezettem, és nagyon, nagyon jó volt.
3: Magasan
2: sok
3: voltatok.
2: Sok minden történt, és Bognár Péter lett a legjobb ebből a hetes mezőnyből, és nagyon ajánlom, hogy olvassátok a könyvét, mert szerintem te például imádnád.
3: Azt nem hiszem.
2: De nagyon okos, és nagyon szórakoztató, és nagyon önironikus, és nagyon ironikus, és nagyon minden. Ez a podcast, amit csinálok, az Eszterházi Vibe, ebbe van vele egy beszélgetés, és abba is nagyon...
3: De azt tudod, hogy én már a művészeti analógiáidat se értettem, akkor hogy gondolod,
2: most először hogy... volt, hogy nem értetted, jó? Tehát, hogy ne tévejeg rá arra az útra, miként így elképzelik az
3: vissza
2: emberek
3: fogom
2: a
3: nézni
2: vidék
3: ezeket.
2: Budapestet. Mit?
3: Hát az összes matchmakerünket visszanézem, hogy értem-e tényleg őket, vagy csak rávágtam.
2: Jó. A másik, ami könyv, ez majd csak lesz. Október 3-án a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon fogok beszélgetni a Csingisszel, akit a fél ország ismer és imád. Nem szeretem azt a kifejezést, hogy influencer, de én magam is úgy bukkantam rá, hogy az Instagramon néztem, hogy milyen vicces videókat csinál és parodizál bizonyos viselkedésmódokat és karaktereket. Nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató, és egyszer valahol összefutottunk, ahol ő odajött hozzám, és kiderült, hogy egy nagyon régi interjúmat, ami látható a YouTube-on, azt ő nagyon sokszor látta, és nagyon szereti, és akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, igen.
3: Hogy egy új interjúdat a Jelen heti lap oldalán lehet elolvasni, amelyben nem tudok más szót vagy kifejezést arra alkalmazni, hogy életvezetési tanácsokkal láttad el a társadalmat, a magyar társadalmat. Nem tudtam, ilyen oldaladat nem ismertem, de folyamatosan jönnek azok a gondolatok az interjú során, amelyet Kormos Lili készített veled, amelyek elgondolkodtatóak, és egyrészt irányt szabnak mindannyiunknak, hogy hogyan kéne és miként. Csak ennyit spoilerezek el, mindenki más elolvassa.
2: Meghatva hallgatom, hogy ilyen kedvesen beszélsz erről az interjúmról.
3: Na, próbálom visszahozni ezt, ha nem értettem, amit mondtál.
2: Szóval, a Csingisz írt egy könyvet arról, hogy ő hogyan jött nagyon lentről, és hogyan lett az, aki ma. Ismétlem, a humora az, ami egészen magával ragadó benne, sok egyéb minősége és képessége között. Szóval, hogy október 3-án fogok vele beszélgetni délután a Nemzetközi Könyvfesztiválon.
3: Melyik standon?
2: nem tudom, melyik standon, mert nem stand van, hanem nagy terem van.
3: Hogy képzel, állva fogtok beszélgetni, vagy ülve?
2: Véletlenül ülve, nagyon ritkán érezném komfortosnak, hogy 50 percen keresztül átsorogjuk, és kérdezek valakit, aki szintén átsorogva válaszol. Na most, amit meg akartam veled osztani. Igaz, hogy már tulajdonképpen nem, nincs funkciója ezeknek a parkolóautomatáknak, tudod, mert már nem tudsz sehol pénzbedobással, de ott vannak még, és amire én lakom szintén, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Pici dolog, de valahogy úgy bírom az ilyen összekacsintásokat. Újbuda önkormányzata ilyen kis mini plakátokat ragasztott ki még a nyár vég, augusztus során ezekre a felületekre, amik a szúnyoggyérítésről szóltak. És olyan feliratok vannak, hogy véged van, kicsi. És akkor ott van egy szúnyog, és akkor van egy másik, hogy ne engedjük, hogy nekik legyen igazuk. Emlékszel a brüsszeles brutál kampányra? Na, és akkor ott vannak ilyen kis nyomorult szúnyogocskák. Nagyon vicces, nagyon szeretem. Pici gesztus, de azért valahogy olyan jó kedved lesz tőle. Egészen másik tónusú. Múlt héten elmentem megnézni a Budapest Galériába a nemrég megnyílt Gyászmunkák című kiállítást, és azon gondolkoztam, nem kérdeztem meg erről senkit, csak van egy ilyen feltételezésem, hogy én szeretem, hogyha van összefüggés a között, hogy mikor nyílik meg egy milyen témájú kiállítás, és én bízom benne, hogy a gyásszal nem véletlenül foglalkoznak most ősszel, ez november 22-ig lesz látható ez a kiállítás, tehát hogy a halottak napja időszaka benne van, és valahogy ez az évszak azért mindig így az elmúlással is összetalálkoztat téged, szóval, hogy nagyon

0: emeleten bontakozik ki a kiállítás, vannak benne teljesen exotikus és nagyon absztrakt dolgok, és vannak sokkal konkrétabban megcsinált festmények. Nekem a kedvencem egy olyan videó munka, egy ilyen picike, tulajdonképpen egy kiállító térnek nem nevezhető, olyan, mintha egy ilyen béna félmegoldásos kis sufniba lennél. Ahhoz, hogy lásd magát a videót, ahhoz kicsit így kifacsartás tartásba kell lenned, ami nagyon-nagyon élik a videóhoz, amiben kezek ilyen fehér textileken dolgoznak, és érzed, hogy a textil alatt ott van valami, és igaziból a halottak felkészítése, a temetésre, ennek az átkísérésnek a folyamata alapvetően a kezek által, amik ezt csinálják. És azért is tetszik, hogy oda installálták, mert ez egy olyan dologba nézel bele, amin semennyire se hétköznapi, hogy belenézhetsz. Tehát úgy adja magát, hogy te ne az megszokott nézői pozíciódból nézegessél egy videómunkát, hanem egy kicsit olyan meggyötörtebben kell, olyan, mint a bekukucskálnál valahova. Nagyon szép dolgok vannak benne, és nem az van, hogy mindent visz egy ilyen sűrű fekete gyász érzet, hanem inkább olyan érdekes is, meg jó leső is, úgyhogy ezt tudom ajánlani, és képzeld, amikor odaértem a kiállításra, és megvettem a jegyemet, akkor ott állt egy idős ember, nyakába egy fényképezőgépe, és ahogy ott így tettem-vettem, úgy egyszer csak hozzám szól, és a következőt mondja. Néha szóljon annak a férfinak a rádió műsorba, hogy hagyja magát befejezni a mondatait. Tud, így nézem, mint egy ilyen jelenést. Azt élem át, amit te is szoktál mindig, hogy random pillanatokban eléd kerülnek a hallgatóink, akiket sehogy se képzelsz el, de mégis egy ilyen találkozás, az nem tudna elképesztő lenni. És akkor mondtam neki, hogy azért én szerintem ügyesen átveszem a szót, hogyha úgy akarom, mondta, hogy persze, de tudja, hogy kicsi gyerekem van, tehát a figyelmem, meg az érzelmi állapotom az nyilván ebben az anyaságban is van, úgyhogy ezért oda kell raktom magam néha keményen, hogy befejezek valamit. Egyébként a Kerekdombon is többen odajöttek. Tudod, az ország minden pontjáról jönnek a Kerekdomb Fesztiválra. Fantasztikus volt megint azt hallgatni, hogy honnan és hányan szeretik ezt a műsort, amit csinálunk, és akkor mindig megesküszöm, hogy természetesen átadom neked, hiszen ezt együtt hozzuk létre. Na, szóval, hogy nagyon szép ez a kiállítás. Még egy darabig látható a műcsarnokban Révész Tamás fotóiból készült anyag, amit azért emelek ki, mert szerintem ma fotóval bárkit meggyőzni azért az nem könnyű. Tehát valamit nagyon kellenek. Nagyon kell tudjon az a fotó, hogy te az idődet add, mert semmi más nem látsz, mint fotókat egész nap, minden felületen, amit nézel. És van a Révész Tamás képeibe a figyelemnek, meg a humánumnak egy olyan sűrűsége, hogy nagyon hálás leszel, hogy bementél a műcsarnokba, és jegyet vettél, hogy megnézd az ő egész életművéből válogató képanyagot. Tényleg nagyon jó élmény volt.
1: Csak félve kérdezem meg, hogy akkor most itt a mondat vége?
0: Igen, te jössz.
1: Nem akartam úgy hazamenni ma, hogy nem játszom le Fatoumot, a Diawara legújabb dalát. Mali énekesnő, mali származású. Azért gyermekkorát az Elefántcsontparton töltötte, delegálták a szülei a nagyszülőkhöz, aztán vissza Mali. Aztán igazából ő filmszínésznek készült, játszott is egy-két Franciaországban ismertebb alkotásban, Párizsban pedig kitalálták, hogy olyan hanggal, amivel ő rendelkezik, azért biztos ki kéne ezt az éneklést is valahogy reszelni a művészetből, és akkor Fatoumot, a Diawara, mára már, azt hiszem az ötödik saját lemezét jelentette meg, egyéb iránt a Gorillaztól kezdve. Ha valaki afrikai női hanggal gondolkodik a műveletlen nyugaton, és teljesen nem jut semmi eszébe, akkor ő az ő hangját, Fatoumot, a Diawaráit előkapják, különben gitározik is. Nagyon híres francia producerrel dolgozott, együtt a Cseba című dalt szeretném hozzá tapasztani, csak nagy tisztelettel a Nóra mondatainak a végére.

0: Amióta ezt az adást csináljuk, hiszen ezzel indítottuk, hogy a Frici elmondta, hogy lassan 4 éve, nem szűnő örömforrás számomra a Frigyes által küldött e-mailek és témajavaslatok olvasgatása. Egyrészt nyilván fantasztikus témákat ajánl, de amit nagyon szeretek, az az ő egészen speciális írásmódja. Hova teszünk pontot, hova teszünk veszőt, mi van kisbetűvel, mi van nagybetűvel. Ezen én rengeteget élcelődöm vele, visszaküldöm általában kijavítgatva, és csodálatos, hogy a Substackedben majdhogy nem hibátlan szövegeid vannak, egy-egy picike apró elütés, és nyilván az, amit írsz, az fantasztikus, de hogy tulajdonképpen most kicsit átmentem, tudod, ilyen általános iskolai tanítónőbe, hogy így látomoztam és megcsillagoztam, hogy őrület, hogy mennyire odafigyelsz arra, hogy szöveg szempontból tökéletesen írd meg.
1: Hát elmondom a kulisszatitkot.
0: Jó.
1: Kb. Egy hét alatt szülök meg egy 4-5 sort. Tehát ezek semmiképpen sem az elhamarkodott gondolataim, amelyeket a Substackemet olvasva így összedobálok, de valamiféle hiányat éreztem annak, hogy mozgassam az agyamat. És abból jön ez ki, hogy az írás lehet még az, amit a demencia előtt az utolsó pillanatokban kipróbálok, és a legutolsó alkalmat és annak témáját pedig az szülte, hogy én nagyon ki vagyok borulva azon. Persze a világ számos problémás földrajzi helyszínét elő lehetne itt kapni, és fegyveres konfliktusát és politikai konfliktusát, de valamiért nekem ugye a kubaiak, a zene, vagy a sport, Alberto Juan Torena, vagy Teofilo Stevenson neve, Félix Sotomayoré, aki a mai napig tartja a magasugrás világ csúcsát, pedig már vagy 40 éve, vagy 30 éve ugrotta, meg hogy jártam is abban az országban, és láttam, hogy tényleg a politikusok miatt miféle poklokat élnek át, és amit le is írok, 2000-es évek legelején jártam ott. Ugye azt gondoltam, hogy most már itt mindennek, hogy Castro beadja a kulcsot, itt végre elindulhatnak valamiféle normalitás. Én nem azt mondom, hogy a gazdagság is, pedig olyan adottságai vannak a szigetnek. Egyrészt, hogy az bőven nagyobb, mint az összes karibi társa a szigetvilágban. Kubának heterogén az összetétele mindenféle földrajzi adottsággal, a hegyektől az óceánpartokig. Tényleg. És akkor mellette még a saját kultúrájuk az, hogy a zenében, csak a zenében, amit a Buena Vista Social Club óta szerintem az egész világ tud, vagy a Wim Wenders film óta. Az előtt is bőven, de akkor inkább csak arra korlátozódott az Egyesült Államokkal való reláció miatt, történelmileg is úgy, hogy a gangstervilág, a maffia azért bőven az 50-es években elfoglaltott minden gazdasági és egyéb lehetőséget, és aztán jöttek Fidelék ezzel a félre sikerült forradalom, a szocialista forradalommal, és hogy a mai nap is az van, és egyre durvább, hogy az amerikai embargó miatt, hogy nincs áram, gyakorlatilag semmi, és aki nem tud elmenekülni, vagy akinek Miamiból nem küldenek vissza pénzt, az az éjkop küszöbén tart. És én nagyon jól emlékszem arra, amikor ilyen casa particulárokban lehetett már lakni, tehát nem szállodába, hivatalosba, hanem megengedték, hogy akinek van lehetősége, egy-egy szobát kiadjon turistáknak. És egy helyszínen olyan, vagy egy kisvárosban a helyi orvos tudományi egyetem professzora főzött nekünk gyöngyökért vacsorát, mert azzal egészítette ki azt a semmi pénzt, amit keresett gyakorló orvosként és professz tanárként. Mondjuk bele a magyar viszonyokból, hogy azért a Sotén, aki mondjuk professzor és mellette magánpraxist visz, per ennek a kubai embernek az élethelyzetével. Szóval amikor mi nagyon sírunk, meg nagyon nézzük a nyugatot, akkor azért egy pillanatra, és ide jön be csak egy másodpercre, hogy ha tehetitek, hallgassátok meg a Partizánon a Krasznahorkaival készült életmű interjút. Neki nagyon fontos mondatai vannak számomra legalábbis, és az egyik ezek közül az, amikor ő azt mondja, hogy ő a magyaroknak előírna 10 év szegénységet mindenkinek az életébe, hogy megtanuljuk egy kicsit bekussolni. Egy kicsit ezt a nagyon felülről gondolt világot elhelyezni.
0: Tudod egyébként, hogy a krasznahorkai teljesen oda van a Bognár Péterért, aki most az Eszterházi Irodalmi Díjat kapta. Tulajdonképpen az a mondása, hogy akire most figyelni kell a fiatal írógenerációban, az ez a csábó. Pont.
1: Elismer, biztos így van, teljesen rendben van, vissza Kubához. Szóval ez indukálta ez a helyzet, hogy valóban úgy érzem, hogy ha van a földrajznak fogsága, ha létezik ez a kifejezés, ez egy nagyon jó könyv, olvassátok a földrajz fogságában, nekem tényleg, akkor ez a szerencsétlen Szigetország ebben leledzik, és hogy egyszer nem tudok rájönni, hogy mit vétettek. Annyira jó arcok a kubaiak, de tényleg, bárkivel találkoztam, Santiago de Cubától kezdve, Havannáig, máig megvan az a baseball labda, amit ott vettem, az egyetlen baseball meccset láttam életemben, és ez a Campeonnak, a kubai bajnoknak, baseball bajnoknak, a Santiago de Cubai baseball csapatnak a tulajdona volt, és hát tényleg, és nyomorognak, és nincs áram, és 2026-ot írunk, és már Castro régen elfelejtve, és még mindig nem tudnak elindulni. Na, ez indukált ezt a lemezklub, a Substacknek a címe, és akkor ott igazából zenék vannak mindig, és három csodálatos kubai lemezt szeretnék ajánlani ott.
0: Én már elolvastam, és meghallgattam, és tényleg nagyon csodálatos.
1: Köszönjük!
0: Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Fricivel lehet lemezeket hallgatni a hétvégén szombaton, velünk a Scaparelli előadást meghallgatni Tündével. Ezt a műsort vasárnap tudjátok visszahallgatni, és mostantól fogva bármikor a hellojárat.hu-n, illetve a szokásos podcast felületeken.
1: És Celeste Mendoza, 70-es évek egy nagy kubai énekesnője. Az utolsó, aki a mai hellojáratban hallható lesz. Vigyázzatok magatokra!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Október közepéig tart majd az erdők hete, lezuhant egy kis repülő Kongóban. Több órára mindenütt kisüt a nap, de felhők is lesznek az égen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök tegnap országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. A kisadózó vállalkozások tételes adójánál az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék, de a kata havi adója is emelkedne. Még idén elindul a program a várólisták csökkentésére, ezt is említette a kormányfő tegnap Szolnokon. A kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására 10 milliárd forintot fordítanak. A beavatkozásokat szükség esetén akár éjszaka is elvégezhetnék. Elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Holnap kezdődik az Erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
5: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
4: Egy egész katonai törvényszéki delegáció veszett oda egy repülő balesetben Kongóban. A 17 áldozat között van a katonai igazságszolgáltatás két legmagasabb rangú tagja is. Azt még vizsgálják, miért zuhant le a kisrepülő. A gépet üzemeltető légitársaság működését felfüggesztették. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Átmenetileg felhők érkezhetnek, de a nap is órákra előbújik. Az esernyők nyugodtan pihenhetnek. Odakint 22-25 fokot mérhetünk majd délután. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. A szél 2-től kicsit megélénkülhet. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: A Cirque du Soleil OVO című előadásának megújult változatával tér vissza Budapestre jövő tavasszal. A világhírű új cirkuszi társulat műsora betekintést nyújt a rovarok életének egy napjába. 2027. március 11-e és 14-e között 5 alkalommal lesz majd látható az MVM Dome-ban. Az OVO, ami portugálul tojást jelent, 17 évvel ezelőtt született, 2024. februárjában a budapesti közönség is láthatta. Az előadást a korábbitól eltérő díszletvilággal, új akrobatikus számokkal, az eredeti karakterekkel, de megújult jelmezekkel és újraalkotott zenével mutatják be. Az OVO rovar világa 53 akrobatát és zenészt vonultat fel. A műsorban a trambulinokon pattogó hatalmas tücsköktől, a hálójában hipnotikusan tekergő póknőig számos rendkívül látványos elem szerepel. Az OVO-t megteremtő 100 fős csapattagjai 25 különböző országból érkeztek, a műsor az emberi test határait újra értelmező, magas színvonalú akrobatikus produkcióval nyűgözi le világszerte a közönséget.
0: Fotó.
1: A tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely Budapesten a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban látható. A november 8-áig nyitva tartó kiállításon a MUOSZ nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a külön díjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. Nem csupán képet készítenek, hanem jelen vannak, tanúskodnak, választanak és értelmeznek, miközben saját nevükkel vállalják, hogy amit megmutatnak, az közel áll a valósághoz. A pályázatra 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen majdnem 6200 fotóval pályázott. Mint kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles, névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. A 44. Magyar Sajtófotó pályázat anyagából idén is elkészült az év fotói évkönyv, amelyben két nyelven a fotósok rövid életrajzával bővítve a díjazott munkák mellett válogatás látható a fotográfiákból.
0: Koncert.
2: A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-e és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. A tájékoztatás szerint az október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A verseny a Magyar Televízió egykori nemzetközi karmester versenyének hagyományát eleveníti fel. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt. Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A verseny névadója Solti György számára a zenei kiválóság mellett mindig fontos volt a fiatal muzsikusok támogatása, a közösségteremtés és a kulturális párbeszéd. A verseny ezt az örökséget viszi tovább, olyan művészeket keres, akik nem csak kiváló muzsikusok, hanem együtteseik inspiráló vezetői és a zenei kultúra hiteles képviselői lehetnek. A pécsi elődöntők során várhatóan testközelből figyelheti meg a publikum, hogyan formálódik egy-egy karmesteri pálya, miként talál egymásra egy fiatal dirigens, a zenekar és a mű. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. A versenydarabok kiosztásáról ezúttal is sorshúzás dönt. Az eredmény hirdetésre és a díjátadóra az október 10-i gála koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Az esten az eredmény hirdetés mellett a 4 finalista 1-1 a döntőben már elhangzott művet ad elő a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Nyitott portanapok. Egy hétvége, ami a vidéki életről és a családi farmokról szól. A nyitott portanapokon évről évre országszerte több száz helyszínen megnyílnak a családi gazdaságok, termelői műhelyek és pincék kapui, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet mindennapjaiba egy-egy hétvége erejéig. Ilyenkor felfedezhetjük a helyi ízeket, megismerkedhetünk a gazdálkodókkal, és magunk is bekapcsolódhatunk a munkafolyamatokba, hogy közelebb kerüljünk az ételünkhöz, a vidékhez és a természethez. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nincsenek mesterséges kordonok vagy fesztiválszínpadok. Mi magunk alakíthatjuk az útvonalunkat, miközben bejárjuk az ország különböző térségeit. Érdemes gyalog, kerékpárral vagy akár lóháton útnak indulni, hiszen a lassú utazás varázsa ezáltal mutatkozik meg igazán. A programok lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is találkozzunk azokkal az emberekkel, akik a mindennapi élelmiszereinket előállítják. A termelők örömmel mesélnek a munkájukról, a hagyományőrzésről és a családi történetekről, így a hazavitt finomságok mögött már egy-egy ismerős arcot és rengeteg szaktudást is fogunk látni. Az élmény minden korosztály számára izgalmas lehet. Bátran vigyük magunkkal az egész családot. Míg az óvodások és kisiskolások számára az állatsimogatók, a pónilovaglás és a farmbejárások nyújtanak emlékezetes pillanatokat, felnőttként a kóstolók és az interaktív műhelyek. Megnézhetjük például, hogyan sül a kovászos kenyér, mennyi tej szükséges egy kiló sajthoz, és mitől lesz omlós a füstölt hús. Mi magunk is beállhatunk alkotni. Kipróbálhatjuk a mélyviasz gyertyaöntést, a fazekas korongozást, a kosárfonást, vagy elsajátíthatjuk a zöldségek fermentálásának és a házi tészta készítésének fortéjait. Ez nem csak kikapcsolódás, hanem egy lehetőség is arra, hogy tudatosabb fogyasztókká váljunk. A helyszínek zöme autóval jól megközelíthető, de sok térségben kis vonattal, kerékpárral vagy e-bike-kal is könnyedén eljuthatunk egyik állomásról a másikra. Mivel a programok egy része ingyenes, de limitált létszámú workshopokat is kínálnak, érdemes előre tájékozódni és megtervezni az útvonalat az esemény honlapját böngészve. Egy-egy udvar felfedezése néhány órát vesz igénybe, de könnyedén összeállíthatunk egy egész hétvégés túrát is. Az aktuális híreket a Nyitott Portanapok Facebook oldalán is folyamatosan követhetjük, a térségek és sporták bemutatásaival együtt.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Willy Bobo, az 1983-ban elhunyt amerikai jazz perkusszionista, Willem Correa művész neve volt. Fia Eric Bobo, azaz Eric Correa követte őt nyomdokaiban. Ő a Cypress Hill perkása. De ő pofoszta a bőrt a Beastie Boys Ill Communication, Hello Nasty és a The Inside From Way Out című lemezein is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Világszerte több tízmillióan hallgatták autólopás közben Anna Frango Eletrico Boy of Stranger Things című felvételét 2024. februárja és júniusa között. Nem kell rosszra gondolni, nem a valódi bűnözési statisztikákra tett ilyen durva hatást a brazil énekesnő 23-as dala. A Fortnite készítői egy Stranger Things-es kollaboráció apropóján válogatták be a számot a Battle Royale játékmódba, ahol 4 hónapon át szólhatott az autórádiókban, a gamerek tekintélyes nemzetközi közösségéhez eljuttatva a kortárs brazil zenét. A dal cím arra utal, hogy sokak szerint az előadó művész hasonlít a Stranger Things-es fiúra, azaz a Mike Wheeler-t megformáló színészre, Finn Wolfhardra.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, go!
2: Pincér, pincér!
4: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Michael Kiwanuka brit szólénekes annyira büszke ugandai származására, hogy gyakran jeleníti meg azt koncertjein. Olykor például hagyományos ugandai kanzu ruhában lép színpadra. Karrierjének elején a zeneiparban szkepticizmussal fogadták nevét, stílusát, de ő kitartott saját hangja mellett. Legutóbbi albuma, a Small Changes, intimebb hangzásvilágot képvisel, amelyet részben az apaság élménye inspirált. Kiwanuka zenéje a soul, a pszichedélia és a rock egyedi keveréke, amelyben gyakran foglalkozik olyan habkönnyű témákkal, mint az identitás, a hit vagy az önelfogadás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 80-as évek közepén alakult New Yorkban a D-Light elnevezésű House és Club Dance formáció. A csapat legismertebb slágere a Groove is in the Heart. A dalt az 1990-es bemutatkozó albumukon a World Clip

Vidéken jelentették meg, és számos országban top 10-es sláger lett. 2016. decemberében a Billboard minden idők 55. legsikeresebb dance előadójának nevezte őket. A csapat mondhatni igazi nemzetközi összefogás terméke. Egyikük az ukrajnai Kijevben, másikuk Ohioban született, a harmadik tag Tokióban látta meg a napvilágot. Az együttes 1996-ban szétvált, és a tagok azóta is külön próbálnak érvényesülni. Az énekes Lady Keir továbbra is D-Light dalokkal lép fel, illetve DJ-ként dolgozik. A többi is a zeneipar környékén maradtak, előadóként, illetve producerként.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Szerelmesen kiszívott, nyakakon maradó lilás foltokról nevezte el második albumát, a Royal Otis. Az ausztrál indie pop duo szerint a Hickey cím azt akarja, hogy a szerelem keményebben harap, mint bármely más érzés a világon. Az első klipes dal, a Moody, talán túl harapósra sikeredett, mert egyesek nőgyűlölettel vádolták meg a szövegét. A Car című folytatás már szoftosabb nyomokat hagy a nyakakon.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
3: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Felkészült a téli szezonra az MVM. Az őszi szünetben tartják a Cinemira Filmfesztivált. Napos száraz idővel indul a jövő hét. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
7: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Mire felismerjük, hogy mi történik, már késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja. Nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
6: Ma van a turizmus világnapja. Ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával szeptember 21-e és 30-e között országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat, kalandjátékokat és megelevenednek a városi legendák is. A vetítések mellett kaszkadőr és szinkron workshoppal, videóklip forgatással is várja a látogatókat az őszi szünetben a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál. Október 24-e és 31-e között Budapesten több mint 50 animációs és élő szereplős rövidfilmet mutatnak be, életkori blokkok szerint csoportosítva 3 éves kortól kezdve. A diákfilm és videóverseny döntőseit is levetítik majd a szemlén. Gomoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak. Esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Daydream. Az ábrándozás mára véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis.
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
3: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Már nem használható az oktatási azonosító bérlet vásárláskor. Semmi sem állítja meg a nemzetközi turizmust. Holnap jön az északírek elleni meccs. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fontos változás a diákbérleteknél, már nem használható az oktatási azonosító. A MÁV csoport arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes bérlet vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni, illetve a papíralapú bérletre ezt kell ráírni. Az oktatási azonosító használatára adott türelmi idő júniusban lejárt, így az ezzel kitöltött bérletet már nem fogadják el. Akinek még nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. A kedvezményre való jogosultságot pedig külön igazolni kell. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem állította meg a nemzetközi turizmust. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett, a korábbi 3-4 helyett már csak 1-2% globális turisztikai növekedést vár az idei évre. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüst érmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül. A legritkább, 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darabot bocsátanak ki. Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán, holnap este pedig Észak-Írország vendége lesz. A házigazdák győzelemmel kezdtek Georgia otthonában, a 99. percben szerezték meg a 3 pontot. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Sallai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó holnap 20 óra 45 perckor kezdődik. Derült időnk lesz, emellett csak kevés gomoly felhő képződik. Ugyanakkor észak-észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A csúcsérték 21 és 25 fok között alakul. Késő estére többnyire 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Holnap a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul majd.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Puskás Tamás, a Centrál Színház vezetője, rendező, akit köszöntök, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok.
7: Ami miatt beszélgetünk, az ugye Neil Simon Furcsa pár című darabja, amelyben most rendezői minőségében van itt, bár nyilván kitekintünk azért a színháznak más darabjaira is, hiszen azért évadkezdésről beszélgetünk, de múlt héten volt itt Budapesten a bemutatója ennek a darabnak. Ehhez úgy tűnik mindig érdemes hozzányúlni.
8: Igen, kevés ilyen szerző van. Én azt mondtam a bemutató után, talán véletlenül a Lukin Áginak, aki Molnár örökös, hogy az amerikai Molnárral kezdtünk ki most. De hogyha másfelől közelítem, akkor a ChatGPT, amivel mostanában sokat beszélgetek, kérdeztem tőle, hogy mi lesz Kapós szeptemberben a budapesti szénában. És eleinte valószínűleg rosszul kérdeztem, mert hogy lefutott, és nem is nagyon sikeres darabokat emlegetett, tehát hogy valószínűleg valami, azt éveztette meg, hogy mit emlegettek sokszor a sajtóban, vagy az elektronikus sajtóban. De aztán, amikor jól tettem föl neki a kérdést, hogy ha azt tekintjük, hogy erős nevű szerző, ismert darabcím és jelentős színészek, tehát jól ismert színészek, sztárok, ha úgy tetszik, akkor azonnal azt mondta, hogy ja, hát akkor a Furcsa pár lesz a befutó az őszi szezonban. Azt kell tudni, de talán sokan tudják, és a Centrál magánszínház, tehát hogy lehetőségei, mivel a piacon, ahol mindannyian megjelenünk, borzasztó nagy versenyhátránnyal indulunk, ha úgy tetszik. Tehát a Centrál színház nagyon nehéz helyzetben van, mert egy hátizsákkal hátunkon kell lefutnunk a 100 métert, úgyhogy végül mi üssünk be a célba. Úgyhogy, hogy nálunk a darabválasztás és a darabválasztásnak a mikéntje az perdöntő. Nem is nagyon szabad tévednünk. Tehát annak idején azt mondta a Kaposvár igazgató, a Babarczy László, hogy 3 évenként kell csinálni egy nagy sikert. Hát én azt hiszem, hogy nálunk nem is elég 3 évenként csinálni, majdnem 1-2 évenként kell, és nem is elég a nagy siker, hanem aduász kell. Tehát, hogy olyan lap, ami üthetetlen. Tehát, hogyha azt letesszük az asztalra, akkor az működik. És ezt többnyire az elmúlt két és fél évtizedben, amióta csinálom ezt, azóta ez rendes súlya nyomja a vállamat, mondta, hogy rendezőként vagyok ebben a pillanatban éppen érdekelt, nem tudok nem minden szerepemben érdekelt lenni, tehát amikor bemutatjuk a Furcsa pár című előadást, akkor ugyanúgy az igazgató is rágja a körmét, mint ahogy az olvasó próba előtt a rendező is, szóval hogy nagyon nagy teher és nagyon nagy felelősség, hogy mit veszünk elő. Szerintem a Neil Simon Furcsa pár esetében mindent sikerült, minden pontot sikerült kipipálnunk. Ugye az előző évad elég rosszul sikerült, ennek hosszan lehetne sorolni az okait, részben voltak politikai okok, ősszel el volt borulva még az egész ország, azt tavasszal már senkit nem érdekelt, más csak ami az utcán történt a politikában. A gazdasági recesszió egyre csúnyában éreztette a hatását, de hát említetném még a hirtelen piacra törő Erkel Színház dolgát, akik olcsó jegyekkel nagyjából a nézőközösség 15%-át csak lizzák el a budapesti szénától. Tehát, hogy nagyon-nagyon botladozó, nehéz évad volt a tavalyi évad. Tudtuk, hogy itt valami nagyon komoly segítségre van szükség. Hát ilyenkor az ember a barátaihoz fordul. Alföldit kérdeztem, és most tolt rögtön, hogy mi a táncrendjük, és mivel mind a ketten ráértek ebben a tavaszi időszakban, amikor egyébként a Szigligeti nyári játékok előadására szoktunk készülni, akkor már tudtam, hogy ők együtt kell, hogy valamit csináljanak, és akkor már csak azt kerestem, na most, hogyha két ilyen nevem van, mint főszereplő, akkor nagyon gyorsan az embernek eszébe jut, hogy a Neil Simonnak vannak ilyen páros darabjai, itt van például a Napsugárfiúk, és akkor gyorsan ráolvastam, én játszottam annak ide a Napsugárfiúkban, amikor még a Garas meg a Hauman játszották ezt a szerepet a játékszínben, és akkor ilyetten tettem le gyorsan az elején, hogy Jézusom, de hát ezek a halálok előtt álló öregemberek, hát azért a Stoll, már mind a kettő már rendesen benne van a korba, a 60-at tapossák, de hát azért még nem kerekesszékben tolják őket, úgyhogy gyorsan azt félretettem, és akkor ja persze, hát van az a másik, a Furcsa pár, és akkor azt kezdtem el olvasni, de ez sem volt sokkal nagyobb élmény, mert hogy az Örkényfordítás, ami 1965-ben született darabot azonnal lefordította, hogy az Örkényfordítás egyszerűen használhatatlanná öregedett. Tehát, hogy olyan, amit nem lehet, tehát, hogy amivel nem lehet bemenni egy olvasópróbára, és szerintem nem lehet egy nézőközönséget megnyerni. Tehát az volt a következő lépés, hogy akkor ki fogja ezt úgy lefordítani, ami működőképes, és akkor, mivel elég régóta gyakorolják kisebb-nagyobb feladatokban a fiaim, akik Amerikában végeztek, és elég jól tudnak angolul, de elég jól tudnak magyarul, és elég jó a humoruk is ahhoz, hogy ezt neki durálhatták magukat. Szóval, hogy kértem őket, hogy fordítsák le, meg is született ez a fordítás, ami már a próba folyamat alatt remekül vizsgázott. Tehát, hogyha két ilyen bölény, mint ők, néha bölénynek hívom őket, néha dinoszaurusznak, de hogyha két ilyen dúvad veszi a kezébe, akkor ha nem tetszik nekik, vagy úgy érzik, hogy nem működik, vagy nem áll szájra, akkor rögtön nagyon nagy bajuk van velük. És ehhez képest a próba folyamat teljesen simán ment, tehát soha egyetlen szóval nem volt bajuk a szöveggel. Tehát a szöveg már ott jól vizsgázott, és hát lehetett érezni, hogy ez egy működőképes szöveg.
7: Az elmúlt években több volt itt a magánszínházas vezető ebben a székben, mint az állami színházas, és ezt mindenkitől meghallgattam, talán pontosan ezt, hogy nem lehet hibázni. Tehát az a kérdés, hogy valami olyat tudunk-e nyújtani a közönségnek, amitől pénztárnyitás után 5 perccel nincs rá jegy, egyébként ez most ez. Tehát így nagyon sok helyen látom a beharangozóját, és írják a kommentelők, hogy amint tudnak rá jegyet venni, nagyon szívesen el is mennének. Szóval, hogy ebben nem lehet, és nem is lehet túl sok időt adni egy darabnak, tehát itt az sincs, hogy akkor megvárjuk, amíg az beérik és becsalogatja a közönséget. Szóval, hogy ilyen értelemben értem ezt az állandó szorítást, értem azt, hogy egyre inkább azt gondolom, hogy arra kell törekedni, hogy tényleg szórakoztatni, és tudja, én is úgy jöttem ki a barátaimmal, akik szintén újságírók, és aztán utána nyilván beszélgettünk róla, hogy nagyon sokan mondtuk azt, hogy a jelen pillanatunkban nagyon jó volt ez, hogy nem kell gondolkodni, csak jól érezni magunkat, és menni az egésszel, és azt hiszem, hogy itt tudom én is azt behozni, hogy ez a szöveg nagyon jól lett megírva, úgy van transformálva a szöveg, hogy ez üljön most is. Hát a szereplőválasztás meg szín, azt is nagyon-nagyon értem, és azt is láttam, hogy olyan volt ez, mintha amúgy ez nekik kettőjüknek egy ilyen örömjáték lett volna.
8: Hát biztos, hogy két ekkora főszerepnél, két ilyen sokat próbált színész esetében biztos, hogy felmerül a nézőben is a jutalomjáték kérdése, és ők is, ugye az a különösség van, hogy bár az a pályájuk párhuzamosan futott végig, nagyjából egyszerre voltak főiskolások, aztán is úgy alakult az életük, hogy a Robi által vezetett színházban, vagy Robi által rendezett darabokban volt benne gyakorlatilag. Nagyon sokszor, talán legtöbbször a Buci, a Stoll András. Nagyon jó barátok is egyébként, de furcsa módon így hozta az élet, furcsa módon még nem játszottak egy darabban együtt, soha. Pontosabban egyszer játszottak egy darabban, két különböző jelenetben, a Bucinak volt egy kicsi dolga benne, de lényegében bármi különös ez, nem játszottak együtt.
7: Abszolút úgyhogy, különös, és egyébként abszolút, meglepő is.
8: Igen, tehát hogy 30 éve a pályán, vagy 38 éve a pályán, és még...
7: Kérdés, ez... hogy lehet, hogy benne volt az emberek fejébe, hogy elférnek-e együtt a színpadon?
8: Akárhogy is, én magam is külön használtam őket, tehát hogy nagyon nagy sikereket mondhatok, a Centrál Színház nagyon nagy sikereit sorolhatom, akár a Robi, akár a Stoll esetében, mert a Robival már volt My Fair Lady legelőször, aztán Játék a kastélyban, meg Network, meg mindenféle nagy komolyságok, és a Bucinál meg se szeri, se száma, tehát a Józsaru, a Delila, a Házassági Leckék 1, Házassági Leckék 2, rengeteg mindent csináltunk együtt már, mind a kettőkkel, ami viszont a tekintetben volt nagyon fontos, hogy egy ilyen munkánál, amikor részben, hogy ők kedveljék egymást, ez adott volt, részben pedig, hogy a bizalom meglegyen oda-vissza. Tehát ők bíznak bennem, én bízok bennük, én bíztam persze, hát azért szólítottam meg őket. De hogy ez egy jó együttállás. Pláne, hogyha nem is, mint az esetünkben, nem is nagyon hosszú volt a próba folyamat, mert azt hiszem, hogy 32 próbával abszolváltuk. Tehát, hogy akkor nagyon fontos, hogy fölösleges feszültségekkel ne menjen el. Muszáj visszaugrani egy pillanatra, nem panaszként, hogy ez egy nagyon egyszerű matematika. Tehát, hogyha kimegyek a piacra, és én is almát árulok, meg te is almát árulsz, akkor nagyon-nagyon jól kell kinézni annak az almának, és híresen finomnak is kell lenni, hogy ugyanazért az egy kilóért, igen, az egyik hatot, mondjuk 6 forintot kér, a másik 12-t. Tehát hogy ez így van, valamit nagyon kell tudni annak az almának, ami az én polcomon, vagy az én portékám, hogy mégiscsak oda tóduljon az ember, és ne azt mondja, hogy 12, hát inkább a 6-ost veszem, mert sokkal jobban kívül, 2 kilót is veszek belőle, amíg nálad egyet. És nekünk ezt kell tudni, és hogy ennek mi a receptje, az hát nehéz dió. Tehát, hogy ez az, amire azt mondják ezek szerint az ide látogató magánszínházigazgatók, hogy nem lehet hibázni. Tehát, hogy muszáj olyat csinálni, ami tuti.
7: Ami rögtön és azonnal egyébként. Igen. És azért mondom, tehát, hogy az időfaktor is egy nagyon fontos. Tehát nem lehet neki nem tudom mennyi időt.
8: De közben meg ugye, bár miért foglalkozna ezzel a néző, de közben meg nincsenek fiókban eldugott, még nem fölfedezett darabok, nincsenek. Tehát ami nagy siker volt a színház történetben, azokat tudjuk a címeiket. Inkább az van, hogy inkább abban van az ügyességünk, ha van, hogy abszolút létező címekhez adott pillanatban olyan embereket tudunk társítani, akikkel ez novum lesz, újdonság lesz.
7: Igen, igen. Megnézzük meg, hogy ez hogy néz ki most. Én is láttam már a furcsa párt a Novikben, meg hát ugye ott van a film, Walter Matthau, Jack Lemmon, 68-as.
8: Hát sokat nem szídnám, de én nem tudtam már végignézni. Hát meg most, hogy vegyük csak azt a jelenetet, amikor ugye megpróbálja kidugítani az orrát a Jack Lemmon. Tehát nem akarok nagyon PC lenni, de azért az, amit a Walter Matthau ott abban az étteremben művel, ahogy csapkodja a pincérnő fenekét, és közben meg a Jack Lemmon meg próbálja kidugítani az orrát, és akkor ilyen oroszlán üvöltéseket hallat. Tehát az a jelenet, az egyenesen kínos, tehát ciki. Tehát, hogy 65-ben ez jól ment, és az amerikaiak csapkodták biztos a combjukat, hogy jó, milyen jó fej ez a Walter Matthau, de hát ez ma már nem megy át a tűfokán.
7: Abszolút, igen. Én sose tudom ilyenkor eldönteni, mert megmondom őszintén, én is pont az interjú miatt megnéztem este, vagy hogy elkezdtem, és egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy ilyenkor a tempó az, ami az idegrendszeremnek egyszerűen kevés. Volt egy pont, ahol elkezdtem keresni, hogy van-e felgyorsítás, tudom, hogy ez nagyon kínos, de ezt most így bevallom, ha már el. Szóval, hogy nem tudom, hogy mi, de igen, vagy akár a nővérekkel a jelenet, hogy már hosszú, miközben ugye itt a színpadon ilyen zökkenőmentesen eljutunk ennek a tragikomédiájához, és azt hiszem, hogy itt hagytam abba a filmet így este, hogy azt mondtam, hogy jó, oké, értem, mindent értek, megvannak a párhuzamok.
8: Igen, ha meggondoljuk, és ritkán gondolunk ebbe bele, de hogy 1965-ben, én 59-ben születtem, tehát 6 éves voltam 65-ben, tehát 1965-ben kintornások járták még az utcát. Több volt a lovaskocsi, mint a teherautó. az éppen véletlenül volt, de tévénk nem. De késes köszörűs járt, ószeres járt, asszonyok jöttek be, sváb asszonyok a fejükön hatalmas batyú valamiből túrót és tejfölt pakoltak elő. Ez az a világ volt, török mézet árultak az utcán, ez az a világ volt, ami a Pál utcai fiúk világa. Tehát, hogy ugyanaz volt még 65-ben is, mint ami a századfordulón az 1900-es évek elején, amikor a Pál utcai fiúk játszódik. Tehát lényegében nem változott meg a világ jelentékenyen addig. És ma pedig 2026-ban attól rettegünk, hogy a 30-as évek elején elpusztítja az emberiséget az AI. Tehát, hogy ez felmérhetetlen. Tehát itt minden eltűnt, ami 1965-ben volt. Meg lehet, hogy az Örkény fordítása 1965-ben az egy remek fordítás volt. Én ezt már nem tudom megítélni sem. De lehet, hogy remek fordítás volt. De hogy ma ez már egyszerűen nem él, és nem, de már senkinek sehova nem szól. Tehát, hogy muszáj volt. Hogy, és tekintettel arra, hogy bármivel is kacérkodnak néha színházi újítók, de valójában az Európai Színház a szövegszínház. Tehát valaki ír egy baromi jó szöveget, amiben előad egy történetet, de hogy a színészek ezeket a szövegeket hozzák be, és mondják el hitelesen. Alapvetően ez hat, a szöveg megjelenítése, vagy a szöveg elmondása hat. Ha nem jó a szöveg, akkor minden veszett. Tehát, hogy ott lehet abszett akármit csinálni, tehát fordulat jobbra-balra, bucskázhat át a fején, vicsoroghat, vagy sírhat, akármit csinált a színész, ha a szöveg, amit mond, az alatt a 90-100 perc alatt, amíg folyik egy előadás, nem köti le a nézőt, és nem ragyogó, akkor menthetetlen a történet.
7: Tud olyan részt mondani, amit a fiúk, ugye a fiai fordították, amire azt mondta, hogy eszébe se jutott volna, hogy ezt így meg lehet csinálni, és hogy mennyire jó.
8: Nagyon sok. Tehát, hogy nagyon sok olyan pont van, amikor az fut, ugye én ismerem az angol szöveget is, mert összevetettem aztán, és az ő szövegüket is, és hát rengeteg olyan pont van, amiről tudom, hogy ott az angol szöveg, az eredeti angol szöveg nem is vicces, és az ő szövegük pedig igazán kacogtató, és nagyon ilyenkor büszkén böködöm az asszisztensemet, hogy ezt is ők rakták bele. Azt kell mondjam, hogy szegény amerikaiak, hogy a Neil Simon szövege, ami szintén 65-ös, és ami szintén komolyan öregedett már bizonyára azóta, ők nem fordíthatják le. Tehát ez a mi kiváltságunk.
7: Igen. Hogy nem csinálhatnak újat.
8: Igen, hogy de mi nekünk nem csak szabad, kell is. Tehát, hogy mi olyan nyelven adhatjuk elő 2026-ban, ami 2026-hoz illő. De hát rengeteg van, tehát rengeteg olyan poén, azt mondja, hogy az első felvonás vége előtti mondatok egyike, hogy jó, akkor menjünk el egy étterembe. Vagy azt mondja, de jó, akkor hova megyünk? Azt mondja, kérdezi a Félix, hogy mi az, hogy hova megyünk? Hát étterembe. Azt mondja, négyen? Hát miért nem veszünk rögtön egy új autót? Ez a szöveg nincs benne az eredetiben. Tehát ez például a gyerekeim találmánya. De sok ilyen van benne, igazán sok. A Sámán bácsi szövegrész is.
7: Engem, ami kifejezetten megfogott, és amiben azt mondtam, hogy na, ez mennyire érződik, ezek a gasztró részek, hiszen az eredetiben a nem tudom, a Félix által felkínált szendvics, az egy sonkás, sajtos, meleg szendvics, egy kis uborkával, és itt pedig, amikor elkezdi sorolni a nem tudom, hogy a
8: pimentós,
7: érlelt sokkal, parmezánnal, szóval, hogy ez annyira mai, és aztán utána ez többször visszaköszön, és soha nem tér le erről, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszett.
8: Igen, szerintem egyébként a nézelme nagyság, amit a nyelvfáradása dacára, az angol nyelvfáradásának dacára is szerintem nagyon-nagyon hosszú ideig élni fog, és nem véletlenül élte túl nagy sikerként azt az elmúlt 60 évet is. Tehát a nézelme nagysága szerintem abban van, hogy ezt az egyébként nagyon sokunk felnőtt életében megtapasztalt abszurditást, hogy megpróbálnak férfiak és nők közös nevezőre jutni, de újra és újra látjuk, hogy iszonyú nehezen megy ez az igyekezet, hogy sikerüljön, és hát újra és újra pontosan ilyen fordulókba jutunk, amit itt láthatunk. Tehát, hogy azt hiszem, hogy újra és újra ennyire kiélezett, és ennyire, azt mondta az előbb, hogy ennyire tragikomikus ennek a kísérletnek a hiába valósága. Tehát tesszük, megpróbálunk megfelelni a házasság kihívásának, mert a gyerekeinknek szüksége van rá, hogy így legyen, de közben minden ellene szól, de már önmagában csak a nők bekötöttsége és a férfiak bekötöttsége volt az a könyv, ami azt mondja, hogy a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek. De tényleg, tehát hogy a férfiak nagyobb részt megpróbálnak okokozati összefüggéseket találni, és az életet racionalizálni, de hát így van. A nők meg közben mélyen átélten, és mindent érzelmi szempontból, és ennek a két dolognak az ütközése bizony nyári vihart kavar, és hatalmas dörgéssel jár. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a darabnak, és aztán a játéknak az erőssége, ha úgy tetszik, túlzása, az, ha azokra az életünk azon pillanataira gondolunk, a házasságaink azon pillanataira, amikor krízis áll be, és hát ez éppen egy krízist mutat, akkor azt gondolom, hogy ha megpróbálunk visszatekinteni, egy kicsit távolabb lépni a saját életünktől, és megpróbálunk visszatekinteni ezekre a remélhetőleg ritkán bekövetkező krízis helyzetekről, akkor ilyen hangvételre kell, hogy emlékezzünk. Szóval ilyen nagyon túlzó, nagyon, nagyon erős fogalmazás és nagyon erős hangulat, vagy most feszültségek azok, amik uralkodnak ezekben a pillanatokban. Szóval szerintem nagyon pontosan ismeri az embert, és ismeri a figuráit a Neil Simon, és nagyon vonzó a színészeknek is, és a színház csinálóknak is. Nem véletlenül, szerintem, de hát ezer nagy bölcsességet nem mondok. Ezek a világsikerek az ember nagyon mély ismeretéről tesznek tanúbizonyságot.
7: És a változatlanságáról.
8: Igen.
7: Bizonyos szempontból. Aztán egyébként mégiscsak van, ami szerintem változik, de most akkor zene és feles információk, és jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója, a Furcsa Pár című darab rendezője. Jövünk nem sokára, maradjatok ti is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Café.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója, és a most bemutatott Furcsa pár című darab rendezője. Nagyon sokan ismerik a történetet, bár nem mondtuk el, de gyorsan azért összefoglalom,

0: Jack Lemmon játszották, és aztán ugye színpadra is alkalmazták, és világszinten nagyon sokszor, és máig megél ez az egész, hiszen az ember ismeretéről és változatlanságáról is szól, és képzelj el, hogy nekem az jutott eszembe, hogy ez a fajta megosztás, ez a fajta törődés, ez a fajta befogadás kicsit ma szerintem nem magától érthetődő. Ha igen, bizonyos közösségekben az nagyszerű, az nagyon jó, de pont most láttam egy életút interjút a Krasznahorkai Lászlóval is, aki, na, amiben elmeséli.
1: De szegénység, mennyit segít ebben?
0: Meg az, hogy ő ugye mesél arról, hogy valaki, nem tudom, nem volt hol lakni, és akkor ők a 40 négyzetméteres lakásban mondták, hogy oké, akkor persze, hát legyél itt. És a Gulyás Marci mondja, hogy ez mekkora nagy lelkűség, és mondta, hogy nem, ez nem volt nagy lelkűség, ez magától teljesen normális, volt. És magától értetődő volt. Igen. Hogy bármelyik barátunk szükségben van, akkor ja, nekünk van helyünk, gyere. Igen. És onnantól egyébként az a valaki nem úgy érzi magát, mint aki kiszolgáltatott, és amúgy hajléktalan vagy bármi, hanem most ez egy átmeneti megoldás. Na most ez ebben a darabban szerintem ez is egy létező dolog. Hát figyelj, gyere ide, szedd össze magad, legyél itt. Aztán, hogy ebben milyen konfliktusaink lesznek, az már egy másik dolog, de hogy nagyon magától értetődő.
1: Igen, én nem vitatkoznék a Krasznahorkaival, aki nagyon nem vitatkoznék, aki azt mondta, hogy ennek az oka, ennek a magától értetődő befogadásnak, ennek a szocializmusban megélt szegénységünk volt az oka, de azért azt hozzátenném, hogy valóban azok az évek, amikről ő is beszél, és amik sajnos már olyan messze vannak
0: átunk. Az emberi nyitottság más volt.
1: Hát igen, de azért abban az időben ugye járta a Virágok gyermekei, meg a kommunák Budapesten is rengetegen éltek, próbálkoztak ezzel a dologgal, tehát hogy keresni annak az útját, hogy mi van, hogyha nem a házasság az egyetlen egyetlen együttélési forma, stb. De egyébként is valóban, és abban mélyen egyetértek a Krasznahorkaival, hogy a szocializmus szegénységében valóban az átjárás, az átjárhatóság az sokkal nagyobb volt. Tehát, hogy magától értetődő volt, hogy abban a csúnya lepusztult akármilyen lakásban, hát most akkor üres a szoba, hát persze jöjjön ide.
0: Én meg ezt nem tudom, mert akkor én még így gyerek voltam, de az viszont nekem is megvan, hogy ez egy ilyen nem kérdés, hogy valaki a szüleimhez föl kaputelefonál, mert erre járt, és följön, és kész, és ott van. Igen. És ezt nem kell előre egyeztetni, nem kell róla e-maileket küldeni, nem kell megbeszélni, hogy most nem jó, mert a gyereknek jön a foga, vagy a valami, hanem hogy így jönnek, és ott vannak a barátaik, és van egy ilyen közösségi élet, sőt, hozzáteszem, hogy az én fiatalkorom is erről szólt, hogy mi is ez a ki mikor jár a belvárosba, hol, mikor, akkor felugrunk a valakihez. És ez nem volt olyan, mint ma, hogy a legjobb barátaimmal is naptárral és telefonnal ülünk, hogy ki mikor ér.
1: Igen, hát össze kellett hoznia egy nagyon kapós, drámai szituációt, tehát abból indul, hogy ők nagyon-nagyon jó barátok, munkatársak, de úgy is mondják, hogy ők a legjobb barátok. Mert hogy pont ennek a kontrasztja szolgál a darab javára, hogy ők a legjobb barátként költöznek össze, vagyis amikor az Oscar javaslatot tesz rá, hogy a éppen válófélben lévő Félix, akinek el kellett költözni otthonról, annak legyen hol aludni, a költözön hozzá, akkor ebből a szituációból, tehát a legjobb pozícióból indul romlásnak ez a történet. És így, de annál élesebb fényt vet erre, hogy ez a kétségbeesett kísérlet, hogyha az egyik annyira feminin beállítottságú, és a másik annyira maszkulin beállítottságú, akkor óhatatlanul viharos napok következnek, és dörögni fog az ég, és ez is történik. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, 2 hét alatt, vagy 3 hét alatt megy gajra ez a kapcsolat, aminek szemtanúi vagyunk.
0: És közben pedig mind a kettőnek, tehát a pedánság és a trehányság, én most így hívom, igen, a feminin és maszkulin, tehát egyiknek a pedánsága vetett véget a házasságának, vagy ment az agyára a feleségnek, a másiknál meg a trehányság. Tehát, hogy ezek valahogy nem ellentétes előjelűek, hanem úgy, ahogy van, mind a kettő olyan szélsőség, amivel nem lehet együtt lenni.
1: Igen, de közben az is nagyon szép a darabban, hogy miközben egyértelmű bizonyítékát adja a kísérlet képtelenségének, Félix és Oscar kísérlete képtelenségének, vagy ha úgy tetszik, a női elem és a férfi elem együttélése képtelenségének, akközben mégis oda tendál a darab, és ez a vége, hogy azért mégiscsak együtt

0: érdemes, vagy mégiscsak együtt lehet, hiszen a válófélben lévő, vagy a már régóta válófélben lévő Oscar úgy beszél végül a feleségével, mint aki már érti, hogy neki is van hozzátenni valója ez a dologhoz, és hogy meg kell tanulni a kompromisszum útján neki is engedni az önösségéből, vagy abból, hogy én ilyen vagyok.
1: És
0: mégis bármennyire is képtelen, hisz a darab ezt bizonyítja, hogy bármennyire is képtelen, legalábbis a korlátozást nem tűrő képviselete az katasztrófához vezet, de hogy minthogyha mind a ketten tanulnának ebből valamit, és a vége felé, minthogyha sejlene már mindkettőjük számára, a Félix számára is, de az Oscar számára feltétlenül, hogy valamit engedni ebből, és megpróbálni mégiscsak kompromisszumot keresni, az azért közelebb vinne az együttlét öreméhez, és segítene a magány fájdalmán, ami többször is emlegetett bánata a válófélben lévő férfinak. Szóval szerintem én mindent egybevéve azt gondolom, hogy a Neil Simon nem oktalanul világsikerű szerző, és hogy ez a darabja, pedig van olyan darabunk, éppen a Neil Simontól, a Pletykafészek című, amit lassan 400-szor játszottunk a Centrál Színházban, és ugyanúgy erősen tartja magát, tehát havi 2-3-szor simán ki lehet tűzni. Ami persze nyilvánvalóan annak a darabnak a szereposztása okán is van így, de és az a darab egyébként, már semmiképpen nem mondanék rosszat, de minden esetre egy egyszerűbb képlet, mint a Furcsa pár. Tehát ott egyszerűen vesz 4 házasságot, bemutatja a 4 házasságot, és azt mondja, hogy rossz, rossz, rossz, rossz, nincs más, ebben kell élni, mondja. Ez a konklúziója a darabnak. Ennél a Furcsa pár egy organikusabb és egy mélyebbre ható történet. Én nagyon szeretem, a fiúk nagyon szeretik, minden játszó nagyon szereti, és most már azt mondanám, hogy most már csak a nézőknek kell nagyon szeretnie, de a nézők nagyon szeretik. Szigligeten 9000-re látták a 8 előadást.
1: Milyen volt rendezni?
0: Jó, jó, jó, mondja a Hamlet egy kérdésre. Nem, ő azt mondja, hogy jól, jól, jól. De hogy igen, talán nagyon rövid volt az idő, mindig, ahogy már említettem is, mindig nagyon erős pillanat letenni az olvasópróbára szöveget, de itt elég nagy biztonsággal érkeztem az olvasópróbára, mert nagyon, nagyon hittem, hogy ez a szöveg erős és jó, és valóban, amikor felolvasták, ez bizonyságot is nyert. És nem azt mondom, hogy azzal töltöttem ezt a 32 napot, hogy félre billent fejjel örömködtem, hogy jaj, de ügyesek és tehetségesek ezek a fiúk, mert azért a rendezőnek mindig van komoly dolga. Tudnék, a színész az mindig megy az ösztöne szerint a felé, amit éppen orront, mert mondhatnánk, hogy megy az orra után, de néha az a primér megoldás, amit ő éppen a legjobbnak tart abban a pillanatban, és amit megszáll érzelmileg, hiszen ki akarja próbálni, az néha akár lehet komoly tévedés is. És ilyenkor a rendezőnek az a nehéz dolga, hogy dacára a színész lendületének és lelkesültségének mégis visszatolja oda, ahova a helyzet megkívánja. És éppen a megszállottság miatt, éppen azért, mert a színészt, pláne a tehetséges színészt, és hát itt nagyon tehetségesekről van szó, a tehetséges színészt mindig nagy lendülettel csinálja, amit csinál, és nagyon eltölti a meggyőződés, hogy úgy a jó, hogy ő azt abban például gondolja. Ezért nagyon ügyesnek és óvatosnak kell lenni, de ezt én élvezettel tettem ez alatt a másfél hónap alatt.
1: Hát én nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha akar egy jót szórakozni, akkor Neil Simon Furcsa pár című darabját a Centrál Színházba vadásza, illetve a lehetőségeket. Na de emellett még azért az évad más meglepetéseket is tartogat remélhetőleg, meg más típusú darabokat.
0: Hát ezzel kezdtük, és akkor most ide fogunk visszakapcsolódni, hogy minden egyes ötlet és minden egyes döntés
1: jónak kell lennie.
0: Igen, mennyire veszélyes. Hát a nagy színpadunkon most a Furcsa pár lehet mondani lendületes indulása után. Nem is várunk túl sokat, és már is november 13-án pénteken érkezik egy újabb Woody Allen darab, amivel ez most már a negyedik, tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy a Woody Allen házi szerzővé lépett elő a Centrál Színházban, a negyedik Woody Allen darab lesz, ugye 2004 óta vagy 5 óta játsszuk a New Yorki Komédia című darabot, amiben Rudolf Péter, Nagy Károlyi Eszter, Bást Júlia és Jómagam játsszuk a két házaspár szerepét. Aztán volt egy Semmi Pánik című előadás, amit szintén 5 évig nagyon nagy sikerrel játszottuk, de már egy ideje nincs a műsorunkon, és tavaly novemberben mutattuk be a Tiszta Őrület című Woody Allent, és most ráhúzunk egy lapot 19-re, két egyfelvonásost forrasztott egybe a darab fordítója, átdolgozója és rendezője Puskás Dávid, a fiam, és ennek a bemutatója lesz november 13-án. Tehát egy újabb Woody Allen. Én abban reménykedem, hogy a Woody Allentől megszokott erős humor, önirónia és a téma, amikkel foglalkozik, ez most is majd megnyeri a nézők tetszését, és harmadik Woody Allenként is hasít majd a színházban, és aztán a szokás szerint, ez lesz egy novemberi bemutató, és a szokás szerint még márciusra vár egy nagy színpadi produkció. Erről tekintettel arra, hogy még az angolokkal nincs aláírva a szerződés, csak homályosan beszélhetek, tehát nem mondhatom ki a darab címét. Még a kimondanám sokaknak ismerősnek tűnne, mert annyit elárulok, hogy a Netflixen 2007-ben óriási sikerrel ment ez, mint filmváltozat. Azt elmondhatom, hogy ez egy pszichoszriller, kísértett történet, ha úgy tetszik, és mint mondtam, nagyon nagy port kavart, és nagyon olyannyira, hogy a Netflix azt hiszem az első rész után még négy részt gyártott belőle, de még továbbra sem mondhatom a darab címét, de hogy már jó néhány éve bemutattuk a 222 című kísértett történetet. Valamiért Magyarországon ezek a kísértett sztorik ellentétben Angliával, ahol nagyon kapósak, Magyarországon nem mennek. Tehát vagy valahogy nincsenek a kínálatban. Úgyhogy most itt az lesz majd a nagy lecke, meg a nagy kérdés, hogy amikor én azzal a bizalommal tűzöm műsorra ezt a darabot, hogy itt van egy piaci rés, amit be kell tölteni, és valójában az érdeklődés megvolna, csak nincs kínálat, de hogy mi majd megteremtjük ezzel a kínálatot, hogy ez igaz-e, vagy az igaz, hogy valamiért a magyar néplélek köszöni szépen, de ezt a csak erős idegzetűeknek ezt nem annyira kívánja. Ez ki fog derülni. Én láttam az előadást, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon remek este, tehát hogy nagyon sokat tudó este. Úgyhogy, és mivel nálunk a főszereplő a suttogó propaganda, tehát a nézőtérről távozó néző véleménye, ezért abban bízom, hogy ha az első estéken a közönséget meggyőzi majd, az angolok, egyébként az angol stáb jön megcsinálni, tehát hogy ahogy Londonban úgy kerül színre itt nálunk is, majd Budapesten is, március elején. Én abban reménykedem, hogy ha engem 100-on meggyőzött, akkor hiszen valójában nem is bízhatok másban. Én lassan 25 éve csinálom ezt a színházat, és az első pillanattól kezdve azzal a leckével álltam neki. Fiatal koromban én piciben autókkal kereskedtem. De hát ez csak azt jelenti, hogy akkor voltak ilyen vám rendelkezések, amik lehetővé tették, hogy áfa nélkül, vagy nem tudom, hogy lehetett behozni. Tehát, hogy volt értelme viszonylag gyakran néhány hónaponként behozni egy autót, és akkor az egyiket a másikra cserélni. De hogy akkor tanultam meg azt hiszem azt a leckét, hogy ami nekem tetszett, éppen abban a pillanatban, az általában mindenkinek tetszett. Tehát, hogy behoztam először egy kis piros Peugeot, és azonnal megvették. Aztán behoztam egy kis Renault Clio-t, és azt is azonnal megvették, és így tovább. Onnan tudom, hogy mennyire igaz, hogy amikor egyszer behoztam egy Renault 25-öst, ami 20 litert fogyasztott abban az időben, és akkora volt, mint egy tankerhajó, hogy abban a két hónapban, amikor azt hoztam be, mert azt gondoltam, hogy én pont egy ilyet szeretnék vezetni, abban a két hónapban mindenki ilyen autóra vágyott, azonnal megvették, soha többet nem láttam az utcán ilyen autót. Tehát akkora volt, mint egy Cadillac. És nincsen sehol. Tehát Renault 25-ös nem lehet látni sehol.
1: Hát nem 20 literes fogyasztással nem lenne.
0: Tehát, hogy ezt megtanultam, hogy úgy látszik, abban bízhatok, hogyha valami nekem kedves, vagy valamire én azt gondolom, hogy fú, ez mennyire kívánatos, akkor az többnyire egybevág a sokaság kíváncsiságával és a sokaság. És én végig ezt csináltam az elmúlt 25 évben, hogy megpróbáltam valódi kíváncsiságot találni egy darab, vagy valódi erős vonzást találni egy darabban, és hogyha én úgy éreztem, hogy engem elbűvöl, és én mindenképpen szeretném ezt látni élőben a színpadon, akkor ez általában a nézőinkkel is így volt.
1: Hát így legyen. Nagyon sikeres évadot kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Szerintem nincs kizárva, hogy fogunk beszélni ezekről a darabokról is. A márciusit különösen várom, hogy kiderüljön, hogy mi is ez.
0: Jó. Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója, a Furcsapál című darab rendezője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, köszönöm a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Rádiókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Újabb törvénymódosítás jöhet, keresik a tankerületek új vezetőit, Torontóban ünneplik a magyar filmeket. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változások célja a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Pósfai Gábor tárcavezető tájékoztatása szerint megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. A részleteket hamarosan közzéteszik. Új vezetők kerülhetnek a tankerületek élére. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett az igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebelsberg központ. Véleményezési joguk van a polgármestereknek és a központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. Összesen 60 tankerületi központ igazgatói székére lehetett pályázni. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta a rádiónknak Berzai Zsolt rendőralezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
5: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
4: Magyar közösségeket látogatott meg Kanadában a külügyminiszter, és részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködéseket hozzanak Magyarországra. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a napsütéses, csak néhol felhős idő. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Még 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 14 fokig hűl le a levegő. Egyelőre úgy tűnik, hosszan kitart a vénasszonyok nyara. Holnap 26, kedden 25 fok lesz. Eső egyáltalán nem várható a jövő héten. Csak a szél élénkülhet meg olykor.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Sziasztok, Pásztor Sámuel vagyok az Unnendo Barbiesból. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.
1: Van egyensúlyod? A Balansz magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádiókafén.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. Három tárgyalásom lesz ma.
6: Nekem 10.
5: Mennyi?
1: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Újabb törvénymódosítás jöhet, keresik a tankerületek új vezetőit, Torontóban ünneplik a magyar filmeket. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változások célja a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Pósfai Gábor tárcavezető tájékoztatása szerint megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. A részleteket hamarosan közzéteszik. Új vezetők kerülhetnek a tankerületek élére. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett az igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebelsberg központ. Véleményezési joguk van a polgármestereknek és a központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. Összesen 60 tankerületi központ igazgatói székére lehetett pályázni. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
6: Ez autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
7: Magyar közösségeket látogatott meg Kanadában a külügyminiszter, és részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködéseket hozzanak Magyarországra. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a napsütéses, csak néhol felhős idő. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Még 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 14 fokig hűl le a levegő. Egyelőre úgy tűnik, hosszan kitart a vénasszonyok nyara. Holnap 26, kedden 25 fok lesz. Eső egyáltalán nem várható a jövő héten. Csak a szél élénkülhet meg olykor.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer a Rádió Cafén. Péntek van Behumi Dórival, Veres Dórival. És képzeljétek el, hogy Reyes Gábor filmrendező, forgatókönyvíró, zenész, zárójel, kérdőjel, zárójel.
2: Igatja fejét, zenész, nem zenész.
1: Majd erről beszélünk. A vendégünk, akinek a legfrissebb filmjéről is fogunk beszélni, a Földszintről, de nyilván szóba fog kerülni, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a Rossz versek is itt lesz velünk természetesen, és a magyarázat mindenre is, mert hogy az egészet egybe kell nézni, Gábor, azt hiszem. Szia!
3: Sziasztok, szia. Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát figyelj, hadd kezdjük az elején azzal, hogy én olvastam, hogy te nem szeretsz olyanokkal beszélgetni, akik nem látták a filmedet.
2: Vajon miért?
1: Én a 4-ből 3-at láttam, de egy csúnya influenza kapott el a sajtóvetítés előtt most, és ezért csak Dóri látta a Földszintet. Röstellem, de be fogom potolni.
2: Én elmeséltem.
1: Hajlandó vagy egész. Így is vállalni? Hogy...
3: Nem, ki kell menni, természetesen.
2: De csak a Dórinak kell kivenni.
1: Én gondolkodtam ezen a hozzáállásodon, és azért úgy megkérdezném, hogy miért van ez, mert hogy persze ilyenkor hülyeségeket is kérdeznek az emberek, de hát egy film promóciója nyilván arról szól, hogy olyan embereknek akarjuk eladni, akik még szintén nem látták. Tehát érdemes akkor ezt a naív kérdező attitűdöt érvényesnek gondolni.
3: Hát az első két film tapasztalatából leszűrve, a harmadiknál már törekedtünk erre, nem mindig sikerült. Mert egyrészt vannak olyan újságírók, akik eljátszák, hogy látták.
1: Az mondjuk tényleg rossz ötlet.
3: És akkor azokat a patent kérdéseket felteszik, amiket egyébként mindenki feltesz, ez a honnan jött az ötlet, ami persze tudom, hogy minden beszélgetést általában érinti ezeket, de hogy annyira egyértelműen semmi specifikus dolog nem hangzik el a kérdésből, láthatóan egy ilyen, és lehet, hogy promó szempontból bármi jó, csak azt érzem, hogy nem érdemi a beszélgetés, hogyha az illető úgy kérdez egy filmről, amit nem látott, hogy én meg úgy válaszolok, és egy ilyen hülye játékban érzem magamat ilyen szempontból.
2: Most a Velencei Filmfesztiválon volt a filmnek a nemzetközi premierje, és hát nem először álltál ott Velencében a Vörös Szőnyegen, hiszen a 3 évvel ezelőtti
3: Magyarázat
2: mindenre című filmed, ugye ott díjat is nyert. Amikor ott aztán feltesznek kérdéseket, az mennyiben hasonlít ahhoz, amit mondjuk Magyarországon?
3: Szerintem nem annyira pontos a nemzetközi közönség, mert fesztivál az tök más közönség, az egy fesztivál közönség, tehát azt jelenti, hogy jelentős részük újságíró, forgalmazó, különböző más filmeknek a stábjai, és olyan filmrajongók, akik szerintem minimum ilyen blogokat írnak, tehát hogy nyilván van egy-két nagyon durva cinefil is, és biztos vannak filmrajongók is. Én találkoztam egyel, aki például Velencébe kijött megnézni.
1: Magyar?
3: Igen.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Igazi rajongó.

0: karakter az a második része, azt hiszem. Az előtörténetünk a magyarázat mindenre, ami elég nagyot ment akkor a világba, tehát tényleg nagyon sok helyen betítették moziba, és rengeteg fesztiválon volt, egy ilyen egyéves, hát én Hackney-nak szoktam nevezni, de egy ilyen egyéves ilyen fesztivál turné volt ez gyakorlatilag, és az volt a tapasztalatom, hogy gyakorlatilag ott mindenki arra kíváncsi, hogy egyszerű középosztálybeli polgárok szemén keresztül bemutatva az átpolitizált társadalmat, ez gyakorlat, hogy meséljek erről valamiért szól erről a film, és ez nagyon érdekli őket. Erre nem számítottunk akkor, amikor csináltuk, és most se egyébként, hogy ez eljut Velencéig, de láthatóan azt hiszem, hogy ez egy ilyen, hát nevezzük exotikumnak, de szerintem minden országnak vannak ilyen trendjei vagy divatos témakörei, és láthatóan azáltal, hogy országunk vezetője 16 évig egy idő után, a divatos az nem biztos, hogy jó szó, de biztos vannak emberek, akik számára divatos, hírhet, vagy egyszerűen baromi ismert lett, emiatt nagyobb fókusz kapott ez a téma.
1: Egyébként ezt hogy kezelted? Tehát nem érezted azt, hogy oké, de én nem erről akartam filmet csinálni? Tehát, hogy annyira rányomta a bélyegét ez a közvélekedés ugye a kritikusok által, ami egyébként most a Földcímnél is szerintem egy kicsit jelen van, mert ugyan még Magyarországon nem mutatták be, majd október 1-én lesz a magyarországi bemutató, de nagyon sok kritika megjelent már most a filmről. Én azért jó párat el is olvastam, és abszolút az a meglátásom, hogy nagyon sokan ebbe is politikai áthallást keresnek.
2: Tehát mert hát van is benne, nem?
0: Van benne, persze.
2: Én azt kérdeztem a Doritól, hogy segítsek a válaszban neked, hogyha most Dél-Koreában látja valaki ezt a filmet, ő is érzi a politikai áthallást, vagy lát egy ilyen nagyon erős karakterekkel, nagyon erős szituációs játékot?
0: Szerintem valamiféle politikai áthallást mindenki lát, hisz van egy elég könnyen átlátható piramisrendszer, aminek a tetején a vezető, a hatalommal visszaélő közös képviselő áll. Ez elég könnyű belelátni ilyen dolgokat, és nem is baj, mert mondjuk volt ilyen szándék. Inkább az a fura, hogy szóval én nem egy politológia szakot végzett valaki vagyok, vagy feltétlenül áthámozom minden nap a hírportálokat, és szóval nem egy aktív követője vagyok a politikai közéletnek, és azt érzem néha, hogy annyira specifikusan kérnek rajtam számon dolgokat, miközben egyszerűen az van, hogy én is ezekhez a szereplőkhöz hasonlóan egy középosztálybeli budapesti valaki vagyok, aki érez dolgokat, nyilván látom, hogy a barátaim körülbelül miben vannak, a családtagjaim, és valahogyan ezekből inspirálódva, és nyilván amit látok a világból, és nem feltétlenül a különböző hírportálok videóiból, valami lecsapódik, és abból lesznek ezek a történetek. Szóval, és azt hiszem néha már annyira szőröznek ezeken a dolgokon, hogy ezt egy kicsit talán el is felejtik, hogy egyszerűen ezek ilyen érzetekből jönnek, és persze baromira érdekli az embereket az, főleg az első filmnél az egy meghatározó dolog volt, hogy akkor ki milyen színű, tehát most nem ilyen rasszokat tekintve, hanem ki milyen párt színű, és ki mit mond, és aszerint milyen lehet az, hogyan lehet ábrázolni, és hát nem mellékesen én milyen színű vagyok, hogyha én így beszélek. Tehát kvázi most, hogy fideszes vagy ellenzéki vagyok. Ennek a kapargatása ennek a témának, ez egy ilyen, én ezt nagyon sokszor éreztem, és az a vicc, hogy közben valahol pont ezért csináltuk azt a filmet, hogy
1: meg tudjuk... Most ez a magyarázat mindenre.
0: Igen, hogy meg tudjuk látni
1: mindkét oldalt,
0: és
2: annak az igazságát.
1: Amúgy szerintem ez tökre sikerült, és én ezt ebben az olvasatban is egy kicsit ilyen erőszakosnak tartom, de a Földcím esetében mindenképpen én láttam, és nekem ez nagyon furcsa, hogy emberek nem tudnak ezen átlátni, tehát vagy egy leegyszerűsítő dolog, megint egy ilyen politikai

0: áthallás, azért, mert valaki talál archetípusokat az előző rendszer képviselőivel, mondjuk ugye a közös képviselő, aki úgy beszél, mint ugyanazokat a semmit mondó körmondatokat pufogtatja, olyan, mint hogyha mondana valamit, de valójában nem mond semmit. De ezek archetípusok, tehát hogy ugye végig az összes szereplőt megtaláljuk ugye a társadalomban, és akartam kérdezni, hogy szerinted ez azért van, mert még mindig ilyen traumatizált a társadalom?
1: Hát vagy... szerintem, amíg mi csináltuk ezt a filmet, a társadalom, de ezért mindig egy ilyen nagy szó, de még addiktívabban követi az eseményeket.
0: Azóta?
1: És hát a választásokkal ez így kicsúcsosodott, de ezt lehet is tudni, szóval nekem pont valamikor beszélgettem egy újságíró barátommal, és mondta, hogy ilyen a választások környékén ilyen sokszorosa volt a kattintás, a kattintás száma ezeknek a cikkeknek, gyakorlatilag ezzel volt tele minden, aki akkor szerintem bármilyen kulturális termékkel, színházzal, filmmel jött ki, annak nagyon nehéz dolga lehetett,
0: mert
1: hát az emberek nem is tudtak ebből kikerülni, és szerintem még mindig nagyon sokan benne vannak, szerintem van egy olyan része, ami tök jó, mert nem gondolom, hogy úgy kell élni, hogy az ember nem követi azt, amiben él, a politikát, a különböző változásokat, és hisz abban, hogy valaha, és ezt azt hiszem, egy kicsit így ki is törölték az elmúlt 16 évben, hogy a szavainak van, lehet következménye, akár egy egyszerű átlagpolgárnak is, és ez tök jó, de egy bizonyos ponton azt érzem, hogy az, hogy valaki egész nap ezeken lóg, és 16 különböző videót néz meg arról, hogy politikusok miről beszélnek, és mi történt a parlamentben, ennek azért van egy ilyen határ, ami már nem hiszem, hogy egészséges.
2: Filmkészítő esetében, aki azért nem színházat csinált, tehát nem pár hónapra vagy évre készít valamit, hanem
0: az örökké valóságnak.
2: Így azért visszaemlékszem a filmjeidre, szinte mindegyikbe elhangzik. Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, nem tudom, szóval, hogy azért te is beemeled azt, ami most van a világban, és mondjuk 100 év múlva lehet, hogy hát nem tudom, fognak-e ezekre a politikusokra emlékezni az emberek, de a filmjeidet még megnézhetik.
1: Nem, én amit mondtál, én nem gondolkozom azon, hogy hány évre szólt.
2: Tényleg?
1: Nem. Baromira nem. Egyszerűen tényleg van egy ilyen érzés, elér egy szintet, ami már valószínűleg ott tart, hogy akkor jó, ezt mi lenne, ha megosztanám másokkal. Az lehet egy félmondat, vagy bármi, vagy egy helyszín, vagy tényleg egy egyszerű ötlet, és ez így elkezd burjánzani. Minél több embernek mondom el, nyilván van egy ilyen szűk kör, akikkel mindent megbeszélünk, és aztán amikor hónapokon át ez még így kattog az ember fejébe, akkor lesz abból film. De hogy közben nincs olyan szűrő, hogy ez mondjuk 3-4 év múlva mit jelent.
0: És a földszint esetében mi volt az a fél gondolat, vagy fél mondat, amit mondasz, hogy amiből kiindulhat
2: félemelet.
0: Egy... Félemelet. Amiből úgy érzed, hogy ez nem ereszt téged.
1: A földszintnél nem én voltam a kiinduló pont, hanem a Júlia Berkesüli, a filmnek a producere. Ő egyszer csak egy kávéztunk, beszélgettünk, és valahogy így megjegyezte, hogy megnézne egy filmet, ami egy lakógyűlésen játszódik, és én felkaptam a fejemet, és akkor mondtam, hogy én ezzel így el tudnék indulni, és most kivételesen nem az van, hogy én nyögök be valami fél mondatot, hanem és ez tök izgi. Tehát egy kicsit ilyen feladatnak véltem az első körbe, és aztán a lakógyűléstől elkezdtünk valamelyest eltávolodni, hisz a filmnek egy bizonyos jelenete sora az a lakógyűlésen játszódik, de hogy nem feltétlenül csak ott. És aztán ilyen hónapokon keresztül ment az őrlődése e téma körül, és megérkeztünk ehhez a főszereplőhöz, és azt követően...
2: Az alapállapotot elmondod? Mert ezt még mindig nem mondtuk el ezzel a 17 perc alatt.
1: Az alapállapot, hogy van egy festőművészből lett banki adatrögzítő, aki hát olyan 2 éve nevezzük, hogy pályát váltott, amennyiben a banki adatrögzítő az egy pálya, és ezen egy egyszerű pénteki napon, amikor indulnának nyaralni, a feleségével, Verával, akkor mielőtt hazaérkezik Vera, talál, az most mindegy milyen körülmények között. Nem szeretem lelőni, mert az olyan, szerintem olyan...
2: Az előzetesben is benne van, Gábor.
1: De nem úgy van benne, nem lehet.
2: Jó, oké, akkor most.
1: Szóval talál egy penészes falrészt, és ez egyszer nem hagyja nyugodni. Noha 2 éve itt laknak, senkit nem ismer az egész házban.
0: Mert ő még nem volt lakógyűlésen.
1: Igen, nem volt lakógyűlésen, de ugye a lakókat se. Tehát, hogy egy ilyen, mint egy ilyen teljes idegen elkezd kérdezősködni, és közben a nap délután második felében megjön a felesége, és kiderül, hogy gyarapodnak.
2: Nem penész,
1: ezt így mondani?
2: Nem penész voltál, hanem gyerekkel.
1: Egy gyermekkel.
0: Azt hittem azért mondtad, hogy ne találják ki a hallgatók, mert spoilerezed a történetet.
1: Egyébként próbálok úgy beszélni.
0: Akkor ne spoilerezzük el. Akkor tulajdonképpen az van, hogy...
2: Na látjátok, visszatértünk ebbe a morbid helyzetbe, beszéljünk úgy egy filmről annak, aki még nem látta, úgyhogy látta.
0: Igen, ez szenyúság, mert ugye péntek van, 25-e, és első lesz a premiértek.
1: Szóval annyit mondanék, hogy ez egy olyan film, ami részben egy nyomozásról szól, miért penészes Mén Kristóf fala. Részben van egy olyan, mondjuk, hogy rétege, ami arról szól, hogy mi az a pont, amikor egy ember az apatikus életéből felébred, lerázva magáról az önsajnálatot, a 40-es évekbeli krízist, ami részben érzelmi gyász és minden egyéb, és a talpára áll, és megpróbálja felébreszteni a lakókat, akik hasonló módon élnek ebbe a házba, hogy igazából nem érdekli őket, hogy milyen állapotban van maga a ház, mert miközben ez a nyomozás zajlik, derül ki, hogy borzasztó állapotban van, gyakorlatilag az összeomlás szélén.
0: És majd csak a reklám után fogjuk folytatni, mert...
2: Mert ez így van. Amiről szó volt eddig, az a Földszint, és a vendégünk pedig Reisz Gábor.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játssz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatódik a kettes szemrendszer itt a Rádiókafén. Reisz Gábor filmrendező továbbra is a vendégünk, és a Földszint című október 1-től látható új vadonatúj filmjéről beszélgetünk.
2: Szünetben Dorit felsikoltott, hogy a humorról még nem is volt szó, mert igen, pedig ő nagyon élvezte a humorát nagyon ennek vicces a filmnek.
3: Ez egy humoros film, és szerintem, hogyha önmagában...
4: Egy humoros rendező vagyok,
3: hogy
4: ez egy
3: humoros film. Állati humoros vagyok. Itt, amikor beléptem, akkor belestem a küszöbbe. Szóval, hogy a humor faktor az nekem egy tök fontos dolog. Gyakorlatilag nem is teljesen tudatosan jön, hanem mindig kicsit törekszem rá, pedig nem eldöntök dolgokat, de ez egy másik téma. Azt akartam elmondani, hogy önmagában szerintem az, hogy valaki ennek a filmnek a főszereplője egy penészfolt indítja el, abban szerintem azt remélem, hogy bizonyos nézők már értik azt, hogy milyen humor forrás van. Tehát, hogy ez nem nyilvánvalóan nem egy David Fincher thriller, hanem van ennek egy ilyen abszurd felülete ennek a filmnek, és egyre abszurdabb, ahogyan a cselekmény halad előre, ami a lakógyűlésbe ér véget, ami már szinte burleszki magasságokban jut el.
1: Miért gondolod, hogy a humor annyira fontos?
3: Jó kérdés, azért nehéz erre válaszolni, mert én egy ilyen családban nőttem fel, nekem az édesapám egy még sötétebb időszakaiban is nagyon-nagyon sok poénnal és ándan viccelődve, és az anyukám is, és a kettők dialógja is, és...
2: De ilyen csípkelődve egymással, vagy?
3: Állandóan.
2: Tényleg?
3: Állandóan ez a... Tényleg nem rossz indulatú, hanem ilyen...
2: Szeretetből.
3: Szeretetből olyan megjegyzés, ami egyébként bizonyos kontextusban teljesen sértő, de azáltal, hogy a közös nyelvük, ez teljesen más, és valahogy így nőttem fel, és a barátaimtól kezdve egyszerűen a humor az egy ilyen, szerintem egy fontos része annak, hogy az ember akár nehezebb időszakokat is túléljen. És most nem arról beszélek, az nem lesz vicces, ha valakinek nincs mit ennie, bárhogyan poénkodik rajta, de szerintem azt látom, hogy az ember, főleg az a humor, szóval én azt a humort kevésbé szeretem, amikor másokból hülyét csinálunk, hanem számomra az egy fontosabb humor, hogy saját magadból csinálsz hülyét, mert igazából abban az állandó belső perspektívádat valójában átrakod valahova máshova, és tudod magadat kívülről nézni.
1: Szerintem, amiben nincsen humor, abban szív sincs. Tehát, hogyha nem tudok közel kerülni a szereplőkhöz, nem tudok közel kerülni a cselekményhez, nem tudom oda tenni magam, hogyha nem vagyok, úgy érzem, hogy nem vagyok megérintve, hogyha egy humortalan teljesítménnyel találkozom.
2: Nekem meg inkább az van a filmjeidben a humor mellett, hogy tök jól megismerem a férfiakat belőle. Neked egyébként állandóan ilyen kérdéseket feltevő, meg magukban rágódó, tépelődő alakok a főszereplőit, hát gondolom te vagy általában mindegyik.
3: Van olyan ember, aki nem rágódik és tépelődik.
2: Igen. Hát nem ennyire van. Teszik ki.
3: Nem, filmekben nincsen, szerintem. Aha. Mert egy ilyen macsó csávót ábrázolnak a filmet. De nem is feltétlenül egy buta filmben, hanem hogy mindig egy ilyen tetrekész férfit látunk, és szerintem a férfiak ugyanolyan. Tehát ha megmutatod azt az oldalát, ami egyébként is szerintem létezik, szóval én nem hiszem el, hogy ezek az ikonok, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, ezek az arcok, hogy ezek nem tépelődnek, és nem rágódnak, és akkor is, hogyha egyébként az egész életüket leélik úgy, hogy valóban nem, nincsenek ilyen pillanataik a való életben, nem a filmekben, vagy az irodalomban, akkor meg belül van. Szóval, hogy akkor meg az egy narráció. Tehát, hogy én nekem nem igazi az, aki nem rágódik, és nem örlődik. És persze az, hogy mennyit mutatsz meg ebből, az inkább megint egy lehetséges humorforrás.
1: Igen. Most az jutott eszembe, egyrészt az egyik kedvenc filmnek az egyik kedvenc jelenete, ez a volt egyszer egy Hollywoodban az első jelenetek egyik, amikor a Leonardo DiCaprio az Al Pacinoval beszélgette, ahol elmondják neki, hogy már kicsit idratja múlt, és hát eljárt felette az idő, és hogy most akkor ilyen spagetti westernbe kéne inkább játszania, és onnan kijön a megbeszélésről, és sír. Tehát, és hogyha a Leonardo DiCaprioból indulok ki, akkor szerintem az egészen váratlan és kitűnő szerepeibe például vicces dolgokat csinál, vagy nézd meg a Sylvester Stallone-t, amikor az Oscarról eljátszott a, szerintem a legzseniálisabb főszerepe. Tehát, hogy mindenképpen valóban kell lesz, hogy akár egy ilyen maszkulin figurának lássuk az esendő is ugye humoros oldalát.
2: Jó, tehát akkor végül is ez cél, nem? Hogy akik még ezt nem gondolták a férfiakról, gondolják a férfiakról. Most ezt nagyon általánosan mondom, de hogy, mert aztán utána megkérdezném, hogy nők mikor lesznek majd egyszer ugyanígy a fókuszodban, vagy mernél-e például nőkhöz nyúlni ugyanígy.
3: Persze,
2: a filmen keresztül.
3: Baromi rég gondolkozom ezen, hogy és mindig úgy akár jó, akkor a következő az már tényleg legyen már egy női főszereplő, de aztán valahogy így alakult eddig. És nem tudom, hogy ebben mennyire van valószínűleg része az, hogy biztonságosabb, komfortosabb helyekre nyúlok, ami természetesen saját magam, és abból indulok ki, és valahogy úgy próbálom. Ha más nem, az írás egy-egy fázisában előjönnek ezek. Szóval itt is ebbe a Föltin című filmben nem szó nem volt arról, hogy itt valami személyesség legyen, aztán valahogyan
1: odajukat ki a figura.
3: Ha itt nézem, és elkezdeném analizálni, akkor természetesen kevés jelenet van, amiből nem tudnék kiolvasni valami olyasmit, aminek én úgy nem is szó szerint, de része voltam.
2: Ilyen értelemben egyébként a Rossz versek, ugye egy másik halmazba tehető a másik három filmeddel szemben, mert te voltál a főszereplője, te alakítottad a főszereplőt. Két felé oszlik így az eddigi életművet, tehát amiben te vagy az, aki megírtad és el is játszod, és amiben másnak adod ezeket a gondolatokat?
3: Hát a Rossz versek az egy tök rekahúk tojás szerintem, mert pontosan a teljesen felvállalt életrajzi ihletés, vagy gyakorlatilag remake-je a saját életemnek, és természetesen ezáltal fikcióba helyezve, de hogy ott nagyon sok olyan dolog van, aminél volt egy olyan indítatás, hogy sokkal magamutogatásnak fogják gondolni, vagy gondolták, de hogy valójában az volt, azt a frusztrációt próbáltam leküzdeni, hogy mennyire senki nem ismer, és hogy valahogyan el szeretném mondani, hogy ki vagyok, ahhoz, hogy megnyugodjak ebbe a filmes térben, vagy szobában. Én azt szoktam mondani, hogy olyan, mint amikor elmész egy buliba, ahova valaki hívott, senkit nem ismersz, az a valaki nem tudott eljönni, és ott állsz egy ilyen sarokba, és én azt éreztem, hogy ezt így éreztem magam az első film után, és azt éreztem, hogy valahogy el szeretném ezt mondani, de ez az így jöttem típusú film, szerintem ez mindig van valamilyen szinten. Az első kettő film az esetek 90%-ában, ha a rendezőket néztek, így jöttem filmek, még akkor is a hollywoodi, meg mindenféle, ott vannak az ilyen így jöttem jelei a maguknak a filmeknek, szóval azok mindig sokkal személyesebbek, mint a későbbiek.
2: De hol nem érezted, a szakmában nem érezted, hogy állsz a sarokban, és nem ismernek? Tehát ugye van valami furcsa és megmagyarázhatatlan után, te berobbantál, és hát az is azért egy, ha nem is biztos azonosítható veled a főszereplő, de hát életkorodból, az ország helyzetéből és mindenből a jelent kaptuk abba a filmbe, és ezért valahogy azt gondolhattuk, hogy ismerünk. Ki által gondoltad ismeretlennek, vagy félremagyarázottnak magad?
3: Az első film az nagyon nagy mértékben két ember, nyilván sok ember munkája, de a benne játszó, filmben játszó és főszerepet játszó Ferenci Káron, aki az osztálytársam volt, ő ehhez a karakterhez nagyon sokat hozzátett, és azt hiszem, hogy mehetett egy olyan igény bennem, de ezt így utólag fejtegetem, hogy az a mi kettőnk karakteréből összegyúrt szereplő, és az nem nem az, ami én
2: az
3: vagyok.
2: Nem te vagy.
3: És, de ennek de rengeteg oka van, hogy miért az a film született igazából. Szóval maga a története az, hogy egyszerűen naplószerűen valóban próbáltam fejtegetni azt, hogy lettek ekkora béna a nőkkel, vagy hát most a bénasságot nem úgy kell érteni, hogy lehetek ennyire szerencsétlen, önsajnálat és egyebek, biztos depresszió is, és valahogyan ebből a fejtegetésből egy ponton rájöttem, hogy igazából ezt szeretném megcsinálni, amit így írogatok, hogy elkezdtem írni azt, hogy gyerekkoromban már hol romlottak el a dolgok, a szüleim kommunikációja, vagy az enyém, vagy a barátaimmal való kommunikáció, hogy miért alakulnak így a dolgok.
2: Mert ugye mind a két filmben ezt tegyük hozzá, egy elhagyott férfit látunk.
3: Igen, igen. Mind a kettő egy ilyen alaphelyzetből igen. jött, ami engem illet. Tehát,
2: egy nagy gyötrődés.
3: Igen, igen, igen. Tehát az első filmnél egy hosszú párkapcsolatból jött ez a dolog, a másodiknál pedig egy ilyen nagyon nagy lángon élő, de rövid párkapcsolatnak a végén, amikor én egyedül ültem a szobába, akkor azon gondolkoztam, hogy ezt valahogyan nem azon gondolkoztam, hogy hogyan csinálok ebből filmet, mert eszembe se jutott, azon gondolkoztam, hogy hogyan maradok életbe, de ehhez a fajta terápiához, ez, és akkor még nem is jártam pszichológushoz, de az egy ilyen valid dolog, hogy
2: ha nincs pénz, egy pszichológusra csinálj egy filmet
1: magadról, hát ezzel a főszereplő.
3: Igen. Nem, de az, hogy a gyerekkori éneddel kezdesz el kommunikálni, igen. az vicces, mert rá pár évre elmentem.
1: Benned élő gyereket megöleltet.
3: Igen, igen. És hogy ezek tök vicces, hogy én két évvel, amikor már befejeztük a filmet, akkor mentem el terápiára, és gyakorlatilag azok a jártak így előjöttek.
2: De jó.
1: És azt meséld már el, légy szíves, hogy mert ezt most elmondtad, hogy megtudtuk, hogy ezek a filmek honnan jöttek, de hogy egyáltalán a film az honnan jött, de szerintem lehet, hogy csak a következő szedben tudunk erről beszélgetni, majd a hírek után, de ugye nem tudom, hogy tudjátok-e Gáborról, hogy ő hát testnevelési egyetemet végeztél, tehát onnan azért az önterápiába...
3: Száz évvel
1: ezelőtt, de hát az elmondhatott, hogy jött onnan a filmezés. Ugye Reisz Gábor filmrendezővel folytatjuk a kettes számrendszer második óráját.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
5: Oh, Father, tell me

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Van elég gáz idehaza, csökkentenék a várólistákat. A turizmus világnapja van ma. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. Azt közölték, a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte a társaság. A földgáz ellátás biztosításához szükséges készletek feltöltése pedig folyamatos. Több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáz van idehaza, ez elegendő egész télre. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt országjárásának szolnoki állomásán. Azt mondta, elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Ez a vasárnap sem telik választás nélkül, időközi önkormányzati választást rendeznek a Tolna vármegyei Dúzson. Ennek oka, hogy a képviselőtestület június 9-én kimondta feloszlását. A polgármesteri tisztségért 3 független jelölt verseng, a 4 képviselői mandátumért 8-an indultak. Ma van a turizmus világnapja. Ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünnepeljük 1980 óta minden évben szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával szeptember 21-e és 30-a között országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat, kalandjátékokat és megelevenednek a városi legendák is. Holnap kezdődik az Erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta a rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
6: Tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdőiskola foglalkozás, sok szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
5: Folytatódik a napsütéses, csak néhol felhős idő. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Még 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 14 fokig hűl le a levegő. Egyelőre úgy tűnik, hosszan kitart a vénasszonyok nyara. Holnap 26, kedden 25 fok lesz. Eső egyáltalán nem várható a jövő héten. Csak a szél élénkülhet meg olykor.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Kettes Szemrendszer továbbra is, és Rejész Gábor filmrendező a vendégünk, akinek legfrissebb, legújabb filmje a Földszint, de mi beszélünk a másik háromról is egy picit, illetve a Dória, hogy feldobta a régmúltról is, ha lehet, mert te sportoló kisgyerek voltál többek között, bár a rossz versek szerint festettél is, meg verset is írtál. Ahogy ezt kell egyébként egy ilyen 80-as években született generációból jövő gyereknek, akkoriban ez így volt, nem? Hát zeneiskolába is kellett járnunk egy picit.
2: De most nem így van, minden gyereknek mit kell csinálni.
1: Lehet. De az a lényeg, hogy ugye a sport ez neked meghatározó volt, ha jól tudom, a vízilabda. És nekem az a feltételezésem, hogy ha valamit hozhat az ember a gyerekkor után lerakott sportból, akkor ez a kitartás az tud lenni. És a te szakmádban azért ez lehet, hogy vízválasztó, mert hogy nagyon szóval több filmrendező végez, mint amennyinek lehetősége volt az elmúlt 15-20 évben filmet készíteni. Hogy szerinted lehet, hogy például az ottani felszedett skillek segítenek abban, hogy te végigvigyél egy projektet?
3: Igen. Azért vagyok bizonytalan, mert egy csomó mindent meg nem. Tehát, hogy az élsport, amit én tinédzser korom, hát igazából 10 évesen kezdtem el, és amikor 21 évesen fejeztem be, az igazából sokat adott, igen, ilyen téren, akarás, küzdelem, közösség, de ezzel párhuzamosan meg egy csomó mindenről lemondtam. Tehát, hogy nem jártam filmklubokba, edzés után késő este, amikor már, mit tudom én, 14-15 évesen azt ki tudtam bulizni, hogy még este meg tudjam nézni azt a filmet, ami akkor tök jó filmek mentek a tévébe, és körülbelül ennyi. És mit tudom én, színház, színjátszós körök, ilyesmik, ezek mind érdekeltek volna. A sulimban nem is volt, mert akkor indult ez a Kosztolányi Dezső gimnázium, akkor indult, amikor mi felvételiztünk, tehát velünk indult, soha nem volt fölöttünk senki, ergo se a csajozással kapcsolatban nem voltak
1: lehetőségek,
2: meg példaképek, hát, meg minták.
3: Példaképek, lehetőségek, hogy kell ezt csinálni, hanem ott mi vergődtünk ebbe a dologba. Ráadásul kevesen is voltunk, szóval nem az volt, hogy volt 15 osztály, vagy akár csak 3, hanem először 2, aztán végül 1. Úgyhogy eléggé ilyen, mondanám, hogy magunknak valók voltunk, de ezt úgy értem, hogy a mi közösségünket hozta nagyon össze, és ez a közösség az egyébként, ami nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy mit tudom én. A filmezés ez magához abszolút, mert onnan indult, hogy...
1: Ezek szereplői is, ezek az emberek a te filmjeidnek,
3: igen,
1: ezek,
3: igen,
1: a barátok.
3: Vannak, akik szereplői, most már kevésbé, mert kicsit azt érzem, hogy váltani is kell, meg...
2: Mert túl jól ismerik a kamerát, és már úgy működnek, mint az igazi színész.
1: Ja, hogy nem
3: lenne baj. Az még nem lenne baj. Nem. Valahogy azt érzem, hogy nem. Sokfajta filmet szeretnék csinálni, és nem feltétlenül mindig ugyanabból kiindulni.
2: Egyébként a Földszintben már nincsenek is amatőr szereplők, tehát ott már csak profi színészek.
3: Van a Fülöp Viktor, aki a...
2: Igen, ő humorista.
3: Ő stand-upos.
2: Igen. De többiek mind.
3: De kamera előtt még soha nem volt a Földszint előtt, szóval.
2: De egyébként annyira jó a castingja, úristen, a Földszintnek, ez szuper. Én csak annyit akartam kérdezni, hogy azért itt egy kicsit azt érzem, hogy van benned egyfajta keserűség, mint hogyha azt érezném, hogy hát így durván kimondva, hogy rád lett ez erőltetve, tehát hogy te már korábban így elköszöntél volna a vízilabdától, mondjuk kamasz éveidben, és csináltál nem, volna mást?
3: Nem, a vízilabdától nem lehetett elköszönni, mert szóval én azt látom, hogy van ez az élsport dolog, szerintem az élsport az alapvetően nem egy egészséges tevékenység, szerintem elképesztően, és főleg a csapatsportok, azok azáltal, hogy egy közösségbe is bekerül az ember, nagyon sokat adnak, de a másik oldal az, hogy nem ad mást, és

0: 5-6 stratégiai alapon kívül így nem nagyon értettem, hogy, hogy miért annyira jó ez a játék, és persze nyilván, amikor az ember amire ilyen 20 körül már elkezd, hogyha nem, tehát én nem felnőtt csapatban játszottam felnőtt csapatban, de nem OB1-be, ott olyan szintet kell tartani, hogy szerintem az valószínűleg teljesen más. Én tudom én, 2-3 edzésem volt a végén, és azt láttam, hogy lassulok is, és azt a szintet már nem akarom tartani, amit annó, és szépen elkezdtem ezt elengedni.
1: És el is fáradtál abban valamennyire, hogy ez a koránkelés, folyamatos edzés ott lenni az uszodába?
0: Az igazából nekem az gimnáziumi időszakban volt végig.
2: De te egyébként ezzel az aranycsapattal, ha nem is párhuzamosan, de láttad őket, ha jól tudom, igen. Benedek Tibor kifejezetten igen. Példaképed volt, nyilatkoztad igen. ezt egyszer.
0: Igazából, igen, nekem rengeteg ilyen példaképen volt, de a Benedek Tibor az messze a legkiemelkedőbb, úgy az összes példaképemet tekintve is, viszont...
2: Várjál, de mert... Mert hogy így ebbe filmes példaképeket is beleveszel?
0: Azért, mert a legkitartóbb, legnagyobb küzdő volt, akit valaha láttam. És független attól, hogy ő vízilabdázott, vagy bármi. És maga, nem tudom, volt egy olyan kisugárzása, amit valószínűleg nyilván azáltal, hogy 10 éves koromtól láttam, ahogyan ő világsztár lesz, az meghatározta akkor az életemet, és ez úgy is maradt. Csak kicsit átkonvertáltam azt, amit ő számomra üzent.
2: Egy másik
0: nyilván kezdetben nyilván a vízilabda volt, de aztán ez tök más lett számomra. És nem is tudom, mit akartam mondani a sportról még.
2: Hát talán az, hogy aztán végül is mégiscsak ezt választottad első körben. Ez érdekes.
0: A vízilabdát?
2: Vagy ez egy, nem, a tesi szakot.
0: Ja, hát igen. Hát
2: megúszás volt?
0: Ez természetesen szülői nyomás.
2: Ja. Mert ők azt akarták, hogy legyél tesi tanár? Közül,
0: nem, hát...
1: Hogy vízilabdás
0: nem, legyen. Hát az volt, hogy vagy szenet lapátolok, vagy tovább tanulok, és a tovább tanulásnál nem voltam jó tanuló, és amik szóba jöttek, azok olyan dolgok voltak emellett, hogy azt hiszem könnyűipari műszaki főiskolán nem tudom, milyen mérnök, azt nem is értem, hogy merült fel, és miért adtunk be ilyen papír, de oda
2: fel... hogy adtunk, tehát hogy ezt a szüleid...
0: Hát természetesen a szüleimmel diskurálva, és az apám egy elég szigorú ember volt, és nem azt mondta, hogy írjam be, hanem eléggé csendes típus voltam. A tesóm az egy ilyen üvöltöző, határozott karakter, ellentétben velem, én a teljes gyerekkoromban általában csendben voltam, vagy elvétve lázadoztam, főleg később, amikor már ilyen 16-17 lettem, és a barátaimmal voltam igazán felszabadult. És a továbbtanulásban az én szüleim, szóval szerintem ez most is nagyjából nagyon sok szülőre valószínűleg elmondható, hogyha gyerek rosszul tanul, akkor hülye, ha rosszul tanul, és ráadásul csendes, akkor valami baj is lehet, hogy van vele.
1: Ez tényleg felmerült nálatok, mint lehetőség, hogy veled valami baj van?
0: Hát itt szerintem kicsit fel, de nem voltak ilyen, nem vittek el orvoshoz, de nem annyira voltam csendes.
1: Jó, hogy... megfigyelj, azért, ami gyerekkorunk még nem voltak ilyen vizsgálatok.
0: Igen, igen. Hát ez az, hogy igen. Egyébként, hogyha nyilván, hogyha valószínűleg ADHD, meg ezek a képletek, ezek ott lettek volna, és valószínűleg van is figyelemzavar egyébként. Ezt a feleségem mondta, hogy azért a hiperaktivitásban nem biztos, sőt, de a figyelemzavarban igen.
2: Igen, és az is egyfajta ADHD.
1: Akkor csak
2: igen.
1: Kaptál címkét így végül.
0: Persze.
2: Nem úsztam. Na és akkor beírtátok ezt a tesi szakot.
0: A nagymamám testnevelő tanár volt, tornász, válogatott sportoló, tornász, csak azért nem került be azt hiszem az 56-os egyébként olimpiai bajnoki csapatba, mert akkor már tesi tanár volt, és azt mondta az iskola igazgató, hogy egy testnevelő tanár nem utogassa a fenekét a fotósoknak meg a izén.

0: és gyakorlatilag vége a karrierjének, és valami miatt volt egy olyan bennem, hogy akkor már nem élt a nagymamám, hogy ez egy ilyen sors, hogy ezt akkor nekem csinálnom kell, és ez valamit hozzá. Tehát meg nem is voltam, kamasz voltam, amikor együtt is laktunk a nagymamámmal, és az a kamaszkori szemétkedés, az annak főleg ő volt az áldozata, meg minden másnak, és azt is éreztem, hogy így a törlesztett a sors.
1: És akkor vissza kell neki adnod tőled. A karmának vissza kell adnod azzal, hogy te is elmész.
0: Igen, és akkor el kell mennem. Noha mondtam anyukámnak, hogy alapvetően film, és akkor nézhet rám, hogy te hülye vagy. Hát,
2: nem tudták rólad?
0: De tudták. Hát azt tudták, hogy ez nagyon érdekel, és amikor én ezt így konkrétan kimondtam, hogy ezt szeretném csinálni, akkor az anyukámnak az első reakciója az volt, hogy de a filmművészetre nagyon okos emberek járnak. és akkor ez igazából egy pár évre ilyen úgy maradt, hogy a barátaimmal csináltunk kisfilmeket, és a TF alatt volt egy baromi jó esztétika filozófia tanár, tehát egy elméleti tanár, aki tartott filmklubot, meg valahogy ilyen kicsit így még jobban kinyitott a szemet, és akkor végül akkor indult az ELTE filmszakon filmelmélet, filmtörténet, és én azt hiszem a harmadik évben oda beadtam a felvételimet, és akkor igazából akkor kezdett el ez egy ilyen a Gábor tényleg a filmezés iránt érdeklődik, és valóban akar valamit, és a felvételik, sikeres felvételik, meg a szüleimbe is így megváltoztatták az egész viszonyt ezzel kapcsolatban, és írtatosan büszkék, és meghatottak voltak.
2: És aztán, amikor elkészült az első filmet, milyenek voltak?
0: Az első filmet...
2: Amit mi is ismerünk, mert nyilván most, amit a főiskolán csináltál.
0: Igen, hát az első filmet az szénnél röhögték. Tehát, hogy és így...
2: Mert
0: így,
2: benne vannak.
0: Hát az első pillanattól kezdve felismerték a saját jellemvonásaikat, és nagyon meghatódtak, és nagyon-nagyon örültek. Igazából talán azt mondanám, hogy az egész életemben, ami a szüleimmel kapcsolatos, az a legszebb pillanatai. Az a pár hónap volt, és aztán a rossz verseknél az apám az mondta, hogy na jó, nagyon tetszett neki, de hogy na jó, de következőre azért nem kéne a családi szennyest kiteregetni. Szóval ilyen típus volt. De
2: édesapád, ha jól tudom, ugye elhunyt azóta, a Magyarázat mindenre címűt még megérte?
0: Nem.
2: Fenébe.
0: Nem,
2: akkor ezt nem látta.
0: Nem. 21-ben hunyt el, és a Magyarázat bemutatója már 22-ben kezdtük el forgatni, és 23-ban volt a bemutatója.
2: És szóval. Akkor azért benne van?
0: Az apukám abban a filmben? Benne. Abszolút. Az apa karakter, aki mindenáron szereti a fiát, sokféleképpen lehet biztos értelmezni, de most főleg ez jutott eszembe. Az egy kicsit az apukám, persze. Ráadásul ott a környezet is az, szóval azt a mi szüleim lakásába vettük fel azt a jelenetet, azokat a jeleneteket, amik ott játszódnak, úgyhogy az még keményebb volt, tehát ott voltak ilyen nehéz pillanatai ennek a forgatásnak ilyen szem érzelmileg.
2: Persze, olyan tárgyak vettek körül, amikhez
0: igen.
2: A filmes apuka nyúl
0: az
2: igazi helyet.
0: Igen, a Znaminak, hogy apukám így csinált meg ilyenek. Szóval
1: mondtad neki.
0: Volt ilyen, hogy voltak, az a baj, hogy ha nagyon inspirálódsz a környezetedből vagy magadból, akkor vannak ilyen fixációk, hogy ezt szerintem így kell, miközben nyitottnak kéne lenni mindenre, és egy ilyen közös konszenzus eredménye az, hogy mi van a vásznon, de volt egy-két dolog, ami konkrétabban bekerült, de tehát olyanok, hogy amikor nem hiszem, hogy emlékeztek, mert nem egy hangsúlyos dolog, de hogy felkeveri a bögrébe a cukrot a reggeli teánál, hogy azt én mindig arra keltem, hogy az apukám ilyen nem ideges volt, de úgy keverte, hogy ütötte hozzá, és az például egy ilyen.
1: Igen. Na most ezt így megnyitottad a hogy milyen instrukcióid vannak, könnyű veled dolgozni? Szeretnek a színészek veled dolgozni?
2: Nyilván nem mondják
1: hát
2: az
1: ha nem mondják, de hogy
0: nem, de
1: szerinted?
0: Az van, hogy több helyről hallottam, közvetettem, mert nyilván tőlük nem hinném el, de hogy közvetetten több helyről tudom, hogy szeretnek. Tehát, hogy úgy szeretnek, hogy nem üvöltözöm, nem vagyok egy ilyen idegbeteg. Ha ideges vagyok, akkor is csak így valamiféle belső feszültséget látnak. Szóval nem olyan típusú rendező vagyok, aki valahogy gyakran...
1: Nyomasztja őket?
0: Igen, aki azt gondolja, hogy a filmezés az egy ilyen hatalmas feszültség alatt kell, hogy készüljön, és éreztetni akarja valaki végig, hogy ő a megmondója mindennek. Én egyenlőre ez soha nem cáfolt meg, ez az alap gondolat, hogy alapvetően egy ilyen kíváncsi ember vagyok, és arra vagyok leginkább kíváncsi egy adott jelenetnél, hogy a színész az mit gondol erről, mit gondol arról. Nem mindig van erre mód. Tehát, hogy például most a Földszintnél volt egy csomó olyan feszült helyzet, mert annyira kevés időnk volt, hogy az a fajta ilyen nagy nyitott, akkor nézzük meg ezt az egész jelenetet, és csak az említett kíváncsiskodás, arra nem nagyon volt lehetőség, még előtte a próbákon valamennyi, mert próbálunk is mindig, de nem tudtunk feltétlenül annyira szabadon improvizálni, és most ezt nem a dialógok terén értem, amit általában szoktak gondolni az emberek, mert szeretik ezeket, hogy ez a mondat. Vannak ilyen filmes oldalak, ahol a 10 leghíresebb improvizált mondat, és akkor, mit tudom én, a Jack Nicholson azébe ragyogásba, vagy valahol, hogy akkor mit mondott, ami nem volt benne a könyvben. Nem ilyenekről van szó, hanem hogy önmagában teret engedni annak, hogy az adott pillanatban mi az, ami még beleférhet. Mert abban is baromira hiszek, hogy hiába van tök jól megírva egy könyv, és tök jól lepróbálva, aznap, ha csak kicsit szarabb az idő, már akkor lehet, hogy egyszer megváltozik minden.
2: Igen. Innen folytatjuk nem sokára a beszélgetést Reisz Gábor rendezővel.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
3: A kettes számrendszer utolsó blokkja következik itt a Rádió Cafén. Reisz Gábor, filmrendező, filmszínész, zeneszerző,
4: forgatókönyvíró,
3: vágó. Igen. Amelyik, mert ugye általában ezeket mind te csinál. Jó, nem vagy mindig a főszereplő a filmjeidben, de a vágni is mindet te szoktál? A főcintető, azt
5: így nem, valamilyen szinten mindig belefolytam kisebb-nagyobb mértékben, de van, amikor kevésbé van. Szóval most ennyire nem, tehát ezt így egyedül estem neki, aztán egy ponton, amikor már kezdtem megőrülni, akkor a Schulze Éva, aki egyébként is a forgatókönyvírótársam, hozzá elmentem, elvittem a laptopot, és akkor vágtunk együtt 2-3 napot, és aztán még a Jancsó Dávid vágóval is dolgoztunk a legvégén. Az egy kicsit nagy falat volt így egyedül nekiesni ennek.
4: De különben ez most így eszembe is juttatta azt a kérdést, amit mindenképpen akartam veled beszélni, hogy vajon az SF-én ti hogy jöttök ki, mennyire vagytok kompaktak vagy készek, amikor kijöttök, mint filmrendező? Mert azért szerintem ez nonsens, hogy tényleg mindent neked kell csinálni. Tudom, hogy ennek nagyon sokszor a pénz az oka Magyarországon, vagy magyarországi filmkészítők körében, de talán nyilatkoztál egyszer arról, hogy azt, hogy hogy adjátok el magatokat, hogy kerestek producert, vagy intézitek ezt a részét a filmkészítésnek, azt nem igazán tanították meg nektek a főiskolán. Neked fantasztikus osztályfőnököd volt, az Enyedi Ildikó volt az osztályfőnököd, úgyhogy hadd tegyem fel ilyen duplán a kérdést, hogy mi az, ami ő benned, meg a munkáidban, tehát amikor így eszedbe jut munka közben, mert hogy annyira meghatározó volt, amit kaptál, és mi az, amit így nagy betűvel felírnál az SFE honlapjára, hogy tessék megtanítani a következő filmrendezőknek, mert mi nekünk nem mutattátok meg. Tehát a legjobb, meg a leghiányzóbb dolog.
5: Amit az Ildikótól tanultam, az az, hogy a személyesség és a szabadság és a játékosság, ezeket nagyon felerősítette, ezeket a hangokat.
4: De ezek nem alapvetések minden filmrendezőnél? Tehát, vagy hogy
5: érted? Nem, szerintem én tudok párat mondani, hogy szó
4: nem így kell ezekről. Nem így kell neki indulni? Egy munkának?
5: Szerintem mindenkinek másra van szüksége. Nekem ezeket a dolgokat erősítette fel, de azt hozzátenném, hogy, és most nem akarom én leverni az összes tanáron, de hogy senki nem segített nekünk abban, hogy az utolsó évben mégis hogyan kezdjük el ezt a pályát. Az is igaz, hogy a akkori körülmények, akkor pont meghalt a filmfinanszírozási rendszer, szóval ezért csináltuk csináltunk egy sketch filmet, de az tök külön, annak semmi köze nem volt az Ildikóhoz igazából, ahogy az első sketch filmnek se, amit a főiskolán csináltunk, szóval szerintem ami aztán egy kicsit külön életet élt, de függetlenül a tanároktól, nekem az Éva, a Schulze Éva volt a legerősebb ilyen mentorom és tanárom, tehát ő forgatókönyvírást tanított nekem, hát annyira erős, hogy most már közösen, ez a második film, amin közösen dolgozunk, és a korábbiaknál is én mindig hozzájártam, szóval nekem az Ildikó például nem maradt ilyen mentorom, akivel találkozom az egyetemi évek után is rendszeresen. És
4: de azért gondolom reagál a filmjeidre neked.
5: Nem mindegyikre feltétlenül, most van olyan, amin szerintem gyakorlatilag egy szó volt, gratulálok, tehát hogy...
4: De ez neked beszédes? Tehát, hogy akkor azt jelenti, hogy nem is tetszik neki?
5: Ja, nem gondolkozom ezen, szerintem annyi van, hogy van azóta, mi voltunk az első osztálya, és utána még volt más osztály, és szerintem ő valószínűleg...
4: És közben jött az SFE botrány.
5: Igen, szerintem ő telítődött, meg ő is egy filmes, mindig dolgozik egy új projekten, és szerintem vannak, akikkel tudom, hogy tök jó viszony tart fent, és nekem is jó viszonyom volt, de
4: tovább mentetek.
5: De tovább mentünk. Azt éreztem az egyetem alatt is, hogy nekem az Éva az, aki a legtöbbet adja, úgymond. De az Ildikónak eleve egy olyan filozófiája volt, hogy legkevesebbet saját magából, és inkább vendégeket hívott, folyamatosan járkáltak hozzánk filmrendezők, és azon keresztül. Szóval ő például a saját filmjeiről azt hiszem, hogy az utolsó órán vetített valamit, és mesélt róla. Tehát nem az volt, hogy akkor ő sztorizott volna a saját
4: munkásságáról,
5: vagy azoknak azt hiszem a legtöbbet mindig abból tanulsz, hogy a válságok és mélypontok és kudarcok, és ezekről szerintem abban a bizonyos utolsó héten, talán nem csak az utolsó órán, ott mesélt ezekről. Lehet, hogy nem voltunk elég érettek, azért ezt bármikor belátom.
4: De akkor ezek szerint ez az iskola, és most nem Enyedi Ildikó, ez az iskola végül azért egy kicsit elengedte a kezeteket ideje korán? Tehát, hogy jó, persze felnőtt emberek vagytok, amikor kijöttök, csak...
5: Én nem hiszem, hogy nagyon volt bárki a filmművészetén belül beleértve a tanári kart, annó a 21-es botrány előtt, aki, vagy 20-as SFE botrány előtt, aki ne értett volna egyet, hogy itt meg kell reformálni ezt a sulit. Szóval kicsit jobban belegondolt, egyértelmű volt, és voltak próbálkozások, és azt szerintem biztos, hogy nagyon sok része sikeres is, de én emlékszem, amikor az első ilyen SFE-s tüntetésre kimentem, és így mondtam a Szabinak, Hajdú Szabinak, hogy figyelj, hát én itt csak így a háttérből, mert én tudod, én igazából én amíg ide jártam, állandóan ami bajom volt az egyetemi működésével, és akkor mondta, hogy hát ne viccelj, nekem is, csak hát ahogy ez most történik, az úgy nem oké.
4: Igen.
5: És akkor így...
4: Tehát nem a fészek szétzilálása volt a célatok, csak nem. Hogy inkább egy picit, igen, újabb gajakat hozni, és nem. Ezért kérdezem, hogy akkor az mi, ami szerinted, ha most rajtad múlna, akkor mondjuk így a...
5: Ha én
4: igen, a saját
5: nem egy másik életem is fel, igen. Egyetemi vezető, valami oktatásügyi, valami akarnék lenni.
4: Eleve kell ennyi embert képezni, ugye, ebbe a pici országba?
5: Nem, az a rossz, hogy sajnos nem. Tehát, hogy ebbe a pici országban nem tud lenni. Tehát, hogy ahova halad a mozi, a filmezés, az egész, ilyen szinten nem hiszem. Úgy, hogy közben valószínűleg még divatosabb lett az egész filmkészítés beleért, valószínűleg azért is, mert
4: mindenki a telefonjával
5: igazán most jött rá az elmúlt, nem tudom, 5-10 évre visszamenőleg ezek a generációk, hogy, hogy gyakorlatilag a zsebükbe van a képrögzítő. Valami miatt ez a mi időszakunkban nem volt ennyire egyértelmű, mondjuk nem is volt még.
3: Nem voltak ilyen telefon.
5: De közben egyébként kis kamerák voltak, amik ugyanúgy bemehettél egy áruházba, és vehettél volna valami egyszerűt. Tehát, hogy csak lassú volt az átállás erre a dologra. Hogy én mit változtatnék? Hát szerintem az első dolog, hogy lezárnám, ez ilyen diktátorszerűen hangzik, lezárnám az intézményt, hogy ne arról szóljon, hogy ki mit kommunikál a közösségi médiába, ki mit akar elküldeni a különböző fesztiválokon, de az, hogy és azt látom egyébként, mert a Bábesbólyai Kolozsvári Egyetemen tanítok, hogy a diákok, azok gyakorlatilag nem az, hogy a pályán lennének, még csak úgy épp, hogy a gondolat, de már az kattog bennük, hogy milyen fesztiválra adják be a filmjeiket.
4: Tehát mit értesz a lezárás alatt?
5: Hogy egy olyan zárt rendszer, egy igazi műhelymunka alakuljon ki, amiben nem kerülnek ki a nyilvánosság elé azok a filmek, mert hogy tanulmány. Tehát, hogy ezek azért vannak, hogy tanuljanak, és ne azért, hogy építsék a karrierjüket, ami lehet, hogy építheti, tehát biztos baromi sok vizsgafilm van, ami építheti, és van, ami építi is, csak szerintem akkor, amikor elkezdődik a hogy mit reagál a külvilág, akkor az valójában nem rólad szól, hanem a megfelelési vágyaidról, meg arról, hogy ki dicsért meg, és akkor egy olyan irányba mész, és szerintem az első egy-két évben szó nincs róla, hogy nálunk is kevésbé volt, szóval törekedtek erre, de ezt valószínűleg szigorúbban kellene csinálni. De a másik része, hogy akkor, amikor viszont van, aki érettebb, akkor viszont ki kell találni valami olyan stratégiát, amivel fel lehet építeni az ő karrierjét.
4: Tehát, hogy segíteni, egyengetni addig, amíg mondjuk el nem jut az első kész filmig?
5: Hát amíg el nem jut az első készfilmig, igen. Tehát, hogy konkrétan a forgalmazás, a fesztiváloztatás teljesen nevetséges, hogy amikor elvileg 11-ben végeztem, valójában 12 környékén kezdtük el forgatni a Van Valamit, akkoriban szóban nem jött az, hogy vizsgafilmeket, és úgyhogy harmad-negyedéves, tehát meg kiforrotta a vizsgafilmeket, a köztévének játszania kellett volna. És erről soha nem volt szó például.
4: Ja.
5: De hát nagyon sok ilyen van. A másik az az, hogy a Szent Királyi utca és a Vas utca, tehát a Szent Királyi a filmes, a Vas utca a színész, az, hogy ők két külön intézményben vannak, az gyakorlatilag egy olyan határt generál, ami nem segít. Tehát, hogy én szerintem, hogyha közelebb lettem volna a színházhoz és a színészekhez, akkor sokkal hamarabb értem meg az ő működésüket, amit igazából filmek alatt értettem meg. Tehát, hogy a nagyjáték filmek alatt értettem meg.
4: Úristen, pedig ez milyen fontos feladat.
3: És nincsenek is ilyen közös projektek így a 4 év alatt?
5: Van egy-kettő kurzus, de...
4: De hát együtt kéne lélegezni, kvázi.
5: Gyakorlatilag a tanárokon múlik, hogy mennyire küzdenek ezért, és mindig van egy kis elzárkózás, mert a színházasok félnek, hogy a filmesek elrontják a színészeket, hogy hát,
3: nem, mint hogyha a színészek nem szerepelnének aztán utána filmekbe.
4: Vagy ha nem rontanák el magukat is maguktól.
5: Igen, de hogy korán jönnek azok az instrukciók, amiket...
4: Aha,
3: figyeljetek, szerintem erről egy plusz 2 órát lehetne beszélgetni.
4: De vagy egy utolsó kérdésem lehet, hogy ez lehet, hogy mondjuk öregkorodra egyszer csak mondjuk leszel te rektor valaha?
5: Nem.
4: A színművészetén. Vagy szóval bármilyen minőségben te vállalnál most vagy később pozíciót?
5: Hát figyelj, nem szeretnék. Igazából tényleg én nem tudom, azt érzem, hogy következő 10-15 vagy 20 évet azt tényleg kizárólagosan a filmezésre szeretném tölteni, és minden, ami a körülötte van, és ezek olyan pozíciók, amiket szerintem ez a másik egyébként, hogy rengeteg tanár párhuzamosan tanít és filmezik, és ez nem jó. Uh-huh. Tehát, hogy amikor te tanítasz, akkor nem fér bele, hogy délelőtt írsz, és utána délután megbeszélsz. Szóval én nem hiszem el, hogy ennyi figyelme és energiája van valakinek úgy, hogy jól és biztosan tud teljesíteni, akár mint tanár, akár mint filmes, szóval. És én nem szeretném ezt széttördelni, ezt a dolgot.
3: Egy utolsó kérdés, így a beszélgetés végére. Most ugye megy a sajtókörút, illetve jön majd ugye a bemutató október 1-én a Földcínnek. Van-e már valami újabb félmondat, vagy gondolat a fejedben, ami már ott mutoszkál, és már azzal vagy elfoglalva a következő projekteddel?
5: Nagyon rövid választ tudok adni.
3: Nem. Oké.
4: Okay. Először meg szeretnéd úszni ezt az egész sajtómizériát.
3: Nem akarok több interjút adni.
4: Látszik, hogy nem szereted, de ettől függetlenül.
5: De itt már most jól érzem veletek igen, magamnak. Ezt látszott, az lejött?
4: Meggondolom, ezt kell mondanod.
5: Nem. Tényleg.
4: Jó, de egyébként én tökre megértem, hogy nem erre esküdtetek ti fel, hogy aztán majd a sajtónak kell
3: egyébként
4: pörögni.
3: Egyébként van olyan, hanem szerintem, aki szereti magát mutogatni, de én téged nem ilyennek látlak. Nem. Tehát, hogy nem. Ez inkább így a muszáj része a
4: munkádnak. És ez nem lehet, hogy a szereplőid interjúzzanak?
5: Dehogy is nem. Ja, lehetett volna ez. Hívjuk a Tompa Ádámot
3: gyorsan. Lesz ilyen is, kedves hallgatók, úgyhogy, de veled mindenképpen akartunk igen beszélni, úgyhogy ezt nem úsztad meg.
5: És visszatérve, hogy nekem most igazából, szóval ezt a filmet augusztus 15-én fejeztük be, effektíve, akkor nyomtuk meg az export gombot, és kicsivel több, mint egy hónapja volt, tehát, hogy még nem látok ki belőle, és egyből így Velence, a sajtó, ez annyira intenzív, hogy semmiféle, azért se tudok válaszolni, hogy milyen következő film, mert annyira sok és intenzív és rövid időben, hogy még nem látok ki ebből.
4: Egyébként, ha ezt most leteszed, ezt az egészet, akkor utazni fogsz egy picit, vagy ülni otthon csöndben a feleségeddel?
5: Hát mindkettőt szeretném, de leginkább összevonva kéne, hogy együtt utazunk. Lesz
4: emberektől
5: valami,
4: távol.
5: Elmegyünk nyaralni egy 4 napra.
3: Előtte a lakógyűlésre elmész.
5: Az kimaradt viszonylag.
3: előtte a lakógyűlésre elmész, mielőtt elindultok a Balatonra.
5: Természetesen, hát ha lift lesz a házunkban, mert nincsen.
3: És hányadikon laktok?
5: Harmadikon.
3: Szívás.
5: Igen.
3: És lesz lift, vagy nem lehetséges? Mert van,
5: hát úgy költöztünk be, hogy lesz, aztán kiderült, hogy
3: hát itt, akkor innen jött. Ez volt az alaptézis.
5: Természetesen.
3: Hogy, ja igen, mert olvastam, hogy egy lakógyűlésen kiderült, hogy nem lesz. Igen. Tehát megvettétek a lakást. Szegény.
4: Miért? Most fiatalok vagytok.
3: Figyelj, karban tart egyébként.
5: Hát persze, tök jó. Tök jó. Ez a jó része.
3: Mondom, ezt én, aki mindig is lifteshez éltem. Na jó.
4: Na de hát a társasházas őrületeket megtudhatjátok a Földcím című filmből. És Reisz Gábornak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
5: Én is köszönöm. Tényleg jól éreztem magamat.
4: Köszönjük. Örülünk neki. Mi is jól éreztük magunkat. Kedves hallgatók, Dóri?
3: Hogyha van olyan köztetek, aki nemrég kapcsolódott be, és iszonyan sajnálja, hogy lemaradt erről a beszélgetésről, akkor az ne csüggedjen, mert vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatja. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: Nyitott portanapok. Egy hétvége, ami a vidéki életről és a családi farmokról szól. A nyitott portanapokon évről évre országszerte több száz helyszínen megnyílnak a családi gazdaságok, termelői műhelyek és pincék kapui, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet mindennapjaiba egy-egy hétvége erejéig. A programok lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is találkozunk azokkal az emberekkel, akik a mindennapi élelmiszereinket előállítják. A termelők örömmel mesélnek a munkájukról, a hagyományőrzésről és a családi történetekről, így a hazavitt finomságok mögött már egy-egy ismerős arcot és rengeteg szaktudást is fogunk látni. Az élmény minden korosztály számára izgalmas lehet. Bátran vigyük magunkkal az egész családot. Még az óvodások és kisiskolások számára az állatsimogató, a pónilovaglás és a farmbejárások nyújtanak emlékezetes pillanatokat. Felnőttként a kóstolók és az interaktív műhelyek. Megnézhetjük például, hogyan sül a kovászos kenyér, mennyi tej szükséges egy kiló sajthoz, és mitől lesz omlós a füstölt hús. Mi magunk is beállhatunk alkotni. Kipróbálhatjuk-e a mélyviasz gyertyaöntést, a fazekas korongozást, a kosárfonást, vagy elsajátíthatjuk a zöldségek fermentálásának és a házi tészta készítésének fortéjait.
2: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Sziasztok, én Lauri vagyok, hallgassatok továbbra is a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Sziasztok, ez a Balance című műsor itt a Rádió Café 98-on, én Czoller Andi vagyok. Az elmúlt hetekben diabetológus orvossal, illetve a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnökével jártuk körbe, hogy mit jelent cukorbetegként élni, milyen rizikófaktorokról érdemes tudnunk, hogyan jutunk el a diagnózisig, illetve hogy mennyire fontos a teljes életmódváltás. De ez igazából tulajdonképpen nem csak a cukorbetegeknek, hanem nagyjából mindenkinek. Ma este dr. Kiss Zsófia belgyógyász, diabetológus, immunológus a vendégünk, akivel a diabéteszen túl egy kicsit tágabban is megnézzük majd, hogy hogyan működik a szervezetünk, milyen tüneteket, testérzeteket kell figyelni, illetve komolyan venni, és mikor kell szakember segítségét kérni. Szervusz, jó estét kívánok neked!
7: Jó estét!
3: Ha én azt mondom neked, hogy én egészséges vagyok, akkor azt elhiszed? Mint orvos?
7: Én mindig mindenkinek elhiszek mindent, őszintén szólva, mert én azt azért megtanultam, hogy a betegnek igaza van, vagyis hát muszáj rá figyelni. Akkor még megkérdezem, hogy miért jöttél hozzám. Tehát, hogyha egészséges vagy, akkor miért vagy nálam? Mi az a tünet, ami oda vezetett?
3: Hogy így, nem tünet, hanem mondjuk így is akarok maradni.
7: Aha, tehát, hogy akkor ez mondjuk egy ilyen prevenciós találkozó ebben a történetben. Hát akkor megkérdezgetem azt is, hogy akkor mikor volt utoljára laborod, mikor volt utoljára olyan fajta mondjuk képalkotó eljárásod, egy tüdőszűrés, akár egy hasi ultrahang, nyakér ultrahang, dohányzol-e, egyéb más káros szenvedélyek vannak-e, családban valamilyen fajta olyan betegség előfordult-e, ami egyébként akár egy genetikai vagy családi halmozódást mutató történet tud lenni, és akkor ebből azért nagyon könnyen ki tudjuk karikírozni, hogy igen, hogy ez az egészség egy másfajta egészség.
3: Hát esetleg. Szinte biztos vagyok, hogy azonnal kiderülne, hogy azért ez nem igaz rám, hogy én egészséges lennék, de pontosan ahogy így elkezdted ezt sorolni, hogy amikor úgy érezzük, hogy jól vagyunk, akkor azért lehet a mélyben lappangóan ez az életünkben, nem?
7: Lehet mindenféleképpen. Én amúgy attól óva intenék mindenkit, hogy állandóan azt keresse, hogy hol lehet baj, meg mondjuk abban az úton élni, hogy nekem most itt biztos lesz valami, és akkor keressünk valamit, és abban aki keres, talál. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos egyébként az időről időre elvégzett szűrővizsgálat, mert hogy az időben felismert betegség, akár egy daganatos betegség, egy cukorbetegség, egy bármilyen más krónikus betegség, időben felismerve sokkal nagyobb eséllyel kezelhető, vagy akár gyógyítható, mint hogyha már akkor fordulunk orvoshoz, vagy akkor kezelődik valaki, hogyha már tényleg tünetei vannak a betegségnek.
3: Erről fogunk a következőkben beszélgetni, de igazából az első kérdés az, hogy bennem kell, hogy felmerüljön, hogy elmenjek szűrővizsgálatra, vagy a házi orvosnak időnként fel kellene erre hívni a figyelmemet.
7: Hát én azt gondolom, hogy azért mi már egy olyan világban élünk, ahol elég sok információnk van arról, hogy mi kell ahhoz, kinek mi javasolt. A háziorvos kollégák azért eléggé leterheltek tudnak lenni, ugye nagyon sok beteg, sokfajta olyan tennivalójuk vagy megkeresésük is van, ami akár azért az ő figyelmüket meg fókuszukat szórhatja, biztos nem fog a részükről érkezni, vagy szerintem nagyon nehéz ezt elvárni bármelyik családorvos kollégától is, hogy küldjön egy olyan üzenetet, hogy hát kedves páciensem, azt gondolom, hogy az idő eljött, gyere be, nézzük meg, hogy mi van. Tehát azt, hogy időről időre az ember elmenjen vérvételre, hogy mondjuk elmenjen mammográfiára egy nő, hogy elmenjen a női szűrővizsgálatokra, hogy a férfiaknak, ha tetszik, ha nem, akkor is van a férfi vizsgálat, urológiára el kell menni, ugye prostata vizsgálatra el kell menni. Ezek azt gondolom, hogy kellene, hogy az ember egészség tudatossági képében ott legyenek, és ezzel éljünk, és gondoljunk rá.
8: De van egy időbeni határ, hogy hány éves kor fölött érdemes ezzel ilyen tudatosan foglalkozni?
7: Hát alapvetően meg van határozva, vagy van finanszírozási protokoll is erre, hogy milyen gyakran engednek mondjuk úgynevezett tumormarkereket nézni, ugye, hogy milyen gyakran lehet akár elmenni mammográfiára, milyen típusú, akár csontritkulás vizsgálatra, hiszen az is mennyire jó lenne, ha időben megtalálnánk, hogy valakinek van egy csontritkulása, és nem akkor találjuk meg, amikor elesik és eltörik valamilyen, hogy neki csontritkulása van, de ezeknek valóban van egy időlimite. Nemben a család orvos tud egyébként segíteni nekünk, hogy mik azok a vizsgálatok, amiket egyébként el lehet érni rutinszerűen, TB finanszírozottan, és mi az, amire esetleg nekünk kell saját önerőből finanszírozni. De alapvetően nem is nagyon tudok ilyen vizsgálatot mondani, hogy mi az, ami nem érhető el TB finanszírozottan. Maximum a vizsgálatoknak a gépi ellátottsága tud egy kicsit változni.
8: Hát meg az időbeni kitoltsága.
7: Hát az időbeni kitoltsága mindenféleképpen nyilván, de hogyha valaki csak egy szűrővizsgálatra megy, akkor azt gondolom, hogy például mondjuk egy vastagbélszűrés, ami alapvetően azt mondhatnánk, hogy 50 év fölött, vagy akinek akár a családjában van valami neheztelő tényező, valami gyomorbélrendszeri tumor esetleg előfordul a családban, akkor mindenféleképpen érdemes 50 fölött elmenni, és akkor ugye ott jelzik, hogy mennyi az a csereszavatosság, ameddig egy ilyen vizsgálat. Mindenféleképpen azt mondjuk, hogy védettséget ad, vagy...
8: Hát főleg, hogyha úgy megyünk el, mint ahogy én is most az előbb mondtam neked így viccből, hogy én jól vagyok, én egészséges vagyok, és így megyek el egy szűrővizsgálatra, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy 2 hónap múlva kapom meg az eredményt, vagy jövő héten, nem hiszem, hogy ez különösebben befolyásol.
7: Én is erre akarok kiukadni, tehát laborba azért viszonylag hamar el lehet jutni. Vannak olyan vizsgálatok, amik valóban időigényesek bekerülni, de miután ugye ez egy szűrővizsgálat, teljesen mindegy, hogy 4 hét múlva vagy 4 hónap múlva megyünk el, mert nem keresünk semmit konkrétan, ez csak egy alapossági vizsgálat, vagy odafigyelés.
8: Te mit tapasztalsz a praxisodban, hogy már csak akkor jutunk el hozzád, ha ég a ház?
7: Ugye ez azért nehéz, mert hogy én ugye egy szakrendelőben dolgozom. Valószínűleg az én rálátásom a terápiára, a kezelése szélesebb a családorvos kollégáiknál. Én nekem könnyebb egy picit fókuszáltnak lennem, de a terápiás algoritmus, finanszírozási terápiás algoritmus az elején teljesen ugyanaz. Ugye a másik dolog, amit én, vagy szakterület, amit én végzek, az immunológia, ami meg egy picit másképp van. Ott azt gondolom, hogy nagyon sokat nem tudják, még a kollégák sem, hogy kivaló immunológiára, és azért elég sok olyan beteget látok, aki nem feltétlenül egy klasszikus immunológiai beteg. Ebben ugye az a nehézség, hogy aki viszont klasszikus immunológiai beteg, csak 3 hónap múlva fog ezért eljutni a rendelésre, mert azt nézem meg, aki nincs jól leszűrve, vagy előszűrve ebben a történetben. És tényleg sokszor tapasztalom azt, vagy látom, olvasom a beutalón, hogy leírja a családorvos kollega, a beteg ragaszkodott ahhoz, hogy eljusson ide. Eljön a beteg, itt még nem jártam. Ugye megkérdezem azokat a nagy irányadó kérdéseket, ami egy immunbetegségben, ami felhívhatja a figyelmet, hogy valakinek egy autoimmunbetegsége van, szisztémás autoimmunbetegsége, és azok nem explorálhatóak, tehát hogy nem jön felszínre, hogy na most akkor itt tényleg ez lehetne itt a háttérben. Ennek tényleg az a hátulütője, vagy a hátránya, hogy az a beteg, akinek tényleg ott lenne a helye, és ilyet már azért láttam, hogy tényleg 3-4 hónap múlva jutott el hozzánk.
8: Amikor diabetológiai rendelésre érkeznek hozzád a betegek, akkor a protokoll az gondolom, hogy szabályozott, meg részben ugyanaz, de nagyon-nagyon hamar szétválik attól függően, hogy éppen milyen állapotban van az a bizonyos beteg, illetve hogyan kell utána foglalkozni vele.
7: Mit értesz protokoll alatt?
8: Hogy ha életében sosem volt diabetológusnál, akkor ugyanazokat a lépcsőket kell végigjárni a legelején, gondolom én.
7: Persze, tehát nyilván ugye az, hogy az egy történet, hogy valaki odajön, és magas a cukra, ez egy
8: tünet. Hát ebben is ugye vannak szintek.
7: Egyrészt vannak szintek, ugye a kezelés is attól függ, hogy mennyire magas ez a cukor, meg hát azért ez nagyon gyakran egy komplex történet. Tehát, hogy a cukorbetegség mellé jön mondjuk egy magas vérnyomás, egy vérzsír, szint elcsúszás is, ugye egy magasabb koleszterin, triglicerid szint, tehát hogy azért ezek így komplexül kell, hogy kezelődjenek, ezeket komplexül kell néznünk, keresni a laborba is, végig gondolni, végig kérdezni, tényleg a családot is végig kell kérdezni, hogy ott bárkinek volt-e bármi, mert nagyon gyakran látjuk, hogy ezek ismétlődnek a családban, csak akár hamarabb fordulnak elő. Tehát még mondjuk a nagypapának csak 78 éves korában jött elő a cukorbetegsége, addig mondjuk a szülőknek a 60-as éveikben, vagy az 50-es éveikben, addig a gyerekeknek már akár a 40-es éveikben elég előjön a cukorbetegsége, a zsíranyagcserezavara, a magas vérnyomás betegsége. Tehát, hogy ezek mind olyanok, amivel tényleg kell, hogy tudjuk. Tehát, hogy ne az legyen, amikor már mondjuk a szemész is azt mondja, hogy hát ott látom, hogy magának cukorbetegsége van, vagy látja, hogy magas vérnyomás betegsége van, mert a szemfeneki képen már láthatóvá válik, hanem hogy tök jó lenne, hogy amikor még mondjuk nem 180 a vérnyomása valakinek, csak mondjuk 150, akkor eljut hozzánk, vagy a cukra nem 12-es, hanem mondjuk 7,2-es, akkor jut el hozzánk, mert hogy a szövődményeknek a kialakulásának az esélye, igen, ugye sokkal csekélyebb.
8: Meg hát életminőségben is egy más szinten tartható utána a beteg.
7: Hát abszolút, nem mindegy, hogy nekem egyébként valami után kell futnom, vagy én tudom vezetni, vagy a beteggel együtt, ugye ezek krónikus betegségek, tehát a beteg együttműködése nélkül nem fog működni semmi sem. Tehát ez egy ilyen hosszantartó kapcsolat köztem és a beteg között.
8: És komplex, igen. Említetted ugye, hogy ez egy krónikus betegség a diabétesz, de azon túl krónikus, ez egy alattomos és hosszan elhúzódó betegség, tehát nagyon sokáig rejtve maradhat, csak úgy, mint mondjuk egy magas vérnyomás, illetve hát gondolom még számos más betegség.
7: A cukorbetegségnek több típusa van, erről szerintem már beszéltetek korábban is, illetve hát számos más helyen is mindig elmondjuk. Ugye ami a klasszikusabb cukorbetegség, vagy a gyakoribb, ne a klasszikus szót használjuk, mert ez így csacskaság a számból, de a gyakoribb cukorbetegség típus az úgynevezett kettes típusú cukorbetegség, ami egy ilyen nagyon összetett anyagcsel, vagy egy ilyen komplex kialakulást mutat, És ez valóban egy sokkal alattomosabb kialakulású, mert nagyon lassan emelkedik meg bizonyos ideig a vércukorszint. Tehát, hogy az egyik évben még csak 6-os, a másikban 7-es, tehát így lassan is adaptálódik hozzá a szervezet, megszokja. Aha. Ezért nem fog tüneteket okozni a betegeknek, ezért van az, hogy a betegek nem érzik meg azt, hogy bármi is lenne, mert nem az van, hogy az egyik hónapban 6-os. 2 hónap múlva már 12-es igen, vagy 18-as, ahhoz nem tud adaptálódni a szervezet, de az ilyen hónapok, évek alatti történő lassú emelkedéshez bizony tud az emberi szervezet adaptálódni, és ezért tud ez ilyen nagyon sokáig rejtve maradni, ha nem megy el valaki például laborba, mert a laborba fehéren-feketén ki fog jönni, így van.
8: Ha én tényleg egy kis tudatosságot viszek ebbe a dologba, és figyelem saját magamat, anélkül, hogy pontosan tudnám, hogy most 6-os, 7-es vagy 8-as a cukrom, mik azok a dolgok, amire mindenképpen érdemes figyelnünk?
7: Ez azért nagyon nehéz, mert a kettes típusú cukorbetegség esetében, ugye miután ez egy ilyen nagyon lassan kialakuló tünet együttes, nem biztos, hogy azt tudom mondani, hogy hát a cukorbetegségre jellemző klasszikus tünetek, fogyás, megtartott vagy fokozott étvágy ellenére sokat iszik, sokat pisil, ezek a klasszikus tünetek nem biztos, hogy megjelennek. Ugye a krónikus betegségre jellemző fáradtság, levertségérzés, most ha kimegyünk itt random módon, nem biztos, hogy itt este találunk 100 embert, akit most megtudunk, de ha most valamnappal kimennénk 100 embert, megállítanánk, szerintem 103-an mondanák azt, hogy fáradtak, nyúzottak, tehát hogy nyilván ezt azért érdemesebben egy picit óvatosnak lenni, nem minden mögött sejteni dolgokat, de hogy alapvetően azért azt gondolom, hogy ha valaki azt érzi, hogy az ő saját ritmusához képest ő itt valami megváltozott, akkor érdemes saját magunknak hinni. Tehát, hogy nyilván én orvosként persze el fogom tudni mondani, hogy ez a betegség járhat ilyen vagy olyan tünetekkel. De erre szoktuk azt mondani mi orvosok, hogy nem minden beteg olvassa a tankönyvet. Tehát, hogy nincsenek meg azok a klasszikus, vagy kicsit másképp vannak a tünetek, de ettől még ez van meg létező entitás, akár a cukorbetegségen belül is, és vagy akár bármilyen más betegségen belül is, és hogy ezen nekünk tennivalónk van, és kezelni kell.
8: Mennyire találkozol a praxisodban olyannal, hogy az emberek ilyen komplett öndiagnózissal jönnek, mondjuk akár úgy, hogy ugye rengeteg applikáció, meg okosóra, meg ezt mér, meg azt mutat, meg diagnosztizál, meg bármi ilyesmit, és ezzel a tudással érkeznek hozzád, ez mennyire jó vagy rossz?
7: Hát az, hogy jó vagy rossz, bizonyos szempontból rossz, az én feladatomat egy picit meg tudja nehezíteni, tehát azért sokszor látom azt, hogy a betegek szkeptikusan jönnek oda, mert ha bedob nekem valamit, és ezzel egyre gyakrabban találkozom, bedob egy olyan diagnózist, ami mondjuk a TikTokon, valahol most nagyon felkapott diagnózis, és én egyből nem tudom azt mondani, hogy hát ez egy létező diagnózis, ahol egyébként ugye el is mondja a tartalomkészítő, hogyha az orvosod nem hallott róla, akkor keress egy másikat, mert ő nem egy felkészült orvos. Ugye ezekről nem fogom tudni meggyőzni a beteget, hogy a klasszikus orvosi értelemben ennek nincs validitása, amit ő mond, vagy ez nem így működik. Persze nyilván nekem is nyitottságot kell mutatni, mert attól még az, hogyha nem feltétlenül értek egyet a diagnózissal, attól a betegnek az egy panasza. Tehát ez egy panaszkör, amivel ő érkezett, amire ő megoldást keresett, vagy találni vélt az interneten, a szomszédtól, vagy bárkitől. Tehát nyilván nekem is el kell kezdenem azzal dolgozni. Még ha nem is én leszek a megoldás, de keresni kell valaki olyan kollégát, aki azt gondolom, hogy tud ebben őnek is segíteni.
8: Igen, ez önmagában azért dicsérendő, hogy az ember, ha más nem, akkor egy ilyen platformról, de eljut oda, hogy foglalkozik magával, meg figyel magára, és esetleg a korábbiakhoz képest kiugró alvási vagy vérnyomásbeli dolgokat jelzi egy orvos felé.
7: Azért nyilván azt is vegyük figyelembe, és most itt nagyon nehéz, és próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, hogy senkit se bántsak meg, de hogy azért gyakran látjuk, hogy nagyon gyakran pszichés megcsúszások vannak ennek a hátterében, de én se fogadnám el, ha valaki azt mondaná, hogy pszichés beteg vagy. Ugye manapság valakire azt mondja, hogy pszichés betegenek nagyon sok negatív tartalma van. Nagyon óvatosan kell ezzel bánni, és ugye nyilván azt tudjuk mondani valakiről, hogy akkor pszichés, hogyha az összes valós fizikai, klinikai dolgot ezt ki tudtuk zárni ennek a hátterében. Igen. Tehát ez azért természetesen egy kizárási diagnózis. De azért nagyon gyakran tudjuk azt is, hogyha valaki annyira össze nem illő tünetegyüttesekkel jön, olyan színes klinikai képpel, olyan vélt diagnózisokkal, amik nem is ugyanazon a tengelyen működnek, hogy azt azért látjuk, hogy itt inkább egy pszichológus kollégának kellene a pácienssel foglalkoznia, de ezt nagyon nehéz átvinni egyébként.
8: Hát gondolom. És nem is akarok elkanyarodni ebben az irányba, sőt, most egy kis zenére elmegyünk, de utána specifikusabban egy kicsit foglalkozunk azzal, hogy a diabétesz környékén még mi az a dolog, amit paciensként, orvosként felismerhetünk, megtehetünk, új életmódot, hogy építünk fel magunknak. Úgyhogy hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a Balanszban dr. Kiss Zsófia belgyógyász, diabetológus, immunológus orvossal.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Balansz magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
2: Folytatjuk a Balansz című műsort itt a Rádió Café 98-on. Ott hagytuk abba az imént dr. Kis Zsófia belgyógyász, diabetológus, immunológussal, hogy rátérünk kicsit részletesebben a cukorbetegségre, illetve arra, hogy például a cukorbetegség egy másik autoimmunbetegség, vagy bármilyen másik krónikus betegség kialakulásának kockázatát például növeli-e.
3: Az egyes típusú cukorbetegség az konkrétan alapvetően egy autoimmunbetegség önmagában. Ugye az autoimmunbetegségek elég széles spektrumon mozognak, de ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor tudom azt mondani, hogy vannak a szisztémásak, amik ugye a szervezet bármelyik sejtjét érinthetik, és akkor vannak a sejt vagy szerspecifikusak, és ilyen az egyes típusú cukorbetegség, ugye ami a hasnyálmirigynek az inzulin termelő úgynevezett béta sejtjeit érinti. És azt is látjuk, hogy az egyes típusú cukorbetegség egyébként gyakrabban tud együtt járni az úgynevezett gluténérzékenységgel, tehát a valós cöliákiával, és gyakrabban tud együtt járni az úgynevezett Hashimoto tireoiditisszel, tehát egy autoimmun pajzsmirigy gyulladással gyakrabban tud együtt járni maga a genetikai predispozíció vagy meghatározottság miatt. Ezért ezek gyakrabban járnak. Ez például azért is fontos, mert ha van, gondozunk egy egyes típusú cukorbeteget, akkor időről időre érdemes leszűrni őket ezekre a betegségekre is, még akkor is, ha nincsen egyébként mondjuk klinikai tünetük rá, de érdemes időről időre megnézegessük, hogy nincs-e esetleg ott a háttérben megbúvóan valamelyik is, hiszen például ugye egy gluténérzékenységnek, egy cöliákiának ugye nagyon komoly diétás követelménye van, ugye teljesen ki kell iktatni a glutént a betegnek az étrendjéből, vagy a páciens étrendjéből, ezért borzasztóan fontos, hogy ezt tudjuk, hogy a betegünknek van-e ilyen, vagy sem.
2: A kettes típusú cukorbetegségre ugyanez érvényes? Nem. Ott is rendszeresen kell?
3: Nem, a kettes típusú cukorbetegség teljesen más, ugye más genetikai predispozíciója van, ott nem gyakoribbak egyébként.
2: De ettől függetlenül érdemes olyan párhuzamos vizsgálatokat csinálni, ami a más egészségünk más területeire hatással lehet?
3: A kettes típusú cukorbetegségre? Mindenféleképpen. Hát ugye ez az, hogy van-e ugye a kettes típusú cukorbetegség, már önmagában hordozhat egy nagyobb rizikót egy érelmeszesedés kialakulására. Ugye ezt is tudjuk, magasabb, ugye gyakran magasabb a vérnyomás, gyakran magasabb a koleszterin szint, és hát akkor már ott bizony ott van a szívbetegségnek, ugye az emelkedett stroke rizikó, emelkedett infarktus rizikó, ez mind ott van. Ott van az, hogy mondjuk valakinek egy krónikus vesekárosodás, az elég gyakori egyébként a cukorbetegekben, a nem jól kezelt, vagy nem célértéken kezelt cukorbetegekben, teljesen mindegy, hogy egyes vagy kettes típusú cukorbeteg, de ugye volumenében gyakorlatilag az összcukorbetegeknek kb. 95%-a az kettes típusú cukorbeteg, tehát hogy ugye a volumenében tekintjük, hogy ezt Magyarországon is van nagyságrendileg 1 millió ember, aki cukorbeteg vagy cukorbetegség előállapotában él, tehát hogy ez hatalmas populációs veszély, vagy amire tényleg kell figyelnünk, és egyébként szűrhető is. Ezek a szövődmények, most az, hogy valakinek lesz-e sztrókja, az nem szűrhető, de mondjuk az szűrhető, hogy mondjuk nézzük, hogy az érelmeszesedés, ez a nyaki ereken könnyen megítélhető, könnyen vizualizálható. Elől van, egy ultrahangvizsgálattal nézhető, és lehet nézni. És azért alapvetően tudunk arra következtetni, hogyha a nyaki erekben van lerakódás. Érelmeszesedés mérhető, akkor azért feltételezhetjük, hogy ez nem egy decens mész, és ő csak oda rakódott le, hanem bárhova, ezek ilyen kis huncutok.
2: Ismeretségi körömben, vagy családi körömben sokszor hallottam azt, hogy a cukorbetegség egyik tünete, hogy az embernek a szemével kezd probléma lenni, a bőrével kezd probléma lenni, a lábában a keringéssel kezd probléma.

0: lenni.
1: Ez a szövődménye. Uh-huh. Ez nem a tünete. Tehát, uh-huh. hogy tünete akkor lehet, ugye a vércukor ingadozásnak az egyik tünete lehet, hogy látászavara lesz a betegnek, borzasztó egyszerű az oka, a glükóz az egy úgynevezett ozmotikusan aktív molekula, és ezt mindenhova be tud diffundálni, uh-huh. bediffundál a szemlencsébe, ugye utána ozmotikusan aktív molekula a folyadékot fog magával vinni, megváltozik a szemlencse alakja, ugye így a törőközeg, megváltozik a látás. És ahogy elkezdjük látunk, kezelni egyébként a beteget, normalizálódik a vércukorszint, a látás helyreáll. De hogyha a szemfeneki képen a magas, a tartósan magas, vagy rosszul kezelt cukornak a következményében, cukorbetegség következményében valami ugye tartós károsodás kialakul, azt már mi nem fogjuk tudni uh-huh. rendezni. Uh-huh. Tehát amikor már valakinek a szemfeneki képén látszik, hogy a cukorbetegség ott van, az már nem javíthatott, már csak állagot tudunk megőrizni, ott már csak arra megyünk rá, hogy rosszabb ne legyen. Azt hiszem, hogy akinek már a szemével problémája van, azért az eléggé megijed. Ideig, óráig valaki akár tartósan összekapja magát, ugye nem mindegy, hogy valakinek mondjuk injekciózni mm. kell emiatt a szemét, vagy lézereznie kell a szemét. Ma egyébként a fejlett világban a vakság egyik leggyakoribb oka a cukorbetegség. Ugyanígy a dialízis is, tehát a vesepótló kezelés egyik leggyakoribb oka a cukorbetegség. Csak ugye ezért mantrázzuk annyit, hogy jó lenne nem elérni
0: igen,
1: oda.
0: Igen, igen.
1: Mert ezt megelőzni lehet, de ha már kialakult,
0: akkor visszafordítani
1: akkor már nem. Csak max lassítani lehet a progressziót.
0: Mi történik akkor, amikor az embernek egyéb jellegű problémái is vannak, amikor mondjuk kiderül, hogy diabétesszel diagnosztizálják, és valami addig meglévő gyógyszer mellé kell elkezdeni a diabétesz kezelését, akár gyógyszer formájában, akár bármi más formában. Ezek a dolgok nem tudják ütni egymást, vagy rossz hatással lenni egymásra?
1: Persze mindig ezt végig kell nézni, de ez minden gyógyszernél így van, hogy melyik gyógyszer lép esetleg interakcióba egy másik gyógyszerrel. Uh-huh. Nem adható, adható, vagy mondjuk egymásnak a lebomlását, a metabolizációját akár fokozza, nem fokozza. Persze ezen gondolkodni kell. De a legtöbb cukorgyógyszerünk nagyon jól kombinálható többi más gyógyszerrel. Csak ugye én már ide behoztam ezt az immunológiát, már ugye mi nagyon sok szteroid kezelést adunk. És a szteroid kezelés egyik mellékhatása a cukorbetegség, vagy a cukorbetegség előhívásának mm-hmm. a gyorsítása lesz. Ezért tudom mondani azt, hogy egyébként ez egy jól kombinálható történet, hiszen erre nekünk mindig kell gondolni. Vannak olyan gyógyszereink, amik megemelik a vércukorszintet, és ezzel nekünk tudatosnak kell lenni, és figyelni
0: minden,
1: kell erre.
0: Minden összefügg áll.
1: Hát ez egy ilyen huncut
0: nagyon, igen. Rendszeresen visszatérő mondat az eddigi megkérdezett szakértőinknél, hogy nagyon fontos az életmódváltás, tehát az, hogy kezelést kezd az orvossal a diabéteses, az az egyik fele csak, illetve ennek egy nagyon fontos része az életmódváltás. Te mit látsz, mennyire nehéz ez, mennyire lehet drasztikusan váltani, vagy mennyire lehet elvárni azt, hogy drasztikusan változzon az ember, vagy a fokozatosság elve van itt is?
1: Ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés, és én is szeretném ugyanúgy hangsúlyozni, hogy a kollégák is, hogy az életmódváltás az alap. Tehát, hogy én adhatom a világ legjobb gyógyszerét bárkinek, a legmodernebbet, a legjobbat, a legdrágábbat, hogyha nincs oda téve mellé az életmódváltás, ami a mozgás, a diéta és a testsúlycsökkentés, akkor ugye abban az esetben, ahol ez szükséges, hogy az egyes típusú cukorbetegeknek nem kell testsúlycsökkenteniük az elején semmiféleképpen sem, akkor nem fog működni. Leginkább azért is, ugye a mozgás az inzulin nélkül, a saját inzulinunk felhasználása nélkül tudja csökkenteni a vércukorszintet. Uh-huh. Erre semmi más nem persze. képes a szervezetünkben. Hogy mindenhez inzulinra van szükség. Ezért nagyon fontos. Ugye a diéta azért nagyon fontos, hogy mekkora módon, vagy mennyire emeljük mi meg a vércukorszintet egy étkezéssel. Ugye, ha nagyon megemelem, tehát ha bemegyek a cukrászdába, és megeszem az összes középső sort, akkor az egy olyan olyan mértékű vércukor emelkedést okoz, hogy nem fogja tudni megfogni egyik gyógyszerünk sem, inzulinnal sem, nem tudok utána menni. Uh-huh. Vagy ha akkora mértékű inzulint adok hozzá a betegnek, hogy ezt megfogja, akkor meg utána meg már annyira le fogja később vinni, hogy egy ilyen elképesztő libikókába, így van,
0: egész.
1: És maga a libikóka sem jó, tehát annak is károsító az ereknek az, uh-huh. hogy ők azt érzik, tehát hogy a szervezet különböző sejteknek sem jó ez a nagy mértékű cukoringadozás. Ugye nem véletlenül van egy nem cukorbeteg emberben egy normális cukorhomeosztázis. Nem lesz alacsonyabb, és nem lesz magasabb. Ugye a cukorbetegek ezt nem tudják így feltétlenül szabályozni, és ezek a, hát mondjuk akkor megkötés, bár alapvetően azt gondolom, hogy a cukorbetegeknek szánt diéta az az alap. Normál diéta, így van, tehát hogy azért nem egy akkora nagy megkötésnek kellene, hogy legyen. Ezért fontosak, és nem azért, hogy én most nem tudom, elmondhassam magamról, hogy én most itt egy egészség, fitness, bármi mániás vagyok, hanem ezért.
0: Igen, de a nagy életmódváltások általában, amiket mindig hétfőn, meg január 1-én, meg ilyenkor kezdünk, azok általában nem működnek. Ezért gondolom azt, hogy az a fokozatosság, az lehet, hogy egy picit könnyíthet ezen az úton.
1: Én azt gondolom, hogy ez inkább személyiségfüggő. Ja. Hogy ki az, aki be tudja tartani a január 1-én és hétfőn kezdődő életmódváltásokat, és ki az, akinek erre rá kell készülnie. Én mind a kettőbe partner tudok lenni, uh-huh. mert azt gondolom, hogy az a váltás fog működni, amit a páciens uh-huh. a magáénak érez. Tehát én akaratok bármit rákényszeríteni, vagy javasolni, ha az nem az övé, akár diétában, nem mondhatom, hogy járjon hetente háromszor úszni, mert ez milyen csodálatos lesz. Tehát ő nem tud úszni. Nem jó, szeret teszem. Úszni, bármi ilyesmi. Tehát nyilván az fog működni, tehát ezt meg kell beszélni a beteggel. De azt, hogy én mit mondok, az önmagába kevés lesz. Ezt be kell tartani, és én is nagyon tudom, hogy nagyon nehéz, amikor az ember valami lemondások, az addig életéhez képest lemondásokkal telített. Csak ugye én meg azt is tudom, hogy mi lesz a következménye, igen. hogyha ez nem így lesz.
0: Pedig ez az hogy állandóan alkudozunk, hogy na már csak ezt a kicsit, vagy még ezt, az azért benne van az alaphabitusában az emberek többségének szerintem. Hát, ugye ebben ez nem annyira nagyon édes ez a sütemény, hallom sokszor, úgyhogy ebből azért egyet megeszek, mert ez nem olyan nagyon-nagyon édes.
1: Az mondom egyébként, hogy egy szelet süteménynek nem minden étkezéshez, de az azért bele kell, hogy férjen. Tehát, hogy az ember erről tudjon. Szerintem egyébként az nagyon helyes, amikor így jönnek a feleségek az urukkal, és akkor így olyan gyógyszert adok, ami mondjuk elveszi az étvágyat. Aminek tökre örülünk, mert ugye ennek fogyni, tehát hogy lesz egy ilyen pozitív hozadéka is a történetnek, és akkor ott jön a feleség, és azt mondja, hogy hát valami nagy baj van. Lefogyott az uram, és nem eszik annyit. És akkor én ugye azt mondom, halleluja, hát ez volt a célunk. Uh-huh. De hogy ugye az ehhez kapcsolódó társadalmi körítésünk is, hogy így, úgy, ami szeretünk így a gyomrunkon keresztül szeretni. Tehát, hogy valakit annyira nagyon szeretünk, hogy megetetjük, hogy mindent is odaadunk neki. Tehát, hogy lehet, hogy azért ebben a családnak igen. is kell. Tehát, hogy ez nem fog anélkül működni, hogyha nincs egy változás abban tekintetben, hogy egyrészt ezzel mi tesszük őt beteggé, vagy tartjuk őt abban az állapotban, hogyha nem húzzuk meg azokat a határokat, és azt gondolom, hogy nyilván diétát úgy könnyebb tartani, ha az egész család bevonódik ebbe a
0: történetbe. És hogy ezt ne lemondásként éljék meg, hanem igen. mindenki teljes mennyiséggel oda igen. tudjon állni. És
1: azt gondolom, hogy egy gluténmentes diéta sokkal drasztikusabb, uh-huh. mint egy cukormentes diéta.
0: Neked van bármi olyan, amit tudod, hogy nem kéne, és mégis nehezen tartod be? A saját életedben?
1: Nyilván a többször el kellene menni mozogni. Tehát, hogy azt is tudom, hogy ezért szoktam mondjuk befizetni az edzőterembe, mert ha be van fizetve, akkor elmegyek. Ez az egyik, hogy menjünk el. A másrészt ugye én egy ilyen szintén, ami nagyon gyakori ma Magyarországon, az érzelmi evés, és amikor így pszichésen egy kicsit kibillenek, amit nem olyan nehéz az ember ebben a világban persze. él, a munkahelyemre becsattogok, és akkor ez jön, akkor itt egy kocka csoki, ott egy, és például ez egy nagyon tudatos odafigyelés, hogy ez ne így legyen.
0: Na jó, de szerintem nem kéne, hogy ettől lelki furdalása legyen az embernek ennyitől, nem?
1: Ez szerintem nem a lelki furdalás részéről szól, hanem pont arról szól, hogy amit te is mondtál, hogy odafigyelés, tehát és nem ez nem egy drasztikus történet. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megenni egy csokit, de azt, hogy mondjuk állandóan oda-oda nyúlni, az szerintem nem jó.
0: Hogyha lenne egy varázspálcád, akkor mit változtatnál meg az embereknél abban a tekintetben, hogy hogyan viszonyulnak az egészségükhöz?
1: Azt gondolom, hogy azt a fajta TikTok videókat megnézegettetném velük, amelyek az egészséges életmódra hívják föl a figyelmet, hogy megérteni azt, hogy a materiális javakat nem fogjuk tudni anélkül felhasználni idősebb korba, hogyha nincsen megfelelő egészségünk. Tehát, hogy itt valahol ebben a tekintetben is kellene egy megfelelő vonalat húzni, hogy ez tudatosodjon bennünk, hogy büntetlenül nem lehet mindent elkövetni, és büntetlenül nem lehet a saját szervezetünket kizsákmányolni.
0: Egyébként így a vége felé engedj meg, légy szíves, egy kicsit személyesebb kérdést, mert ugye ennek a műsornak az a cím, hogy balansz, az alcíme pedig az, hogy van-e egyensúlyod. Te mivel tudod balanszban tartani az életedet?
1: Nekem például az egyik balanszom az az, hogy én igenis megpróbálom magamnak kihasítani azt az időt, azt az én időt, ami az enyém. Én mondjuk heti kétszer azért kerek hajnalba, hogy tornázzak, mert például tudom, hogy arra nem lesz időm egyébként a hét többi napján délután. Uh-huh. Nekem csak egy gyerekem van, de az aztán ad feladatot nekem bőven. A munkám, a pácienseim, tehát hogy nyilván van egy olyan fajta leterheltségem ebben a tekintetben, tehát hogy én az én idő kihasítását nagyon fontosnak érzem, akár színházba járni, barátnőimmel elmenni.
0: Ez kell ahhoz, hogy egyensúlyba érezd magad.
1: Nekem ez az egyik, ami nekem fontos, igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én kívánom, hogy jó sokáig tud tartani ezt a bizonyos egyensúlyt. A hallgatóknak pedig javasolnám, hogy ők meg keressék meg, ha még nem találták meg ezt az egyensúlyt, akár úgy, hogy elmennek a házi orvosukhoz, akár teszteket csináltatnak, vagy kivizsgálásokat, vagy egy labort, hogyha nem tették az elmúlt években. Az, hogy egy pici tudatosságot vigyünk az egészségünk megóvása érdekében a mindennapjainkban, szerintem ez mindenképpen fontos.
1: Amen.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk. Dr. Kiss Zsófia belgyógyász, diabetológus, immunológus volt a vendégünk. Ez pedig a Balansz című műsor. Jövő hét hétfőn, este 8 órától ismét majd várunk titeket. További szép estét kívánok, szervusztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Már a vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Az oktatási azonosító már nem használható bérletvásárláskor. Magyar örökségdíjat kaptak az úszók, hajnalban többfelé leszáll a köd. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Fontos változás a diákbérleteknél, már nem használható az oktatási azonosító. A MÁV csoport arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes bérlet vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni, illetve a papíralapú bérletre ezt kell ráírni. Az oktatási azonosító használatára adott türelmi idő júniusban lejárt, így az ezzel kitöltött bérletet már nem fogadják el. Akinek még nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. A kedvezményre való jogosultságot pedig külön igazolni kell. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüstérmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darabot bocsátanak ki. Magyar örökségdíjat kapott az Európa-bajnok magyar férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres csapat augusztusban Párizsban sporttörténelmet írt. Az Európa-bajnokságok 100 éves történetében első magyar váltóként nyerte meg a számot. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián Németh Nándor és Szabó Sebastian vette át. Derült időre készülhetünk, hajnalban többfelé lesz köd, a részleteket azonnal mondom. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a nyári szezonban kissé sporadikusan jelentkező autórádióban, úgyhogy vele is válunk újra az élő műsorban, vonalban pedig Szentkúti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője.
2: Hello, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, és elfogadom a megintést első körben, teljesen jogos.
1: Egyetlen egy mentségem az...
2: Én mindig hallgatom, ne viccelj. Nincs olyan műsor, amit kihagytam volna. A lényeg az, hogy olyan értelemben igazoltam vagyok távol én is, mint Laci, hogy a Skodának mentem a szélvédőjéért. Sajnos elképesztően nagy szívásokban vagyunk, és nagyon szívesen mesélek erről, de mielőtt belevágunk, kitaláltam egy olyan kompenzációt, amit nem feltétlenül beszéltem meg a Bencével, sőt, nem beszéltem meg a Bencével, de... Ezúton felajánlom, hogyha a hallgatók körében van, akit érdekel majd a Skoda, amikor hazajön esetleg a Balkáradiról, akkor arra fogunk valamilyen lehetőséget adni.
1: Hát ez meglepett, ezt tényleg nem beszéltük meg. Szerintem mindenki boldogan ülne bele, vagy fogdosná meg azt a kiváló járművet, vagy akár menne egy kört vele. Ez tök szuper Ákos a felvetés, és lehet, hogy élni is fogunk vele. De egyébként nem kell kompenzálnod semmivel, de nagyon köszönjük a felajánlást.
2: Ezt mindenféleképpen, mert azért ti is támogattátok azért a mi kis projektünket, úgyhogy...
1: Igen, és terveztem is beszélni róla, hogy mert egyébként a Balkán Rallyra fogtok vele menni, hogyha jól emlékszem, és akkor most ott hogy áll, mert azt írtad SMS-ben valamelyik nap, hogy nagyon szarul, és ezt így picit tapossuk szélesre, azt gondolom, és remélem, hogy majd kisimul a Skodának az utóélete, de ezt tegyük el egyelőre a második blokkra, mert
2: jó,
1: hogy nem olyan rég, nem spoilereztem még, csak ilyen az értő fülek számára volt egy kis spoiler legfeljebb a felvezetőben, hogy miért foglalkozunk mi egy roadsterrel a te viszonylatodban, úgyhogy ezúton is nagyon szeretnék gratulálni Ákos az X5-höz, és mindig is tudtam, hogy szerettél van egy ilyen BMW-t magadnak.
2: Az X5M, ráadásul ugye.
1: Új, de jó. Nagyon jó. Na, szóval egy kics, nem tudom, diszlexiás kitekintő után rendezzük itt a betűket és a számokat és a sorokat, és az van, hogy az Ákos vett egy MX-5-ös Mazdát nem olyan régen, és ez, hát nem is tudom, Ákos, mondj még egy olyan autót, amit ennyire piedesztára emelt az autószakma vagy a közösség, tehát hogy ha leszámítjuk az olyan exotikumokat, mint az E43, M3, vagy a Skyline GTR, vagy a Porsche 911, stb. Tudsz még egy olyan autót mondani, ami ekkora ájú tiszteletlen körül, és közmondásosan ilyen legjobb autónak tartanak?
2: Nem, de azért valahol tagadnám azt, hogy a teljes szakma véleménye ez, az enyém mindenféleképpen ez, viszont én egyre inkább azt látom, hogy azért, ahogy a szakma is érik, vagy fejlődik, vagy változik, azért az MX-5-nek a kompromisszumait, azt ma új autóként már egyre nehezebb befogadni. És hát ugye hamarosan jön az új generáció, és kíváncsian várjuk, hogy mi fog változni ezzel kapcsolatban, de alapvetően az biztos, hogy árérték arányát tekintve egy rendkívüli módon elismert kis sportautó, és hát nem tagadom le, hogy én is így kerültem bele ebbe az egészbe, mert az elsőt 10 évvel ezelőtt 690.000 forintért vettem.
1: Azt a... Akkor hát én láttam azt az autót, és így most a generációkat elrakva, ez egy nullával odébb lehet valahol.
2: Hát, ha nem is egy nullával odébb, de biztos, hogy egy 3-4-szeres szorzó van rajta, tehát hogyha mondjuk az állapotát, meg úgy a specifikációit nézem, akkor simán elképzelhető, hogy ma egy szép állapotúért simán megadnak mondjuk 3 millió forintot, vagy akár egy kicsit többet is.
1: És hogy jött egyébként az egész? Már mondtad, hogy te beleszerettél, meg minden, de hogy azért ez egy, nem is tudom, ez egy viszonylag modernebb változat. Nem azt illik szeretni, ami a régi, nagyon régi, ősen mixet, stb.
2: Figyelj, ez az egyetlen valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, vagy volt valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, de ezt én egy személyes szállal magyaráztam meg. Nagyon röviden és tömören onnan kezdeném, hogy egy autós ember élete az mondjuk jó esetben, ideális helyzetben átlagosan úgy néz ki, hogy tud tartani egy mindennapi használatra alkalmas autót, amivel lehet közlekedni, belátható és értelmezhető, és akkor mellette elfér valamilyen hobbi autó. És én úgy kerültem bele ebbe az egész dologba, hogy nagyon sokáig kergettem mindenféle álmokat, meg volt is mindenféle autóm, nagyjából ilyen egyéves váltásokban, és egyszer így a hobbi autós célkeresztbe bekerült, hogy na azért a bakancslistának csak lenne egy ilyen hátsó kerekes perdif is, könnyű kis nyitott álma, és ugye már az MX-öt ilyen szempontból mindent kipipált, és amikor az elsőt megvettem, akkor egy olyan csomagot kaptam, ami annyira megfogott minden értelemben, hogy az én autós személyes jellemfejlődésemet tovább görgette az úton. És ugyan voltak érdekes meg különleges autóim utána is, de olyan, ami ilyen nagy hatással lett volna arra, hogy én ennyire megszeressem ezt az egész világot, az nem lesz valószínűleg már soha többet, mert most már azért el tudom mondani azt, hogy tényleg szinte mindent vezettem, ami így emberi észre felfogható, de ilyen értékcsomagot, meg ilyen jó klubéletet, meg ilyen aktív közösséget egy ennyire jó autóban nem tapasztaltam, és ugye szerintem akkor mondjuk ki, hogy egy most egy negyedik generációs ND, tehát kvázi az aktuális MX-5-öst vettem meg, és ugye ennél kvázi egy kritika is lehetne az, hogy ugyan miért, amikor ez egy túl fiatal autó, és hát tesztautóként is ültem benne sokszor, de pont ez volt az egyik oka, hogy ugye én nagyon sok tesztautóban ültem napi-heti szinten, és nagyon kevés olyan autó volt, egyébként értéktől függetlenül, amire azt tudtam volna mondani, hogy na ezt, hogyha most lenne ennyi pénzem autóra, akkor megvenném, vagy így venném meg. Mert amikor már eljutsz oda, hogy mondjuk a Porsche világában játszol, akkor belegondolsz, hogy azért basszus, azért abból az összegből azért milyen autókat lehet venni használtan, tudod, hogy az már egy nagyon komoly dolog.
1: A hét minden napjára jutna egy MX-5-ös.
2: Lehet, hogy akkor már egy kicsikét én is tudnék kreatívabb lenni, de igen, akár az is lehetne egy opció. Úgyhogy így, amikor már kezd összeállni a kép, akkor azért hirtelen megint egy más highlightba kerül ez az egész téma, és az a helyzet, hogy beérett az ára a negyedik generáció első egy-két évének. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki szeretne egy MX-5-öst, akkor egy megfelelő összeggel, tehát mondjuk a tisztességes belépő összeggel akármelyik generációba választhat. Hiszen az első széria, a bukólámpás az már évek óta ott tart, hogy brutálisan megy fel az ára. A második generáció egyébként szintén, valami nem rohadt szét, az azért jó felszereltséggel, nagy motorral szintén nagyon értékes. A harmadik generáció is egy bizonyos értékszinten lecsökkent, és most már a negyedik is ott tart, hogy bizony ezek 10-12 éves autók, és most már egy belépő szintet meg lehet kapni az újkor járának kb. A harmadáért, ami azért elég jól hangzik.
1: De itt az előbb elkotyintottál egy ilyen generáció nevet, hogy ND, és ugye megyünk visszább NC, MB, NA, azt tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a rövidítések, mert egyébként ezekből a modellkódokból, ez viszonylag otthon vagyok, Mercedes, BMW, stb., de hogy valahogy nekem ez a Mazdát sose tudtam megállapítani az utcán, ott az egy MB MX-öt, hogy itt mi a sztori, ezt tegyük kicsit helyre.
2: Nincsen sztori, annyi van vele, hogy az alvás számnak a két karaktere, tehát ugye JMZN valami, és ugye a J az, hogy Japánban gyártották, Hiroshima-ban készült az összes, az MZ az ugye az, hogy Mazda, és akkor utána NA, NB, NC, ND, ezt valahogy így nevezték el, és ez kvázi egy ilyen félhivatalos megnevezés.
1: Ja, igen, itt ez a kulcs, hogy félhivatalos, mert ezt az árlistán nem látod ott, hogy ND. az aktuálisnál.
2: Nem, abszolút nem. Ez tényleg az, ez az alvásszámból rakták össze a fanok kvázi, és ez az elfogadott generáció megnevezés. Igen. És akkor egyébként nem megyünk bele abba, hogy akkor azon belül is van facelift, meg egy, meg kettő, meg két és fél, meg három és fél, meg 3,75, mert ugye ott volt egy euronormaváltás. Tehát, na jó, mindegy, bele sem menjünk. Lényeg az, hogy az általánosan elfogadott megjelölés az az, hogy az NA, az első generáció a bukólámpás, az NB, a második a mandulaszemű, az NC, a harmadik ugye a fordal közös, legnagyobb, legtágasabb, legnehezebb.
1: Uh-huh. És a legtöbb és kritikát kapott, nem? Ha jól tudom. Tehát az NC-t érte a legtöbb kritika.
2: Igen.
1: Valójában.
2: Igen. Igen, hogy a szellemiségéből egy kicsikét visszavett, de egyébként ez sem feltétlenül igaz, csak más autó lett, és hogy az ND, tehát az aktuális generációval kapcsolatban szerintem a legtökéletesebb jellemző az az, hogy igazából semmiben nem rosszabb, mint mondjuk az első két generáció, tehát hogy minden, amiben más, abban jobb. Uh-huh. És ez ugye nagyon furcsa, tehát hogy így tudjátok, hogy hol tartunk. Tehát így annyira érdekes ezt végignézni autóipari szemmel is, hogy pusztán a gyártás technológia, az anyaghasználat, minden annyit fejlődött, hogy igazából meg lehet csinálni a mai normák szerint is az egy tonna alatti kéziváltós, manuális kézi-kézi fékes. Tehát, hogy ugyanazt a hangulatot meg lehet csinálni egy pont ugyanolyan szívómotorral, ami pont ugyanúgy 130 lóerő, mint az első generációval az 1.8-as, és még a nyomaték görbéje is pontosan ugyanolyan a szívómotornak, tehát, hogy ijesztően pont ugyanoda hangolták, és ugyanúgy elforog 7000-ig, és hogy mindenben, ami ilyen MX-ötségében jó, azt átörökítették a negyedik generációra is. De olyan jó érzés, amikor tudod, így látsz vele éjjel, meg így van benne Apple CarPlay.
1: Ja, tehát, hogy ezek a dolgok, hogy megmarad az eredeti szellemiség, de azért valljuk be, nem rossz egy modernebb autóval közlekedni. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz dolog.
2: Igen, ezt az embernek magának is be kell vallania, tehát, hogy miközben nekem nekem az az autó, ami itt áll a ház előtt, és bármikor beleülök és megyek vele, az egy 30 éves kocsi, és azért az autóim átlag életkora is viszonylag magas volt, hogyha összegezem, de ugye tesztautóként rengeteg ilyenhez van szerencsém, és azért tudom értékelni, amikor ezek benne vannak egy autóban, csak ugye a legtöbb autó azért generációról generációra lett egyre problémásabb, ezt szerintem nyugodtan kimondhatjuk, mert általánosságban így van, és nagyon kevésnél látod ennyire pontosan, hogy a technológia fejlődése az kvázi kompromisszummentesen hogyan alakult.
1: Beszéltél itt problémaságról, és én inkább a bódéra eveznék át, mert ugye azt hallott, hogy MX-öt használtam 10 plusz évesen, egyből előjön a rozsda, ami az emberek eszébe jut, hogy ez egy ilyen beszédtém, egy ilyen kötelező beszédtém, hogy minden MX-ötös rozsdás, ez egy ilyen ülje beidögződés, vagy mi a helyzet akár a te konkrét autódnál?
2: Abszolút nem beidegződés, tehát ez egy teljesen valós történet, nem csak a MX-5-ös, hanem gyakorlatilag az összes Mazda modell szinte érintett kisebb-nagyobb rozsdásodási problémákkal, de ezek a problémák, ezek kordában tarthatók, élhetők, és el kell őket fogadni, tehát hogy egyszerűen maga a típus a MX-5 esetén annyira unikális, hogy igazából nem az van, hogy akkor választok egy olyan típust ebből, ami kevésbé rohadós, mert nincs másik, tehát nincs még egy ilyen egy tonna alatti kéziváltós hátsó kerekes roadster. Abszolút van. Igazából a harmadik generációtól előre fele szerencsésebb a helyzet jóval, mert olyan típusú típushibát jelentő korróziós gócpontok, mint mondjuk a második generációnak az első hossznyúlványa, olyan tipikusan nincsen. Nagyon rozsdásodnak a lengőkarok, a futómű segédkeret, egy-kettőnél a hátsó sárvédőív, de alapvetően ezek nem olyan horderejű és nem olyan mértékű problémák, mint ami mondjuk a második generációval előjött, de azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan a második generáció az pont annyi évvel idősebb autó, hogy már azért több minden történt velük, de összességében ilyen valódi típushibát jelentő korróziós gócpontról, ami például a második generációnál egy kifejezetten rosszul illesztett karosszéria struktúrából ered, olyan nincsen.
1: Maradjunk még itt picit a gócpontoknál, tehát hogyha igaz, nagyon nehéz itt távolban, meg rádióban, de hogyha valaki esetleg MX-5-ös vásárláson gondolkodik, így a kabriós vagy roasteres időszak vége felé, vagy akár attól függ, hogy kezdeténél kihány fokban szeret tető nélkül krúzolgatni, hogy mi az az 5 pont mondjuk, amit az ember megnéz, vagy te megnéztél a rozsdásodáson kívül egy MX-5-ösben?
2: Nyilván generáció függő, de én mondjuk általánosságban onnan kezdenék, hogy az, hogy egy autónak hol van a piaci árának az alja, az nem legyen kiinduló pont. Tehát van olyan autó, amiből adott esetben megmerném venni akár a piac olcsóbb darabjait is. A Mazdánál ez MX-5-nél abszolút nem így van. Én azt javaslom mindenkinek, hogyha van egy adott évjáratban egy legolcsóbb, meg egy legdrágább, akkor a felső kétharmados szint nek megfelelő összeget, azért készítse elő erre a dologra. Mert én mindig ott látom a hibát, hogy valaki már nagyon szeretné, már évek óta spórol, már évek óta gondolkozik, már megint itt az ősz, most már aztán tényleg megveszem, és akkor van az, hogy elmegy, és megveszi az első hulladékot, ami aztán utána sokkal több pénzben lesz. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt nulladik pontként az egészbe belevág, tekintse meg azt, hogy mennyi pénz kell ehhez, és az a pénz az legyen rendelkezésre, mert hogyha ez nem így van, akkor utána sokkal komolyabb összegek fognak elmenni karosszériaújításra, motorfelújításra, stb. Tehát, hogy ezzel óvatosan. Nyilvánvalóan ez egy roadster autó, az összes generációnál, mondjuk kivéve talán ugye a keménytetőseket, beázási pontokat mindenféleképpen kell keresni, a tető állapotát azt nagyon alaposan meg kell nézni, ezt nyilvánvalóan mindenféle videókon meg lehet tekinteni, tehát azokat a pontokat, ahol beszokott ázni, azokat érdemes alaposan átfutni, átvizsgálni. Ezen kívül egyébként, hogyha van egy egészséges karosszéria, egy nem füstölő, normálisan induló, szépen járó motor, akkor azért alapvetően megvehető a dolog, típusonként, sőt NC-nél alvás számonként is ismerünk olyan gyengeségeket, gondolok itt a hajtókkal csapágy korai szériájára, ami érintette ezt a típust, de azért összességében olyan óriási nagy dolog az általános autó átvizsgáláson felül egyébként nincsen. Tehát, hogyha autóként értőszemmel valaki átvizsgálja, akármilyen átvizsgáltatási szolgáltatással, vagy egy egyszerű hozzáértéssel, akkor nincsenek benne olyan rejtett elképesztő típushibák, amikről mindenféleképpen tudni kell. Alaposnak kell lenni.
1: Jó, Ákos, most elmegyünk szünetre, illetve szólok egyúttal a hallgatókhoz is. Hogyha esetleg marad benned még valami az MX-5 kapcsán, akkor folytatjuk a következő blogban, de aztán átnyergeltünk a Skodára is, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Hát mindenféleképpen nyergeljünk át, mert arról is van mit beszélni.
1: Folytatjuk.
2: Sajnos. Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, ho!
0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
5: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
8: Nekem 10.
7: Mennyi?
9: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Folytatjuk az adást, a vonalban továbbra is Szent Kuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője, akivel MX-ötöztünk az első blogban, és érkezett egy hallgatói kérdés, amire megválaszolhatnám, de van egy hitelesebb személy itt a vonalban, úgyhogy válaszolj meg ő a kérdést. Az MX-öt van kell motoros?
2: Nem, az MX-öt nem van kell motoros. A Mazdánál ugye az RX széria volt a van kell motoros, RX-7, RX-8, több generációban is, ugye a 7-es esetén ugye azért RX, mert rotary, úgyhogy
1: ma feloldjuk az összes rövidítést, az összes ilyen típus, hát nem tudom.
2: Igen, ugye az MX az meg ilyen értelemben experimentál, tehát ugye maga az NA kvázi egy ilyen kísérleti történet volt, ugye, aminek azért nem volt annyira biztos a sikere, mint amennyire most látjuk, és ugye az MX-30 is ezért került ebbe a kategóriába, mint egy ilyen villanyautó, viszonylag kis hatótávú városi villanyautó, tehát azért került ugyanúgy az MX szériába az MX-30-as, és akkor tényleg mindent feloldottunk.
1: Nagyon, nagyon nagyszerű, remélem a hallgató is elégedett a kimerítő válasza, viszont nekem az jutott még itt eszembe a szünetbe, hogy ezt a kiváló Skodás felajánlásra, mielőtt még ráugranánk a Skodára, én lehet, hogy személyesen átkonvertálom egy MX-ötözésre, mert azt képzeld el, hogy nekem ez kimaradt. Tehát én azért nem tudok egy azonosulni ezzel az ájú tisztelettel, ami övezi az MX-ötöt, mert nem vezettem, nem utaztam vele, vagy bocsánat, a Fiat és az Abarth verziójával az egy ilyen átöltöztetett, átmaszkozott MX-öt valójában az új generációs, azt vezettem többször, de hogy Mazda MX-ötben nem ültem még, és akkor tök jó lenne, hogyha megtérítenél.
2: Akkor azért ismered valamennyire a típus, de figyelj, bármikor vendégem vagy, telefonszámomat ismered, úgyhogy pötyögd be, és már jelentkezem is.
1: Nagyszerű.
2: Egyébként és akkor ennek kapcsán, ha már egyébként szóba került, bocsánat, csak egy fél mondat, mert hogy ez ilyen tök érdekes autóipari történet, hogy az megvan, hogy a Fiatot nem Fiatnak szánták, hanem Alfa Romeo-nak.
1: Igen, megvan. Ezt sokáig várták, és hogy lesz végre újra egy Alfa Roadster, és aztán 4C lett belőle. Vagy hogy van ez?
2: Igen, hát ugye úgy volt egészen pontosan, hogy még a Sergio Marchionne megígérte akkor így vezérigazgatóként, hogy Alfa Romeo-t nem fognak Olaszországon kívül gyártani. Igen. És már kész voltak a tervek a Mazdával közös Hiroshimában készülő MX-öttel közös Alfa Romeo-ra, amit szerintem instant megvettem volna, mert egyébként az Alfákat is imádom. Miután ugye az ígéret szép szó, betartják úgy jó, Fiat lett. És hát most szegény valószínűleg nem örülne, hogyha ha látta volna, hogy mi volt ez a junior balhé meg a lengyel Alfa Romeo, de hát ez már nyilvánvalóan történelem.
1: Igen, ezt most ne citáljuk ide ezt a junioros dolgot, ami Milánóként kezdte, majd juniorként került az utakra.
2: Igen.
1: Erről azt hiszem talán beszéltünk
2: is. Bocsánat, ez kijött belőle.
1: Nem, semmi, hát egy kis olasz autótörténeti kitekintőnek mindig örülünk, ne viccelj. Csak úgy záporoznak, meg lógnak a levegőbe az átkötések, úgyhogy ezt gyakorlatilag estig folytathatnánk. Hogy elvarjuk az MX-öt, mióta van meg, elégedett vagy-e, szerinted egy jó vétel volt, és hogy igazából mi az, amit legjobban szeretsz benne?
2: Figyelj, teljesen vakon látatlanul vettük meg egy belga aukción, autókereskedő barátommal.
1: Akkor nem tudtad megnézni a sárvédő íveket?
2: Nem, totál csak nem volt. Rengeteg kép volt róla, rengeteg információ volt róla ehhez képest. Nagyjából azt kaptuk. Szép gyári fényezésű, tényleg nem volt sérülve. Szóval alapvetően tök jó, hogy nem vertek át, és jónak tűnik, és tök jó az autó, és nagyon már azóta voltam vele egy műhelypornó forgatáson, ott is mindent rendben talált mindenki, mentem vele, de azért pontosan a Skoda projekt miatt, azt képzeld el, milyen szomorú dolog történt velem, hogy az elmúlt két hónapban gyakorlatilag egy tank benzint nem autóztam ki belőle. Ez két dolgot jelent, az egyik, hogy egyébként nagyon jól fogyaszt, tehát hogy ilyen 5-9 meg ilyesmiket ír ki a komputer, de hogy a másik nagy problémám, hogy egyszerűen annyira elvitte az életet a Skodának a menedzsmentje, hogy egyszerűen nem volt rá időm se, hogy beleüljek, mert minden szabad másodperc a Skodára ment el.
1: Ezt nagyon, nagyon szépen puhítottad és lágyítottad ezt a Skodának a menedzselését. Nem biztos, hogy így fogalmazná, hogyha nagyon őszintére innád magad egy pillanat erejéig, tehát hogy ez miből áll mostanság ez a Skoda berhelés, és mi az az őrületes szívás így a Balkánrali előtt egy héttel, vagy mennyivel?
2: Hát még talán mondjuk azt, hogy másfél.
1: Másfél, igen.
2: Hát én nem szeretném kisebbíteni az ezzel kapcsolatos lustaságunkat, mert ugye szokták mondani, hogy közös tónak turbós a háta, vagy valami ilyesmi. Tényleg az volt vele, hogy annyira messzinek tűnt ez a szeptember, hogy azért a nyár az mindenkinek elvitte a fókuszait mindenfelől, és ezért egyszerűen nem foglalkoztunk vele, volt egy-két ígéretünk, volt egy-két tervünk, volt egy-két kvázi közelének tűnő cél, amit meg lehetett volna valósítani, és az egész összedőlt, mint egy kártyavár gyakorlatilag három héttel az indulás előtt. Ugyanis, és nem tudom, hogy erről abszolút érdekel a ti véleményetek, én azt érzem a mai hobbiautózás egyik legnagyobb problémájának, hogy eltűntek a korrekt, elfogadható, átlagos, értelmes megoldások.
1: Mire gondolsz? Vagy mi van helyette?

0: éppen ehhez vagyok közelebb a kettő közül, és van a másik fele, akik meg a mai modern technológiákkal, a legmodernebb szárazjegezési, szemcseszórási, motorfelújítási, honolási, dugattyúgyártási technológiák csúcsával építik meg azt, aminél újkorában valami 8-szor volt rosszabb. Mm-hmm. És nálunk a motorépítésnél jött ez baromira elő, hogy nekünk valójában nem lett volna szükségünk itt 140 lóerőkre, meg rally homológ Skoda motorra, meg semmire nem lett volna szükségünk, nekünk arra lett volna szükségünk, hogy egy megbízható, tisztességesen használható motort kapjunk, és tudod, amikor így kapsz 50 telefonszámot, hogyha a Pista Bácsinak nincsen Pest Erzsébet,
1: akkor senkinek. Igen, igen. És volt Pista Bácsinak? Nyilván nem volt.
0: És akkor végighívogat 48 ilyen Pista Bácsit, és akkor tudod, ó, hát már senki, már nem, már úgy, már milyen, már egy pár éve kiszálltam, és tudod, és akkor megtalálod azokat az embereket, akik mondjuk, mit tudom én, historikban versenyeznek ilyen autókkal, meg tényleg használják ezeket, és ott meg tényleg az van, hogy eljutsz a több millió forintos motorépítésig, és valójában, ami nekünk kellett volna, az igazából senkinél sem állt rendelkezésre, és aki meg azt állította, hogy igen, az is a végén inkább a csillió-millió fele hajlott volna, és egyszerűen nem tudtuk ezt bevállalni, és végül is nagyon-nagyon sok gondolkodással, meg nagyon-nagyon sok álom elkergetésével azt mondtuk, hogy akkor a mostani motorunk meg lesz csinálva normálisan, és azzal megyünk, mert kihúzni valamit a földből, annak semmi értelme nincsen. Úgyhogy...
1: De akkor mentek, tehát lesz megyünk. Nincs visszakozás ennek ellenére.
0: Figyelj, hogyha elengedtük volna, akkor most ott ülnék a stúdióban, és nem a szélvédőjét cipálném Székesfehérvárra.
1: Mert hogy véletlenül betörött? Vagy mi történt vele?
0: Hát nem véletlenül igazán, vagy nem úgy véletlenül, de nem ilyen hagyományos módon, hanem eljutottunk oda, hogy az autónak a kárpitos munkája is már sorra került, és a mi kárpitosunk, a Vasilkó Balázs, aki a Pepita kárpitnál, ugye felállt annak az alapítója és vezetője és szellemi atya, ő neki nem lehet azt mondani, hogy két ülést szeretnénk kérni. Tehát, hogy neki azt lehet mondani, hogy itt van az autó, és csináld meg, és tudod, és akkor onnantól fogva elkezdődik, hogy hát ez a tetszőkárpit nem maradhat. Jó, akkor vegyük ki a szélvédőt. Aha. És akkor ugye nyilván eltörik, és akkor keresünk gyorsan egy szélvédőt, ami hát nem olyan, hogy bemész a szélvédőboltba,
1: hát
0: és
1: nem,
0: akkor
1: nem kérnék. Nem egy ilyen
0: milyen autóhoz
1: dolog már ez, igen.
0: Igen, tehát ez viszonylag kevéssé forgalmaznak hozzá szélvédőt, úgyhogy abból is kerestünk egyet bontottan, és szépen ezt fogom most levinni, hogy holnap visszajöhessen, hogy a szervizes rátot már készülhessenek a hétfői vezérműlánc és egyéb cserére, felújításra, kapunk egy felújított karburátort, új gyújtást, tehát mindent, ami miatt elvileg megállhatna ezen a 3500, Jézusom, hát ezt kimondani is fáj, 3500 kilométeren, szerintem összesen mentünk vele 300-at eddig. Szóval ezt elő kell most készíteni, és a belseje egyébként még nincs kész, tehát hogy utána meg megy vissza a kárpitoshoz, és tényleg az van, hogy jövő hét vasárnap rajtceremónia, és hétfő meg indulás szeptember 1.
1: Igen, csak mondjuk el a Balkáraliban járatlanabb a kedvér, hogy mi ez az egész, mert úgy beszélünk róla, mint hogy egyrészt mindenki olvassa a Totálkáról, hogy mi ez az egész, meg Ákoséknak a kalandjait lehet majd ott követni nyilvánvalóan, de hogy mi ez a Balkárali, miért jó, hogy ezzel a Skodával mentek, egy ilyen alapvetéseket kérlek, mondja Ákos.
0: Ez tulajdonképpen egy átmenet a veterán verseny, a kalandtúra és az élvezeti veteránozás között. Tehát tulajdonképpen ez egy bő 10 napos tájékozódási versenyről is szóló, de valójában egy déles stílust megörökítő a Balkánnak a legszebb részeit beautózó túra, aminek alapvetően a legfőbb inspirációi azok leginkább a 60-as, 70-es évek Monte Carlo ralliaiból érkeznek.

0: hasonló lesz a mezőny is, gondolom, majd felhozatalban.
1: Hát egyébként igen, tehát nyilvánvalóan, hogy a mi autónk lesz a leginkább low budget, de nem aggódunk mi emiatt, tehát hogy alapvetően szerintem a stílusban azért ezzel a 130 LR külsővel és a csodálatosan készülő beltérrel azért ott oda lehet majd állni az emelni az autók mellé.
0: Egyfajta fordított sleeper.
1: Abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen a mindenfajta autóépítési reális, racionális elvnek a totál ellenkezője. Tehát mindenkinek, amikor elmondom, hogy hogyan javaslom azt, hogy építsen magának, vagy hogyan menjen lépésről lépésre, akkor annak az ellenkezőjét csináltuk most meg. Mert kívülről belülről nagyon kész lesz, de motorikusan kevésbé. Jó, annyit azért hozzá kell tenni, hogy azért a futóművében nagyjából minden alkatrész új, de azért abszolút igazad van ebben, hogy ez egy versenyautónak kinéző 52 lóerős 120 L.
0: Igazából mi az, amit változtatni kell? Tehát, hogy ugye ezt építitek egy kicsit ilyen szerkesztőségi autónak, showcarnak, viszitek ide-oda, és most elindultak vele a Balkán Rallyn. Mi az, ami direkt ide készült a Balkán Rallyra? Kellett valamit megerősíteni, új fékek, új futómű, hűtéssel, gyújtással, volt-e valami, hogy ezek mind vannak, és ezeket csináljátok?
1: Csak azzal volt folyamatosan. Tehát nálunk azért a szerkesztőségben van több ilyen öreg hobbiautó, van NSU princünk, van bogarunk, és volt egy ilyen, amikor Budapesten mentünk kb. De este, tehát hogy nem az, hogy 45 fokban, 10 kilométert tényleg egy ilyen rakpart, ide-oda, ilyen gurulgatást tudjátok, és akkor konkrétan mind a három autó valami lerobbant, de a Skoda volt a legszerencsétlenebb, mert az egyrészt fel is fort, másrészt meg olyan csúnya, fekete ilyen benzines tódúsító füstöt okádott folyamatosan, hogy egyértelmű volt, hogy itt ehhez komolyan hozzá kell nyúlni. Tényleg ilyen nagyon dióhéjban annyira megvan szegénynek nyúlva a vezérműlánca, hogy már egyszerűen nem lehet beállítani a gyújtását. Mindegy. Lényeg az, hogy komoly a kihívás, és alapvetően ezt az autót műszakilag minden értelemben rendbe kell rakni, mert hiába egy viszonylag normális tulajdonos, egy nagyon jófej tulajdonostól érkező, egy műszaki személyetű tulajdonostól érkező, de a magyar valóságnak megfelelően karbantartott autóról beszélünk, tehát semmiből nem lett lehető legjobb minőségű új alkatrész, hanem minden olyan tisztességes volt benne, és ez az épp úgy tisztességes, ez tényleg azt jelenti a valóságban, hogy egy kicsit minden rizikó. És ezek a hibák, ezek egyébként kijöttek, hál' Istennek, pont ugye, ami ebben a pesti körben végződött, de tulajdonképpen az autót teljes egészében revíziózni kellett volna, hát kellene ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy a Balkán Rallyn el tudjunk vele indulni. Egyébként nem kell erősebb, jobb autó a gyárinál, mert valójában ez egy tájékozódási verseny, egy túra, amit az autó újkorában tudott műszakilag, az elég. Csak hát attól messze vagyunk még.
0: Hát nem csak elindulni kell, hanem vissza is kell jönni. Azt mondtad, hogy hány ezer kilométer ez összesen?
1: Mi olyan 3500-at kalkuláltunk.
0: Te jó Isten.
1: Mindennel együtt.
0: Aha.
1: Budapestről Budapestig. De hát ugye tipikusan azok az autók, amikor lementek vele ugye annak idején a nagy családok Siófokra, akkor azért Székesfehérváron nem megálltak pihenni, mert azért még messze van Siófok. Tehát azért nem az autó.
0: Hát jó, de hát most azon vagytok folyamatosan gőzerővel a következő egy hétben, hogy ne kelljen megállni még csak Siófoknál se. Mondjuk az irány az nem annyira stimmel, ha jól sejtem. Nem? Egy ideig. Igen.
1: Felindulunk, úgyhogy tulajdonképpen benne van.
0: Milyen országokat érint? Mert talán most először Albániát is.
1: Igen, Albániát is érinti, ugye Montenegró lesz, Horvátország lesz nagyon nagy mennyiségben, illetve Bosznia és Albánia, hogyha jól tudom, de a teljes túra az fönn van a Balkán Rallynak a weboldalán. Én most azért nem akarok ennél pontosabbat mondani, mert sem most nem tudok egyszerűen tényleg annyira, nem ebben voltunk most, úgy voltunk, hogy kihívásra megyünk, és hát nyilvánvalóan ezt az autót most műszakilag kell rendbe tenni, és és most már azt is elfogadom, hogy nem nyerni megyünk feltétlenül, hanem végig csinálni.
0: Videós tartalmak várhatók egyébként, vagy cikkek, vagy mind a kettő?
1: Mindenféleképpen minden lesz. Abban bízunk, hogy viszonylag könnyen meg fogjuk tudni oldani a napi vlogolásnak azt az ilyen social médiás álló formátumú bejelentkezős vonalát, és akkor az egészről pedig egy látványfilmet fogunk majd hozni, ugyanis ott lesz velünk Hava Dani, a csodálatos operatőr, aki szépen végigfilmezi az egész túrát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz ez többféleképpen feldolgozva, cikkek formájában is, de bízom benne, hogy a napi social tartalmat meg tudjuk adni a közönségnek.
0: Reméljük, hogy lesz kellő lefedettség, mert azért ott nem tudom mennyire vánszorog a net abban a régióban. Azért
1: hát meg működő autó.
0: Ja. Hát figyelj, ha nem működő, akkor a content már megvan.
1: De az egy kevés, tehát hogy mondjam, hogyha tehát mi azért ebben így, tudod így, van egy ilyen, hogy persze van az a pont, ahol már így ér feladni, de mondjuk az nem az első 3 nap.
0: Az is igaz, igen. Nem, azt kívánom, hogy tudjatok elindulni, ott lenni, meg hazajönni, és aztán lehet, hogy még lehet, hogy megtátosodik a Skoda, és akkor valami jó eredmény is lesz belőle.
1: Bízom benne, nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm szépen a jó kívánságokat, és mondom, halál komolyan gondoltam azt, hogy egy ilyen bemutató eventet nagyon szívesen tartok akár a kedves rádióhallgatóknak.
0: Király.
1: Te pedig hívjál bármikor is.
0: Jó, köszi. Annyi, hogy rosszterezéssel kezdtük, és azzal is vagyunk kénytelenek befejezni, mert még egy percünk van, egy záró kérdés érkezett Zsoltitól, hogy sziasztok, az Honda S2000-rel mi van? Az smafu? Hát szerintem egyáltalán nem smafu, de még röviden Ákos erre reagálja. Miért nem vettél S2000-et MX-5 helyett? Financiális okokra gyanakszom.
1: Egészen pontosan 2-szer annyi tól indul az S2000, amennyire ezt az autót vettem. Imádom, nagyon szerettem, nekem egy top 5-ös államgarázsban nagyon benne van az S2000. Nem titok, hogy egyébként néztem az első generációs Porsche Boxstert is, mert az van nagyjából hasonló áron most az MD-nek az aljával, de sajnos az állapot ott is inkább magasabb kategóriában lesz valójában jó. Az S2000 egy nagyon-nagyon jó autó, csak nagyon sokat összetörtek belőle, csúnyán javították, és így is 10 millió forintba kerül, és ha akarsz egy nagyon szépet, ami meg gyűjtői, akkor kifizetsz érte 15-20 millió forintot, és remegő lábbal használod, hogy nehogy valami baj legyen. Ehhez képest én ezzel a Mazdával, ha minden igaz, akkor idén októberben kint leszek a Northlife-én, és mintha nem menne holnap, úgy veretem majd.
0: Nagyon jó, gyönyörű szép végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szent Kuti Ákosnak, a Total Car vezető szerkesztőnek, hogy itt voltál velünk, sajnos nem személyesen, de hát ezt majd pótoljuk a jövőben, bármikor várunk szeretettel, tudod jól, úgyhogy vigyázz magadra, jó szerelést, berhelést, és mi egymást kívánunk.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, és minden jót kívánok nektek is, ma hallgatóknak is.
0: Hello.
1: Hello.
0: Na hát, Ákos kicsekkolt, mi pedig kicsekkolunk a műsorból. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk, találkozunk legközelebb, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hangoerá, Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsess Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Érkezik a dízel támogatás első részlete. Továbbra is lendületben a nemzetközi turizmus. A foci válogatott holnap Belfastban lép pályára. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. A pénzt nem kell külön igényelni, a Magyar Államkincstára a NAV adatai alapján automatikusan folyósítja. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár, személyenként egy jármű után. A teljes összeg 20 000 forint, amelyet 4 részletben fizetnek ki. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak odautalják a pénzt, mások postán kapják meg. A jogosultságot a jármű nyilvántartás alapján állapítják meg. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem állította meg a nemzetközi turizmust. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett, a korábbi 3-4 helyett már csak 1-2% százalékos globális turisztikai növekedést vár az idei évre. 17 embert lőttek agyon egy dél-afrikai ivóban. A támadás Johannesburg közelében, Védala településen történt tegnap este. A rendőrség szerint a fegyveresek először a kocsma előtt tartózkodókra nyitottak tüzet, majd odabent folytatták a lövöldözést. 13 férfi és 4 nő a helyszínen életét vesztette. További 15 embert lőttsebekkel vittek kórházba. A támadók gépkarabélyokkal és pisztolyokkal voltak felfegyverkezve. Az indíték egyelőre ismeretlen, a rendőrség hajtóval vadászatot indított. Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán, holnap este pedig Észak-Írország vendége lesz. A házigazdák győzelemmel kezdtek Georgia otthonában, a 99. percben szerezték meg a 3 pontot. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Sallai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó holnap 20:45 Ekkor kezdődik. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is köd képződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, indul a Zene a házban című műsorunk itt a Rádió Café 98-on, én Czoller Andi vagyok. Mai első vendégünkkel egy igazán formabontó eseményről beszélgetünk, ahol a zenekészítés kulisszatitkaiba pillanthatunk bele. Weil András producer van velem itt a stúdióban. Szia!
2: Hello!
1: A Figyelem felvétel sorozatról van szó, amelyben október 11-én az Airi Mafia lesz a vendég. Ez már a sokadik ilyen esemény. Mesélj picit arról, hogy mi ez pontosan.
2: Így van, ez azt hiszem már a 8. esemény, és körülbelül 2 éve indultunk el. Azzal a célra, hogy a közönség számára, hogy te is mondtad, egy kis bepillantást engedjünk a kulisszák mögé, hogy pontosan hogyan is készülnek ezek a felvételek, illetve hogy hogyan jut el a zenekar az ötleteléstől egy végleges felvételig a hangszereléssel, a stúdiómunkával, és nyilván ennek van egy ilyen szakmai oldala is, de valójában szerintem az még izgalmasabb, hogy egy ilyen alkotóközösség hogyan működik, hogyan kommunikál, hogyan hoz döntéseket, illetve zeneileg is mennyi kreatív ötlet kerül be ebbe a folyamat, amiből aztán a végén leszűrődik egy végleges felvétel, viszont addig útközben ugye sokkal több ötlet és zenei tartalom halmozódik föl, ami aztán szépen letisztul, szóval szerintem így a zenei ötletek miatt is izgalmas ezt végigkövetni, mert egyszerűen gazdagabb az a zenei tartalom összesség, ami így a folyamat alatt elhangzik, mint amit a végén így leszűrve megkap az ember a végleges felvételem.
1: A közönséget mennyire vonjátok bele ebbe a folyamatba?
2: Igyekszünk minél inkább. Voltak olyan alkalmak, amikor egészen a szövegírásba is bevontuk őket, és ez az Airi Mafiás október 11-i alkalom is egy ilyen alkalomnak ígérkezik. Tehát, hogy tartunk egy szövegíró workshopot is, és a zenét is rakjuk össze, és ez mind szimultán történik, ilyen nagyon izgalmas, természetesen önkéntes alapon, szóval semmi nem kötelező a közönségnek, nem, aki nem szeretne részt venni benne, az megfigyelőként is ülhet ott, de a tavaly decemberi alkalommal is, a Bohemian Betyárszos 2 évvel ezelőtti decemberi alkalommal is úgy zajlott a dolog, hogy kiválasztotta, illetve megkérdezte a zenekar, hogy ki szeretne részt venni a szövegírásban, és kb. Egy ilyen 30-40 ember ilyen nagyobb asztalokhoz összegyűlt a terem egyik felébe, és akkor az MC-k, vagy a szövegírók, énekesek, azok elkezdtek ötleteket gyűjteni, kulcsszavakat, valami fajta témát meghatároztak, aztán utána egy második körben már nem csak kulcsszavak, hanem már egész sorok, vagy ilyen frázisokat gyűjtögettek, és amikor begyűlt ez a sok ötlet, akkor elvonultak a szövegírók, és végül így összeollózták ezt a szöveget a közönség ötleteiből és soraiból. És olyan jó szövegek születtek, hogy maguk sem hitték el. Szóval az MC-k például, akik ugye repszöveget írtak, ők rendesen mondták, hogy ezt használni kellene, ezt a közösségi szövegírás dolgot, mert hogy annyira inspirál, annyira sok színes gondolat gyűlt össze, hogy nekik is hát 2 óra alatt írtak egy verzét, amit máskor van, hogy hetekig szülnek. Úgyhogy ilyen szinten is bevonjuk a közönséget, illetve lehet együtt énekelni, szoktunk ilyen refrén énekeltetést csinálni, hogy így csordában, kórusban megszólal az egész közönség, és akkor azért, amikor így 100-200 ember úgy egyszerre énekel a térben, az nagyon izgalmasan hangzik. Úgyhogy igyekszünk minél inkább interaktívá tenni a dolgot.
1: Téged is, mint producer inspirál egy ilyen a megszokottól eltérő közeg?
2: Igen, az is nagyon izgalmas, hogy általában ezek a folyamatok, ezek vagy a próbateremben, vagy a stúdióban zajlanak, és mindezt kitenni nyilvánosan a közönség elé, az mindenkinek izgi, mert mindenki nyilván a legjobbját szeretné mutatni, illetve van egy időkorlát is az egész esemény, ugye 3 órás időtartam, 2 szünettel. Ez egyébként hosszúnak tűnik, mint egy rendezvény, vagy mint műsor, de nagyon rövid idő a tipikus felvétel előkészítés, lehet meg stúdiózás időhöz képest, szóval nagyon tepernünk kell, hogy egy ötletből egy ilyen kerek egész szülessen ennyi idő alatt.
1: Pontosan emiatt az időkorlát miatt merült fel bennem az, hogy nem-e készített esetleg olyan kompromisszumokra, hogy nincs idő kidolgozni valamit?
2: Nyilván készített, és viszont sok esetben ez a nyomás, vagy ez a kényszer, ez megint csak inspirálóan halt, mert egyszerűen nincs idő túlgondolni a dolgokat, nincs idő sok variációval eljátszani. Nyilván vannak olyan műfajok, ahol ez elkerülhetetlen, és ahol minél inkább popzenéről beszélünk, annál inkább van így kidekázva egy ilyen felvétel, és pont mindenből annyi, hogy egy rádió editbe belesűrítsünk 3-4 perc közé mindent, amit el szeretnénk mondani a dallal kapcsolatban, de azért jellemzően nem ilyen polírozott popzenét szoktunk ott csinálni, hanem sokkal inkább élő, hangszerközpontú műfajokat igyekszünk megmutatni, pont ezért is, mert oda belefér, sőt, annak jól is áll az, hogy egy kicsit rendezetlen, vagy kusza, vagy néhol, szóval egy kicsit kevésbé kell jól fésültnek lennie, és ez még jól is tud állni neki.
1: Gondolom, hogy nem lehet szabványosítani azt, hogy egy-egy zenekarral hogyan épített fel ezt a bizonyos workshopot. Az Airi Mafiára hogy készülsz?
2: Igen, azért van egy struktúra, amit igyekszünk tartani, ami úgy néz ki, hogy 3 etapból áll a dolog. Nagyjából 3-1 órás etapra igyekszünk bontani. Az elsőben megmutatja a csapat az ötletét, vagy ötleteit. Olyan is van, hogy a zenekar a közönséget kéri, hogy segítsen eldönteni, melyik ötletből induljunk ki. Ez is tök izgi. Szóval megvan az ötlet, nagyjából felvázolják, hogy miről van szó, elkezdjük struktúrálni, kidolgozni, kipótolni azokat a dolgokat, ahova még ötletekre van szükség. Kis szünet, utána véglegesítjük a dal formáját, és az alapot fölvesszük, illetve általában utólag vesszük föl, de ott a helyszínen külön az éneklést, és aztán megint van egy rövid szünet, és akkor utána van egy ilyen mini koncert, ami megint tök izgi, az pedig arról szól, hogy a közönség, tehát akkor már kész van ez a felvétel, meg meghallgattuk, és ezután a zenekar egy ilyen 20-25 percben eljátszik néhány dalt, és az izgalmas, és ezt nem említettem eddig, hogy itt nem arról van szó, hogy a zenekar a színpadon, a közönség a nézőtéren, ahogy ez tipikusan lenni szokás, hanem a nézőtér közepére van felrakva a zenekar egy körben, és a közönség körülveszi őket, és amikor ez a mini koncert történik, akkor a közönség bemehet egészen a zenészek közé, és itt test közelben megnézheti, hogy ki mit csinál, illetve meghallgathatja a hangzást a hangszerek közül, és ezzel is próbálom azt demonstrálni, hogy mennyire fontos, hogy milyen arányban hallja a közönség a hangszereket, és ez a fajta ilyen keverés, vagy ezek az arányok, ezek mennyire meghatározzák a végleges zenei élményt, és ahogy ott helyet változtatsz, akkor a dob mellett teljesen más zenét hallasz, mint hogyha odamész a gitár vagy az énekeshez, és akkor szabadon lehet ott mozogni, ez mindig ilyen tök kötetlen, és nagyon élvezi általában a zenekar is, meg a közönség is.
1: Az Airi Mafiára hogyan készülsz? Van-e valami olyan előzetes terved, ami mentén gondolod, hogy fog zajlani ez a workshop?
2: Általában igyekszem elkerülni, hogy előre kitaláljam, és szeretem meghagyni a spontaneitást ezekben az eseményekben. A zenekar is általában, vagy a produkciók nagy része szereti azt, hogy amilyen lábbal keltek aznap, körülbelül annak megfelelően veszik elő valamelyik ötletüket, tehát magyarul amihez kedvük van, hogy ebben a közegben, ebben a térben, abban az adott időben velem foglalkozzanak, és az egész menete is egy kicsit ettől függ, hogy honnan indulunk ki, mit hoz a zenekar, milyen mentalitásúak, és igyekszem mindig arra kanyarítani a rendezvényt, hogy azokra legyen több időnk, ami a legizgalmasabb része annak az adott produkciónak.
1: Mennyire lecsupaszított az a munkafolyamat, amit ilyenkor láthat a közönség? Mert amint említetted is, ezek hetekig, meg néha hónapokig zajló folyamatok, amiket megpróbáltok összesűríteni.
2: Igen, hát amit igazából itt elhagyunk, az utómunka, ami egyébként szerintem egy kicsit így zárójelben túlértékelt része, és az szokott nagyon elhúzulni, tehát ezek a hibajavítgatás, meg ilyen kis utolsó 5%-os polírozás, erre ugye nyilván nincs ott időnk, tehát felvesszük, csinálunk egy ilyen nyers keverést, az azt jelenti egy ilyen gyors mixet, hogy mégis hallgatható, meg zeneként visszahallgatható legyen a dolog, de nyilván nincs készre keverve ez az anyag, nincsenek kiválogatva a lehető legjobb ének verziók, hanem egy olyan felvételt fogadunk ott el, ami egyébként tartalmazza nagyjából annak a lényegét, amit szeretne kifejezni ez az adott dal, és amit így tök jó visszahallgatni, és azt mondja a zenekar így elsőre, hogy yeah, na ezt vállaljuk, ezt szeretjük, ez király. Sokszor egyébként a stúdióban is igyekszünk ennyire ilyen flowban és gyorsan és hatékonyan dolgozni, mert ezekből az első verziókból nagyon sokszor nagyon jó dolgok sülnek ki. Úgyhogy azért volt olyan felvétel, nem egy, nem kettő, amit a végén a zenekar véglegesként hasznosítani is fog, vagy már hasznosított.
1: Egy stúdió az sokszor úgy néz ki, mint egy NASA űrközpont. Ehhez képest a Zeneházában gondolom, hogy sokkal kevesebb eszközöd van ahhoz, hogy dolgozhassatok.
2: Változó volt olyan felvétel, volt olyan alkalom, ahol kifejezetten az is része volt a koncepciónak, hogy analóg felvételt készítsünk, és még magnót is vittem, meg keverőpultokat, szóval kicsit attól is függ, hogy milyen a produkció jellege. A Zeneháza is biztosít elég sok eszközt, és én is szoktam vinni azért egy kis teherautónyi lomot magammal, szóval azért van lehetőség a technikai eszközök között is böngésződni, meg igen igényes mikrofonpark rögzítünk, elég, tehát olyan minőségben készül ez a felvétel, hogy akár ez bármilyen típusú megjelenésre alkalmas legyen.
1: Téged az ösztön vagy a tudatosság visz ezeken az alkalmakon?
2: Hát ez egy ilyen vegyes vágott szerintem. Alapvetően mivel sok improvizációt és rögtönzést engedek meg a saját workflow-mban is, vagy én ezt élvezem, ezért nyilván ott nagyon sok ösztönös és nagyon gyors döntés születik, de azért a célunk és az értékrend, ami mentén eldöntjük, hogy az adott zenei megoldás, vagy az adott felvétel az megüti a szintet, vagy jó-e, az viszont egy tök tudatos működés, vagy ilyen döntéshozatal, és azért a zenekaron. Szóval ez egy ilyen vegyes vágott, nem tudnám egyiket vagy másikat fontosabbnak ítélni. Talán amiatt, hogy az idő szűk, amiatt egy kicsit több ilyen ösztönös, gyors döntésre van szükség, mint általában.
1: Hát ami esetleg a rutinból, meg az évekből adódik.
2: Igen, igen, igen.
1: Egyébként mi az, amit ad neked egy-egy ilyen workshop?
2: Hú, hát egyrészt megismerem a zenekart egy kicsit még jobban. Volt olyan produkció, akivel már többször dolgoztam előtte együtt, volt olyan, akivel ott találkoztunk először, szóval nekem az is egy nagy élmény, például pont a Dresch Mihályékkal, vagy a Lazarus metal zenekarral nem dolgoztam korábban, velük tök izgalmas volt megismerkedni, ráadásul egy ilyen éles helyzetben. Sokszor kérdezem őket, hogy egyébként ők hogy szokták csinálni a stúdiózást, vagy a próbateremben, vagy hogy zajlanak a folyamatok, tök sokat lehet tőlük tanulni, és hát az is nagyon izgi, ahogy a közönség nyitott, ahogy részt vesz ezeken az eseményeken, ahogy utána oda jönnek kérdezni. Amúgy a végén, hogyha marad idő, akkor szokott lenni egy ilyen kérdezfelelek rész is, igen. És akkor egy ilyen, mit tudom én, bő negyed órában van lehetőségünk, vagy hát a közönségnek van lehetősége bennünket kérdezni, és az is nagyon izgalmas szokott lenni, hogy milyen kérdések merülnek föl, utána is oda szoktak jönni beszélgetni a közönségből sokan, hogy őket mi érintette meg ebben az alkalomban leginkább, vagy mi volt nekik inspiráló, vagy felmerültek még kérdések, vagy nekem ez nagyon izgalmas, hogy kinél hogy csapódik le egy ilyen alkalom, és van, aki nagyon az embereket, a karaktereket figyeli, hogy kiből milyen szereplő, vagy ilyen személyiség bontakozik ki, mint egy színházi előadásban egy kicsit. Van, aki a szakmai részét figyeli, hogy ki milyen megoldásokat alkalmaz, milyen gitárpedálokat kapcsolgat a gitáros, meg ilyen részletek. Mindenkinek más típusú ez az élmény, és szerintem ez a legszebb ebben.
1: Ezen túlmenően szerintem egy kicsit az emberek jobban megismerhetik azt, hogy a producer tulajdonképpen mit csinál. Mert hogy ugye a zenekarok mögé nem, a legtöbbször nem képzeljük oda, hogy ez hogyan is született, és ki az, akinek köszönhető az a bizonyos dal. Azon túl, hogy az ötlet, meg utána ugye a hangszeres, meg énekes felvételek, azok ugye velük születnek, de a produceri munka az nagyon a háttérben van.
2: Igen, és ez egy elég homályos műfaj is, hiszen minden alkalommal, minden dalnál tök mást jelent ez, hogy a producer éppen milyen funkciót lát el. Van, ahol egyszerűen csak meg kell örökíteni egy nagyon jól kitalált, nagyon jól eljátszott dalt, és ott egy nagyon profi hangmérnöki munkára van szükség, de van olyan is, hogy ki kell egészíteni egy csomó kreatív ötlettel, megoldással, zenei résszel azt a demót, amit hoz a produkció. Van olyan, hogy békíteni kell a zenekari tagokat, akik nem értenek egyet, és valami közös nevezőt, vagy okos kompromisszumot keresni. Szóval ez egy elég sokrétű dolog, és minden alkalommal én is tök másképp érzem magam, tök más a funkcióm. Úgyhogy biztos, hogy azért kicsit helyére kerül sokak fejében, hogy miért van ott egy producer, de az is biztos, hogy producerből sincsen két hasonló, sőt mondom alkalomból és dalból sincsen két ugyanolyan, tehát hogy azért ez egy elég megfoghatatlan dolog továbbra is.
1: Itt az október 11-i Irie Mafiás workshop előtt mit vársz jobban? Azt a pillanatot, amikor kiderül az ötlet, amin elindul majd az egész munka, vagy azt, amikorra összeáll az egész?
2: Őszintén én a két végpont közötti folyamatot vagy időszakot várom, tehát az is izgi, hogy miből indulunk, de megmondom őszintén, meg még sosem ijedtem attól, hogy valami, akár valami nagyon kezdetlegesből indulunk ki. Sőt, volt olyan zenekar, aki mondta, hogy nem hozott semmit, improvizálnak. Leültek, és ők se tudták, hogy mit csinálnak. Valaki elkezdett valamit pengetni, vagy játszani, és abból ott így elindult egy folyamat, és így burjánzott valahová. Szóval én magát ezt a folyamatot várom. Ez a 3 óra egyébként piszkos gyorsan el szokott telni, tehát a közönség is meglepődik, amikor véget ér, hogy ja, hogy ez egész délután itt ültünk, és nagyon gyorsan elrepült az idő, úgyhogy én úgy egészében várom ezt.
1: Sok hasonló esemény van még a tarsolyodban? Szeretnéd ezt továbbiakban rendszeresen, folyamatosan csinálni?
2: A Zeneházával most nagyjából úgy állapodtunk meg, hogy évadonként, vagy hát nem is évad, hanem fél évenként 2 alkalom van, szóval 2 őszi, 2 tavaszi, nagyjából erre álltunk be most így tavaly. Én szerintem ez a rendszeresség, vagy ez a sűrűség, ez maradni fog nagyjából. Még azt el tudom képzelni, hogy ne csak zenekarok legyenek, hanem hogy a tavaly decemberi hip-hop eseményen is egy ilyen kis szupergrupot raktunk össze innen-onnan válogatott zenészekkel és MC-kkel. Lehet, hogy lesznek ilyen zsáner specifikusabb, vagy ilyen inkább műfajt bemutató események, ahol nem egy konkrét zenekart hívok, hanem abban az adott műfajban jeleskedő zenészeket válogatok össze, és akkor csak azt lehet megnézni, hogy áll össze egy, nem tudom, egy afrobeat zene, vagy egy nem is tudom, egy, még a gyerekzenén is gondolkodtam, hogy valamikor kell egy kifejezetten ilyen gyerek alkalom, mert hát ott, hogyha eljönnek családok, akkor az nagyon izgi, hogy meg lehet énekeltetni a gyerkőcöket és a szülőket is, meg az is egy tök jó interaktív dolog. Szóval még elég sok potenciál van szerintem ebben a műfajban, szinte minden belefér, ami a zenekészítés ilyen műhely munkájáról szól.
1: Kinek ajánlod ezt az eseményt, ezt a workshopot? Zenerajongóknak, félig meddig szakmabelieknek?
2: És bárkinek, aki egy ilyen kicsit izgalmasabb, formabontóbb, nagyon emberi zeneközpontú rendezvényre kíváncsi. Ezek ugye egyszeri alkalmak, minden zenekar egyszer van, és minden zenekar egyszer jut el, ahogy mondjam, ennek a felvitelnek a megvalósításaik, szóval ezek ilyen nagyon egyedi alkalmak, úgyhogy te, és nem gondolom, hogy ez ne lehetne érdekes szinte bárkinek. Akit érdekel egy ilyen közösségi alkotó folyamat.
1: Weill András producerrel beszélgettünk itt a Zene a házban című műsorban a Figyelem felvétel élő stúdió workshopról, amelynek október 11-i vendége az Irie Mafia lesz majd. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és biztatok mindenkit, hogy menjen és próbálja ki ezt az eseményt.
2: Köszi szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Azonnal jövünk vissza, folytatjuk majd a Rádió Café 98-on a Zene a házban című műsort. Tartsatok velünk majd akkor is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
3: Sziasztok, én Lauri vagyok, hallgassatok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts! Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot! Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
5: Érdel a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban. Ahol a zene mindenkié.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban. Ahol a zene mindenkié.
6: Folytatjuk a Zene a házban című műsorunkat itt a Rádió Café 98-on. Különleges koncert lesz október 10-én szombaton este 7:30-kor a Magyar Zeneházában. Három kivételes énekesnő találkozik majd a színpadon. Lábos Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus. Itt van most a körünkben Bíró Eszter, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
7: Szervusz, köszönöm a meghívást.
6: A Múzsa Kollektíva elnevezésű új projektről fogunk beszélni, aminek a középpontjában nagyon izgalmas zenei témák, dalok állnak, és hát megpróbálnánk egy ilyen hangos meghívót átadni a hallgatóknak arról, hogy mi is lesz tulajdonképpen ez az október 10-i este. Mi adta a lökést, amire összeállt ez a Múzsa Kollektíva?
7: Tulajdonképpen ez egy több éves folyamat volt. Összekeveredtünk Lábas Vikivel, aztán csináltunk egy az UNICEF kampányának egy kampánydalt, vagy egy olyan dalt, ami tulajdonképpen egy Radnóti Miklós versen az éjszakán alapul. És akkor jöttünk arra rá, hogy mennyire jó együtt énekelni, és hogy mennyire jó szólamozni, és hogy ma ennek egészen különleges hatása van. Nem úgy kell ezt elképzelni, mint ahogy annak idején a Kaláka összeállt, hogy akkor gyerünk, csináljuk meg a Vörös Sándor verseket, hanem igazából itt, ja, és később csatlakozott hozzánk Mókus, akivel pedig hát, ha azt mondom, hogy 20 éve együtt zenélünk, azt sajnos keveset mondtam, mert régebb voltam, de hogy annyi ideje biztos. Hármunkban az mindenképpen közös, hogy nagyon szeretjük a verseket. Az, hogy mi szerint válogattunk, teljesen érzelmi alapon. Tehát nincs olyan, hogy na, akkor most vegyünk 3 Radnótit, 5 József Attilát, hanem egyszerűen azokat a verseket vettük, amelyeknek a sorai számunkra ma 2026-ban különlegesek, nekünk sokat adnak, és ezáltal nagyon-nagyon színes lesz a műsor a szövegek tekintetében is, a zenék tekintetében is, és a hangszerelés azt gondolom, hogy meg a 3 hang fogja összehúzni az egészet, de hogy igen, van benne vers 1942-ből, a 20-as évekből, és van abszolút a jelenlegi Varó Dani versekből is, ami ma már érettségi tétel, tehát hogy nagyon izgalmas lesz szerintem, és tényleg semmi nem korlátozott bennünket abban, hogy miért ezt vagy azt válasszuk.
6: De demokrácia is volt választásban?
7: Hát igen, demokrácia, de azért van, aki egy kicsit többet gondolkodott ezen, azért azt el kell mondjam, de akinek éppen több ideje volt, ugye a Viki, ő éppen a Margaret Islandből lépett ki, miközben ezen gondolkodtunk, és ő neki pláne nagyon fontos, hogy szólóban hogyan fogja magát meg fogalmazni. Most ezt már ő elkezdte, és van egy olyan összművészeti estje, amelyben ugye a táncnak nagyon fontos szerepe van. Ebben az estben azt gondolom, hogy mindenképpen meg fogja azt mutatni, hogy ő a zenében hogyan helyezi el saját magát.
6: Annyi ajtót kinyitottál, azt sem tudom, hogy melyikhez térjünk vissza. Például térjünk vissza ahhoz, hogy Múzsa Kollektíva néven fogtok ti fellépni. Egy picit ezt a múzsa kérdést azért boncolgassuk, mert ugye emlegetted, hogy versek alapján születnek meg majd ezek a dalok. Neked mi jelent múzsát, és mennyire tudott összeérni hármotokban ez a bizonyos múzsa kép?
7: Erről sokat beszélgettünk, és a Mokus volt az, aki kijelentette, hogy ezt mindenképpen üzenjük meg a közönségnek, hogy nem mi vagyunk a múzsák, és ezt mindenképpen írjuk le, és ez legyen egyértelmű, hanem hogy múzsa minden, múzsa kollektíva minden, ami inspirál bennünket. Uh-huh. De hát azért benne van az, hogy azért nagyon sok költő írt a múzsájának, és ahogy készülünk az estre, én például kb. Az összes Nyári Krisztián történetet elolvastam, hogy tényleg melyek azok a versek, amelyeket a Radnóti kifejezetten Fifikének írt. Tehát, hogy azért mindig kellett hozzá egy ember, egy nő, egy meg egy érzelmi töltet, hogy az a bizonyos vers megszülethessen, és akkor ugye elérkezik hozzánk az a vers, nekünk lehet, hogy teljesen mást fog jelenteni. Egy példát mondok, például Két Karodban eléggé végigköveti az én pályafutásomat, mert először a második szólólemezemre került föl, akkor közel voltam a nagypapám elvesztéséhez, és tudom, hogy ez egy szerelmes vers, és hogy egy nehéz körülmények között íródott vers, de nekem valahogy a nagypapámról szól, és aztán később beleraktuk a Kárdis projektbe is, ami jó pár évvel később készült, egy egészen más hangszerelésben. Itt megint egy egészen más hangszerelésben fog megszólalni, egészen más kép. Tehát, hogy egy vers is lehet olyan, hogy a születésekor valamit jelent, utána neked egészen más jelent, és utána te karrieredben is, meg a te életedben is formál és ma valószínűleg nekem mást fog jelenteni, mint 20 évvel ezelőtt, amikor ráraktam arra a lemezre.
6: Nehéz volt megtalálni azt a meccés pontot, ami hármatokban közös?
7: Egyébként nem. Én nehezebbre számítottam, mert ugye a Viki azért főleg a könnyűzene világából érkezik, a Mokus, hát ő a klasszikus, a népzene, a világzene, tehát vele azért sok olyan projekt volt, ahol mi együtt énekeltünk, tehát hogy ő vele gondoltam, hogy nem lesz annyira bonyolult, de megmondom őszintén, hogy a Vikivel sem, mert egy nyelvet beszélünk, tehát hogy az biztos nagyon nehéz, amikor valakivel egyszerűen nem találkozol, vele az életben is nagyon könnyű a találkozás, olyan egyéniség, olyan személyiség, aki hagyja magát megérinteni, egy nagyon-nagyon nyitott ember, és bár más generációhoz tartozunk, mégis valahogy hasonlóképpen gondolkodunk. Na most ezt megtalálni, hogyha ha van 3 olyan ember, akik mégis hasonlóképpen gondolkod, valószínűleg nem mindenben gondoljuk ugyanazt, de mondjuk a zenéről igen, tehát

0: Zenei világok ugye először összeértek a próbák során?
1: Hát azt lehet mondani, hogy az Alszik a szív, ami ugye az Éjszaka című versen alapul, ott csodálkoztam arra rá először, hogy ez mennyire való volna nekem, hogy ez most mennyire nincs ez kiaknázva ma a zenei életben, tehát, hogy jó, sokan énekelnek versfeldolgozásokat, de most, amit mi fogunk csinálni, az egy teljesen mai zenei környezetben megszólaltatott versek lesznek. Lesz olyan, amikor az ember döbbenve fog állni, hogy ez is egy vers, tehát, hogy pont olyan verssorokat szerettünk volna összekalapálni, amelyek bármelyik koncertteremben ma elhangozhatnának, és nem gondolnád, hogy ezt nem egy most élő dalszövegíró írta, és visszatérve a te kérdésedre, hogy egyáltalán nem volt nehéz, sőt, tisztán énekelni sem nehéz két ilyen csodálatos kvalitású emberrel. Tehát az kell hozzá, hogy az embernek nagyon-nagyon jó füle legyen.
0: Mennyit lehet abból elárulni, hogy ezek a versfeldolgozások hogyan készültek, és utána hogyan ültetődtek át zenébe?
1: A legtöbb vers megzenésítés az erre a projektre készül. Tehát az, amit említettem, hogy két karodban, ez abszolút nagyon kivétel, tehát ez lesz egy pár olyan kuriózum, amit átemelünk más repertoárból, azért hogy mondjam, azért mégis elárulom, hogy ezért a Vikitől például lesz egy olyan dal, ami most jelent meg fél éven belül kb. Tehát nagyon-nagyon friss, de egyáltalán nem úgy fogjuk eljátszani, hanem úgy, ahogy hogy ebben a zenei környezetben izgalmas lehet. Lesz a Mókustól is olyan, amit ő nagyon-nagyon régen szeretett, valahogy nagyon sokat szokott verseket megzenésíteni, de most erre az alkalomra áthangszereljük. És vannak, amik ide készül, azok kifejezetten Földő Sándor, tehát ő, aki a zenekar vezetője is, és az én mellesleg az én párom is, és mondjuk az elmúlt 20 évben a legtöbb dalomnak a zeneszerzője. Ő írt ezekre dalokat, és így is, ahogy most jöttem idefele, van egy utolsó dal, ami még nem készült el. Ez egy Szabó T. Anna vers megzenésítés. Volt ennek már egy verziója, de a Sanyi azt mondta, hogy nem jó, és átírta, ötször átírta, és akkor ma reggel állapodtunk meg abban, hogy tulajdonképpen a verze az marad a régi verzióból, a refrén pedig az újból, tehát, hogy szerintem ez addig fog formálódni az utolsó pillanatig. Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút közös munka, az 100%, hogy ebbe a legtöbbet a Sanyi tett bele, vagy tesz bele, de hát ő felel azért, hogy ez úgy is szólaljon meg a színpadon, és ahogy szeretnénk, és hát azt még nem említettem, hogy egy olyan csodálatos zenekar lesz mögöttünk, mint a két gitáros, az egyik még basszusgitározni is fog, a Kis Peti és a Csókás Zsolt, és elhívtuk a Subic Gábort, aki trombitálni és szánkülten is fog játszani, és én Subic Gabit csak messziről figyeltem eddig, és csak reménykedtem, hogy ő el fogja vállalni, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várom, mert imádom, ahogy ő játszik.
0: Mennyiben fogsz te új oldaladat megmutatni ezen a koncerten?
1: Én bízom benne, hogy minden alkalommal ez a cél. Tehát én minden alkalommal felfedezek magamban új rétegeket, meg az az igazság, hogy ha csak abba gondolok bele, hogy az elmúlt egy évben mennyi mindenem mentem keresztül, mi minden történt velem, hát erre mindenképpen jó lesz ez a koncert, hogy belesűrítsem. Tehát, hogy meg egyáltalán azt gondolom, hogy az előadó művészt ez viszi előre, nem az, hogyha 20 éves rutinok kerülnek elő. Az mindenképpen izgalmas, hogyha a zenén keresztül tudunk közel kerülni egymáshoz. Mert azt gondolom, hogy ők is közelebb tudnak kerülni saját magukhoz. És az is lehet, hogyha valaki az én korosztályomból eljön, akkor az is kiderülhet, hogy ő is hasonló dolgokkal néz szembe, mint én.
0: Egyszer csak lesz egy ilyen felismerés élménye, vagy egy ilyen lélekazonosság érzete.
1: Igen, ami nem egy ilyen kezenfeje dolog, hogy most akkor elmondtam, hogy pontosan mi volt, mert ő sem mondja el nekem, mégis össze tudunk találkozni.
0: Pont ezt akartam mondani, ezt a találkozást, hogy különböző utakról most ide vezetett a ti, nem tudom, csillagzatotok egymás környékére. Mennyire gondoljátok azt, hogy ez fenntartható, vagy hogy van-e tervetek, szándékotok arra, hogy ennek valamiféle folytatása is legyen?
1: Abszolút. Tehát szoktuk is mondani, hogy egy premierre annyi sok energiának kell összeállnia, és hát ezt azt hiszem, hogy kb. Fél éve, de tehát igazából 3 éve dolgozunk rajta, de úgy intenzíven 1 fél éve, és hát ennyi munkát az ember nem egy alkalommal akar, úgyhogy abszolút tervezzük, hogy vidékre megyünk, több nagyvárosban is már van róla szó, hogy elő fogjuk ezt adni, és hát bizonyára vissza fogjuk hozni Budapestre is,

0: Most egyelőre ez a bemutató, erre koncentrálunk, úgyhogy aki idén akarja Budapesten hallani, az most jöjjön el október 10-én.
1: Van-e valami íve a koncertnek? Hogyan áll össze a program, a műsor?
0: Hát van íve, ilyenkor az ember teljesen össze van zavarodva, úgyhogy ez valószínűleg az utolsó héten lesz biztos, hogy hogy is van az az egész. De nem akarok kulisszatitkokat elárulni, mert természetesen van egy pont, amit viszont megbeszéltünk, hogy lesz, és az lesz az igazán nagy összetalálkozás a közönséggel, ugye koncert kétharmadánál van egy ilyen dramatikai pont, ami a minden színi előadásban megtalálható, és itt is lesz. Bízom benne, hogy az is nagyon jól fog sikerülni. Számunkra, hogy mondjam, az a célja ennek az előadásnak, és talán akkor így fogod érteni, hogy így miért a végén alakul ki ennek az íve pontosan, hogy nagyon sok mindent akarunk ebben elmondani. De ugye ezek a versek, bizonyos versek nagyon tömények. A mai versek, mondjuk egy Varró Dani vagy egy Szabó T. Anna vers, az pedig sokkal jobban érthető. Na most ezt kell nekünk valahogy ügyesen beosztani, meg azt is, hogy mi egyesével hogyan tudunk megnyilvánulni, meg együtt hogy tudunk megnyilvánulni, tehát ugye ez valóban csak olyan dolog, ami a próbákon tud kialakulni. Ugye nagyon sok improvizáció is van ebben, tehát az is annak a függvénye, hogy éppen mi hogyan gondoljuk, hogyan érezzük. És hát az is nagyon-nagyon fontos, hogy mindannyiunknak legyenek olyan pillanatai az előadás folytán, ami miatt, hú, de rossz lesz ez, de mondom, ami miatt úgy érzed, hogy megérte. Uh-huh. Mert sokan kérdezik nekem, hogy na, és akkor most ez jó volt, és akkor így van, amikor így van egy ilyen hatalmas extázis, és tényleg utána napokig így jó, de nagyon-nagyon rossz is, mert úgy érzed, hogy készültél valamire, és hirtelen már nincs, nem tudsz már rá készülni, mert lement, és akkor egy ilyen nagy ürességet érzel, és akkor így, na most mivel tudom megtölteni azt az ürességet, és ez sajnos minden bemutató után így van. És ilyenkor, amikor nem egy szerepet játszom, és nem egy megírt színi előadás van, és beleszólhatok abba, hogy na, de nem, ennek nem ott kell lennie, hanem ott, és az valóban úgy alakul, uh-huh. és mondjuk teszem azt, például az Alszik a szívben, ott például, akkor ezt most elárulom, ott van egy ilyen megénekeltetős rész. Persze, aki akar énekel, aki nem akar, nem énekel. És akkor
1: ez az a bizonyos, tehát egy interaktívvá teszitek hát egy kicsit.
0: Nem ez a, mondjuk, de nem ez lesz az. Tavaly volt a 30. jubileumom, amikor egy hónapja jött ki ez a dal. És egyértelmű volt, hogy senki nem fogja ismerni, szóval nem egy sláger, mert az ismeri, aki egyszer megnézte a klipet, vagy ilyesmi, és mégis megkockáztattam, hogy megénekeltettem a közönséget, hogy ott helyben, aki elkapja. És az az érzés, hogy ezt nekem megtették. Uh-huh. Mert ez nem arról szól, hogy meg tudod-e, vagy vissza tudod-e énekelni, bizonyára vissza tudod énekelni, hanem az, hogy mi ott tudunk-e találkozni, hogy a közönség is azt érzi-e, hogy fú, ez most nekem is jó lesz. Na, ezek azok a pillanatok, amikért azt szoktam mondani utólag, hogy ezért megérte, mert ez olyan sokáig el fog engem kísérni ez a pillanat.
1: Most a felkészülés idején ebben a folyamatban mennyire dédelgeted ezeket a dalokat, verseket magadban? Mennyit változik menet közben benned a hozzáállásod?
0: Abszolút. De hát, hogy egyre jobban megértem. Egyre jobban megértem a költőt, és egyre jobban megértem saját magamat. Tehát, hogy nekem mi közöm ehhez?
1: Különleges pillanat lesz akkor ez a ti életetekben is, és szerintem azoknak az életében is, akik ide ellátogatnak, mert azok fognak elmenni, akik ezekre a dolgokra, amiket te elmondtál, fogékonyak, meg befogadóak, én azt gondolom.
0: Hát én nem tudom, kik fognak eljönni, bízom benne, hogy azok, akik a hármunk koncertjére el szoktak jönni, mert azt gondolom, hogy mind a hárman egyébként az összes szóló koncertünkön is hasonlóképpen gondolkodunk, meg hasonló dolgokat szeretnénk létrehozni, de bízom benne, hogy azok is eljönnek, akik tényleg szeretnének kikapcsolni egy másfél, hát egy picit több, mint másfél, lehet, hogy egy kicsit közelítünk az egy és három órához, mert nagyon sok izgalmas dal van, és
1: szerintem
0: nagyon nehéz húzni.
1: Nem fogja senki megbánni, én ezt gondolom.
0: Szóval, hogy az biztos, hogy nekünk egy kikapcsolódás lesz, és szeretném azt, hogy azoknak is, akik eljönnek meghallgatni minket.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Bíró Esztert hallottátok, és rajta kívül majd október 10-én a Magyar Zeneházában Lábas Viki és Szirtes Edina Mókus lép majd színpadra. Az egész zenei háttér rész viszont Födő Sándornak köszönhető. Mindenképpen említsük meg őt is. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy
0: én
1: itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Ezzel véget is ért mai Zene a Házban című műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. További szép estét kívánok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Dr. Vaskóni Nagy Erika vagyok, digitális gyermekvédelmi szakértő, pedagógus tréner. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanár. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Már dolgozik a kata kiterjesztésén a kormány. A világrekorder Törőcsik Zsófia mélységi világbajnokságra készül. Többfelé lesz köd hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek, szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék, emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatár 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Felkészült a fűtési szezonra az MVM, a társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Ma van a turizmus világnapja, ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben, szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával egészen szeptember 30-áig országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat és kalandjátékokat is. A mélységi világbajnokság következik Törőcsik Zsófia számára. A világrekorder Szicíliában készült a szerdán kezdődő ciklusi világbajnokságra, ahol a mélységi merülések mellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a fizikai erősítésre is. Törőcsik szerint érezhetően jobb formában van, mint néhány hónappal ezelőtt. A szicíliai edzéseken nagy hullámokkal és erős mélységi áramlatokkal is meg kellett küzdenie, ami szerinte mentálisan is megerősítette. A szabadtüdős búvár Szicíliából már Ciprusra utazott, a világbajnokság szerdán kezdődik Limassolban. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köpképződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a köpfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
10: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
11: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
4: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
10: Na és mi lesz a moziban?
11: Van a Trainspotting, az első, a kult, Csillunk Trió válogatott hozzá vadi új zenéket.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ Csillom Trió volt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Több rendőr az utcákon, családi tragédia Győrben, medvéket észleltek a magyar-ukrán határnál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változással összesen több mint 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és az egyes minisztériumoknál, ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. Halálos családi vita Győrben, egy apa konyhakéssel mellkason szúrta a fiát. A rendőrség tájékoztatása szerint szombat este érkezett a bejelentés a késelésről. A sérült férfit kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrök a helyszínen elfogták az apát, majd kihallgatását követően őrizetbe vették. A hatóság kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását az ügyészségnél. Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiunknak majd Zoltán professzor emeritus, a program szakmai vezetője.
6: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkban. Két előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lett a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körbe az Alzheimer betegséggel fog foglalkozni.
5: Két nagytestű medvét észleltek a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerás rendszere. A medvék a tölgyes erdő irányába haladtak. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságot kért a környéken élőktől. Arra kérik a lakosságot, hogy a térségben mindenki legyen körültekintő, és kerülje a vadállatok megközelítését. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is köd képződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Kitalált Viki erre egy bérleti konstrukciót, hogy tulajdonképpen mi bérbe adjuk az Atrium Színház termét, tehát ezzel egy csomó minden lekerül a mi vállunkról, akár a közönségszervezés, tehát akár az, hogy a programokat keresni kelljen, mert pontosan tudtuk, hogy ki lesz az az 5-6 rezidens alkotócsapat, akik ott folyamatosan játszani fognak.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok. A Tandem Színházi Alternatívák ma esti műsorának vendégei Szakács Zsuzsi és Nádasdy Szandra. Mindketten évek óta a független színházi élet fontos háttéremberei. Szakács Zsuzsi a Füge és a Jurányi munkatársa, ahol rengetegféle feladatot végez. A rendező asszisztensek egyik legfontosabb támasza, próbatermek beosztásáért felel és néhány előadás előtt az ő hangja szól a nézőkhöz. Nádasdy Szandra évekig a Forte produkciós vezetője volt, korábban pedig rendezőasszisztensként dolgozott. 2 éve mindketten az Átriumban folytatták a munkát Kulcsár Viktória mellett, aki a Kultúrbrigád távozása után vette át az intézmény vezetését. Most pedig már ők ketten vezetik tovább az Átriumot, a létrehozott Kupola Kulturális Egyesület segítségével. Ma arról beszélgettünk, hogy hogyan lett két a színház működését belülről ismerő szakemberből intézmény vezető, és mit jelent ma egy független színházat működtetni. Sziasztok!
3: Szia!
2: Mindent jól mondtam?
3: Igen.
1: Igen, én Szandit még kiegészíteném azzal, hogy ő a Múszínházban is évekig dolgozott, igen, és azért az is a független területnek egy jelentős csatahajója.
2: Elmondtam, hogy ugye Viki vezette, vagy vezetése, irányítása alatt az elmúlt 2 évben az Átrium a helyére került, vagy kivirágzott, és aztán ti kaptátok meg ezt a feladatot tőle. Milyen érzések kavarogtak bennetek, amikor megkaptátok ezt a kitüntető címet, vagy szerepet?
3: Igazából mi már így lettünk felkérve, hogy az Átriumban dolgozzunk, hogy majd idővel, amikor már így kinevelt minket, vagy kitanított minket Viki, átvegyük majd a vezetést. Tehát mi így mondtunk igent erre a feladatra.
2: Az van a fejedben, hogy még van időm.
3: Persze, meg hogy nem mi felelünk érte.
2: Igen.
3: Tehát akkor mindig az volt, hogy úgy, akkor gyorsan meg felhívom Vikit. Igen, ez most már nincs, de közben van, mert hála Istennek ott van mellettünk, hogyha bármi probléma van, akkor hívhatjuk bármikor. De igen, talán a legfontosabb dolog most, hogy azt a felelősséget, amit ez a vezetés jelent, azt most megtanuljuk.
2: De a felelősség mellett van valami nagyfokú biztonság is, nem? Az ember élete az mindig olyan bizonytalan, változó, tehát az, hogy most láttatok legalább 2 évre előre, és tudtátok, hogy akkor ezt megkapjátok, akkor az még feltételez néhány évet, abban van valamiféle biztonság, nem?
1: Kitalált Viki erre egy bérleti konstrukciót, hogy tulajdonképpen mi bérbe adjuk az Átrium Színház termét, tehát ezzel egy csomó minden lekerül a mi vállunkról, akár a közönségszervezés, tehát akár az, hogy a programokat keresni kelljen, mert pontosan tudtuk, hogy ki lesz az az 5-6 rezidens alkotócsapat, akik ott folyamatosan játszani fognak. Na nekem ez például biztonságot jelentett, hogy tudtam, hogy ez az 5-6 csapat, ez minden hónapban meg fogja tölteni játszásra szánt napokat. Csak azt ugye nem tudtuk még, amikor igent mondtunk rá, hogy ez anyagilag hogy fog kijönni, vagy hogy mik azok a váratlan felmerülő költségek, amikkel adott esetben nem tudunk számolni már a 0. ponton. Pedig Viki nagyon alaposan átgondolta, kitalálta, nem tudom, de hát azért nyilván, ahol vannak szekrények, ott csontvázak is vannak, és azért itt is hullottak ki rendesen a csontvázak. Szóval nekem valahogy nem a biztonság volt az első, ami eszembe jutott erről, hanem az, hogy ez egy kihívás, ez egy iszonyú nagy kihívás és egy szintlépés ahhoz képest, amit így eddig valaha is csináltam. Nagyon örülnék neki, hogyha mondjuk már egy 1/2 év múlva lenne ez a beszélgetés, amikor el tudnám mondani, hogy hú, hát az eleje az húzós volt, de kisimult minden.
3: Én is azt érzem, hogy még vannak azok a pontok, amikor így pipálok. Tehát, hogy oké, ez megvan, ez a szerződés megvan, ez is megtörtént szeptember 1-jel, ez még hátra van, ez nem. Ez az elsődleges, tehát, hogy most még a feladatokat látom egymás alatt, amit még meg kell csinálni. Az nagyon sokat segített, hogy az elmúlt 2 évben a napi rutint, azt már megkaptuk, tehát tudjuk, hogy hogy indul egy évadkezdés, tudjuk, hogy milyen lesz, amikor újra jön a néző, a jegyszedő, a jegypénztáros, a csapatok újra jönnek hozzánk, tehát hogy ez a része már bejáratódott az elmúlt 2 évbe, így én inkább most, amit Zsuzsi is elmondott, az Úristen, mi az, amit nem csináltunk még meg résznél tartunk, de az inkább a háttér dolgokkal kapcsolatos, ugye? Ugye ez az üzemeltetői váltással kapcsolatban.
1: Nekem most még az jutott eszembe, hogy az is nagy biztonság, hogy ismerjük az embereket már, ugye, akikkel dolgozni fogunk. Tehát ez nem egy olyan, mint amikor az ember egy új munkahelyre megy, hogy nem tudja, kik fogják körülvenni, hanem pontosan tudjuk, hogy kik lesznek azok a kollégák, munkatársak, akikkel találkozni fogunk, akikkel szerintem jó viszonyt alakítottunk ki az elmúlt 2 évben. És Viki tényleg olyan jó mentorként ilyen fokozatosan mindig hátrébb és hátrébb lépett. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy már az előző évadot is tulajdonképpen így mi ketten kormányoztuk a hajót. Ha valami bődületes nagy probléma volt, akkor viszont rohantunk a Vikihez, hogy Úristen, ilyenkor mit kell, és akkor segített.
2: Lehet, hogy ezt nagyon korai megkérdezni, de azért megkérdezem, hogy az a tervetek, hogy a Viki által létrehozott struktúrát és víziót viszitek tovább, vagy egy kicsit alakítjátok így saját magatok ízlésére az Átriumot?
3: Abszolút tudok azzal azonosulni, tehát nyilván ezért is mondtam igent erre a feladatra, ami a Viki víziója volt, illetve ez a közösen a csapatokkal, hiszen ez csak így együtt lehetett, hiszen a Viki sem tudta volna ezek nélkül a csapatok nélkül, és ezeknek a csapatoknak is szüksége volt Vikire. Ami ilyen mozgástér, vagy amit szeretnénk, és nyilván ez egy hosszabb távú dolog, hogy akár koprodukciók, majd később saját előadások is megszülethessenek. Tehát, hogy a befogadott előadások mellett legyen egy kicsit olyan, ami már mi vagyunk, mint Átrium.
2: Ez már ebben az évadban is tetten érhető lesz, vagy ez egy jövőbeli?
1: Ezt így fogalmaztuk meg magunknak, bocs, hogy magamhoz ragadom a szót, hogy vannak rövid, közép és hosszú távú céljaink, és a rövid távú az az, hogy kijöjjünk nullára, tehát hogy magát ezt az üzemeltetést, ami egyébként vémor nehezebb feladat, mint ahogy így elsőre hangzik, ezt így le tudjuk hozni. A középtávú célunk az, hogy egyre több koprodukcióba tudjunk beszállni, de ugye ennek is anyagi feltételei vannak, tehát hogy nekünk azt kell ügyesen csinálni, hogy tudjunk félretenni, amivel aztán be tudunk szállni produkciókba, és igen, koprodukciós partnerként, hanem mondjuk úgy is, hogy meghívunk előadásokat, és akkor az már valóban a mi ízlésünket fogja tükrözni, és a hosszú távú pedig az, hogy valóban saját produkciók is létrejöhessenek.
3: Az új bemutató egy Füge Orlai koprodukció, az Alíz című előadás.
1: Aminek, amikor ez a műsor hallható, akkor már megvolt a premiere, reméljük nagy sikerrel.
2: Hogy oszlanak meg a feladatok kettőtök között? Tehát 2 éve, amikor Viki kiválasztott titeket, akkor gondolom azt is szem előtt tartotta, hogy egyikötöknek ez az erőssége, másikotoknak az, de hogy együtt is tudjatok dolgozni, szóval, hogyha ezt feltérképeznétek nekem.
3: Én alapvetően az adminisztratív feladatokkal foglalkozom, tehát szerződések, pénzügyek, számlák.
1: Jegyrendszer, jegypénztár.
3: Igen.
2: Tehát te vagy a számok.
3: Igen, bölcsész diplomával a számok embere vagyok.
1: Igen. Igen, én pedig az operatív feladatokért felelek.
2: Tehát te vagy az, aki rohangászol egész nap a házon belül.
1: A Szandra is rohangászik egész nap a házon belül, igen. Elég pici stáb vagyunk, őszintén szólva, szóval...
2: Szóval több mindent csináltok, mint szigorúan véve a számok, illetve
1: abszolút,
2: az operatív.
1: Abszolút.
3: Igen, én a Zsuzsi munkáját úgy tudnám megfogalmazni, hogy ő az, aki mindent tud, hogy mikor mi történik a házban. Tehát ő egyeztet mindenkivel, akár hogyha egy szerelő jön, akár egy csapat jön, mikor érkezik a díszlet, mikor lehet ide bemenni, oda bemenni. Tehát, hogy ő az, aki mindent tud azzal kapcsolatban, mi történik a házban. És a mi kettősünk kapcsán pedig az a fontos, hogy mi régóta ismerjük egymást. Tehát, hogy ilyen szempontból nem volt annyira ijesztő, vagy nem volt annyira nehéz nekünk elkezdeni együtt dolgozni, mivel mi már évek óta ismerjük egymást.
1: Igen. Nekem a feladatkörnek egy része a Jurányiból azért ismerős volt, ez az üzemeltetés rész az, ami így, hogy az ember a saját bőrén tapasztalja, így azért egy elhúzósabb. Ugye az Átrium az egy 90 éves épület, ami egy műemlék, ez mind csodálatos, de ami el tud romlani, az elromlik, és tényleg minden, szerintem nem túlzás azt mondani, hogy minden héten van valami, ami kigyullad, nem gyullad ki, elázik, folyik, csöpög, le kell cserélni, nem szól, nagyon hangosan szól, ki lehet nyitni, nem lehet kinyitni, tehát hogy minden és az ellenkezője az megtörténik. Most a szeptembert például egy jó kis beázással kezdtük, mert az Átrium épülete fölött társasház van egyébként, ami szintén műemlék, és ott valami csőtörés miatt az aulának a mennyezetéből tulajdonképpen folyt a víz. És akkor erre jöttünk vissza így a nyári szünetből, hogy vödröket cserélgettünk a csepegő mennyezet alatt, de hát aztán, és akkor például a közös képviselővel ilyenkor én veszem fel a kapcsolatot, és egyeztetek, hogy akkor itt ezt meg kellene nézni, hogy mi a hiba forrása, ezt el kell hárítani, aztán ezt kezelni kell, mert hamarosan érkeznek a nézők, és nem szeretnénk, hogyha egy nagy beázás volt ott látnának a mennyezeten.
2: Említettétek, hogy műemlék, ez csak azért fontos, mert ez eredetileg egy mozi, aminek sajátos adottságai vannak, nem feltétlen a legjobb adottságai, hogyha a színházról beszélünk. Van ebben bármi lehetőség, hogy egy kicsit alakítsátok a színház kedvére a dolgokat?
1: Én itt megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a csodálatos műszakunknak, hogy rengeteget dolgoznak azon, hogy ezeket az adottságokat úgymond mégiscsak így a színház javára formálják, és el is mondom őket név szerint, mert a Kormosói Robi, az Újvári Zsolt és a Szabó M. Viktor, akit dokinak szólítunk, ők rengeteget melóznak azon, hogy mind hangzásilag, mind fényileg fejlesszék és úgy alakítsák ezt a rendelkezésre álló technikai garnitúrát, hogy minél jobb legyen.
2: Olyan jó, hogy kiemelted az úgynevezett láthatatlan szereplőit a színháznak, akik ugyanolyan fontosak, mint az a néhány ember, akit ünneplünk estéről estére. Hát mondjuk úgy, hogy egy bemutató, mert akkor ott ki szokott jönni még néhány ember, nem tudom, a dramaturg, meg a rendező, meg még egy páran jelmeztervező. Ti is ebből jöttök, és mondtátok is, mielőtt bekapcsoltuk ugye a mikrofonokat, hogy ez azért még nem a legkomfortosabb dolog számotokra, hogy a hangja vagy az arca legyetek ennek az intézménynek.
3: Ez abszolút így van. Igen, én nagyon megszoktam, hogy valahogy én ezt tanultam meg, hogy akkor dolgozom jól, ha nem látszik, hogy dolgozom, mert ugye az azt jelenti, hogy minden rendben van, tehát nem volt fennakadás az egyeztetésben, tehát amikor mondjuk produkciós vezető voltam is, hogy nem volt probléma az egyeztetésben, ott volt a technikus, meg volt a beépítés, tehát hogyha minden flottul lement, az azt jelentett, hogy én jól dolgozok, de ugye az azt is jelentett, hogy éppen ezért ezt így nem lehetett látni, hogy mi volt ez, ami előkészület, és én így ezt szoktam meg, tehát nekem ez...
2: Ez a komfortos?
3: Igen.
1: Igen.
3: De ez nagyon, tehát az nagyon.
1: Benne még bennem maradt, hogy a Lukit nem mondtam, a karbantartónkat, Lukács Józsefet, aki egyébként szintén rengeteget dolgozik a nézők és az előadók kényelméért, a nézők kényelméért szó szerint is, mert például, hogyha egy szék, ami ugye szintén a mozira lett kialakítva, tehát hogy tök nem színházhoz való a nézőterünk, mert olyan dőlésszögben vannak a székek, hogy a mozivásznat kényelmes nézni belőle, és nem feltétlenül a színpadot, és akkor, ha egy-egy ilyen szék meghibásodik, akkor azt Luki jön és javítja, cseréli, nem tudom, de még visszacsatolva a kérdésedhez, ebben például, csak ez is igazából forrás függő, hogy a székeket például nagyon szeretnénk majd újra kárpitoztatni, meg ezt a szivacs réteget, ami benne van, ezt így kicserélni, hogy minél kényelmesebben ülhessenek az esténként hozzánk látogató vendégek.
3: Igen, tehát hosszú távon van egy olyan, ami művészetileg cél, és van egy olyan, ami épület szempontjából vannak ilyen célok, hogy hogyan lehetne felújítani,
1: vagy hát igen, nézőbarátabbá tenni. Igen, és nyilván az lenne a legjobb, hogyha ezek mehetnének párhuzamosan, de sajnos korlátozottak a lehetőségeink, de igyekszünk mindent megtenni. Most bocsánat, csak azért nevetek, mert ha az ember így kitalálja, hogy oké, akkor a következő 5 évben ez és ez ebből és ebből a forrásból így fog megvalósulni, akkor történik egy olyan akár beázás, akár egy olyan hangfal, amit muszáj pótolni, és igazából iszonyú költséges, tehát hogy így lehet tervezni, aztán attól el lehet térni.
2: És hogy álltok a kompromisszum kötéssel?
1: Én rá vagyok kényszerülve. Szóval hogy nagyon sokszor nincs vesztes, hogy tényleg olyasmi romlik el, ami nélkül nem tud lemenni előadás, akkor ott nincs kérdés.
2: Ha azt mondom, hogy Átrium néhány évvel ezelőttig, mondjuk nem tudom, 10-15 évvel ezelőttig a budai oldal az ilyen nem létező történet volt, a Karinthy Színház volt az egyetlen, amelyik a budai oldal, és akkor mindenki azt gondolta, hogy ez egy UFO, tehát hogy mindenki Pestre jár színházba. Ez már azért nagyon megváltozott, és az Átrium kiemelt helyet foglal el sok színházba járó szívében. Ti hogy írnátok le az Átriumot, hogy ez mit jelent a kultúrafogyasztóknak?
1: Szerintem nagyon más volt a hely, tehát ez attól függ, hogy éppen ki volt az üzemeltető, mert szerintem a Magácslaci is mást képviselt, a Kultúrbrigád is mást képviselt, és szerintem mi is egy kicsit mást képviselünk. Ugye eleve az épület annyira, tehát ahogy belép oda az ember, és minden tükörből van, és az egész tágas, és olyan, tényleg olyan budai az egész. Van egy ilyen hangulata, az biztos. Én nagyon remélem, hogy minőségi kultúrát jelent az emberek fejében az Átrium, és most ez vonatkozik visszamenőleg is. Sokan még most is úgy jönnek be, hogy nem úgy volt, hogy bezárt az Átrium. Nem zárt be, csak üzemeltetőt váltott igazából, tehát sokan még kultúrbrigádos előadásokat keresnek nálunk. De olyan is volt, aki a Ben mozis jegyével jött be, hogy akkor ő moziba jött, és mondtuk, hogy ezzel egy olyan 20
2: ez
1: évet eltetszett
2: késni. Nem a Ben.
1: Igen. Igen, igen. Hát csak neki az volt, hogy van egy mozi jegye, aztán bejött a moziba. Szóval nincs ez meg szerintem a fejekben még, hogy most pontosan mi is itt a tényállás az emeltetésileg.
3: Szerintem nagyon sokban függ attól, hogy éppen ki játszik ott. Tehát, hogy a néző nagyon sokszor társulatra jön, tehát nem feltétlenül helyhez kötött, hogy ő Átriumba szeret járni. Nyilván van ilyen is, aki ott látott már egy vagy két jó előadást, akár a Jurányiba, és akkor oda visszamegy, és automatikusan megnézi a műsorát, hogy az ő ízlésének megfelel. De alapvetően, főleg egy befogadó színháznál a jelen esetünkben, ott főleg társulatra jönnek. A Pintér Béla előadás, főleg Pintér Béla rajongók nézik, Duma Színház műsorait, főleg a Duma Színház, vagy a stand-up kedvelők, vagy éppen az előadásaikat szeretők nézik, tehát hogy nálunk, vagy én még nagyon nehezen érzékelem azt, hogy pontosan kik járnak, van az a közeg, és vannak azok az emberek, akik el is mondják, hogy ők itt laknak, szembe laknak, közel van, vagy elmondják, hogy ide jártak moziba, és vissza akartak jönni, és 5 éve is ide járnak, tehát hogy vannak olyan emberek, akik szeretnek ide jönni, és bármi van, akkor megnézik, hogy milyen műsoruk van, de alapvetően szerintem főleg a társulatok törzs közönségei jönnek el.
2: Egy rövid szünetet tartunk, aztán folytatódik a Tandem itt a Rádiókafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Van barátod.
4: Sziasztok, Csáky László vagyok, a Kék Pelikán rendezője. Hallgassátok a Rádiókafét.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
1: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Szakács Zsuzsival és Nádasdy Szandrával beszélgetek. Ők vették át a Fügétől az Átrium vezetését Kupola Kulturális Egyesület néven. Mi a különbség a között, hogy ez egy Füge produkció, vagy egy Kupola produkció, ezt meg tudnátok fogalmazni?
2: Hát Kupola produkcióról még így önállóan nem beszélhetünk. Uh-huh. Ez főleg egy ilyen adminisztratív változás, hogy innentől a Kupola felelőssége minden, ami ott történik. Nekünk még nincsenek saját előadásaink, szerintem ez a legnagyobb különbség a Füge és a Kupola között. Fügének nagyon ilyen szerteágazó a tevékenységi köre, ugye ő is ernyőszervezetként is működik, produkciós irodaként is működik, illetve befogadóhelyként is működik, ugye a Jurányiban. Ők nagyon szerteágazó feladatokat látnak el. Mi a Kupolával egyelőre azt a célt tűztük ki, igen, hogy az Átriumot jól működtessük.
1: És egyfajta folytonosságot biztosítsatok,
2: abszolút,
1: nem?
2: Abszolút.
1: Végül is akkor erről van szó.
2: Pontosan.
1: Ugye arról volt már szó, hogy néhány meghatározó társulat bérli tőletek a helyet, és hogy nehéz így vezetni egy házat, hogy ennyiféle alkotói stílus, ennyiféle akarat az, ami érvényesül, vagy tényleg úgy kezelitek ezt, mint egy bérbeadó?
2: Szerintem nem tudjuk csak bérbeadóként kezelni, mert azért személyes ismerettségeink vannak minden irányba, szóval szerintem egyel puhábban kezeljük annál, mint sem, hogy mi, ti vagytok a bérlők, mi vagyunk a bérbeadók. Az, hogy sokféle, vagy hogy több társulatról is szó van, én nem ezt emelném ki nehézségként. Szandinak nehezebb, ugye, mert neki több több számla, több szerződés, több ügyintézés.
3: Nem gondolom ezt nehézségnek. Mint Átrium arculat mondjuk kilakításában, amit már korábban is mondtam, abban viszont ugye nehezebb, hiszen
1: nagyon különböző.
3: Nagyon különböző csapatok, nagyon különböző a nézőközönség. Összefogni arculat szempontjából nehezebb ez, tehát szerintem ez Lilinek nehéz, mint marketing, de dolgozni velük abszolút nem nehéz. Szerintem nem is tudnánk csak bérbeadóként kezelni ezt a helyzetet, vagy úgy létezni ebben, mivel mind a ketten olyanok vagyunk, hogyha meglátunk egy problémát, akkor rohanunk, és még ha nem is nekünk kéne megcsinálni, akkor elmondjuk, hogy hogyan kéne megcsinálni, ami nem feltétlenül jó, de sajnos így van. Meg én nem is szeretném ezt bérbeadóként, vagy egy olyan viszonyrendszerben kezelni ezt, mert szeretném, hogyha ők is otthon éreznék magukat, és úgy jöjjenek be, hogy jó ott lenni nekik, és akkor fognak ők is ott szeretni lenni, szerintem.
2: Igen, tehát az cél, hogy mindenki a magáinak érezze, aki alkotóként ott előfordul, mert úgy érdemes, szerintem is. Egy ilyen damil van, amire fel tudjuk fűzni a gyöngyöknek a 90%-át, hogy kortárs magyar alkotók szövegei jelennek meg a színpadon. Azt hiszem egyedül a színház csináló a kivétel, de azt is a Bíró Bence azért megdolgozta rendesen, szóval mondhatjuk félig. Félig kortásnak.
1: Akkor tulajdonképp a korábbi kérdésemet is megválaszoltad, hogy az Átrium az mit jelent ma?
2: Nem tudom, hogy másoknak ezt jelenti-e, de igen, nekünk van egy ilyen törekvés, hogy élő.
1: Tehát van egy tudatos arculatépítés, és akkor itt ez a kortárs magyar.
2: Igen, tudatos, de nem kizárólagos, ezt így gyorsan ki is húznám.
1: Hogy érted, hogy nem kizárólagos?
2: Tehát, hogy nem tudom, hogyha arcul csap minket egy olyan megkeresés, hogy egy kortárs román drámát vinne valaki színpadra, akkor nem fogjuk azt mondani, hogy hát ez nem magyar, úgyhogy nem jöhet. Így gondolom a nem kizárólagosat, tehát hogy nem kizárólag kortárs magyar drámaírók művei, de ez a fő vonal, ami Pintér Bélával elég könnyű dolgunk van, hiszen ő egy kortárs magyar alkotó, és a műsorunknak egy jelentős részét egyébként ők viszik a hátukon.
1: Ha az elmúlt 2 évet így összegzitek a fejetekben, akkor mit tanultatok arról, hogy mi kell ahhoz, hogy működjön egy független színházi intézmény ma Magyarországon?
2: Türelem. Úgy az ember mindig azonnal akarja a megoldást is, a fejlesztést is, nem tudom, de ez sajnos nem így működik, szóval nem, nincs minden azonnal. Szóval a türelem az szerintem egy ilyen elengedhetetlen skill. Én ebben még fejlődésre szorulok. A kommunikáció fontossága, tudom, hogy ezek ilyen iszonyat közhelyek, amiket mondok, de hát ez van. Ha jól működik a kommunikáció egy szervezeten belül, illetve a partnerekkel, akkor minden probléma könnyebben orvosolható.
3: Igen, meg egy ilyen közös gondolkodás szerintem fontos, hogy mindannyiunknak hasonló célja legyen, tudjuk egymást segíteni.
2: Függetlenben azért mindig az volt, hogy így szorosra kellett húzni a nadrágszíjat, és tudom, hogyha én valakinek azt mondom, hogy azt elrontottad azt a táblázatot, ne dobd ki a papírt, a hátulja még jó lesz jegyzetpapírnak, akkor nem fogja azt gondolni, hogy teljesen álmebeteg vagyok, hanem érteni fogja, hogy azért, mert valóban ezt még újra fel lehet használni, akkor ne dobjunk ki olyat, amit még újra fel lehet használni.
1: Az, hogy Viki felépítette azt a rendszert, ami működőképesnek bizonyult az elmúlt két évben, az feltételezi azt, hogy akkor is, hogyha nem kaptok egyébként titeket megillető támogatást, akkor is ez egy működőképes konstrukció. Ez az alaptézis nálatok is?
2: Igen, és egyébként, bocsánat, ez is nagy különbség a Füge meg a Kupola között, hogy a Kupola azért egyel piaci szemléletű ilyen szempontból.
1: Milyen értelemben?
2: Hogy nekünk sajnos nincs lehetőségünk most még arra, például, hogy pedig szerintem mind a ketten ugyanannyira fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, vagy a fiatal alkotók támogatását. Nyilván örömmel tennénk ezt, hogyha lenne rá lehetőségünk, de most még nincs, ezért nekünk nagyon ki kell számolni, hogy hogy fog kijönni a matek, és ezért kénytelenek vagyunk nagyon
1: biztosra menni.
2: Igen, meg az is tök nehéz, hogy az Átriumnak 350 fős a nézőtere, ami elég nagy. Olyan produkciók tudnak ott érvényesülni, akik estéről estére megtöltik azt a 350 férőhelyet, ami mondom, tényleg nem kevés. Szóval ez például ez egy olyan szempont, amit muszáj figyelembe vennünk.
1: Tehát akkor vagy húzónév legyen, vagy egy olyan produkció, amelyik már máshol bizonyított.
3: Ezért voltak olyan helyzetek, hogy jött hozzánk olyan csapat egy-egy vendégelőadásra, akik még nem voltak máshol azzal a produkcióval, tehát nem tudhattuk, hogy megtölti-e a nézőteret, vagy sem. Ezt beszéltük még régebben Vikivel is, hogy valahogy az Átrium pont ezen a nagy nézőterével a független befogadó helyek között valahol a vége. Tehát, hogy vannak a pici helyek, akik kevés néző előtt, ott lehet kísérletezni a fiatalok, kipróbálhatnak több mint.

0: hogy piaci szemlélet, produceri szemlélettel életre hívott előadás. Pedig olyan jó lenne így elsunnyogni, de muszáj kimondani, hogy ez a helyzet, hogy igen, oda kell figyelnünk erre.
1: De szerintem ezt fel lehet vállalni, tehát ezt lehet, hát nem is, ha nem is büszkén, de hogy határozottan ki lehet mondani, hogy ez a realitás, ez így működik, ez így fenntartható, különben nem.
0: Valóban ez a realitás, de ennek ellenére olyan rossz ezt. Vagy hogy nyilván szerintem sokkal szélesebb az a skála, akiket mi szívesen látnánk ott, de igen, vannak ilyen tényezők, amik megkötik a kezünket.
1: Kik járnak hozzátok? Milyen az átrium néző?
0: Ez is estéről estére változik, mert attól függően, hogy milyen előadás néző van. De ez még olyannyira, hogy akár a Duma Színház előadásain is, szerintem, ha ügyeltünk annyi Duma előadást, hogy így, ha bemennénk, és nem tudnánk, milyen előadás van, szerintem a közönségből akkor is meg tudnánk mondani, hogy á, ők Bödöcs Tibire jöttek, ú, ők a KAP közönsége. Tehát, hogy annyira másak az emberek, hogy szerintem ez már a rezgésből lejön, amikor az ember, vagy ahogy nézi, hogy a bisztróban sorba állnak, vagy hogy a ruhatárat hogy használják. Tehát ilyen teljesen jelentéktelennek tűnő mozzanatokból le lehet ezt szűrni. Nekem az nagy szívfájdalmam, hogy szerintem írtó drágák a jegyek, de ezt így mindenhol elmondható, szóval ebben nem mi vagyunk kirívóak, és hát nyilván ez is egy olyan dolog, hogy aki megengedheti magának. Van, aki többször megengedheti, ők gyakrabban visszajönnek, de én olyat is láttam már, amikor így nyilvánvaló volt, hogy valami évfordulós ajándék, hogy akkor ők most eljöttek oda, vagy nem tudom, szóval
2: vegyes. Alapvetően sokan visszajáró vendégek, tehát, hogy főleg mondjuk Bélánál ott van olyan, aki elmondja, hogy már ez a 8. előadás, vagy ezt az előadást 6. látja. Ugye nagyon sokat ügyelünk előadásokat is estéről estére, úgyhogy találkozom velük, vagy akár a jegypénztár kapcsán is. Csapatok nézői között, vagy testvérek nézői között van valamennyi, de minimális átjárás. Tehát, hogy érdeklődnek, nagyon sokat érdeklődnek, hogy ez az előadás mi, vagy mit érdemes megnézni, de inkább célzottan jönnek arra a színészre, arra a társulatra. Tehát szerintem egy befogadóhelynek nagyon nehéz, és tehát sokkal nehezebb kiépíteni egy törzsközönséget, mint egy állandó társulattal rendelkező kőszínháznak. Ugye nyilván a műfaji sokszínűség miatt is, és ez szerintem egy 10-20-30 éve működő befogadóhelynél is nehéz, úgyhogy mi a 2 évünkkel még azt mondom, hogy ennek az útnak az elején vagyunk, hogy megismerjük, hogy kik lesznek, és kik jelenleg, és kik lesznek a mi nézőink.
0: Abszolút, de én nagyon bízom benne, hogy idővel lesz majd átjárás, vagy hogyha ez ültetődik el a fejekbe, hogy ha bemegyek az átriumba, akkor egy jó előadást fogok látni, akármelyikre is ülök be, akkor én bízom benne, hogy előbb-utóbb esélyt adnak más társulatoknak is, tehát nem csak aminek egyébként ők rajongói, hanem lesz mozgás.
1: Meséljetek a 2026-27-es évadról, mi várható?
0: 4 bemutatónk lesz, így szeptemberben rögtön 2. Szeptember 8-án az Alíz enged szépen, hogy megegyelek című előadás kerül bemutatásra. A szereplői pedig egy, gyorsan elmondom azt is, a Pető Kata, Hernádi Judit, Rohonyi Barna és Gergye Krisztián, aki egyébként rendezi is az előadást, és a Kata önélet rajzi a motívumai vannak így összemosva az Alíz történettel.
1: És akik látták a MILF-et, némiképp van átfedés.
0: Abszolút. Tulajdonképpen úgy indult ez, hogy annak a folytatása.
1: De nem teljesen, ezt Petőkat aztán cáfolta.
0: Á, szuper. Így indult, én is azt mondtam.
1: Igen, jól mondtad.
0: Igen. Aztán még szeptemberben Pintér Béla és társulata új előadása is debütál, Flashback címmel. Én erről még nagyon keveset tudok, de tudatosan így próbálok így úgy elmenni majd.
2: Igen, általában mi is a bemutatón látjuk ezeket az előadásokat, tehát hogy nem.
1: És van lehetőségetek végigülni átolzéig egy előadást egyébként?
0: Hát, hogyha egyikünk dolgozik, a másikunk tud akkor a színházba menni. Úgyhogy így szoktuk beosztani, hogy a főpróbát az egyikünk, a bemutatót a másikunk, és akkor mind a ketten meg tudjuk nézni. Egyébként tavaly is úgy indultunk, hogy becsúszott azért még egy plusz együttműködés, úgyhogy
1: Hát igen, általában már így a tavaszt nehéz látni,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, a tavasz
1: így szeptember
0: könnyű,
1: környékén.

0: Illetve hát végül is az is egy bemutató, bár nem a mi, tehát nem nálunk lesz repertoáron, de a Gönczi Dorkáék az improvizuál produkcióval a házas, hálótársas, pardon, a hálótársas című előadást Ábel Anita és Mészáros Máté kettősét, tehát annak ott lesz így a bemutatója.
1: De ez egy vadonatúj előadás, a hálótársas? Mert ugye volt a vállótársas.
0: Volt vállótársas, volt házastársas, munkatársas is volt.
1: És most ez új. Az új. A hálótársas.
0: Talán igen.
2: Október.
0: Bocsi, Dorka. Na pedig erre a kérdésre egyébként pont készülhettünk volna. Tényleg az van, hogy annyira az évadkezdésben vagyunk, hogy így a holnapot látom én.
1: A végére adjok egy ilyen kicsit nehezen megválaszolható kérdést, de azért bízom bennetek. Ugye beszéltünk arról, hogy sokan azt hiszik, hogy bezár, vagy hogy nem lesz többé Átrium, és itt valójában az üzemeltetők változásáról van szó, de azért rezgett a léc, tehát volt pár olyan alkalom, amikor akár ez is megtörténhetett volna. Miért fontos az, hogy egy Átrium ne zárjon be, és létezzen, és folytatódjon a története?
0: Szerintem azért, mert mindenképpen színesíti a palettát. Tehát, hogy kár lenne veszni, hagyni egy olyan hely, tehát már magát az épületet is szerintem, de azt, hogy nem olyan nagy ez a tér, mondjuk, mint az újpesti rendezvénytér, de nem is akkora, mint a Jurányi vagy a Mú, vagy nem tudom, tehát pont így közép vonalon mozog, és nagyon jó helyen van, nagyon könnyen elérhető, és szerintem tényleg kár lenne nem megtölteni, és úgy, hogy van is mivel megtölteni, tényleg kár lenne érte.
3: Illetve az elmúlt 90 éve miatt, tehát, hogy mindig volt egy ilyen nagyon fontos szerepe, tehát moziként is, közösségeket összehozni, embereket összehozni, a kultúrát valamilyen módon közvetíteni, akár film, akár színház, és egy olyan kerületben, és egy olyan helyen, ahol korábban ugye nagyon kevés ilyen lehetőség volt, és most hála Istennek nagyon sok, hiszen a Jurányi, a Marcibányi tér, és még lehetne sorolni.
0: A Dante, igen. A Dugattyúsban is van előadás, a színkör, szóval tényleg nagyon, igen, virágzó kulturális élete van a második kerületnek.
1: Hát igen. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy ezeket elmondtátok, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Ugye ez volt az első nap, ahol bemutatkozhattatok olyan szerepben, amire 2 éve készültök. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Mi is köszönjük a lehetőséget.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Életet menthet a biztonsági öv. Magyar örökség díjat kaptak az úszók. Hajnalban többfelé köd rontja majd a látási viszonyokat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
6: Ez autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, a műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
5: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüst érmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab bocsátanak ki. Magyar örökség díjat kapott az Európa bajnok magyar férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres csapat augusztusban Párizsban sporttörténelmet írt. Az Európa bajnokságok 100 éves történetében első magyar váltóként nyertenek a számot. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián Németh Nándor és Szabó Sebastian vette át. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
8: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
9: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
10: Vasárnap este 22 órától.
7: Csak a kopasz úrnak.
11: kapnak kávét?
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
12: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotokat.
10: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
12: A Minisztárszki és Hot Jazz Club. Joe Savinollon járt az eszem, így hát hirtelen mondom, rákeresek, hogy miket nem hallgattunk már meg tőle. Itt Budapesten a Millenárison volt koncertje, a fia volt a főhangmérnök, egy katasztrófa volt a hangosítás. Ezt csak azért mondom, mert én akkor azonnal filozófiai mélységekbe süllyedtem, és magyaráztam, hogy miért nem hallom azt, amit szerettem volna hallani, és valamiféle nagy igazságot hoztam ki belőle, ez már nálam rutin. Aztán utólag hallottam, hogy hát sajnos, igen. Mindegy, az Abszolút Ensemble, aki közreműködik Joe Savinoll, Abszolút Savinoll című lemez fog jönni. Jazz kategória 2009-es kiadvány. A lemez egy órás, tehát bele fog férni a műsorunkba, azaz nem fog beleférni, mert hogy mivel nem csak zenet adunk, hanem egyéb dolgok is vannak a műsorban, ezért biztosan ki fog lógni a legvége. És a közreműködőket illene mondanom. Az Intuition Recordsnál jelent meg a lemez, ezt még nem is mondtam. És akkor ugye, hát ez valami eszméletlen, micsoda névsor van. Mondjam? Ugorjuk át, jó? A lényeg, hogy az interneten föl lehet olvasni azt a 35-40 nevet, akik ebben az egész projektben jelen vannak. És ha most nagyon szeretnék mondani ilyen világsztárokat, meg ilyen stb., akkor azért leszek bajban, mert hogy Savinoll zenekarának tagjai, ugye osztrák zenészről van szó, Joe Savinollról, már nem él sajnos, elvesztettük őt jó pár éve. A Weather Report-tal indult el az egész, ő csinálta meg a világzenét. Tehát amit ő csinált, abból lett, amit mi most világzenének hívunk. Legyen az bármilyen világzene, ezt ő csinálta meg. Így hát a zenekarának nagy része az afrikai, egy nagy része bevándorló, innen-onnan, stb. Tehát hihetetlen. De hát Savinoll mellett találkozhattunk először ugye a Paco Serivel is, de Richard Bona is ott bukkant föl. Tehát Étienne Mbappé, ugye kameruni basszusgitáros 3-4 feleséggel, és itt volt Budapesten teljes családdal. Szigeten léptek fel. Lépett fel, és na mindegy, de elkanyarodtam. Az Abszolút Savinoll lemez fog jönni, és kiválasztjuk belőle az első első blokkot. Azt nem mondtam, hogy ez nem könnyű zene. Jó, a jazz eleve nem az, de ez tényleg nem könnyű. Tehát erre vagy figyel a kedves rádióhallgató, vagy behavazott nekünk. Azt mondja, hogy az első 4 felvételt konferálom föl, a Bimoja az 1-es, a Sultan a 2-es, a Great Empire a 3-as és a Peace a 4-es. Most azért fontos, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy nem lesz könnyen hallgatható, mert itt a kortárs zene, a klasszikus zene, a világzene, az afrikai hangzások, a poliritmika, és ugye a dominánsból való elhajlások, tehát a domináns hangnemből történő kilépések. Azaz, szubdominánsban fog mozogni nagyrészt egy csomó dolog, ami miatt esetleg azt fogja érezni a kedves rádió hallgató, hogy nem hangoltak össze, de összehangoltak. Itt minden rendben van, nyugi. Induljon az első 4 felvétel.

0: a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
1: Jag tar honom.

0: Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: Itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Nem könnyű ezt a műsort zeneileg hallgatni, odafigyelést igényel. Joe Savinolnak a Abszolút Savinol lemezt hallgatjuk, az Abszolút Ensemble fog közműködik Joe Savinol, Abszolút Savinol lemezt, az Intuition Recordsnál jelent meg a lemez 2009-ben. Négy felvétel után vagyunk, és most egy olyan hármas blokk fog jönni, ami átugorja a rendes sorrendet. A Good Day jelen indulunk mindjárt a második blokkban, de Pleasant lesz a hatos felvétel, aztán átugrunk a lemez utolsó felvételről az I Speak Willie-re, mert így még annak csak egy picit kell lekeverni egy kicsi részét, hogy aztán az időn túli zenénk legyen a hetes felvétel, a Ballad for Two Musicians. És hogy ez így lehessen, ahogy most gyorsan ki is szállok, induljon az említett három felvétel.

0: Itt a kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. A mikrofon meg a Zsuffa Péter. Joe Savino zenéjét általában azért kerültem el, mert... amit hallunk azért. Mert tényleg odafigyelést igénylő zene. Háttérzenének hallgatni szerintem nagyon nehéz, képtelenség. Tehát vagy figyel rá a hallgató, és akkor belemerül, és elviszi, és elragadja őt, ha amennyiben van rá fogékonysága, vagy nem. Ha nem, akkor még idegesítő is lehet. Egyébként megjegyzem, volt olyan Miles Davis zene, amit ki kellett vennem a budapesti autózásnál, mert egy idegbajos állatot csinált belőlem. Pedig nem siettem sehova, és nem voltam ideges, akkor beszálltam a kocsiba. De Davis tudott olyan zenéket csinálni, amitől egy sofőr megőrül. Na most én nem akartam azt, hogy a kedves rádióhallgatók megőrüljenek, remélem nem történt ilyen. Ha meg valaki esetleg bekattant, akkor Vivaldi. Nagy karosszék, hátradőlve. És nyugalom. Na, szóval nem okvetlenül volt ez a műsor a Békeszigete? Múltkor talán pont ezt mondtam adásban. Na, történjen az, hogy ezzel elbúcsúztam. A szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét, ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért, így is elmondok, a és nem maradt levegőm, zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Na jó van, befejeztem, most már jöhetnek be az elefántok. A nagy ajtónál. A nagy ajtónál.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Podcaster, a Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén.

Mete con tu nave. Mete.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

kezdekedsz, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Sziasztok! Endre Judit vagyok, és én is a Rádiókafét hallgatom.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: van barátod.
1: Nincs nagyon... Kicsit hátrébb megyek, várja. Sziasztok, Zságer Balázs vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Szerintem vagyok, megfogtam a kezem.
1: Nekem tetszik.
0: Járunk. Szereted ezt a szám? Nekem tetszik. Járunk.

0: Magyarország első számú szólműsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
1: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Alak, téged elhagynak, úgy kell most, ne álkám, hogy téged itt hagyjalak.

Sziasztok! Niki Zoli Markó vagyok, és Rádió Café stúdióban van barátod. We can make the sunshine, we can make it rain.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.